A maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakcióvezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett táras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Folytatódik a hőség, a következő hétvégéje helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos, mint ismert, másodfokú hőségriasztást rendelt el. A MÁV csoport és a GSF több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasoknak. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utas segítő szolgálatok. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, ha a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban először az Egri Markot Ferenc Kórházban létesülő bölcsödéről, valamint az intézményben elindult a Nő az Esély programról hallhatnak. Ezután a HPV vírusról lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai műsorunk vendégét, Sallai Zsuzsát, az Egri Markot Ferenc Kórház ápolási igazgató helyettesét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Szeretettel köszöntöm én is önt is, és a kedves hallgatókat is, köszönöm a meghívást.
1: Beszélgetésünk apropója pedig a létesülő bölcsöde, hiszen hamarosan birtokba vehetik majd a gyerekek ezt a bölcsödét. Mi indokolta ennek a bölcsödének a létrejöttét?
2: Alapvetően első szempontunk az volt nyilván, hogy a fiatalabb családos, kisgyermekes munkavállalóink egy biztonságos munkahelyhez közeli környezetbe vissza tudják hozni a gyermekeiket, amikor szándékukban áll visszajönni dolgozni, és azért mindig van egy bizonytalanság, hogy van-e a bölcsödében férő hely, helyileg mennyire tudják megközelíteni, és ezen próbáltunk segíteni azzal, hogy a munkavállalóink számára egy biztonságos, családias, közeli helyet tudjunk adni, ahová visszahozhatják a gyermekeiket, és így a munkába való visszaállásuk könnyebbé, biztonságosabbá, egyszerűbbé válik.
1: Mi teszi lehetővé ennek a bölcsödének a létrejöttét azon túl, hogy az igény megvan rá?
2: Az igény megvolt a kórház részéről, és szerencsére összetalálkozott egy lehetőséggel, és így uniós forrásokat és magyar állami támogatást is igénybe véve több mint 66 milliós támogatással el tudjuk indítani ezt a bölcsödét közel a kórházhoz, gyakorlatilag 20 méterre a kórháztól, a meglévő dolgozói szálunk aljában tudjuk kialakítani. Itt maximum 16 gyerek számára tudunk két csoportban helyet biztosítani, illetve egy kis játszókertet is ki tudunk számukra alakítani, és így lehetőség nyílik, nyilván a kórháznak is hozzá kell tenni a maga anyagi és erőforrás kapacitásait, de azon túl, hogy a kisgyermekeknek elhelyezést biztosítunk, még munkahelyet is teremtünk, hisz ide kisgyermeknevelőket és dajkákat is tudunk majd felvenni.
1: Hogyan kell elképzelni? Van-e már elképzelés arról, hogy hogyan fog majd belülről kinézni, vagy elkezdődtek-e ott a belső munkák már?
2: Elkezdődtek, sőt, nagyon is aktívan zajlanak a belső munkálatok. Két nagy csoportszobánk lesz egy melegítő konyha, hiszen az arról nem beszéltem, hogy a kórháznak saját főzőkonyhája van, és a kórház saját főzőkonyhája tud majd biztosítani a gyerekeknek is megfelelő, egészséges étkezési lehetőséget, amit a melegítő konyhán majd a bölcsődei dolgozók meg tudnak melegíteni. Lesz babakocsi tároló, lesznek irodahelységek, és ahogy mondtam, egy játszókert is kialakításra kerül a kórház kertjében.
1: Hogyan lehet majd megközelíteni ezt a területet? Milyen szempontból érdemes jönni, vagy hol lesz a bejáratát a nővérszállónak a bejáratán keresztül?
2: Igen, a dolgozói szálló bejáratán keresztül egy külön kaputelefonos rendszert biztosítunk majd a szülők számára, ahol be tudnak jönni, és ezzel is megakadályozunk azt, hogy másfajta átjárás ott legyen, tehát csak a szülők és az oda jövő gondozó nők tudnak majd bejönni. Parkolóhelyek a kórház területén vannak, illetve átmenetileg néhány parkolóhelyet tudunk biztosítani, amik kiteszik vagy kiveszik a gyermekeket a maga a bölcsöde előtt is, tehát ez elég korlátozott, de a parkolóház ott van a sarkon.
1: Hogyan fogadták a dolgozók magát a hírt, hogy létesül ez a bölcsöde?
2: Természetesen örültek neki, gyűjtjük is már a jelentkezőket, már közel egy éve tudjuk, hogy szeptemberben indul, ezt erről nem beszéltem még, tehát szeptember indulással tervezünk. Szeptemberben indul a bölcsödénk, gyűjtjük a jelentkezőket, folyamatosan jelentkeznek, de én azt gondolom, hogy igazából anyaként is így gondolom, a valós jelentkezés akkor lesz majd, hogyha be tudjuk mutatni azokat a gondozónőket, akik a gyerekekkel fognak foglalkozni, megismerik, és hát most egy csoportnyi gyerekünk van már, aki jelentkezett, de még egy csoportnyi gyereket fogunk tudni fogadni.
1: Azért ez nagyon fontos a kórházi dolgozók számára, hogy tulajdonképpen egy nagyon közeli intézménybe tudják majd vinni a gyerekeket, de nyilván az is nagyon fontos nekik, hogy a környezet az végülis házon belül van.
2: Házon belül van, a távolság abszolút, tehát ott tudják maguk mellett szinte a gyerekeiket, és ami még egy nagyon fontos, amit nem említettem, hogy munkarendhez igazított rugalmas nyitvatartást biztosítunk, tehát majd a gondozónők egy csúsztatott munkarendben fognak dolgozni, az egyik héten az egyikőjük jön korábban, a másik héten a másikójuk jön korábban, és akkor aki később jön, ő meg tovább marad, és akkor így nem kell azon se izgulni, hogy jaj, ha nem érem el a buszt, vagy nem érem el a vonatot, akkor mi lesz a gyerekkel, aki ott utolsónak várakozik a csoportban. Én is egészségügyi dolgozóként nagyon sokszor megtapasztaltam azt, amint a három gyerekem állandóan minden intézményben a legelső volt, tehát nyitásra behordtam őket, és most így felnőttként mindig kérdezem, hogy ez őket mennyire frusztrálta, hogy mindig elsők voltak. Ugyan bölcsödések nem voltak, de óvodába, iskolába valóban ők nyitották. Itt most igazodunk egy rugalmas nyitvatartással a dolgozóink munkarendjéhez.
1: Ami azt jelenti, hogy 6 órától lesznek nyitva?
2: Így van.
1: Egészen?
2: 6 órától délután 4 óráig leszünk nyitva. Azért nem tartunk tovább nyitva, mert ugyan a jogszabály lehetővé tenni a 12 órás nyitvatartást, de pedagógusként, anyaként is azt gondolom, hogy egy bölcsödéskorú gyermeknek a 12 órán át való közösségben léte az semmilyen szempontból sem, mentálisan sem, egészségileg nem biztos, hogy egy nagyon szerencsés, úgyhogy ezért egy 6-tól 4-ig való nyitva tartásban gondolkodunk most.
1: Eszembe jutott, hogy akkor a beszoktatás is biztos majd tulajdonképpen kényelmesebb lehet, hiszen át lehet akár menni, korábban el lehet hozni a gyereket, úgyhogy remélhetőleg ez is fontos szempont nekik.
2: Így van, illetve ha ne adj Isten, ugye egy ilyen kicsi gyereknél bármi történik, napközben beállázasodik, bármi probléma történik, akkor egy-két percen belül ott tud érte lenni a szülő, de uram, bocsánat, én még azt se tartom nagyon lehetetlen dolognak, hogy ebédszünetbe átszalad és megöleli.
1: Kik tudják igénybe venni majd, ki számára nyitott ez a lehetőség?
2: Minden dolgozónk számára nyitva tartjuk a lehetőséget, érkezési sorrendben, tehát jelentkezési sorrendben töltjük föl a létszámot, értelemszerűen a betöltött 3 éves korig, tehát óvodás korig tudjuk fogadni, óvodára történő felkészítést elvégzik a pedagógusaink, és egészen betöltött 3 éves korig bárki jelentkezhet, aki az intézetünk dolgozója.
1: Említette, hogy szeptemberi nyitást terveznek, akkor már a pedagógusok meg is vannak, ki lettek választva?
2: Folyamatában van a kiválasztás, már gyakorlatilag egy hónapja zajlanak a meghallgatások, nagyon-nagyon sok jelentkező van, tehát meglepően sok, szerintem 30-40 önéletrajzunk biztos van, aki jelentkezett ezekre a pozíciókra. Úgy gondolom, hogy először a bölcsőde vezetőt választjuk ki, és utána majd a beosztott munkatársakat a bölcsőde vezetővel már közösen, hogy fel tudjuk közösen építeni azt a kis munkacsoportot, aki együtt dolgozik a gyerekeknek a fejlesztésén, nevelésén, gondozásán.
1: Mit gondol, hogy mi indokolja ezt a népszerűséget? Talán az, hogy maga a kórház és a kórház szelleme?
2: Hát jó lenne ezt hinni, de nem feltétlen gondolom, hogy ez van mögötte. Inkább azt gondolom, hogy mivel helyileg az Eszterházy Károly Főiskola képez kisgyermeknevelő és gondozókat, itt sok a kiáramlás, tehát sokan kapnak ilyen jellegű végzettséget, és ugyan nem tudom, hogy mennyi a munkaerő felvétel, de gyanítom, hogy inkább itt erről van szó, tehát több a végzett, mint a hány munkahely rendelkezésre áll. Úgyhogy ebben is azt gondolom, hogy ez egy szerencsés dolog, hogy tudunk akár frissen végzett pályakezdőknek is munkalehetőséget biztosítani.
1: Említette, hogy a dolgozók számára nyitott a lehetőség, tehát hogy igénybe vegyék a gyermeküknek ezt a lehetőséget. A Nő az Esély programban résztvevők, ők szintén akkor igénybe tudják majd venni? Hol tartunk most?
2: Ó, természetesen, hát ez is egy nagyszerű lehetőség nekik, hiszen már az interjúnál, amikor interjúztattuk őket, nagyon sokukban felmerült a kérdés, hogy neki kisgyermekük van, messziről jönnek, hogy tudják megoldani, És már akkor említésre került, hogy hamarosan munkái bölcsödét fogunk indítani, és aki messziről jön, és ez lenne az akadálya, annak ez ne legyen, hiszen ők is ide tudják hozni a gyermekeiket. Egyébként is ez most, tehát minden új nekik, új beilleszkednek, tanulnak, dolgoznak, és talán egy kicsi megnyugvást ad ebbe a sok újdonságba, hogyha a családjuk, a gyermekeik egy biztonságos, fejlesztő, jól kialakított környezetben mellettük lehet, vagy a közelükben inkább, ezt mondom.
1: Akkor volt, aki kifejezetten emiatt vállalt el végül a lehetőséget?
2: Ezt nem tudom, hogy kifejezetten emiatt, de biztos, hogy ez is egy szempont volt.
1: Hol tart most a program, hiszen elindult akkor? Hogyan látják most, mennyien maradtak, jöttek, mentek az emberek, vagy stabilan ugyanaz a csapat?
2: Igen, bő egy hónap van mögöttünk, ami nagyon sok pozitív tanulsággal szolgált. Először is elkezdtük az elméleti oktatásukat a hölgyeknek, és hihetetlenül érdeklődőek, tehát az oktatási csoport gyakorlatilag szuperlatívuszokban beszélget róluk, érdeklődőek, tanulnak, túl vannak az első vizsgán, mindnyájan sikeresen teljesítették az első vizsgát, felkészültek, ügyesek voltak, tudtak mindent, amire szükségük volt, illetve most már elkezdték a gyakorlati munkát is.
1: Ez az igazán izgalmas.
2: Igen, tegnap volt az első megbeszélésem a mentorokkal, és a mentorok is nagyon pozitívan nyilatkoztak. Igyekvőek, sok újdonság van, de az, hogy van egy mentor, aki fogja a kezüket, illetve megelőzte egy elméleti oktatás, így egy kicsit stabilabban, biztosabban tudnak kezdeni. Sok félelmük van, sok bizonytalanságuk van. Jövő héten pszichológust kértünk meg, hogy foglalkozzon velük, hisz az ő kultúrájukban a halálnak is egy más értelmezése van, így, hogy halottakkal, halott ellátásban is közreműködnek, ez nagyon megrázta őket, nehezen fogadják, úgyhogy jövő héten, hétfőn pszichológus fog velük foglalkozni, egy kicsit segítünk ennek a feldolgozásában. Nagyon érdekes, hogy nehezen illeszkedtek abba is be, hogy mosdatni kell adott esetben ellenkező nemű beteget, vagy annak a mosdatásban részt venni. Ezt is szép lassan, fokozatosan segítjük őket abban, hogy ennek a nehézségeit, akadályait is leküzdjék. De igyekeznek, mi örülünk nekik, örömmel fogadjuk, és akinek meg nem találkozott az elképzelésével, vagy megijedt, természetesen van lemorzsolódás, 6 hölgy ment el, és ma volt az újabb 6 hölgynek a beiktatása, akik a 6 eltávozott munkatársunk helyére jön, úgyhogy ők jövő héten, hétfőtől kezdik el, bepótolják természetesen az elméleti anyagot, pótlólag levizsgáznak, és akkor ők is kezdik a munkát, úgyhogy lesz valamilyen fajta fluktuáció, erre számoltunk is, de akik bent maradnak, azok a nagyon, nagyon pozitív a tapasztalatunk, nagyon örülünk nekik.

0: kedves hallgatóknak érdemes egy kicsit felidézni magát a programot, hogy mi is ez azoknak, akik talán nem hallgattak minket a múltkor, hogy ugye ez a program kifejezetten a hátrányos helyzetű roma nők segítésére szolgál. Beszéljünk egy pár mondatot arról, hogy mi is ez a program.
1: Igen, tehát ez is egy uniós projekt, aminek az elnevezése a Nő az esély. Ez munkanélküli roma nők számára nyit munkalehetőséget többek között egészségügyi intézményben. Ebbe mi belépve vállaltuk 17 roma munkanélküli asszony fölvételét és képzett segédápolóvá történő kiképzését, továbbá legalább 2 évig tartó alkalmazását, mint munkavállaló.
0: Azokból, akikből most fel lett töltve ugye a hiányzó 6 pozíció, hol tartunk most a sorban, tehát hogy mennyi ilyen várakoznak még, ha esetleg még lemorzsolódás lenne?
1: Most jelenleg mindenki, aki jelentkezett, meghallgattuk, abból ezt a 6-ot tartottuk alkalmasnak, akiket be tudunk integrálni, úgyhogy most több várakozó nincs, akit még nem hallgattunk meg. Nyitottak vagyunk, aki még most is bármikor lehet jelentkezni a Nő az esély programba, aki úgy érzi, hogy ebbe szívesen részt venne, és ahogy van üresedés, behívjuk a jelentkezőket, és meghallgatjuk. Tehát ezúton is mondom, hogy aki erre érez kedvet és elhivatottságot, hogy egy kórházban, mint képzett segédápoló munkavállalóként dolgozzon, várjuk szeretettel.
0: Hogyan érzik magukat a gyakorlatban a betegek között, és a betegek hogyan fogadják az ő segítségüket?
1: Kezdem a betegek oldaláról, hisz nekem mindig a beteg az első ebben az esetben is. A betegek azt érzik, hogy 2 segítőkézzel több van körülöttük. Tehát, hogyha az ágybani mozgásban kell segíteni, a reggeli mosdatásban kell segíteni, most már szakdolgozói segítséggel diétát is osztanak a hölgyek, előbb jutnak hozzá a reggeliükhöz, az ebédjükhöz, előfordul, hogy több lehetőségük nyílik az ágyban való mozgásra, vagy a fölkelésnél a gyógytornásznak is tudnak segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a betegek csak azt érzik, hogy ebben a nagy-nagy ápolóhiányban, amit sokszor sajnos a betegek érzékelnek először, hiszen ha egy ápolóra 30 beteg jut, nyilván nem tud mindig ott lenni, és így, hogy ott vannak a képzett segédápolók, mindenképpen segítséget jelent a betegnek. Előbb ér oda hozzá valaki, előbb tudja megkérdezni, hogy miben tud segíteni.
0: Hogyan viselkednek a gyakorlatban, mennyire tudják felvenni a fonalat, a ritmust, a munkarendet például?
1: Talán legnehezebb a munkavilágába visszailleszkedni, tehát ott is kell egy fokozatosság. Meg kell tanulják, hogy minden reggel időben el kell indulni, föl kell kelni, be kell érni, szoros munkarend van. Ilyen kedves, megmosolyogtató attitűd, tegnap a mentorok mesélték, hogy elindultak reggel a betegek fürdetésével, mosdattak egyik betegtől a másikig, majd a új munkavállaló hölgy megkérdezte, hogy jó, de mikor van szünet? Tehát, hogy ezekben ilyen egészen más munkaterületről jöve, vagy korábban a munkavilágában nem beilleszkedve, ezeket is meg kell tanulni, hogy bizony a betegellátásban nincsen szünet. Az egy 24 órás munka, amíg a beteg itt van, a beteg érdeke az első, és csinálni kell. De én azt gondolom, hogy aki igyekszik, ott nem lesz probléma. Szép lassan megszokják, hogy a szabadság az nem úgy van, hogy ma nem jövök be, és akkor úgy gondolom, hogy szabadságra mentem, hanem azt előre kérni kell, ha táppénzre mennek, akkor azt jelenteni kell, hogy milyen okból ők, vagy a gyermekük betegsége miatt maradnak otthon, de ezekben segítjük őket, erre való a mentor.
0: Hogyan alakulnak a mentor-mentoráltak közötti kapcsolatok a nap folyamán, akár a munkamegosztás?
1: Hát a munkamegosztásról még nem nagyon tudunk beszélni, hiszen mondom, egy hónap van mögöttünk, tehát alapvetően tényleg még a tanításnál tartunk, az elméleti és a gyakorlati tanítás. Megmutatják a mentorok sokszor, többször, és most ott tartunk, hogy amit már többször megmutattak, azt csinálják együtt, közösen. De ettől nem is fogunk eltérni, tehát mivel ők képzett segédápolók lesznek, mindig szakápoló felügyelete mellett fognak dolgozni.
0: Említette, hogy mosdatás az egy kritikus pontja talán ennek a feladatvállalásnak, de mitől félnek talán még ezen kívül?
1: Félnek az ismeretlen szavaktól. Ugye az, hogy hogy ortopédia, hogy onkológia, hogy hospice, hogy traumatológia. Ez nekünk általánosan minden nap használt szókészlet, ami föl sem merült bennünk, hogy nekik egy teljesen idegen szókészlet, aminek nem tudják, hogy mi van mögötte. Úgyhogy arra is külön figyelmet fordítottunk, hogy volt egy olyan napunk, hogy szómagyarázat. Tehát amivel osztályokon találkoznak, infektológiai osztályt. Nem értettük először, hogy aki az infektológiai osztályra volt beosztva, az egyáltalán ő oda nem megy, be se teszi a lábát, és aztán rájöttünk, hogy azért, mert nekik úgy volt a kis papírjukon ez leírva, nyilván igyekeztek a kollégák a magyarul használni a szót, és az infektológia az a fertőző osztály, és ők úgy gondolták, hogy ott majd valami fertőző betegséget fognak kapni, de ez nagyon egyszerűen át lehetett hidalni azzal, hogy elmondtuk, hogy ott vannak a legnagyobb védelemben, hiszen ott készülünk arra, hogy a betegnek akár légúti, akár enterális fertőzése van, tehát ott tudunk a legjobban vigyázni. Még ha felszállok a buszra, akkor nem tudom, hogy a mellettem levőnek, aki a buszon ül, van-e valamilyen légúti fertőző megbetegedése, és nem maszkba és kesztyűbe és védőfelszerelésbe ülök a buszon. És akkor ezen nagyon rövid úton, hogyha észrevesszük, hogy mi a probléma, akkor azon tudunk segíteni.
0: Félnek akkor egyébként attól, hogy a kórházban valamilyen fertőzést elkapnak, betegséget hazavisznek, vagy ez nem jellemző?
1: Félnek. Igen, alapvetően megvan ez az egészséges félelem, ami teljesen természetes. Ez a mi dolgunk, hogy elmondjuk az egyéni védőfelszerelések használatát, a kézhigiénét megtanítjuk nekik, hogyan tudják a kezüket fertőtleni, mikor kell fertőtleníteni a kezüket. Tehát az önmaguk védelme, amit az elején említettem, hogy már túl vannak az első vizsgán, az első vizsgájuk az a foglalkozás egészségügy, munkaegészségügy volt, tehát pont arról szólt, hogy önmagukat hogyan tudják védeni egy kórházi környezetben, egy betegellátási környezetben. Tehát ebből vizsgáztak először.
0: Ha már a vizsgákról szó van, milyen területről kellett nekik számot adni?
1: Ez volt az első vizsga lehetőség, tehát munkavédelemből. Még nagyon az elején járunk, egy hónap, alig több, mint egy hónapja tanulnak, dolgoznak, úgyhogy nem is akarunk, nincs is szándékunkban nagyobb léptékkel haladni. Fontos, hogy szépen lassan, amit elméletben meghallgatnak, például a kézhigiéne, az egy nagyon komoly szelete az egészségügynek, a kézhigiénét megtanulták elméletben, gyakorolták a skill laborban, hogyan kell kezet fertőtleni, hogyan kell meg, milyen, mikor kell, hogyan kell, milyen fertőtlenítőszereket kell használni, jelente az számukra bármiféle veszélyt, nem tudom én, mérgező-e, vagy kiszárad-e tőle a bőrük, tehát nagyon sok mindenre ki kellett érni, és majd, amikor ezt megtanulták, elméletben gyakorolták a skill laborba, akkor kimentek az osztályokra, és ott a valós környezetben is már használják, és megcsinálták, és majd ugye a vizsga meg majd csak ezután, tehát mindent nagyon fokozatosan, óvatosan, szép lassan lépésről lépésre igyekszünk bevezetni, hogy megtanulják, és megszokják, és használják, alkalmazzák.
0: Banálisnak tűnhet a kérdés, de a mai világban a műköröm és a géllakkok világában és az ékszerek használata. Na most itt tegyük egy kicsit akkor ezt is, ha már kész higiéne helyre, hogy akkor hova tűnnek ezek.
1: Igen, hát erre már az interjún fölhívtuk a figyelmüket, tehát már az interjún, akinél láttuk, hogy nagyon gyönyörű, szép ilyen épített körmök, meg géllakkok, meg nem tudom, különböző díszítő eljárások, meg ékszerek voltak, ott elmondtuk, hogy a betegellátás során ezeket nem lehet használni, alkalmazni, hisz ezeknek a birtokában a kézfertőtlenítés hatékonysága nem megfelelő, úgyhogy ezt már ott elmondtuk, és aztán szépen lassan a gyakorlatban is megtanítottuk, hogy mi kell ahhoz, hogy a kézhigiéne a szakma szabályainak megfelelően rendesen történjen, együttműködőek, és nagyon helyesen és jól csinálják.
0: Mi a helyzet akkor a ruházattal? Az ápolási szempontból mi az, ami fontos lehet?
1: Munkaruhát biztosítunk számukra, ezt is elmondtuk már az interjún, hiszen többeknek kérdés volt, hogy mibe kell majd dolgozni. Munkaruhát az intézet biztosít, és ami még egy nagyon fontos, hogy nem csak munkaruhát biztosít, hanem a higiénikus egészségügyi ruházatnak megfelelő mosatást is biztosítjuk. Tehát mindig tiszta, fertőtlenítő mosáson átesett munkaruhát minden nap kapnak a munkavégzéshez.
0: Hogyan tovább akkor? Milyen területről kell majd számot adniuk később? Mi a következő feladat?
1: Megyünk előre, ugye alapápolást tanulnak, és szépen a tanrendjüknek megfelelően haladva, úgy az elméleti, mint a gyakorlati képzést párhuzamosan oktatva megyünk, sok-sok órán és képzésen keresztül haladunk. Most ugye a legelső, az az újabb 6 hölgynek a felzárkóztató képzése lesz, hogy együtt tudjanak haladni, tehát jövő héten arra koncentrálunk, hogy akik az előző hónapból kimaradtak, most őket felzárkóztatjuk, és onnantól kezdve megint együtt megy a csoport.
0: És akkor hangsúlyozzuk ki még talán azt is, hogy lehet még jelentkezni, aki kedvet érez, annak nyitott a lehetőség.
1: Így van, várjuk a jelentkezőket.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorunk folytatásában a HPV vírusról kérdezi dr. Farkas Lászlót, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Szülészeti Nőgyógyászati Centrumának vezetőjét, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője.
1: Témánk pedig a HPV vírus, sokat beszélünk róla napjainkban, a védőoltásról, illetve a HPV vírus okozta betegségekről. Nos, milyen betegségeket okoz a HPV vírus?
2: Először is kezdjük azzal, hogy jelenleg körülbelül 135 típusát ismerjük a HPV vírusnak, ezeket számmal jelöljük. Ebből 30-40 anogenitális típus, ez azt jelenti, hogy a ánusz környékét a végbél környékén, illetve a szeméremtest környékén okoz elváltozást, és ebből 15-20 az onkogén vírus. Ez az onkogén vírus azt jelenti, hogy itt rákmegelőző, illetve rákos elváltozásokat tudnak okozni. Ezek közül is ki kell emelnem a 16, HPV 16 és 18-as vírust, akik a méhnyakrák előfordulásáért elsősorban felelősek. Ezen kívül vannak a non-onkogén vírusok, tehát a nem rákot, nem rosszindulatú megbetegedést okozó vírusok. Itt ki kell emelni a 6-os és a 11-es vírust, akik elsősorban okozzák a genitális szemölcsöket. Különböző szemölcsös kinövéseket, elváltozásokat, a terület pedig ugyanúgy a szeméremtesten.
1: Hol fertőződhetünk meg a HPV vírus

0: Régen azt tartották, hogy szexuális úton terjedő vírus, ma már tudjuk, hogy nem csak szexuális úton terjed.
1: Azért azt kell mondanom, hogy elsősorban ma is a szexuális kontaktus az, ami elősegíti a HPV vírus terjedését. Tehát elsősorban a szexuális érintkezés, de természetesen mindenfajta más kontaktus is, ilyen a szemérentestés, a kéz érintkezése, vagy különböző szexuális játékoknál a száj és a nemi szervek érintkezése, illetve nem teljes egészében a virgóknál csökkent, tehát amikor a szexuális aktus az nem behatolással történik, akkor csökken a HPV fertőzésnek a lehetősége, de egyébként például az újszülöttek is megfertőződnek a HPV fertőződött édesanyától is. Ezt nevezzük úgynevezett vertikális transmissziónak. Egyébként pedig el kell mondani, hogy fehérneműtől, kesztyűtől, bármilyentől el lehet kapni. Van egy tanulmány, ami kimutatja, hogy a lányoknak, egy angol tanulmányról van szó, hogy kollégiumban lévő lányoknak a 60%-a 5 év alatt HPV fertőzött lesz, és nem biztos, hogy szexuális úton történik ez a fertőzöttség.
0: Mit tehetünk a fertőzés ellen? Tehát meg tudjuk-e óvni magunkat?
1: Hát 100%-os okosságot nem tudok mondani. Természetesen a megfelelő higiénés szabályok. A szexualitásnak a kérdése nagyon fontos, ugye a megfelelő védekezés, a gumiószer használata, bár 100%-ig nem véd meg a HPV, pont az előbbiekben elmondottak alapján. És a másik nagyon fontos még a megelőzés célja, a szexuális partnereknek a megfelelő megválasztása, hiszen tudjuk azt, ha valaki fertőzött HPV-vel, akkor az a társának természetesen könnyebben átadja.
0: Itt most ugye felnőttekről beszélünk, de az imént pont arra tért ki, hogy még egy újszülött is megfertőződhet, ugye szülés útján az anyától. Ilyen esetben a picivel, az újszülöttel mi a teendő? Mit lehet tenni?
1: Hát ezt a neonatológusok témája, ez nem a gyógyászati, természetesen, ugye amikor ez megtörténik, akkor ők kivizsgálják és megfelelő kezelést alkalmazik, ez tünetileg kezelik a dolgokat jelen pillanatban.
0: Van egyébként gyógyszer a HPV vírus ellen?
1: Gyógyszer olyan értelemben nincsen, a szervezet immunitását, az immunvédekezését kell növelni, erre megfelelő gyógyszerek vannak, illetve a táplálkozással is, meg az életmóddal is a szervezet immunvédekezését kell növelni. Illetve, hogyha már kimutatott, akkor a lokális kezelés, vagy pedig a műtéti kezelés. Lokálisan különböző szerek vannak, amit helyi kezeléssel próbáljuk meg eltüntetni a humán papilloma vírus.
0: Bár azt mondtam az elején, hogy ne beszéljünk a védőoltásról, hiszen arról már elég sokat beszéltünk, de bizonyára vannak már adatok arra vonatkozóan, hogy akik megkapták fiatal lánykorukba ezt a védőoltást, és már is az a kezdeni, hogy mikor indult el a HPV vírus elleni védőoltásoknak egyáltalán a népszerűsítése?
1: Hát ez már régen elindult, ugye az a lényege, hogy a védőoltások különböző HPV típusokra alakították ki. Voltak, amelyek 4 HPV típusra, most ott tartunk, hogy Magyarországon a fiatalokat, a gyermekeket 9 HPV vírus ellen oltjuk, úgynevezett az védőoltás ennyi antigén tartalmaz, hiszen a védőoltásban magának a fehérje, a kapszid van benne, nem legyengített vírusról van szó, és ez a kapszid, hogy bekerül a szervezetbe, ez váltja ki az ellenanyag termelést, és ez okozza a védelmet a későbbi fertőzéssel szemben. Tehát jelenleg 9 alkotó eleme van a védőoltásoknak.
0: És mennyi ideig nyújt védettséget?
1: Hát ezek még azért kimutatottak, vannak tanulmányok, amit azt mutatják már, hogy 10-11 év, és ma már az oltást a 9 és a 14 éves korosztály között kell elkezdeni alkalmazni, és minél fiatalabb az egyén, annál nagyobb az antitest, az ellenanyag válasz a védőoltásra.
0: Van egyébként életkor zárás, tehát mennyi az az életkor, amikor azt mondják, hogy már nem adnak be védőoltást?
1: Ahogy a tanulmányok, ahogy a tudomány fejlődik, úgy néz ki, hogy egyre kitolódott ez az életkor, gyakorlatilag most már közelíti a 60 évet.
0: Tehát a HPV vírussal, ha megfertőződik az egyén, legyen az akár nő, akár férfi, tehát milyen betegségeket okozhat? Kiemeljünk ki néhányat, amik a legfontosabbak.
1: Igen, akkor itt a szervekre kell, hogy lokalizáljunk, illetve el kell különíteni az onkogén és a non-onkogén vírusoknak a tulajdonságait, illetve amik okoznak. A non-onkogén, tehát a nem rossz indulatú elváltozásokat okozó vírusokat, ugye beszéltünk erről, kiemelném a 6-os, 11-est, ezek különböző szemölcsöket okoznak a szeméremtesten, ami nagyon kellemetlen tud lenni, ezek akár ökölni nagyságúra is meg tudnak nőni, bizony nagyon kellemetlen a mindennapi életben, és hát a kezelésük is nehézkes, sokszor műtéti kezelés szükséges. A onkogének közül pedig ki kell emelni a 16-os, 18-ast, illetve a 31-est, 33-as, 45-öst, és ezek egyrészt a szemérem testen, a vulván, a szemér a nagy ajkon, kis ajkon okoznak rák megelőző állapotot, illetve rákos elfalulást, a hüvelyben szintén, valamint a mészájon. Ugye a mészájon ki kell mondanunk, hogy a tudomány azt megállapította, hogy a rossz indulatú mészájdaganatok 99,7%-áért humán papilloma vírusok felelősek. Elsősorban az onkogének. Ezen kívül meg kell említeni még a nemi szervek szemölcseit, amit szintén ugye a 6-os, 11-es okoz, meg kell említeni a végbél nyílás környékén kialakuló, illetve végbél nyílás környékén kialakuló elváltozásokat, és meg kell említeni a fejnyak daganatoknál is, ugye ez megint a különböző szexuális szokások miatt alakulhat ki.
0: Amikor diagnosztizálják, hogy valaki HPV vírussal fertőzött, és mondjuk rossz indulatú maradjunk ennél, akkor mi ad reményt?
1: Tehát elsősorban meg szeretném, hogy pont ezért valahogy a rák az nem egy rövid idő alatt alakul ki, hanem 10 év, mondjuk körülbelül 10-12 év alatt. A rák megelőző állapotban viszont 1-2 év alatt rák alakulhat ki. Ezért kell kiszűrnünk a kóros elváltozásokat, ezért kell járni szűrésre, ezért kell járni nőgyógyászati vizsgálatokra, ahol rák, nőgyógyászati vizsgálat mellett onkocitológiai mintavétel történik, rákszűrés úgymond, és emellett ma már szinte kötelező a humán papilloma vírus szűrése.
0: Ez ingyenes ma Magyarországon?
1: Bizonyos helyeken, igen, most már ez elérhető ingyenesen. Tehát attól ugye most nagyon, igen, elérhető. Régebben ez kóros citológiához volt kötve. Tehát a humán papilloma vírust, amikor kiszűrjük, és annak megfelelően kell akkor az ellenőrzéseket. Ez már szakmai kérdés, hogy hány hónap múlva, mikor kell visszaívni kontrollra. Ha viszont már kóros elváltozást okozott, akkor szövettani mintavételt kell venni az adott területről, és a szövettan birtokában tudjuk eldönteni, hogy milyen kezelést kell alkalmazni, ez elsősorban természetesen műtéti kezelés.
0: Van-e arra vonatkozóan adatunk, hogy az országban mennyire sűrűn fordul elő az, hogy valaki HPV vírussal fertőzött, és ennek következményei vannak?
1: A tapasztalat azt mutatja, illetve az egyes tudományos feldolgozások, hogy egyre nő a humán papilloma vírus fertőzöttsége. Ez két okból is adódhat, az egyik, hogy gyakrabban eljárnak az emberek szűrésre, a másik pedig, hogy szűrjük egyáltalán a humán papilloma vírust, ami régebben nem fordult elő, nem történt meg, tehát hiába volt valakinek humán papilloma vírus fertőzése, nem tudott róla, csak nagy Isten később. A humán papilloma vírus tulajdonságát, azt, hogy ők rákot okoz, is fordítva fedezték fel, hogy a szövettanban a rossz indulatú daganatos ményaknál már megnézték a szövettant, és kiderült, hogy a rossz indulatú daganatoknál a humán papilloma vírusok 99,7%-ban ott vannak. Illetve, hogy az onkogén vírusok 63 és 97%-ban szintén ott vannak, ugye a rossz indulatú daganatban. Talán a szexuális szabadosság is miatt, ami ugye más életmondforma, növekszik igen a humán papilloma vírus fertőzöttség.

Elhangzott műsorunkban először az Egri Markot Ferenc Kórházban létesülő bölcsödéről, valamint az intézményben elindult Nő az Esély programról hallhattak, ezután a HPV vírusról volt szó. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Nátrán István és Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Beresz Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból a hétvégén a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepi eseményt rádiónk élőben közvetítette, és a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bírók kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tiszaes törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakció vezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 9,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett áras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Folytatódik a hőség, a következő hétvégé helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos, mint ismert, másodfokú hőségriasztást rendelt el. A MÁV csoport és a GYESEV több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasoknak. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utassegítő szolgálatok. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, ha a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. június 22-e hétfő van. Műsorunkban két konferenciáról számolunk be. A Témban és Új-Zélandon is mások mellett Kisújszállás turizmusának kulturális alapjai címmel hangzott el előadás, bemutatva a Nagykunság kulturális fővárosát. Adásunk a 2026. február 2-ai műsorunk ismétlése. Kérjük, tartsanak velünk! Tartalmas rádiózást kívánunk!

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát. Tibor a közelmúltban két konferencián is részt vett, ahol többek között a szűkebb hazáját, Kisújszállást és a Nagykunságot is népszerűsítette, bemutatta a nagyvilág előtt. Kezdjük az első konferenciával, amit Athénban tartottak. Itt két témában is előadott, tehát az egyik volt a Kisújszállás kulturális turizmusának az alapjai voltak. Milyen jellegű volt ez a konferencia, illetve egy-egy konferenciát milyen módon kutat fel, keresd meg, hogy hol érdemes és miről előadni.
1: Én is köszöntöm a rádió hallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget. A konferenciák azok igazából mindig jönnek szembe, hiszen kutatóként, egyetemi oktatóként mindannyian sok-sok tudományos társaságnak vagyunk a tagjai, úgy hazaiaknak, mint külföldieknek, és ennek kapcsán nyilván ez már egy bejáratott dolog, hogy kapjuk az e-maileket, az emlékeztetőket, hogy hol és mire lehet jelentkezni. Úgyhogy tényleg a Magyar Regionális Tudományi Társaságtól a Földrajzi Társaságon át az Urbanisztikai Társaság, hogy csak a jelentős magyarokat említsem, amelyek engem érintenek. Például a Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja az Európainak, illetve a világ egészére kiterjedő regionális tudományi szövetségnek. És ezek kapcsán jönnek a konferencia felhívások, mondhatom, hogy számolatlanul, és hát igazából két dolognak kell lennie, időnek és pénznek, hogy az ember ezen részt vegyen, na meg persze a plusz egyként azért tudásnak is, hogy erre egyáltalán be lehessen nevezni, és ennek kapcsán a tavaly év során szépen sorra rendre jöttek ezek a felhívások, lehetőségek, és én úgy gondoltam, hogy érdemes megkísérelni az athéni konferenciára való jelentkezést, úgyhogy ez meg is történt. El is fogadták a jelentkezésemet, és úgy gondoltam, hogy azért azt a tetemes részvételi összeget, azt azért ki kell használni, így két előadással is jelentkeztem, és szerencsére mind a kettőt elfogadták, érdemesnek tartották arra, hogy előadjak, és ebből az egyik volt valóban Kisújszállás turizmusának kulturális alapjai, hogy ez hogyan értelmezhető egyáltalán, milyen van egy ilyen európai szintről nézve nagyon pici városnak, milyen lehetőségei vannak, amely ráadásul belső periférián helyezkedik el, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, úgyhogy mondhatom, hogy több ág is húz bennünket, szegény embereket, holott ezt is vallom már évek óta, ahogy jobban beleláttam kutatóként is, meg volt alpolgármesterként, hogy igazából nagyon sokáig egy aranyrögön üldögélő koldus voltunk, vagyunk. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy ha a magyarok valamiben világbajnokok, ezt már említettem, az a panaszkodás, tehát nagyon soknak embernek fel kéne ébredni, hogy az adottságokat meglátni és használni értelmesen. És én úgy gondolom, hogy Kisújszállásnak rengeteg adottsága van, annak ellenére, hogy mi azért első körben természeti látnivalókkal annyira nem bővelkedünk, hiszen lapos a tér, mint a palacsinta. Ugyanakkor Széchenyi is megmondta, meg Petőfi is, tehát ők azért elég jelentős gondolkodók voltak ahhoz, hogy az Alföldet megbecsüljék és szeressék, a végtelen síkságot. És én úgy gondolom, hogy aki értő szemmel és értő vezetéssel járja, az még a természetben is felfedezhet csodákat. Én például tavasszal, amikor járom a vidéket, ott a környéket, akkor tényleg sokszor elszorul a szívem, hogy mennyire szép tud lenni az Alföld, amikor nyílik ki, és amikor éled az élet. És hát visszatérve a kulturális adottságainkra, végeztünk Vasvári Mária kolléganőmmel, aki a Debreceni Egyetem adjunktusa, egy kutatást, illetve folyamatosan végezzük ezeket a kutatásokat, mindig az akkor aktuális eredményeket közöljük, és 2022-23-ban kérdeztünk meg prominens személyiségeket Kisújszálláson, értsd ez alatt polgármester, alpolgármesterek, jegyző, civil szervezetek vezetői, iskolaigazgatók, vállalkozások vezetői többek között, tehát úgymond a prominens személyiségeket, hogy hogyan vélekednek Kisújszállásról, és nyilván ez egy átfogó vizsgálat volt, és ebből szálasztuk ki az, ami a turizmusra vonatkozott, de megkérdeztük őket a település menedzsmentről, a város gazdasági helyzetéről, társadalmi helyzetéről, hogy ők hogyan látják azt a helyi társadalmat, és ebből állítottuk össze ezt a kutatást. Gyakorlatilag nyilván emellett elemeztünk KSH statisztikákat, helyi statisztikákat, elemeztünk helyi fejlesztési dokumentumokat, de azért az alapvető súlyt ez a kérdőív képezte, mert én ezt vallom, hogy a statisztikák nem mutatják meg a teljes valóságot. Lehet, hogy most ezen felháborodnak statisztikusok, vagy sokan, akik azt mondják, nem lehet mindent, bár azt mondják, hogy a matematikával mindent le lehet írni. Igen, biztosan, de azért szerintem kell hozzá ez a szubjektív oldal is, hogy egyes emberek hogyan látják, hogy félig van tele a pohár, vagy félig üres. És ennek alapján készítettük el, és hát azt kell mondani, hogy alapvetően egy alig 10 000 fős kisvárosnak igen jó adottságai vannak helyenként és időnként. Ugye ezt is már sokszor beszéltük, hogy a nálunk született és gyermekkorát ott töltött Csukás Istvántól kezdve az ott tanult és érettségizett Móricz Zsigmond örökségén át Arany János egy évig tanítóskodott, és hát ugye Karikó Katalin nálunk nőtt fel, ott végezte iskoláit, ott érettségizett, tehát az egész fiatalkorát ott töltötte, tőzsgyökeres kisújszállásiként. Ezen túlmenve ott van nekünk épített örökségként a Vigadó, már róla is volt számtalan megemlékezés, maga a Városháza építménye, mint ugye kihasználható örökség, a Kumánia, és hát természetesen olyan egyediségek, mint a rizstermesztés, és azon belül is az indián rizs, és még biztos van, amiket kihagytam, tehát a nagykun hagyományok, a hímzés hagyománya, és így tovább a tánc hagyományok, tehát szerintem rengeteg minden van. Csak hát ezeket össze kell fogni, fel kell építeni, és utána pedig el kell adni. És leginkább ezek a prominens válaszadók is végül is erre jutottunk a válaszaik összegzése után, hogy azért az alapvető gond a hozzáállással van, a társadalmi hozzáállással, és az összefogás majdnem azt mondtam hiányával, de inkább alacsony fokával, szétaprózottságával, és azzal, hogy nagyon sokan egyszerűen képtelenek tovább lépni. Tehát, hogy a 21. század iszonyúan felgyorsult világában, amikor minden változik, nagyon sokan azt hiszik, hogy amit megtanultak 5, 10, 15, 20, 25, 30 évvel ezelőtt, az most is jó. Nem, nem jó. Folyamatosan tanulni kell, építkezni magunkban belülről, és meg kéne látni a lehetőségeket. Vagy hogyha más meglátja és mondja, akkor meg azt elfogadni is, a mentén haladni.
0: Ehhez az előadásához, konferencia előadásához például Athénban hozzászóltak-e, tesznek-e fel kérdéseket? Tényleg mennyire tudja egy-egy ilyen előadáson keresztül népszerűsíteni kis újszállást?
1: Igen, mindig vannak kérdések, és ez engem is meglep, meg pozitív értelemben is mindig igyekszem is, meg valahol ez mindig picit unikális jellegű is, hogy valaki megmer jelenni egy ilyen kis településsel. Tehát ilyenkor ugye azért európai szinten minimum egy régió, vagy inkább egy ország, vagy valamilyen ágazatnak a nagy ívű bemutatása zajlik, nagy átfogó elemzések, és akkor megjelenik egy ilyen kis település, és akkor úgy látszik a meglepődés, de ugyanakkor a kérdések is, azt nem mondom, hogy sorjáznak, de felszoktak vetődni. És hát itt nagyon fontos tényleg a marketing. Értve ez alatt, hogy a város vezetése hogyan csinálja a marketinget, illetve a másik az, hogy a tudomány népszerűsítés. Mert valóban a tudományt bizonyos szempontból ki kellene vinnünk az elefántcsontoronyból, bár nyilván a konferenciákon sem az átlagember jelenik meg, de azért egy mélyebb merítés, tehát ott azért nagyon sok kolléga a nemzetközi konferenciákon nagyon sok országból hallgathatja meg ezeket a dolgokat, és én ezt nagyon fontosnak tartom. És valahogy úgy, hogy a tudomány eredményei ne sérüljenek, de mégis érthetően adjuk át ezeket a dolgokat.

0: Az Európai Regionális Tudományi Társaság által szervezett aténi konferencián elhangzott előadásairól dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával, Kisújszállás Pro Urbe díjas volt alpolgármesterével beszélgetünk. Ezen az aténi konferencián a másik előadásának a témája pedig a három európai periférikus régió tehetséggazdálkodása volt. Tehát már Tiborral többször beszélgettünk, hogy a tehetségföldrajzról, tehetségek megtartásáról, akár a Kisújszállás környékén, illetve a Nagykunságban is, melyik ez a három európai periférikus régió.
1: Ezeket tapasztalataink, helyi ismeretségünk, korábbi munkáink alapján választottuk ki, és nyilván sokan felistették a nagy kérdőjét, de hogy miért pont ez a három régió, meg hogy összehasonlítható-e. Én azt mondom, hogy azért, ha más miatt nem, tehát már amiatt, hogy ezek ugye európai terminológiával élve NUTS-3-as régiók, tehát ezek a középszintű régiók, amit mi úgy értelmezünk, hogy ez a megye. Magyarországon ez a megye, és ezek alapján az egyik nyilván, amit szerkesztőasszony is mondott, hogy nekem a szűkebb pátriám az a Nagykunság, illetve az pedig jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el, és ehhez én a magam tapasztalatai alapján kiválasztottam Altmárkály Zálcvédelt Németországból, az is egy NUTS-3-as szintű régió, és nekem azért ismerős, mert ugye Németországban éltem egy jó ideig, és annak a tartománynak, amelyben elhelyezkedik ez a kis régió, Magdeburga központja, illetve hát a finnek pedig a rokonság, illetve az érdeklődés kapcsán jöttek, hiszen azért Finnország nem feltétlenül egy fejletlen ország, ellenkezőleg, viszont földrajzilag akárhogy is nézem, egyfajta periféria, hogyha, mert a viszonyítás ugye ezért nincs egyébként a régióknak egyetlen átfogó definíciója, mert 2005-ben adta Szabó Pál kollégám ennek a zseniális megfogalmazását, hogy mi a régió. A régió meghatározott területi egység, mely nagyban függ a meghatározó személyétől. Szerintem ez zseniális, és valóban tehát annyiféle szempont alapján lehet, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy Európa mint központ, és akkor annak a földrajzi perifériái, szerintem ez könnyen belátható, ha ránézünk a térképre, és Finnországban pedig minél északabbra megyünk, bár ez ugye a középső északabbra nyúló részén van, és északabbra nyúlik az egyik része ennek a régiónak, de azért csak periféria bizonyos szempontból Finnországon belül, és ez is NUTS-3-as szintű Észak-Pohjanmaa régió. Úgyhogy ezeket hasonlítottuk össze, és nagyon tanulságos volt egyébként, tehát térképen is ábrázolva őket, és nagyon sok szempont alapján, tehát diplomások száma, társadalmi gazdasági fejlettség, GDP, kutatásfejlesztés, innovációs ráfordítás aránya a megtermelt GDP-ből, hogyan helyezkednek el az országon belül ezen mutatók alapján, benyújtott szabadalmak száma alapján, és így tovább, természetesen a lakosságot is néztük, úgyhogy nagyon-nagyon komplex mutatórendszert alakítottunk ki, megvizsgáltuk a társadalmi helyzetet, a szakpolitikákat, társadalmi viszonyokat, az együttműködés minőségét és mennyiségét, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes kutatási és kutatási eredmények jöttek, bár nyilván ugye megfogalmaztuk a kutatási kérdéseinket, megfogalmaztuk a hipotéziseinket, feltételezéseinket, és hát nagy meglepetés nem ért a versenyben.
0: És akkor mik voltak azok, amik azonosak tulajdonképpen akkor ebben a három régióban, illetve mik a szemben menő különbségek?
1: Igazából ez is érdekes, hogy lehet, hogy akár jogos is a megkérdőjelezés, hogy miért pont ezeket, mert mi két régiónak, Altmárkály Zálcvédelnek és Jász-Nagykun-Szolnok megyének folyamatosan csökken a lakossága, addig Észak-Pohjanmának nő. De ez az, amit mindig mondok, hogy persze, hogyha így szemmagasságban nézem, akkor van egy átlag, de ha már alámerülök, akkor már sokkal mozaikosabb a kép és összetettebb a kép. Ez a növekedés, ez igazából a régióközpontnak köszönhető, Oulu városának. Tehát egyértelmű, hogy fantasztikusan dinamikus fejlődési centrum, vonza a magasan képzett agyvelőket, viszont a vidék ott is küzd. Ott is küzdik a vidék, tehát ott is érvényes a régión belül a centrum periféria. Tehát a nagyváros, mint centrum, és körülötte minden periféria, az elnéptelenedés, előregedés, szociális háló nehézségei, és így tovább. És A másik két régió pedig, ahogy mondtam, csökken a lakosság. Altmark-Reiszátszvédelben két olyan pont volt, amikor ez kicsit ellenkezőbe fordult, 2015, amikor az akkori kancellárasszony Angela Merkel mondta, hogy wir schaffen das, és ráeresztette a migrációs hullámot Németországra. Nem mondanék erről semmit, inkább ezt nem értékelném. A másik pedig 2022 az orosz-ukrán problémakör kapcsán a menekültek. Úgyhogy ez a kettő, de nem látszik még szerintem a trendforduló. És nem tudom, hogy mennyire szerencsés ez nekik, hogyha külső forrásokból oldják meg a demográfiai problémákat, mert én ezt vallom Herman Daly kapcsán, neki igazat adva, hogy a növekedés az, amikor nagyobbak leszünk, a fejlődés meg, amikor jobbak, tehát nem biztos, hogy Németország ettől fog fejlődni, hogyha. És akkor 3 pont.
0: Ehhez a témához is kapott kérdéseket?
1: Igen, voltak ezzel kapcsolatban is megjegyzések, kérdések. Mondom, többen feltették a kérdést. Ezért is érdekes, hogy a kutatók is, hogy gondolkodnak, hogy miért pont ez a 3 régió. És akkor én mondtam földrajzosként, geográfusként, hogy én ránézek a térképre, meg látok dolgokat, látok másoknak az elemzéseit. Tényleg rengeteg parádés elemzés születik itt Magyarországon is, kollégáktól, lából, külföldön is, más régiókról, és ezeket térképre viszik, és látszik, hogy hol vannak a periférikus régiók, és hol vannak a centrum régiók, és hol vannak a félperifériák. És ezek jól kijönnek Európai Uniós térképeken is minden, és én teljesen jól indokolhatónak tartom ezeknek az összehasonlítását, hiszen szerintem a különbségekből is lehet tanulni, illetve abból, hogyha valaki jobb nálunk, akkor ne legyen már szégyen attól tanulni. Tehát tanuljunk tőle, és ne irigykedjünk rájuk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a finnek nagyon sok jó, pozitív példával szolgálnak arra, hogy mit lenne érdemes csinálni, és ez csak egy kutatás során jön ki. Tehát, hogy azok alapján, hogy megyünk lépésről lépésre, és feltárjuk ezeket a dolgokat. És utána meg látjuk, hogy máshol meg mi az, ami kevésbé jó, miben lehetne tanulni.
0: Ahogy elhangzott, tehát Athénban volt ez a konferencia. Már nekem mondta, hogy először járt ön Görögországban, Athénban. Milyen tapasztalatokkal gazdagodott? Mik azok, amiket megosztana a hallgatókkal is, mint turista?
1: Az fontos kihangsúlyozni, hogy ezek mind szakmai utak, tehát ez nem a kirándulás miatt van, de egy kutató, hogyha elindul, egy geográfus, akkor ő már egyből nem utazik, meg nem kirándul, hanem a megélt geográfia módszertanát alkalmazza. Így teszek én is, tehát az természetes, hogyha más nem, akkor az odaút meg a visszaút is. Már akkor is lát és tapasztal az ember. Én történelem szakos tanár is vagyok, és van még néhány emlékem a görög történelemről. Hát úgy 2500 éve rendkívül nagyot alkottak, és az európai civilizáció bölcsője. Elbizonytalanodtam, hogy hogyan fogalmazza meg a jelenlegi Görögországról és azon belül Athénról megélt tapasztalataimat. Nehezen találom a szavakat, és keresem, hogy nem erre számítottam. Illetve nyilván az embernek él egy kép a fejében, bár sok évtizeddel ezelőttről nagynéni még nek az elbeszéléseiből volt egy halvány emlékem, hogy nekik annyira nem tetszett akkor Athén, ezt csak megerősíteni tudom. Kövezzenek meg érte, nyilván minden, a turizmus az annyira szubjektív, hogy tényleg, tehát ez ugyanolyan, mint mikor kérdezik tőlem, hogy ajánljak egy jó bort, ami neked ízlik, tehát ízlések és pofonok. Nekem nem jött be Athén igazából, amit alkottak valóban annó, hát nyilván mi más, mint az Akropolis, az lenyűgöző, monumentális, fantasztikus, lehet sorolni itt a jelzőket, de egyébként nem tudnék olyat most hirtelen mondani, ami miatt én újra visszamennék oda. És ez a bántás nélkül, de a szállás az minősíthetetlen volt, tehát árértékarányban ennyire borzasztóan rossz szálláson még soha nem voltam. És nem csak, hogy rossz volt, hanem fizikailag veszélyes is. Tehát én még ilyet nem láttam, hogy szállodai szobánban a térben középre kvázi belógatják a tévét. Tehát, hogy sérülésveszélyes, balesetveszélyes volt. Ne menjünk bele a tisztaságba, ne menjünk bele az igényességbe, a precizitásba, a pontosságba, mert akkor tényleg nem megbántva senkit. Egyébként gyönyörű természeti környezet, egy csomó szép dolgot láttunk, de azért Athén összességében inkább csalódás volt, és az egyetem épülete az pedig remélem ezt nem hallják görög barátaink, és nem fogja nekik lefordítani senki, de van még mind dolgozni, még 45 évnyi EU-s tagság után is, tehát lassan fél évszázados EU-s tagság után is, jócskán van még teendő. Maradjunk ennyiben.

0: Az Ausztrál és Új-Zélandi Regionális Tudományi Társaság által szervezett konferencián Új-Zélandon, Hamiltonban a tehetséggazdálkodás témakörében tartott előadást dr. Habil Kovács Tibor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársa. Vele beszélgetünk.
1: A közelmúltban Tibor Új-Zélandon járt, ott is egy konferencián, Hamilton városában, majd erről is beszámolunk földrajzi szempontból is. Ennek a témának, a három európai periférikus régió tehetség gazdálkodásának már úgymond a tovább kutatásáról, további eredményeiről számolt be. Mi volt itt ennek a konferenciának tulajdonképpen a nagy témája?
2: A konferenciák sorában igazából, bár már megettem a kenyerem javát, mikor megláttam a felhívást, először elkezdtem olvasni, hogy mi a témakörök, periférikus régiók, előregedés, elvándorlás, demográfiai problémák, és így tovább mondom, életemben először találkoztam azzal, hogy mint minden szó rám illik. Valahogy tavasszal jött talán a lehetőség, olvasom tovább, december 1-e, 2-a, nagyon jó mondom, van idő elkészíteni az anyagot, amit be lehet küldeni, és így tovább, majd helyszín, nézem, Hamilton, Új-Zéland. Erre elkerekedett azért a szemem, de megembereltem magam, és vettem a bátorságot, hogy ez lesz a legvalószínűleg az életemben, a legtávolabbra, legmesszebbre, legdélebbre, legkeletebbre való elutazás, és ráadásul szekciójavaslatot is küldtem, mert ez is fontos, hogy nem csak előadásokat várnak sokszor, hanem szekciójavaslatot, és igazából ez nekünk, akik kutatók, egyetemi emberek, azért fontos, mert azt kell, hogy mondjam, hogy az előadás tartása az alap. Tehát az igazából olyan, mint az autón a négy kerék. Tehát ez elvárás, alapvető elvárás, és teljesen jogos elvárás, és igazából pontot azért, hogyha saját szekciónk van. Ez azért fontos, mert egyrészt a téma fontosságát elismerik ezzel, másrészt meg lenni kell olyan embereknek, akik csatlakoznak ehhez a szekcióhoz előadással. És hát így történt, hogy elküldtem a szekciójavaslatomat, itt a tehetséggazdálkodás kapcsán is akkor jó gyakorlatok, hiányosságok európai dimenzióban, illetve világviszonylatban, és jött a visszajelzés, hogy elfogadták a szekciójavaslatot, és jöttek is a jelentkezések, aztán a szervezők végén voltak olyan kis huncutok, hogy még ebből csináltak egy-két szekciót, tehát kicsit szaporították azok számát, úgyhogy ez valahol örömre is okot adott, hogy ennyire jónak találták ezt a témát, és nyilván ugye itt azért nem szabad elfelejteni kollégáim Vasvári Mária és Mátyás Szabolcs kollégáimnak a nevét, hiszen velük szoros együttműködésben megy ez a kutatás, úgyhogy nélkülük ez nem történhet meg, hiszen mindannyian hozzáteszik a tudásukat, és ezt is vallom, hogy ma már a magányos kutató az vagy tényleg zseni kell, hogy legyen, vagy nagyon szerencsés, illetve olyan témában, hogy egymaga, mert ezek olyan szerteágazóak, hogy tényleg a matematikától, a statisztikától, a szociológián át, tényleg a természetföldrajzi viszonyokon bármi, ezt össze kell kombinálni, ezt egységben kell kezelni, és azért tényleg ez több ember munkáját feltételezi, úgyhogy nekik is ez fontos, hogy meg kell említeni őket. És hát ebbe a szekcióba aztán jöttek előadásjavaslatok, úgyhogy végül is egy olyan szekcióm lett, hogy demográfia, migráció és zöld átmenet. Tehát ugye itt nagyon fontos a gazdaságban, bár nem tudom, hogy ez is mennyire valós, ez a zöldítés, vagy ez a greening, hogy ezt valóban tesszük-e, vagy csak jól hangzó dologként adjuk el. Ez is megérne egy másik misét. Szóval így jutottam ki Hamiltonba, és ott a Waikato Egyetemen volt ez az Ausztrál és Új-Zélandi Regionális Tudományi Társaságnak volt ez a közös konferenciája, úgyhogy ennek kapcsán elfogadták a szekciójavaslatot is, elfogadták az előadásomat is, és ide már a továbbfejlesztett változatot vittem, tehát itt már egy modellel is kísérletezünk, mert ugye a tudományban az is elvárás, hogy mindig új eredményekkel álljunk elő, de minimum újszerűvel itt a 21. században, ami azért tegyük a szívünket a kezünkre, azért nem mindig

0: Országból Észak-Pokján már ezek a NAC 3-as szintű régiók, és róluk adtam elő, és hát nyilván ilyenkor már az ember azért finomít rajta, meg az új eredményeket is beleszövi, és egy új modellt is igyekszünk kidolgozni, ez a TURN vagy TERN, ugye itt mindig az is részben legyen szakmailag nagyon helytálló, meg azért legyen hangzatos is, rövidítés is, és ez tulajdonképpen a tehetségek ökoszisztémája, és annak a reziliencia modellje. Tehát tulajdonképpen valamilyen idétlen fordításban így hangzana, és itt az a lényeg, hogy ahogy mondtam, itt ötvözni mindent, a matematikai, statisztikai elemzéseket, a dokumentum elemzésekkel és a társadalmi mikroelemzésekkel, tehát a helyben lefolytatott kérdőívezések, tehát ez egy kombinációja ennek, és ennek kapcsán, hogy tudunk-e előrejelzést adni, hogy hogyan és miként kell a tehetséggazdálkodást folytatni egy adott régiónak és azon belül a településeknek, hogy ne elsősorban tehetségkibocsájtók legyenek, mert az veszteség, hanem minimum tartsák meg a tehetségeket, vonzák vissza, illetve vonzák be a tehetségeket. Tudom egyébként, hogy ez azokat a régiókat viszont sújtja, ahonnan elhozzák a tehetségeket, de úgy tűnik, hogy nem sikerül mindig megvalósítani a győztes-győztes szituációt, tehát vesztesek is mindig vannak, viszont a periféria pedig ne jelentse már mindig, és különösen a 21. században, akár egy földrajzi periféria, hogy az más szempontból is mindig a periféria létre predesztinált és arra kárhoztatott.
1: És akkor ebből a három régióból melyik a legkiemelkedőbb abban, hogy mondjuk akkor vagy megtartja a tehetséget, vagy visszavonza?
0: Gondolom nem mondok ezzel nagy dolgot, tehát értelemszerűen a finn régió, ez természetes. Van a központja, Oulu, egy egyetemi város, versenyképes szakokkal és versenyképes irányokkal, képzési kínálattal. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy Oulu az idén Európa kulturális fővárosa 2026-ban. És jelentős szívóerőt gyakorol, nem csak a finn, hanem a külföldi agyakra is. Nyilván ez a képzettekre, a képzett, magasan képzett humán erőforrásra. Persze nyilván ennek is mindig vannak, ugye mikor mélyebbre merülünk, azért mindig derülnek ki részletek pro és kontra, tehát nem mindig annyira fényes ez a dolog. Viszont el kell mondani, hogy valóban a periféria, a régión belüli periféria, tehát a vidéki, a rurális térségek, azok viszont küzdenek. Tehát a tipikus periféria lét problémáival, előregedés, elvándorlás, fiatalok elvándorlása, nagyobb arányú mobilizációja és az ebből aradó, ugye a teljes életnek a nehezebben fenntarthatósága, legyen szociális háló, infrastruktúra, lakások, ingatlanok, minden.
1: Említette, hogy nagyon fontos az, hogy saját szekciója volt, és nemzetközi konferenciáról van itt is szó. Milyen nemzetiségű előadók voltak ebben a szekcióban?
0: Igazából az egész konferenciát, hogyha nézem, Európából én voltam az egyetlen, úgyhogy végre egyszer én számítottam egzotikusnak, és alapvetően ez, ahogy mondtam, ez az Ausztrál és az Új-Zélandi Társaság Regionális Tudományi Társaságnak volt a rendezvénye, és ebből a térségből érkeztek, de azért voltak jelentkezők távolabbi részekről, tehát alapvetően Ausztrál és Új-Zéland, de ezt úgy kell érteni, hogy azért voltak a csendes-óceáni térségből is, illetve a távol-keletről, tehát ez a Kína, Oroszország, Japán és így tovább térsége, meg hát az ausztrál színekben versenyzők is, volt olyan, aki Bangladesből jött, tehát és Ausztráliában PhD-zik, úgyhogy ezt így kell érteni. De alapvetően az én szekciómban új-zélandiak, ausztráliai illetőségűek, ott tanulók, ott PhD-zók adtak elő. És egyébként érdekes előadásokat hallhattunk, tényleg ilyen mezőgazdasági zöld átmenetről, demográfiai kérdésekről, mennyire automatizálható, hogyan digitalizálható esetleg a mezőgazdaság, mennyire vonhatóak be a termelők, milyen demográfiai problémák vannak. Új-Zélandról is volt egy demográfiai előadás, hogy alapvetően ott is a modern vagy posztmodern társadalmakra jellemző, amit mi Európában és Magyarországon is ismerünk, hogy előregedés, elvándorlás, fiatalok, nagyvárosok vonzása, vidék kiüresedése, ezek veszélyei. Ez már az unásig ismételt recept. És hogy Új-Zélandon például mi lehet a megoldás? Hát ott sem a belső erőforrások, ott is az látszik, hogy a migráció, a bevándorlás. az, ami ellensúlyozza ezt, de megint nem győzött.

tudom hangsúlyozni a mennyiség és a minőség kérdését. Tehát, hogy ez hosszú távon az, hogy megáll a népesség csökkenés, ez valóban olyan nyeresége egy országnak közép és hosszú távon. Vagy ez már egy nagyon kérdőjeles jövőnek a kezdete.

0: Hamilton az mekkora városnak számít Új-Zélandon?
1: Igazából maga az ország sem túl népes, tehát egy ilyen kb. Fél magyarországnyi népességű, és egy ilyen talán Debrecennel hasonlítanám össze, egy olyan kaliberű város. A legnagyobb város egyébként ott sem a főváros, hanem Auckland nevű település, és hát egyébként Hamilton is egy élhető településnek tűnt, semmi extra egyébként, tehát nem a mi európai urbanizációhoz szokott szemünk, ahol gyönyörű középkori, esetleg ókori épületek vannak, műemlékek tömkelege. Hát ez az igazi angol hódítás utáni, az angol behatolás utáni városodás, urbanizáció, annak a képe. Tehát inkább ezek, ha valaki volt Amerikában, vagy látott ilyen filmeket, inkább a városképek ilyenek, tehát elszórva. Még vannak esetleg 19. századi templomok, de különösen a legnagyobb várost, Aucklandet említve, ott én úgy éreztem, mint egy kisebb fajta New York. Tehát esetleg van egy-egy gyönyörű 19. századi katedrális, vagy egy régi 19. századi viktoriánus épület, de egyébként meg körbe felhőkarcolókkal. Mondom, ez Auckland, nem Hamilton, de Hamiltonban is egy pár ilyen viktoriánus kori épület, és akkor egyébként meg ilyen jellegtelen doboz, kocka, gyufás doboz épületek. De élhető, élhető, mert tiszta, meg rendben van, rendezett, csak az épületek nem feltétlenül olyan szépek.
0: De ha Új-Zélandnak a természetföldrajzi adottságait nézzük, akkor az pedig kiemelkedő.
1: Mindenképpen, ugye déli féltekén voltunk, tehát pontosan ellentétesek az évszakok, úgyhogy igazából a nyár elejére érkeztem, és mókás volt, mert elindulva itthonról november végén, ott meg pólóra vetkőzve, úgyhogy szinte megégve, amikor az utcán volt az ember, és még ez csak a nyár kezdete volt. Hát egyébként meg lenyűgözőek a természeti formák, tehát a dombok, a hegyek, a növényzet, ugye, és őrzik is, tehát nagyon szigorú, amikor beléptünk, akkor keresőkutyák, minden, úgyhogy eleve már közlik velünk a konzulátus honlapján, nagyon kimerítően leírják részletesen, hogy mit nem lehet bevinni, mi az, amire oda kell figyelni, mert egyébként milyen következményei vannak, büntetés adott esetben, még elzárás is, stb. Tehát tényleg komolyan veszik, és a nagyon kevés időben, ami megadatott, hogy egy kis megért geográfiát és a magáévá tegyen az ember, amikor például egy nemzeti parkban egy erdőbe besétáltunk, én még ilyet nem láttam, hogy le volt zárva fémkapuval, előtte le kellett kefélni a cipőt, és vegyszerrel lefertőtleníteni a cipőtalpát. Majd mikor kijöttünk az erdőből, ugyanez a metódus. Úgyhogy elképesztő volt. Látszik a vulkáni utóműködés, tehát helyenként és időnként a nemzeti parkokban elképesztő kénszag, sár, fortyogók, bugyborékoltak, elképesztő holdbéli tájrészletek olyan színekkel, hogy itthon trinádból nem lehetne kikeverni ilyen szürreális színeket, olyan színű vizek, úgyhogy lenyűgöző volt. De természetesen a munka volt a legfontosabb, de fontos ilyenkor, mert hiszen azért ez nem itt van a szomszédban, szóval ha már erre jár az ember, akkor amit lehet, azt megnéz.
0: És végül gasztronómia szempontjából mit tudna elmondani az országról?
1: Ezt mindig tartom magam, hogy a magyar konyhánál nincs jobb a világon, ez teljesen biztos, harag és részrehajlás nélkül. Nyilván emellett még ott van a lengyel konyha, az orosz konyha, bár én annyira nem vagyok a halrajongó, meg tejgyümölcs, de a francia konyha, az olasz konyha. Hát ez inkább, ahogy mondtam, angol száz behatás alapvetően, tehát az English breakfast, amit ismerünk, illetve hát a marhából, de leginkább a birkából készült ételek. És az, amit látunk is a főzőműsorokban, tehát nem úgy, mint mi nagykunok, hogy akkor birka pörkölt, hanem ezek a sültek, a grillezet, de alapvetően semmilyen hanyattesős gasztronómiai élmény nem volt, de azért voltak olyan tényleg birkából készült ételek, amire azt mondtam, hogy nagyon jó ízű volt és különleges volt. De nem ez volt életem legnagyobb gasztronómia élménye, de alapvetően rendben volt.
0: És italabor, szőlőtermesztés?
1: Egyébként is most már kellő tartózkodással is, hogy más is hozzáférjen, de két alkalommal kóstoltam meg, többek közt azért is, mert vezetnem is kellett, úgyhogy azért egy szigeten kicsit másként néz ki a közlekedés, és ott kellett lenni fejben, meg már hajlott koromra való tekintettel is mérsékelni kell, de nagyon kellemes borokat ittam, és megint ott tartunk, hogy szerintem a világ legjobb borai azok Magyarországon készülnek, teljesen biztos vagyok benne, megint harag és részrehajlás nélkül. Aztán az, hogy milyen a marketing, mondjuk a magyar boroké, és milyen az új-zélandi boroké, ezt pedig mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy hol tartunk ebben, és ők hol tartanak ebben.
0: Ahogy elhangzott, tehát Kisújszállás mindig a Tibornak a szíve közepe, a kutatásainak a közepe a kutatótársaival együtt. Jelenleg most milyen témákat kutatnak?
1: Az egyik az továbbra is megy, a tehetség, az szerintem most már maradni fog, hiszen az kimeríthetetlen, aztán majd látjuk, hogy a földrajzi hatókör az merre, és hogyan fog menni, de folytatjuk ezt a három régiós kutatást. Aztán most van egy kutatásunk a Debrecen turisztikai értékeléséről, turisztikai helyzete, turisztikai adottsága és a jelenlegi helyzetének az értékelése, mint közép-európai vidéki nagyváros és Magyarország második legnagyobb városa, úgyhogy erről készítettünk egy kutatást. Reményeim szerint idén eljutunk oda, hogy Magdeburggal fogjuk ezt összehasonlítani, tehát ugye a kelet-német nagyvárossal, Szászonhalt tartomány székhelyével, illetve szeretném azt a kutatást is tovább folytatni, ami a veszteség térképezést, erről már cikkek is jelentek meg magyarul is, angolul is, és azt most már úgy, hogy nem csak a nagykunság, hanem a nagykunság összehasonlítva a hajdúsággal és Altmark-Reisszalzwedellel, tehát ebben is az idén előrelépést szeretnék elérni. Van egy kutatás, amit most februári pécsi konferenciára készítek, ez inkább csak ilyen desk research lesz, magyarra fordítva abszolút íróasztali kutatás, tehát másodlagos forrásokra, szakirodalomra. Másként nem is nagyon lehetne különösen magányos harcosként, ez a nagykunság település hálózatának változása a török uralom következtében. Tehát, hogy mi volt azelőtt, és mit okozott itt a török uralom a nagykunságban a település hálózat kapcsán, ezt szeretném, hiszen ugye a pécsi kollégák rendeznek egy óriási konferenciát, itt a táj változásai a Kárpát-medencében, és ugye ennek apropóján, hogy Mohács 500, ennek az éve van, és hát egy nagyívű konferenciát szerveznek, ezúton is köszönet nekik érte, és sok sikert innen is. Illetve hát van egy személyes álmom, ami már kipattant a fejemből tavaly, csak mindig másfele vissza többi kutatás, de azt tényleg úgy tartom, hogy az valóban egy újszerű irány itt a társadalomföldrajzos kutatásban, egy módszertant, és annak egy mutatóját szeretném kidolgozni, hát remélem abban az idén jelentős lépéseket érek el, és majd sikerül azt is publikálni, de az most még maradjon egy kicsit a balladai homályban.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor találkozzunk még, és majd számoljunk be akkor a további konferenciákról, illetve kutatási eredményekről. Jó munkát kívánok a 2026-os évre is.
1: Nagyon szépen köszönöm, így legyen.
2: Műsorunkban két konferenciáról számoltunk be. Vendégünk volt dr. Habil Kovács Tibor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársa, Kisújszállás Pro Urbe díjas volt alpolgármestere.

0: Kedves hallgatóink! További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!
2: Négy óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bírók kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tiszaes törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakcióvezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett áras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Folytatódik a hőség, a következő hétvégéje helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos, mint ismert, másodfokú hőségriasztást rendelt el. A MÁV csoport és a GYESEV több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasoknak. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utas segítő szolgálatok. Az aratás végéig fokozott figyelemre inti a gépjárművezetőket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Országszerte elkezdődött az aratás, figyelni kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra. Tokaji bort is a világ legjobbjai közé választottak Londonban. Bekerült a mindössze 50 Best in Show bor közé az Oremus Pincészet 6 puttonyos 2016-os tokaji aszúja, a világ egyik legtekintélyesebb borversenyekén számon tartott Decanter World Wine Awards idei kiadásán. Bejelentette lemondását a brit miniszterelnök. Keir Starmer szerint a legfontosabb kérdés, hogy ő lenne a megfelelő a párt élén a 3 év múlva esedékes parlamenti választás idején. Elfogadta, tudomásul vette pártársai véleményét, miszerint új vezetőre van szüksége a munkáspártnak és az Egyesült Királyságnak. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban Soltész Rezső, Komár László, Zalatnai Sarolta és a Neoton együttes népszerű slágereiből válogat a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. Ha tehetik, tartsanak velünk, jó szórakozást, jó ébredezést!

Kedves hallgatóink, mai hajnali zenés óránkban Soltészereső, Komár László, Zalatnai Sarolta és a Neoton együttes slágereiből válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. További jó ébredezést!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2026. június 23-án, az éjszakás technikus Tompos Péter nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai napkelte időpontja 4 óra 39 perc, a napnyugtájé pedig 20 óra 41. Ma az év 174. napja van, tehát 2026-ból még 191 nap hátra van. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Az örök béke hirdetője. Mennél hangosabban káromolják azt a nevet, amelyben egyedül van üdvösségünk, annál hangosabban és annál nagyobb örömmel valljuk. Benned lakozik az Istenség teljessége. Neked szólnak a karácsonyi harangok, neked újonganak a gyermekszívek, előtted hajoljon meg minden térd, téged valljon meg minden nyelv. Te vagy mindenkor sarokköve, minden világosságot kereső fényessége, minden éhező eleven kenyere, az örök béke hirdetője. Te vezesd mindazt, ami békétlen, Isten békességére. A szeretet kötelékével fűzd össze mindazokat, akik idegenek lettek egymás számára. Engeszteld ki egymással mindazokat, akik ellenségesek lettek. Add meg nekünk a békét.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Ulrich diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei missziós szemináriumból a hétvégén a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepi eseményt rádiunk élőben közvetítette, és a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bíró kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tiszaes törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakció vezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett táras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Folytatódik a hőség, a következő hétvégén helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos, mint ismert, másodfokú hőségriasztást rendelt el. A MÁV csoport és a GYESEV több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasoknak. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utas segítő szolgálatok. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, ha a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa szombatesti beszéde Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Nyújtson segítséget és biztonságot a keresőknek. Leó pápa felhívása. A pápa hétfőn a Le Jeune alapítványhoz. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája. Leó pápa Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Páviában tett szombati apostoli látogatásának utolsó állomásaként kora este Leó pápa a közeli Lodigiano kisvárosát kereste fel, hogy lerújja tiszteletét az 1850-ben ott született Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorló családoknak lett missziós apostola. A Szent Atya az ő emlékének szentelte a beszédét, és szólt a migráció mai, sokkal bonyolultabb helyzetéről, amely azonban nem kevésbé igényli az egyház támogatását. Leó pápa örömmel köszöntötte Cabrini Szent Franciska földieit, polgári és egyházi hatóságait. Azért vagyok ma itt, szólt a Szent Atya, hogy tiszteletemet fejezzem ki Cabrini anyának, a migránsok védőszentjének, az Amerikai Egyesült Államok első női szentjének, aki 1850-ben itt született Sant'Angelo Lodigianóban és Chicagóban, az én szülővárosomban halt meg 1917-ben. Amikor megtudtam, folytatta a pápa, hogy Sant'Angelo Lodigiano mindössze néhány kilométerre van Páviától, úgy gondoltam, megragadom az alkalmat. És most itt vagyok. Köszönöm a meleg fogadtatást. Így mutatja meg Lodigiano egyháza a pápa iránti szeretetét, egy olyan szeretetet, amelyet Cabrini anya egyedülálló odaadással és engedelmességgel táplált. Amikor ugyanis elérkezett az idő, hogy szerzetesi intézménye végső döntést hozzon az ő küldetése irányáról, ő azt akarta, hogy a pápa irányítsa azt. 13. Leó pápa pedig világosan fogalmazott,
1: non all'oriente, ma all'occidente.
0: Nem keletre, hanem nyugatra menjen, hogy ott szolgálja az Amerikában élő több ezer olasz emigráns életét, ahogyan azt Piacenza püspöke Scalabrini Szent János már korábban is tanácsolta neki. E két világosan látó pásztor hangján keresztül Cabrini anya értelmezte az idők jeleit és megértette, hogy el kell engednie a Kínába szólító missziós álmát, ahol Xaveri Szent Ferenc példáját követte volna, de most hivatását ott kell megvalósítania, ahol abban a pillanatban a legnagyobb szükség volt rá. De, kedves testvéreim, ha a mai világra nézünk, mit is mondhatunk? Kérdezte Leó pápa. A jel, nevezetesen a migráció jelensége, most egy másik szakaszba lépett, amely minden bizonnyal összetettebb, de épp úgy kihívás jelent az egyház számára. Tegyük fel magunknak a kérdést. Ha Franciska anya ma élne, mit mondana neki az ő misszionárius lelkülete? És mit mondana Krisztus szíve az ő szívének, aki szerzetes nőként az ő országának szolgálatára szentelte életét? És mit kért volna tőle egy olyan pápa, mint Ferenc pápa, aki olasz bevándorlók fia? A migránsok szolgálatát ő pápasága egyik kulcsfontosságú szempontjává tette. Ferenc pápa a Dilexit Nos kezdetű negyedik és egyben utolsó enciklikáját Krisztus szíve ember és isteni szeretetének, vagyis a végtelen szeretet misztériumának kívánta szentelni, amely Cabrini Szent Franciska életének és művének egyetlen igazi hajtó ereje volt, de még inkább annak, ahogyan azt elérte, pontosította Szentatya. Ebben az enciklikában Ferenc pápa ezt írja. A Krisztus szíve iránti áhított időszerűsége különösen nyilvánvaló számos női és férfi szerzetes rend evangelizáló és oktató munkájában, amelyeket kezdeteitől fogva ez a krisztológiai lelki tapasztalat jellemez. Leó pápa megörökölte és tovább vitte Ferenc pápa tanítóhivatalát a szegények iránti szeretetről szóló Dilexité kezdeti apostoli buzdításával, amelyben a bevándorlók kíséréseként megjelenő szeretetről beszél Cabrini Szent Franciska és Scalabrini Szent János példáin keresztül. Szent Franciska anyai szíve, amely soha nem nyugodott, mindenhol megmozdult feléjük, a bevándorlók felé, a nyomornegyedekben, a börtönökben, a bányákban. Ő maga ezt írta, egyetlen feladat sem lesz túl nehéz, egyetlen ország sem túl távoli,
1: nessuna terra troppo lontana.
0: Egyetlen ember sem lesz túlságosan megsebzett Jézus szívének szeretete, és mindazok által, akiket meghívtak, hogy Krisztus szeretetének hordozói legyenek a világban. Mi is lehet a napjainkban időszerűbb karizma ennél? Ezt itt mondom Cabrini anya szívének erekéje előtt, amelyet a kodonyói anyaházból hoztak. Miközben üdvözlöm és szeretettel köszöntöm lelki lányait, a Jézus Szent Szíve missziós nővéreket, kérdezem, mi lehetne ma időszerűbb, mint egy olyan missziós karizma, amely a migránsok szolgálatában áll? Ezt megragadva a pápa felhívást intézett különösen a fiatalokhoz. Ismerkedjetek meg Cabrini Szent Franciskával. Olvassátok Jézus és a misszió iránti szenvedéllyel teli írásait, leveleit, úti naplóit, lelki gyakorlatos jegyzeteit. Aki olvassa, azt lenyűgözi Cabrini anya tanítása. Lelke egyszerre volt szemlélődő és tevékeny, elmerült Krisztus szívének szeretetében, és ez rendkívüli munkabírást és lelki erőt adott neki, összhangban azzal a páli mottóval, amelyet az intézménye számára választott, mindent elvisel Krisztusban, aki erőt adott nekem. A Szentatya ezt a felhívást különösen Lodigiano helyi egyházához intézte, amely ma olyan nagy szeretettel fogadta őt. Azt óhajtotta, hogy a Lodi egyházmegye San Bassiano védőszentje pártfogásával bárcsak mindig kitűnne azokkal a tulajdonságokkal, amelyek az ilyen dicsőséges leányában felragyogtak. Szent Cabrini Franciska példája és közben járása segítse őket, hogy Krisztust mélységesen szeretve evangéliumának tanúi legyenek a legszegényebbek szolgálatában. Segítse őket abban, hogy a szinodalitást hatékonyan éljék, járjanak együtt, törekedjenek az életszentségre az adományok és szolgálatok sokféleségében. Ezért imádkozik a pápa értük, és imádkozik az Úrhoz, Jézus Szent Szívének misszionáriusaért minden közösségben. Isten áldja meg őket, és újítsa meg hűségüket Cabrini anya karizmájával. Az egész egyház tekintsen erre a csodálatos szeretett misszionáriusra, hogy megtanulja, mit jelent Isten országát szolgálni a történelem közepete. Végül Leó pápa szívből adta apostoli áldását mindnyájukra és szeretteikre, majd a találkozót követően helikopterrel visszaindult a Vatikánba, ahová szombat este 9:40 tájban érkezett meg. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa úrangyala imája. Saját hivatásunknak megfelelően legyünk mindannyian Jézus misszionárius tanítványai. Hitünk és küldetésünk gyökeredzenek a Jézussal való mély kapcsolatunkban. Buzított rá Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében. Ma is, mint Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője korában, a világ különböző pontjain sok kereszténynek kell szembenéznie üldöztetéssel, ellenségeskedéssel. Korunkban is kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, hirdessük igéjét, és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggerésre kitartással válaszoljunk, tanította katekézisében a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus, amikor tanítványait misszióba küldi, többek között a következő buzdítást intézi hozzájuk. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban.
1: Voi ditelo nella luce.
0: És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Egymás mellé helyezi azt, amit fülünkkel, vagyis a szívünk mélyén hallunk, és amit mindenkinek hirdetnünk kell. Emlékeztette bennünket arra, hogy az evangélium hirdetése elsősorban azt jelenti, hogy megosztjuk a Jézussal való személyes találkozásunkat, amely mindenki számára egyedülálló. Az apostolkodás ereje ugyanis a módszereken és eszközökön túl, a Szentlélek bennünk végzett működésén és válaszunk hitelességén alapul, mutatott rá a Szent Atya, idézve Aquinói Szent Tamás tanítását, miszerint a hithirdetés a szemlélt igazság közlése. Contemplata aliis tradere, vagyis a szemlélődni és a szemlélt igazságokat másoknak továbbadni. A szemlélődés, a kontempláció nem pusztán egy olyan kizárólagos élmény, amely csak néhány szentnek, szerzetesnek vagy remetének adatik meg, állapította meg Leó pápa. Mindannyian képesek vagyunk rá, ha arra törekszünk, hogy a mindennapi teendőink között megőrizzük azokat a nyugodt pillanatokat, amikor csendben megállunk Isten előtt, hogy meghallgassuk a hangját, hogy rábízzuk örömeinket és gondjainkat, és ővele együtt áttekintsük az életünket. Ez egyre szilárdabbá és tudatosabbá teszi hitünket, és ennek következtében hiteles és szabad apostolokká, olyan férfiakká és nőkké válunk, akik képesek visszatükrözni az evangélium ragyogását minden környezetben és az élet minden helyzetében, és ott is tudnak tanúskodni róla, ahol értékét nem értik meg, vagy nem fogadják el. A pápa emlékeztetett rá, hogy Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője, olyan közösségeknek írt, amelyeknek nem volt könnyű az életük. Ellenségeskedéssel és üldöztetésekkel kellett szembenézniük, ahogyan ez még ma is sok keresztény esetében történik a világ különböző pontjain. Nagy volt a kísértésük, hogy elbátortalanodjanak és hagyják, hogy legyőzze őket a fáradtság vagy a félelem. Ma is akárcsak Máté evangélista korában nagy kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, és hirdessük igéjét és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggedésre kitartással válaszoljunk. Ezért elengedhetetlen, hogy hitünk és küldetésünk a Jézussal való mély kapcsolatunkban gyökeredzenek. Ebből merítünk erőt ahhoz, hogy ne hagyjuk fel, és minden körülmények között továbbadjuk mindenkinek a reményről, a szeretetről és a békéről szóló üzenetét. A világnak nagyon nagy szüksége van rá, hangsúlyozta Leó pápa, majd az üzenő közbenjárását kérve zárta a vasárnap déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Szűz Mária segítsen nekünk, hogy saját hivatásunknak megfelelően mindannyian az Úr Jézus misszionárius tanítványai legyünk.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Nyújtsunk segítséget és védelmet a biztonságot keresőknek. Leó pápa felhívása. Az úrangyala elimádkozása után a pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton, június 20-án ünnepelték világszerte az ENSZ által kezdeményezett Menekültek Világnapját, a menekültek jogállásáról szóló egyezmény 75. évfordulójának alkalmából. Az egyezmény azzal a céllal jött létre, hogy védelmezik mindazokat, akiket üldöznek, és akik kénytelenek elhagyni szülőföldjüket, otthonokat és családjukat. A Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy az a szellemiség, amely a fontos nemzetközi jogi eszköz kidolgozását ihlette, napjainkban is továbbra is megvilágítja a nemzetek vezetőinek lelkismeretét. Senki sem fordíthatja el tekintetét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek. Leó pápa beszéde a Jérôme Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány sohasem lehet a tervezett halál szolgája. A Szentatya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Jérôme Lejeune alapítvány 80 tagját, akik a világhírű genetikus professzor születésének 100. évfordulójára emlékeznek. A tiszteletre méltó tudóst a prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében, emelte ki a pápa. Lejeune francia orvosprofesszor tudományos kutatói életét a fogyatékkal élő gyermekek betegsége tisztázásának szentelte. Felfedezte, hogy a Down-szindrómát genetikai rendellenesség XXI. Kromoszoma jelenléte okozza. Ezzel tudományosan igazolta a betegség okát, eloszlatva a szülőket érintő akkori társadalmi előítéleteket. Elismerve Lejeune professzor tudományos kiválóságát és az egyház iránti fáradhatatlan odaadását, Szent VI. Pál pápa a Pápai Tudományos Akadémia tagjává nevezte ki. Később Szent II. János Pállal való mély barátsága és az élet védelmében vallott közös elképzelésük adta az alapját a Pápa Életvédő Akadémia megteremtésének, amelyet Lejeune professzor feltétlen szükséges intézménynek tekintett az életet fenyegető veszélyek sokasodásával szemben, hangsúlyozta Leó pápa. A tudós és bölcs ember gyorsan felismerte, hogy tudományos felfedezését felhasználhatják a 21-es trisómiában szenvedő betegek születések előtti kiírtására. Nem habozott megvédeni őket, elítélve a hippokratészi eskü megszegését
1: transgression du serment d'Hippocrate
0: és az új eugenetikát, amelyet kromoszomális rasszizmusnak nevezett. Prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében. Vállalta azt is, hogy bizonyos haladó tudományos körök kemény kritikát fogalmazzanak meg vele szemben. Lejeune professzor tudatában volt annak, hogy bár a technológia segítheti az orvostudományt, nem helyettesítheti azt. Azt is tudta, hogy a technológiát fel lehet használni az orvostudomány ellen, amely természeténél fogva az élet szolgálatában áll, és ki is kerülhet az etikai ellenőrzés alól ott, ahol a hatékonyság, a jövedelmezőség vagy a hasznosság számításai érvényesülnek. Egy orvosnak soha nem szabad megengednie magának, hogy laboratóriumi algoritmusok alapján döntsön egy adott embrió vagy egy adott idős ember életéről. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája.
1: Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée.
0: Leó pápa arra kérte az alapítvány tagjait, hogy folytassák a Lejeune professzor által megkezdett munkát a kutatás, az ellátás és az emberi személy feltétel nélküli védelmében. Örömmel veszi a pápa, hogy világszerte milyen helyet foglalnak el a genetikai eredetű, értelmi fogyatékossággal kapcsolatos kutatásokban, és hogy intézetük több ezer különféle mentális fogyatékosságokkal élő betegeknek nyújt tanácsadást. A pápa bátorítja az emberi méltóság iránti elkötelezettségükben. Tudja, hogy rendszeresen részt vesznek a társadalmi vitákban, hogy minden embert megvédjenek létezésének minden körülményében, és hogy mennyire elkötelezettek az élet kultúrájának előmozdítása iránt. Végül Leó pápa a szűzanyag közbenjárására bízta az alapítvány tagjait, arra kérve őket, hogy vezesse lépteiket, támogassa erőfeszítéseiket, és árassza gyengétségét minden rászoruló felé, majd apostoli áldását adta rájuk,
1: a cher protégé,
0: és a kicsi védenceikre is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból a hétvégén a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misé és a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepi eseményt rádiónk élőben közvetítette, és a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bírók kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tiszaes törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakció vezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 9,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett árasrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: A mai napon, vagy a mai napon is, június 23-án az zoltánok ünneplik névnapjukat. A zoltán régi magyar személynév. Az ótörök szultán szoltán szóból származik, eredetileg ezt szelejtették. Jelentése uralkodó fejedelem. Megjegyzem, a szultán szó is összefügg ezzel, a török császárokat azonban csak a 15. századtól nevezték így. Zoltán, illetve Zolta volt a neve Árpád fejedelem 5. fiának, aki nem volt uralkodó, csak herceg. Fiat Taksony fejedelem révén azonban mégis az Árpádházi királyok egyik ősapja lett. Taksony unokája Vajk, azaz Szent István király, dédunokája Első Endre és Első Béla voltak. A zoltán név ezután a 14. századig még előfordult, bár ritka volt, majd a 19. század elején újították fel. És ma ünnepelnek még a szidóniák is. A Szidónia főniciai eredetű név, jelentése Szidon városából való nő. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma, Zoltán.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most alapozzuk föl kalendáriumos könyvünket. A mai napon van az Antarktisz szerződés életbelépésének napja, ugyanis 1961. június 23-án lépett hatályba

amelyet majdnem két évvel korábban Washingtonban írtak alá a résztvevő országok. Ez volt az első többoldalú nemzetközi szerződés, amelyet az atomenergia romboló hatásának kiküszöbölésére kötöttek. A 12 ország, többek között a Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország által aláírt a kontinens semlegesítéséről szóló szerződés kimondta, a déli sarkvidék legyen és maradjon atomfegyvermentes, demilitarizált, semleges és környezetszennyezéstől mentes térség, békeövezet, amelytől távol tartják a politikai rivalizálást. A szerződés a 14 millió négyzetkilométernyi, tehát Európánál majdnem másfélszer nagyobb területen megtiltotta katonai támaszpontok létesítését, hadgyakorlatok tartását, atomhulladék lerakását és mindenféle fegyverkísérletet, különös tekintettel az atomrobbantásokra. Nem akadályozta azonban katonai személyzet alkalmazását vagy katonai felszerelési tárgyak felhasználását tudományos kutatásokhoz vagy bármely más békés célra. A tudományos kutatás szabadságának rögzítése mellett a szerződés szorgalmazta a nemzetközi tudományos együttműködést, egyebek között az Antarktiszra vonatkozó kutatási információk cseréjét, az expedíciók és kutatóállomások tudományos személyzetének, a tudományos megfigyelések adatainak és eredményeinek cseréjét. Az Antarktisz szerződés folyamánya, hogy 1991-ben Madridban a tagállamok aláírták a szerződés környezetvédelmi jegyzőkönyvét, amely 50 évre megtiltja az ásványkincsek és az élővilág gazdasági célú hasznosítását. És ma van a SPAM ellenes világnap, június 23-án. 2003 óta a spamek elleni küzdelem részeként tartják meg ezt a világnapot a Yahoo kezdeményezésére. A spam olyan többnyire elektronikus úton terjedő hirdetés vagy felhívás, amelyet a fogadó nem kért. Az abszurd humort játszó Monty Python csoport egyik jelenete után vált a nem kívánt, erőszakkal ránk tukmált fölösleges dolog jelölőjévé. Az első modern értelemben is spamnek nevezhető kéretlen levelet 1978. május 3-án küldte egy elektronikai cég. A problémát az jelentette, hogy a reménybeli vásárlók címeit egy zárt láncú rendszerből szerezték meg a felhasználók tudta nélkül. A spamek igazán csak a 90-es években kezdtek komoly problémát jelenteni. Ekkor jelentek meg azok a spamek, amelyek már nem csak reklámokat tartalmaztak, hanem különböző módszerekkel próbáltak meg pénzt kicsalni az emberektől. Ezek váltották ki azt a heves spam ellenes reakciót, amelybe beletartozik a különböző spam szűrők kifejlesztése és a törvényi szabályozás kidolgozása is. És a mai napon hunyt el Budán 1866-ban Adam Clark, vagyis Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd és a Budai alagút építője. 1834-ben Széchenyi Istvánnal jött először Magyarországra, az Alduna szabályozásához szükséges gépek összeállítása véget, majd hazautazott. 1839-ben névrokona. A Lánchidat tervező Tierney William Clark őt bízta meg az építés vezetésével, amelyet 1842 és 49 között végzett. Magyarországon telepedett le, és 1847-ben az Országos Közlekedési Bizottság tanácsadója lett. 1848-ban Széchenyi mellett a Közlekedési Minisztérium műszaki tanácsosa volt. A szabadságharc alatt, amikor Henci osztrák tábornok fel akarta robbantani a Lánchidat, Clark kinyitotta a lánckamrák és a Duna közti zsilipeket, a szivattyúkat pedig összetörette. A puskaporos hordókat végül a hídon robbantották fel, de azok ott nem sok kárt okoztak, a robbantás vezetője, alnok Alajos ezredes viszont meghalt. Később Dembinski is el akarta pusztítani a hidat, de Clarknak ezt is sikerült megakadályozni. A szabadságharc után Clark tervezte, és ő építette meg a budai alagutat. Jelentős szerepe volt a magyarországi, horvátországi, az ausztriai és az olaszországi vasútépítkezések, valamint az épülő Budapest számos ipari és városépítési mérnöki feladatának megvalósításában. 1855-ben magyar lányt vett feleségül Budapesten a Lánchíd és az alagút közti tér ma az ő nevét viseli. És a mai napon született 1836-ban Sátoraljaújhelyen Matolai Elek ügyvéd, a magyar torna és az iskolai testnevelés úttörője.
Egyik szervezője volt az 1863-ban megnyílt magyarországi nyilvános tornacsarnoknak, és szinte minden idejét a tornaügynek szentelte, és a rendszeres tornászás megindítása érdekében számos cikket írt az Egyetértés és a Nemzeti Hírlap című napilapokba. Egyik alapítója a Pesti később Nemzeti Torna Egyletnek és a Tornatanítók Országos Egyletének. 1867-től számos műve írása jelent meg a tornatanításról. A tornatanítók képzése céljából tornatanító képző tanfolyamot létesített és állami segítséggel felépítette a Nemzeti Tornacsarnokot. Több tornaélet megalapítása fűződött a nevéhez. Tanítási tanfolyamainak anyagát a Tornázás története címmel álnéven adta ki. Ő indította egyébként a Tornaügy című szakfolyóiratot. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból a hétvégén a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepi eseményt rádiónk élőben közvetítette, és a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bírók kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tiszaes törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási Ibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakció vezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 9,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett áras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, ha a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
3: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncalávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu Honlapon 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ma 2026. június 23-a van, kedd. A technikai munkatárs Nátrán István nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformál jelentkezem, majd a napversében Ady Endre Menekülés az Úrhoz című versét Kálai Ferenc mondja el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána híreket mondunk, majd a szentek szent életű emberekben Kafaszó Szent József élet történetét ismerhetik meg. Elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldogávatásáért, és programajánlóval is jelentkezem még 8 óra előtt. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Berecki Enikő generáció szakértővel beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Borzasztó összetett ez, amiről beszélgetünk. Milyen tanácsokat tud adni? Mondta, hogy tréner is. Úgy fogalmazunk, hogy rejtélyes generáció. Mire a szülő vagy a nagyszülő azt mondja, hogy a csuda fáját, hogy nem tud szakadni arról a telefonról, vagy arról a gépről, állandóan ott van a kezedben, nyomogatod, nem figyelsz rám, nem beszélsz velem, nem beszélsz a társaddal sem, vagy egyáltalán úgy kivonulsz, mintha itt se lennél, pedig hát fizikai értelemben ott van. A fiatal pedig azt mondja, hogy ő onnan információkat szed, de ugye egyik a másikat szinte görgeti, nyílik az egyik információ után, a másik, jól van ez kitalálva a különféle programok során, tehát ott tartja őt a sok-sok információ, amiben persze az eligazodás az nem mindig könnyű. Tehát mit tud tanácsot adni a szülőnek, a nagyszülőnek, hogy kezelje ezt a bizonyos kapcsolatot, ami, megmondjuk őszintén, a beszédet igen ritkássá teszi a generációk között.
1: Hát nagyon jól rámutatott a gyökér problémára. Valóban a kommunikáció, a beszélgetés kellene, hogy kulcs legyen a generációk közötti kapcsolat megteremtésében egyáltalán, és sokszor ezeket az időhiány, a rohanó felgyorsult életmód is tudja akadályozni. Tehát, hogyha nem figyelünk oda arra, hogy szokássá váljon a családban az, hogy beszélgetünk egymással, akkor bizony átállnak úgy napok, hogy akár 7-8 percre szűkül le a beszélgetés. Vekerdi Tamás mondta ezt még, hogy a családokban 7 percet töltenek el beszélgetéssel, és azért ez nagyon kevés arra, hogy kiépítsük a bizalmat. Ugye a bizalom építéséhez fontos az, hogy amikor beszélgetünk, akkor oda is figyeljünk egymásra, az egymás testbeszédére, metakommunikációjára. Ez különben hiányzik az online csetekből, például a fiataloknál. Ez is érdekes, és hát azt látom, hogy sokszor az előítéletek is akadályozhatják a generációk közötti kapcsolatnak a kiépülését, főleg munkahelyen, céges környezetben ezt észlelem. Ugye azt látják az idősebbek, hogy folyamatosan a telefonjukat görgetik a fiatalok, kevés információjuk van arról, hogy mi is történik ott. Lehet, hogy egy teljesen értékálló vagy akár még hagyományőrző tevékenységet folytat a fiatal, például egy néptánc csoportnak a tagja, és hogy gyűjti össze az információt a programokról, vagy nézi a videókat a tánc koreográfiáról, de hogyha eleve abból indulunk ki egy korábbi rossz tapasztalatból, ami a fiatalokhoz kötődik, akkor így megerősödnek a sztereotípiák előítéletekké, és utána már jön a diszkrimináció. És hát ebben a személyes kontaktust tud segíteni, hogyha a munkahelyen is, ugyanúgy, ahogy a családban, időt szakítunk arra, hogy személyesen megismerjük a tőlünk eltérő generáció tagját, és ilyenkor viszont nincsen egyszerű dolgunk, mert kevés a közös téma. Már abból kifolyólag is, hogy egészen más tapasztalatokkal jövünk a munkavilágába, illetve a médiafogyasztási szokásainkból adódóan is nehezebb lett kezdeményezni például egy beszélgetést, egy ilyen könnyed small talkot a munkahelyen, mert nincs már egy olyan közös médium, amiről tudunk beszélgetni, egy közös filmről, mindenki más csatornákat néz. 20 évvel ezelőtt, mondjuk, amikor mindenki Izaurát vagy a Dallast nézte, akkor tudtunk egymásra reagálni generációtól függetlenül, és elindulhatott egy beszélgetés, fel tudtuk venni a kapcsolatot könnyebben a fiatal vagy a keridősebb munkatársa, de hogyha most egy fiatal ugye azt mondja, hogy ő nézte a Pingvin harcost, amint streamelt a Twitch-en, akkor már lehet, hogy 3 kérdést is fel kell tenni mondjuk egy X generációs munkatársnak vagy vezetőnek, akik éppen úgy szocializálódtak, hogy hát azért egy vezető pozícióban lévő személynek vagy egy idősebb embernek a fiatalabbhoz képest több mindent kell tudnia, és ilyen módon mondjuk nem mernek kérdezni, és akkor már rögtön elakad a kommunikáció, mert hogy hiányzik az a közös valóság, a közös előismeretek, vagy akár a közös nyelv is, ami alapját kellene, hogy képezze a kommunikációnak. Ezért egy olyan közegben élünk most a 21. században, amikor már nem elég olyan kevés időt szánni a kapcsolatfelvételre, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, hanem tudatosan törekedni kell arra, hogy kiépítsük az utat egymáshoz beszélgetésekkel, vagy akár különféle programokkal, mind a családban, mind a munkahelyen.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Berecki Enikő generáció szakértővel beszélgetett Monas Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: És most néhány szó a várható időjárásról. A gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar kevés helyen, kissé nagyobb eséllyel a nyugati és a keleti határszélen, valamint a középső megyékben alakulhat ki. Az északias szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő estére többnyire 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. És nézzünk szét az országban, hol hány fokot mutatnak az Országos Meteorológiai Szolgálat hőmérői. Békés Csaba 22 fok, Budapest 20, Debrecen 21, Győr 18 fok, a Kékesen 16 fok van, Miskolcon, Napkoron és Pakson 19, Pécs 21 fok, Sármellék 20, Siófokon 24 fok van, Szegeden, Szolnokon 20 és Szombathelyen 23. Az időkép szerint Sárospatakon jelenleg 22 fok van, itt Egerben 20 és Jászberényben 18. Jelenleg egyébként a legmelegebb Badacsony-Tomajon van 24,1 Celsius fok, és a leghidegebb Romhány környékén csak 12,9. A napi melegrekord 2021-ből származik, Berettyóújfalu tartja 37,8 Celsius fokkal, és 1949 óta Putnok büszkélkedhet a napi hidegrekorddal, mert akkor a városban csak 3 fok volt. Ma fronthatás nincs ugyan, de a hőség folytatódik. Nő a hőterhelés. Legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhet. Ügyeljünk a folyadék pótlására és a bőrvédelemre. S végül a pollenek, újra erősödik a pollenterhelés. A pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, az útifűjé, a szelídgesztenyéjé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. És most az utakról. A 31-es főúton a Jász-Jákóhalma és Jászapáti közötti szakaszon egy műszaki hibás teherautó vesztegel. A 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mind a két irányból torlódásra számítsanak napközben. És egyéb hírek. Nógrád vármegyében az Ajvapál falva Salgótarján összekötő úton a Salgótarján belterületén a 3-as kilométer környékén útfelújítási munkát végeznek. Az utat lezárták. Kerülni a Bemút meredek út útvonalon lehet. Burkolatjavítást végeznek Borsod-Abbó-Üzemplén vármegyében a Putnok-Borsod-Bóta összekötő úton Sajó-Mercse és a Királdi elágazás között. Munkanapokon 7 és 17 óra között az utat teljes szélességében lezárják, kerülni Királd felé lehet. És a teljes pályaszerkezet cseréje miatt lezárták a Felső Dobsza és a Baújszántó közötti utat a 10-es és a 18-as kilométer között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. És Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a nagy felületű burkolatjavítást végeznek a Tiszavárkon szőlők bekötő úton a vasúti átjáró előtti 1 kilométeres szakaszon. Az utat lezárták, a forgalmat Tiszajenő felé terelik. És végül a kompok. A Tisza középső szakaszán nem üzemel a komp Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfű, valamint Nagyrév és Tiszabök között. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: menekülés az Úrhoz. Beszép a régi kép, a tiszta. Beszép volt a világon élni. Beszép volt az a lázadó, mégis uras, szent össze-vissza. Imádkozni is tudtunk néha, de mindenképp istené voltunk. Nem akartan és nem tudón legbőszebb óránk se volt léha. Beszépeket elhittünk akkor, és a poklot hogy elfeledtük, és most a pokol muzsikál. Fülünkben száz és szörnyű akkord. Megszakadt szép imádkozásunk, pedig valahogyan van Isten, nem nagyon törődik velünk, de betakar, ha nagyon fázunk. Imádkozzunk, hogy higgyve higgyünk, van Isten, de vigyázz magára. Van Isten, stán éppen olyas, ki enekben valaha hittünk. Adjuk neki hittel magunkat. Ő mégiscsak legjobb kísértet. Nincs már semmi innivaló. Higgyünk hát, a van, vagy nincs Úrnak. Mert ő mégis legjobb kísértet. S mert szörnyűséges, lehetetlen, hogy senki vagy emberi az élet. Az élet. Az élet.
1: Ady Endre Menekülés az Úrhoz című versét Kálai Ferenc mondta el. Ady 1877-ben született Érmincenten. Iskoláit Nagykárolyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904-ben utazott először Párizsba, ott ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, majd egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb kötete a Halottak élén címmel. Ady 1919-ben hunyt el Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa szombatesti beszéde Lodigiano-ban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Nyújtson segítséget és biztonságot a keresőknek. Leó pápa felhívása. A pápa hétfőn a Le Jeune alapítványhoz. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája. Leó pápa Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Páviában tett szombati apostoli látogatásának utolsó állomásaként kora este Leó pápa a közeli Lodigiano kisvárosát kereste fel, hogy lerújja tiszteletét az 1850-ben ott született Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorló családoknak lett missziós apostola. A Szent Atya az ő emlékének szentelte a beszédét, és szólt a migráció mai, sokkal bonyolultabb helyzetéről, amely azonban nem kevésbé igényli az egyház támogatását. Leó pápa örömmel köszöntötte Cabrini Szent Franciska földieit, polgári és egyházi hatóságait. Azért vagyok ma itt, szólt a Szent Atya, hogy tiszteletemet fejezzem ki Cabrini anyának, a migránsok védőszentjének, az Amerikai Egyesült Államok első női szentjének, aki 1850-ben itt született Sant'Angelo Lodigianóban és Chicagóban, az én szülővárosomban halt meg 1917-ben. Amikor megtudtam, folytatta a pápa, hogy Sant'Angelo Lodigiano mindössze néhány kilométerre van Páviától, úgy gondoltam, megragadom az alkalmat. És most itt vagyok. Köszönöm a meleg fogadtatást. Így mutatja meg Lodigiano egyháza a pápa iránti szeretetét, egy olyan szeretetet, amelyet Cabrini anya egyedülálló odaadással és engedelmességgel táplált. Amikor ugyanis elérkezett az idő, hogy szerzetesi intézménye végső döntést hozzon az ő küldetése irányáról, ő azt akarta, hogy a pápa irányítsa azt. 13. Leó pápa pedig világosan fogalmazott,
1: non all'Oriente, ma all'Occidente.
0: Nem keletre, hanem nyugatra menjen, hogy ott szolgálja az Amerikában élő több ezer olasz emigráns életét, ahogyan azt Piacenza püspöke Scalabrini Szent János már korábban is tanácsolta neki. E két világosan látó pásztor hangján keresztül Cabrini anya értelmezte az idők jeleit és megértette, hogy el kell engednie a Kínába szólító missziós álmát, ahol Xaveri Szent Ferenc példáját követte volna, de most hivatását ott kell megvalósítania, ahol abban a pillanatban a legnagyobb szükség volt rá. De, kedves testvéreim, ha a mai világra nézünk, mit is mondhatunk? Kérdezte Leó pápa. A jel, nevezetesen a migráció jelensége, most egy másik szakaszba lépett, amely minden bizonnyal összetettebb, de épp úgy kihívás jelent az egyház számára. Tegyük fel magunknak a kérdést. Ha Franciska anya ma élne, mit mondana neki az ő misszionárius lelkülete? És mit mondana Krisztus szíve az ő szívének, aki szerzetes nőként az ő országának szolgálatára szentelte életét? És mit kért volna tőle egy olyan pápa, mint Ferenc pápa, aki olasz bevándorlók fia? A migránsok szolgálatát ő pápasága egyik kulcsfontosságú szempontjává tette. Ferenc pápa a Dilexit Nos kezdetű negyedik és egyben utolsó enciklikáját Krisztus szíve ember és isteni szeretetének, vagyis a végtelen szeretet misztériumának kívánta szentelni, amely Cabrini Szent Franciska életének és művének egyetlen igazi hajtó ereje volt, de még inkább annak, ahogyan azt elérte, pontosította Szentatya. Ebben az enciklikában Ferenc pápa ezt írja. A Krisztus szíve iránti áhított időszerűsége különösen nyilvánvaló számos női és férfi szerzetes rend evangelizáló és oktató munkájában, amelyeket kezdeteitől fogva ez a krisztológiai lelki tapasztalat jellemez. Leó pápa megörökölte és tovább vitte Ferenc pápa tanítóhivatalát a szegények iránti szeretetről szóló Dilexité kezdeti apostoli buzdításával, amelyben a bevándorlók kíséréseként megjelenő szeretetről beszél Cabrini Szent Franciska és Scalabrini Szent János példáin keresztül. Szent Franciska anyai szíve, amely soha nem nyugodott, mindenhol megmozdult feléjük, a bevándorlók felé, a nyomornegyedekben, a börtönökben, a bányákban. Ő maga ezt írta, egyetlen feladat sem lesz túl nehéz, egyetlen ország sem túl távoli,
1: nessuna terra troppo lontana.
0: Egyetlen ember sem lesz túlságosan megsebzett Jézus szívének szeretete, és mindazok által, akiket meghívtak, hogy Krisztus szeretetének hordozói legyenek a világban. Mi is lehet a napjainkban időszerűbb karizma ennél? Ezt itt mondom Cabrini anya szívének erekéje előtt, amelyet a kodonyói anyaházból hoztak. Miközben üdvözlöm és szeretettel köszöntöm lelki lányait, a Jézus Szent Szíve missziós nővéreket, kérdezem, mi lehetne ma időszerűbb, mint egy olyan missziós karizma, amely a migránsok szolgálatában áll? Ezt megragadva a pápa felhívást intézett különösen a fiatalokhoz. Ismerkedjetek meg Cabrini Szent Franciskával. Olvassátok Jézus és a misszió iránti szenvedéllyel teli írásait, leveleit, útinaplóit, lelki gyakorlatos jegyzeteit. Aki olvassa, azt lenyűgözi Cabrini anya tanítása. Lelke egyszerre volt szemlélődő és tevékeny, elmerült Krisztus szívének szeretetében, és ez rendkívüli munkabírást és lelki erőt adott neki, összhangban azzal a páli mottóval, amelyet az intézménye számára választott, mindent elviselek Krisztusban, aki erőt adott nekem. A Szentatya ezt a felhívást különösen Lodigiano helyi egyházához intézte, amely ma olyan nagy szeretettel fogadta őt. Azt óhajtotta, hogy a Lodi egyházmegye San Bassiano védőszentje pártfogásával bárcsak mindig kitűnne azokkal a tulajdonságokkal, amelyek az ilyen dicsőséges leányában felragyogtak. Szent Cabrini Franciska példája és közben járása segítse őket, hogy Krisztust mélységesen szeretve evangéliumának tanúi legyenek a legszegényebbek szolgálatában. Segítse őket abban, hogy a szinodalitást hatékonyan éljék, járjanak együtt, törekedjenek az életszentségre az adományok és szolgálatok sokféleségében. Ezért imádkozik a pápa értük, és imádkozik az Úrhoz, Jézus Szent Szívének misszionáriusaért minden közösségben. Isten áldja meg őket, és újítsa meg hűségüket Cabrini anya karizmájával. Az egész egyház tekintsen erre a csodálatos szeretet misszionáriusra, hogy megtanulja, mit jelent Isten országát szolgálni a történelem közepete. Végül Leó pápa szívből adta apostoli áldását minnyájukra és szeretteikre, majd a találkozót követően helikopterrel visszaindult a Vatikánba, ahová szombat este 9:40 tájban érkezett meg. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa úrangyala imája. Saját hivatásunknak megfelelően legyünk mindannyian Jézus misszionárius tanítványai. Hitünk és küldetésünk gyökerezzenek a Jézussal való mély kapcsolatunkban. Buzított rá Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozás előmondott beszédében. Ma is, mint Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője korában, a világ különböző pontjában

0: hallotok, hirdesítek a háztetőkön. Egymás mellé helyezi azt, amit fülünkkel, vagyis a szívünk mélyén hallunk, és amit mindenkinek hirdetnünk kell. Emlékeztetve bennünket arra, hogy az evangélium hirdetése elsősorban azt jelenti, hogy megosztjuk a Jézussal való személyes találkozásunkat, amely mindenki számára egyedülálló. Az apostolkodás ereje ugyanis a módszereken és eszközökön túl, a Szentlélek bennünk végzett működésén és válaszunk hitelességén alapul, mutatott rá a Szentatya, idézve Aquinói Szent Tamás tanítását, miszerint a hithirdetés a szemlélt igazság közlése. Contemplata aliis tradere, vagyis a szemlélődni és a szemlélt igazságokat másoknak továbbadni. A szemlélődés, a kontempláció nem pusztán egy olyan kizárólagos élmény, amely csak néhány szentnek, szerzetesnek vagy remetének adatik meg, állapította meg Leó pápa. Mindannyian képesek vagyunk rá, ha arra törekszünk, hogy a mindennapi teendőink között megőrizzük azokat a nyugodt pillanatokat, amikor csendben megállunk Isten előtt, hogy meghallgassuk a hangját, hogy rábízzuk örömeinket és gondjainkat, és ővele együtt áttekintsük az életünket. Ez egyre szilárdabbá és tudatosabbá teszi hitünket, és ennek következtében hiteles és szabad apostolokká, olyan férfiakká és nőkké válunk, akik képesek visszatükrözni az evangélium ragyogását minden környezetben és az élet minden helyzetében, és ott is tudnak tanúskodni róla, ahol értékét nem értik meg, vagy nem fogadják el. A pápa emlékeztetett rá, hogy Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője, olyan közösségeknek írt, amelyeknek nem volt könnyű az életük. Ellenségeskedéssel és üldöztetésekkel kellett szembenézniük, ahogyan ez még ma is sok keresztény esetében történik a világ különböző pontjain. Nagy volt a kísértésük, hogy elbátortalanodjanak és hagyják, hogy legyőzze őket a fáradtság vagy a félelem. Ma is akárcsak Máté evangélista korában nagy kívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, és hirdessük igéjét és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggedésre kitartással válaszoljunk. Ezért elengedhetetlen, hogy hitünk és küldetésünk a Jézussal való mély kapcsolatunkban gyökeredzenek. Ebből merítünk erőt ahhoz, hogy ne hagyjuk fel, és minden körülmények között továbbadjuk mindenkinek a reményről, a szeretetről és a békéről szóló üzenetét. A világnak nagyon nagy szüksége van rá, hangsúlyozta Leó pápa, majd az üzenő közbenjárását kérve zárta a vasárnap déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Szűz Mária segítsen nekünk, hogy saját hivatásunknak megfelelően mindannyian az Úr Jézus misszionárius tanítványai legyünk.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Nyújtsunk segítséget és védelmet a biztonságot keresőknek. Leó pápa felhívása. Az úrangyala elimádkozása után a pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton, június 20-án ünnepelték világszerte az ENSZ által kezdeményezett Menekültek Világnapját, a menekültek jogállásáról szóló egyezmény 75. évfordulójának alkalmából. Az egyezmény azzal a céllal jött létre, hogy védelmezzék mindazokat, akiket üldöznek, és akik kénytelenek elhagyni szülőföldjüket, otthonokat és családjukat. A Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy az a szellemiség, amely a fontos nemzetközi jogi eszköz kidolgozását ihlette, napjainkban is továbbra is megvilágítja a nemzetek vezetőinek lelkismeretét. Senki sem fordíthatja el tekintetét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek. Leó pápa beszéde a Jérôme Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány sohasem lehet a tervezett halál szolgája. A Szentatya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Jérôme Lejeune alapítvány 80 tagját, akik a világhírű genetikus professzor születésének 100. évfordulójára emlékeznek. A tiszteletre méltó tudost a prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében, emelte ki a pápa. Lejeune francia orvosprofesszor tudományos kutatói életét a fogyatékkal élő gyermekek betegsége tisztázásának szentelte. Felfedezte, hogy a Down-szindrómát genetikai rendszer

0: jelenség.
1: Celle de l'anomalie chromosomique.
0: 21. kromoszoma jelenléte okozza. Ezzel tudományosan igazolta a betegség okát, eloszlatva a szülőket érintő akkori társadalmi előítéleteket. Elismerve Lejeune professzor tudományos kiválóságát és az egyház iránti fáradhatatlan odaadását, Szent VI. Pál pápa a Pápai Tudományos Akadémia tagjává nevezte ki. Később Szent II. János Pállal való mély barátsága és az élet védelmében vallott közös elképzelésük adta az alapját a Pápa Életvédő Akadémia megteremtésének, amelyet Lejeune professzor feltétlen szükséges intézménynek tekintett az életet fenyegető veszélyek sokasodásával szemben, hangsúlyozta Leó pápa. A tudós és bölcs ember gyorsan felismerte, hogy tudományos felfedezését felhasználhatják a 21-es trisómiában szenvedő betegek születések előtti kiírtására. Nem habozott megvédeni őket, elítélve a hippokratészi eskü megszegését
1: transgression du serment d'Hippocrate
0: és az új eugenetikát, amelyet kromoszomális rasszizmusnak nevezett. Prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében. Vállalta azt is, hogy bizonyos haladó tudományos körök kemény kritikát fogalmazzanak meg vele szemben. Lejeune professzor tudatában volt annak, hogy bár a technológia segítheti az orvostudományt, nem helyettesítheti azt. Azt is tudta, hogy a technológiát fel lehet használni az orvostudomány ellen, amely természeténél fogva az élet szolgálatában áll, és ki is kerülhet az etikai ellenőrzés alól ott, ahol a hatékonyság, a jövedelmezőség vagy a hasznosság számításai érvényesülnek. Egy orvosnak soha nem szabad megengednie magának, hogy laboratóriumi algoritmusok alapján döntsön egy adott embrió vagy egy adott idős ember életéről. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája.
1: Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée.
0: Leó pápa arra kérte az alapítvány tagjait, hogy folytassák a Lejeune professzor által megkezdett munkát a kutatás, az ellátás és az emberi személy feltétel nélküli védelmében. Örömmel veszi a pápa, hogy világszerte milyen helyet foglalnak el a genetikai eredetű, értelmi fogyatékossággal kapcsolatos kutatásokban, és hogy intézetük több ezer különféle mentális fogyatékosságokkal élő betegeknek nyújt tanácsadást. A pápa bátorítja az emberi méltóság iránti elkötelezettségükben. Tudja, hogy rendszeresen részt vesznek a társadalmi vitákban, hogy minden embert megvédjenek létezésének minden körülményében, és hogy mennyire elkötelezettek az élet kultúrájának előmozdítása iránt. Végül Leó pápa a szűzanyag közbenjárására bízta az alapítvány tagjait, arra kérve őket, hogy vezesse lépteiket, támogassa erőfeszítéseiket, és árassza gyengétségét minden rászoruló felé, majd apostoli áldását adta rájuk,
1: a cher protégé,
0: és a kicsi védenceikre is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus tanítása ezen a napon három egymástól látszólag különálló kijelentést tartalmaz. Az első, ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak. A második, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. A harmadik pedig, széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz. Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz. A három kijelentést belső logika kapcsolja össze. A szent dolgok és a gyöngyök az evangélium igazságát jelentik, a hit kincsét. Jézus arra tanít, hogy ne adjuk ezeket meggondolatlanul azoknak, akik csak megvetik vagy eltapossák. Ez nem kirekesztést jelent, hanem bölcs megkülönböztetést. Ne feledjük, a hit ajándék, amit csak azt tud befogadni, aki nyitott rá. Nem minden pillanat alkalmas a tanúságtételre, olykor időt kell kérni, türelmesen kell figyelni, ki kell várni, hogy mikor lehet a Szentlélek csendes munkájához csatlakozni. Ez a megkülönböztetés azonban nem válhat közönnyé. A következő mondat a szeretet aranyszabálya. Amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez már nem a viszonzás logikája, hanem a kegyelemé. A keskeny út képe segít megérteni, hogy a krisztusi élet sosem a könnyebb út. Az evangélium mindig szűk kapun átvezet az önmegtagadáson, a szolgálaton, a kitartáson keresztül. A széles út nem igényel döntést, elég, ha sodródunk. A keskeny út viszont minden lépésnél hív. Válaszd ma is a jót, a Jézusi utat, még ha kevesen is járnak rajta.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend viszonylag egyszerű, három ének lesz ugyan, de mind a három a hozsannából. Az első a 225-ös, a jertek keresztény hívek. A 112-es lesz majd áldozás alatt, az ez nagy szentség valóban, kivonulásra pedig a 153-as, amely így kezdődik, ó, ad Jézusom nékem szentséges szívedet. Még egyszer az énekszámok, a hozsannából a 225-ös, a 112-es és a 153-as. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Ma reggeli szentmisénket Csirmaz Teréz és Fekete József elhunyt szülők lelki üdvért mutatom be. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat
1: végeztem, gondolattal, szóval,
0: cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket,
1: és titeket, testvéreim,
0: hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket álhatatos szeretetedre tanítasz, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a Királyok második könyvéből. Izrael országának pusztulása után Szenakherib asszíria királya követeket küldött Ezekiáshoz, Júda királyához, ezzel az üzenettel. Mondjátok meg Ezekiásnak, Júda királyának, meg ne csaljon téged a te istened, akiben bizakodol, és ne mondd, Jeruzsálem nem kerül asszíria királyának hatalmába. Hiszen magad is hallottad mindazt, amit asszíria királyai az összes országokkal műveltek, hogyan pusztították el azokat. Hát talán éppen te fogsz megmenekülni. Miután Ezekiás a követ kezéből átvette a levelet, és elolvasta, felment az Úr templomába, és az Úr elé tárta. Így imádkozott az Úr előtt. Uram, Izrael istene, ki a kerubok fölött trónolsz, egyedül vagy a föld összes birodalmainak istene, te alkottad az eget és a földet, hajtsd ide füledet és halld, nyisd meg, Uram, szemedet és lásd, halld meg, Szenakherib, minden szavát, akit azért küldött követeket, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy asszíria királyai nemzetek igáztak le, és azok országait pusztították, isteneiket pedig tűzbe vetették. De csak azért, mert azok nem voltak istenek, hanem csupán emberi kéznek fából és kőből való alkotásai, és így megsemmisíthették őket. Most azonban, Urunk Istenünk, ments meg minket az asszír király kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te az Úr vagy egyedüli Isten. Erre Izaiás próféta, Ámosz fia üzenetet küldött Ezekiáshoz, ezt üzeni az Úr Izrael istene. Meghallgattam, amiért Szenakherib ellenében könyörögtél, íme az Úr szava, amelyet ellene szólott. Megvett téged, és csúfot űz belőled Sion szűz leánya, hátad mögött fejét rázza Jeruzsálem leánya, mert Jeruzsálemből kivonul a maradék, és Sion hegyéről kivonulnak a megszabadultak. A seregek urának féltő szeretete viszi végbe mindezt. Azért ezt üzeni az Úr asszíria királyának. Nem jön be a városba, nyilat se lő belé, pajzsot sem fordít ellene, sánccal sem veszi körül. Visszatér azon az úton, amelyen jött, e városba be nem jön, úgy mond az Úr. Megoltalmazom ezt a várost, és megszabadítom önmagamért és szolgám Dávid miatt. Még azon az éjszakán történt, hogy eljött az Úr angyala, és megölt az asszírok táborában 185 ezer embert. Szenakerib pedig, az asszírok királya, visszatért Ninivébe, és ott is maradt. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez ugyanis a törvény és a próféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Jézusnak figyelmeztető szavait halljuk az evangéliumban, amikor azt mondja, hogy széles a kapu és tágas az út, amely romlásba visz, és sokan mennek be rajta, és talán erről időnként megfeledkezünk, öntudatlanul is, vagy szándékosan is, nem akarunk róla tudomást venni, de tehát maga Jézus mondja el, adja az értésünkre, hogy a kárhozat az egy valós lehetőség az ember előtt. És azt mondja, hogy ráadásul széles az út, és tágas a kapu, ami oda visz. Az ember nagyon könnyen el tud menni olyan utakon, amik rossz irányba viszik, amik az Istentől eltávolítják. És arra vagyunk meghívva, hogy megtaláljuk azt a szűk kaput és azt a szűk ösvényt, ami viszont az életre visz és az üdvösségre visz, és talán éppen erről számol be az olvasmányban, a Királyok második könyvében az a történet, amikor Ezekiáshoz követ érkezik Asszíria királyától, és hírt ad neki, hogy jön a király, és le fog benneteket rohanni, és oda fog veszni Jeruzsálem. És ekkor Ezekiás első reakcióként az Úrhoz, az Istenhez fordul. És egy nagyon mélyről fakadó imáról számol be itt a Szentírás, amiben először is, ahogyan Ezekiás oda fordul Istenhez, megvallja azt, hogy Uram, Izrael Istene, te a kerubok fölött trónolsz, egyedül te vagy a föld birodalmainak az Istene, te alkotásod az ég és föld és minden. Vagyis először dicsőíteni kezdi az Istent, megvallja őt annak, aki valójában. És csak utána tér rá arra, hogy hát itt vagyunk veszélynek kitéve, fenyegetettség alatt, jön egy idegen nép, szorongat bennünket, és jöjj és segíts rajtunk, és most ments meg minket. És éppen ezzel egy mintát, egy példát tár elénk ezzel az imával, hiszen talán mi ösztönösen első reakcióként, amikor egy szorongattatott nehéz helyzetben találjuk magunkat, akkor mivel kezdjük? Hát a kéréssel. Istenem, baj van. Most ezt, ebben és ebben kellene a segítséged, mert elfogytak az erőtartalékaim, a bölcsességem, és így tovább, és hát most aztán nagy szükségem van rád. De Ezekiás próféta nem ezzel kezdi, hanem azzal, hogy te vagy a seregek ura, te vagy a népek fejedelme, te vagy a mindenség teremtője. És amikor az ember az Istent kezdi el dicsőíteni, akkor ezáltal feléled a hite. Megvallom Istent annak, aki ő ténylegesen, és ezáltal egy olyan hit tud az emberben felbuzdulni, ami után már más lelkesedéssel és más szeretettel tudjuk a kéréseinket is megfogalmazni, és nem kétségbe esetten, nem szerencsétlenül, nem nyomorogva, hanem hittel, reménységgel és bizalommal. És akkor mondjuk így, ebből fakadóan erővel. Kedves testvéreim, azt hiszem, hogy ez egy nagy példa számunkra, ahogyan Ezekiás király imádkozik, és illetve Ezekiás proféta király imádkozik, és tanuljuk ezt tőle. Tanuljuk ezt tőle, mert a mi szűk utunk az nem más, mint az, hogy Istent behívjuk az életünk minden egyes területére. Vagy talán jobban mondva felismerjük azt, hogy életünk egyetlen egy területe, egyetlen egy aspektusa, mozzanata sem független Izrael Istenétől, a seregek urától, mindeneknek a teremtőjétől. Hogy ő az, aki elsőként velünk akar lenni, és segítségünkre akar sietni minden nehézségünkben, minden szorongattatásunkban. A kérdés az, hogy mi ezt hajlandóak vagyunk-e felismerni, vagy pedig könnyebbnek találjuk azt, hogy hát úgy magunk próbálunk megoldásokat találni, kapadozni. Isten segítségünkre siet. Dicsőítsük őt, és kérjük őt azzal a hittel, és azzal az erővel, amivel Ezekiás is tette. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson minket.
2: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a kerekségben kapott kegyelmekért, hallgass meg, Urunk! Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat. Hallgass meg, Urunk! Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt. Hallgass meg, Urunk! Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk. Hallgass meg, Urunk! Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet. Hallgass meg, Urunk!
0: Elhunyt szülőkért könyörgünk, Terézért és Józsefért, akiket ebből a világból hazaszólítottál. Tisztítsd meg őket teljesen, és fogadd be őket a mennyek boldog örök országába. Hallgass meg, Urunk! Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el az engesztelés és a dicséret áldozatát, add, hogy annak erejéből megtisztulva szívünk odaadása is kedves áldozattá legyen előtted, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te boldogságod teljes, ami dicséretünk nélkül is, mégis megadod, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik Krisztus, ami Urunk által. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újongva zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk szavára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békés.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Biztos.

Könyörögjünk. A Szent Test és vér áldott tápláléka megújít minket, Urunk Istenünk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra, Urunk. Kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét Holló Gábor, a Bazilika káplánja mutatta be. Az éneket Kubik Tamás karnagy vezette. A felolvasók Bóta Zoltánné és Kovács István voltak. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsettessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Július 4-én szombaton lesz a 18. országos somazzarándoklat a Mátraverebély Szent Kúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede, egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezt meg lehet tenni online. A rendezvény keretében szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások várják a hívő fiatalokat, valamint lesznek koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az országgyűlés ma a kormány kezdeményezésére kivételes eljárásban kezdi tárgyalni, és a nap folyamán határoz is az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosításáról, amelyben a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolják az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szintén kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek a Tiszás képviselők által benyújtott az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Az előterjesztő sürgős tárgyalására kérte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosítását, mivel az július 1-én lépne hatályba, így annak általános hitáját is lefolytatják a képviselők. A grémium szavaz az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokról és a közmédiát átalakító előterjesztésről is. A törvényjavaslat az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Záró szavazást tartanak a közmédiát átalakító, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról, továbbá a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabálymódosításról. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette be tegnap Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a művelet részeként kezdeményezik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot. Megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak, a bírók kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon, emellett elkezdődött a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután este a kormány közzétette az erről szóló törvényjavaslatát. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki válaszában a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a maffia vádakat a leghatározottabban viszont.

Itáliában, Torino mellett. Meghalt 1860. június 23-án Torinóban. József jómódú földművesek gyermeke magasabb iskoláit Chieriben végezte. Kezdetben sokat szenvedett kis termete és pópja miatt tanulótársaitól. De hamarosan már a tenyerükön hordták változatlan jósága és kedvessége miatt. Szeminarista korában kitörölhetetlen nyomot hagyott a 12 éves Boszkó János lelkében következő mondásával. Aki pap lesz, az eladja magát az Úrnak, mert nem vonza semmi a világon, csak Isten nagyobb dicsősége és a lelkek üdvössége. Így érthető jelszava is, szenté lenni, hogy az égbe jussunk, és lehetőleg sok lelket magunkkal vigyünk. 1833-ban szentelték pappá. Papi kiképzését Torinóban tökéletesítette. De a püspöki szeminárium és az egyetem szelleme nem lelkesítette. A janzenizmus rigorizmusa és az államegyház voltak itt az uralkodó eszmék. Szellemi és lelki otthonra az Assisi Szent Ferenc templom papi konviktusában talált. Az intézetben különböző egyházmegyékből származó, mintegy 60 pap tanult. Itt nem a janzenizmus félelme és szűkkeblősége uralkodott, hanem szalézi Szent Ferenc szelleme. Mindenütt halálos bűn szimatoló erkölcsi rigorizmus helyett liguri Szent Alfonzot követték. Az állami abszolutizmussal szemben pedig, amely az egyházat gúzsba kötötte, beavatkozva működésébe, a szabadság alapelveit képviselték. Giuseppe Cafasso a kitűnően befejezett tanulmányok után az erkölcstan tanára lett. 1848-tól az intézet rektora. A papság legveszélyesebb ellenségének az evangélium szellemével ellenkező világiasságot gondolta. Nem volt könnyű dolga. A forradalom éve volt ez, és a korszak általában csupa politikai magas feszültség. Papjai teljesen különböző politikai meggyőződést vallottak, de mivel mindig csak Istent és a lelkeket kereste, sikerült őket egy szívvé lélekké forrasztania. Ehhez nagyban hozzásegítette, hogy a legnehezebb helyzetekben is megőrizte Istenben gyökerező nyugalmát. Egész lénye csupa jóság és szeretet volt, barátságos jó akaratot és örömet sugárzott. Cafasso áldásos tanítói és nevelői tevékenysége a tehetséges papok egész nemzedékét ajándékozta egyházmegyéjének. Legfontosabb küldetése mégis talán a lelkivezetés volt. Hosszú órákat töltött naponta a gyóntatószékben. Nagy jósággal közölt tanácsai nehéz ügyekben felsőbb megvilágosításra engedtek következtetni. 20 évig volt Don Bosco lelkivezetője. Don Bosco sokszor ismételte, mindent neki köszönhetek. Atyám, tanácsadóm, vezetőm és segítőm volt. És a szaléziak első püspöke Caiero bíboros kijelentette, Don Bosco erényei és bölcsessége, Don Cafasso dicsősége. Különös együttérzést tanúsított a rabok iránt. Sokszor látogatta őket és küldte papjait látogatásukra. Az elítéltek szeretete miatt sokszor akasztófa papnak nevezték. 68 halálra ítéltet kísért utolsó útjára. Olyan jól elkészítette őket a halálra, hogy egytől egyig nyugodtan, Isten akaratával teljesen megbékülve haltak meg. Sokszor hallották ismételgetni, a vesszőhelyről visszatérve, hála Istennek, megint egy lélekkel több van az égben, aki értünk imádkozik. Ha valaki ezen csodálkozott, ezt válaszolta. Igaz, sokat vétkeztek, de a vezeklés, a bűnbánó lelkület, amelyel tettei kiengeszteléséül a halált elfogadták, mindennek nem lenne nagy értéke Isten előtt. Meg vagyok győződve, hogy az ilyen emberek részére nem szükséges a tisztító tűz. Szívesen nevezte őket akasztott szentjeinek, és közben járásukért fohászkodott hozzájuk. Tőle származik ez a csodálatos ima. Istenem, már most teljes megadással és készséggel elfogadom a halál bármely nemét kezedből, úgy, ahogy azt nekem szántad, minden félelmével, kényával és gyötrelmével együtt. Tüdőgyulladás ragadta el 1860. június 23-án Torinóban.

0: mindössze 49 éves volt. Don Bosco első életrajzírója kijelenti: azt hiszem, a szentek között is nehéz valakit találni, akiben bölcsesség, emberi tapasztalat, nagy lelkűség, erősség, mértéktartás, Isten dicsőségért és a lelkekért égő buzgalom úgy egyesült volna, ahogy Don Cafasso lényéből kisugárzott. Az egyház 1925-ben boldoggá, 1947-ben szentté avatta.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Az örök béke hirdetője. Mennél hangosabban káromolják azt a nevet, amelyben egyedül van üdvösségünk, annál hangosabban és annál nagyobb örömmel valljuk. Benned lakozik az Istenség teljessége. Neked szólnak a karácsonyi harangok, neked újonganak a gyermekszívek, előtted hajoljon meg minden térd, téged valljon meg minden nyelv. Te vagy mindenkor sarokköve, minden világosságot kereső fényessége, minden éhező eleven kenyere, az örök béke hirdetője. Te vezesd mindazt, ami békétlen, Isten békességére. A szeretet kötelékével fűzd össze mindazokat, akik idegenek lettek egymás számára. Engeszteld ki egymással mindazokat, akik ellenségesek lettek. Add meg nekünk a békét.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, egy-két programot hadd ajánljak szíves figyelmükbe. Egész napos csendes szentségimádás lesz a Ciszter templomban, itt Tegerben, az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében június 25-én, tehát holnap után, csütörtökön, 9 órától délután 6-ig. Szeretettel várnak mindenkit. És könyvbemutató lesz a Gyöngyösi Ferences könyvtárban a Barátok tere 2 szám alatt. A vezérlő fejedelem nevelője, Bárkányi János élete és munkássága, ez annak a könyvnek a címe, amelyet majd Varga Kamil, az író, ferences szerzetes mutat be pénteken 16 óra 30-tól a Gyöngyösi Ferences könyvtárban. A belépés díjtalan. És a Heves megyei hírlap hívja fel a figyelmünket arra, hogy Sarudon a régi aratási hagyományokat idézik fel a 33. Péter Pál napi aratófesztivál keretében, amelyet június 27-én rendeznek, tehát szombaton, a Sarudi Iskola és Kultúrház udvarán. Az ünnepi megnyitót a búzatábla megáldása előzi meg, amelyet Kormos Csaba plébános végez. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az országgyűlés ma a kormány kezdeményezésére kivételes eljárásban kezdi tárgyalni, és a nap folyamán határoz is az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosításáról, amelyben a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolják az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szintén kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek a Tiszás képviselők által benyújtott az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Az előterjesztő sürgős tárgyalására kérte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosítását, mivel az július 1-én lépne hatályba, így annak általános vitáját is lefolytatják a képviselők. A grémium szavaz az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokról és a közmédiát átalakító előterjesztésről is. A törvényjavaslat az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. A képviselők szavaznak az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáinak hatékonyabb átételéről szóló törvényjavaslatról, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról. Záró szavazást tartanak a közmédiát átalakító, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról, továbbá a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabálymódosításról. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette be tegnap Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a művelet részeként kezdeményezik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot. Megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak, a bíró kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon, emellett elkezdődött a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután este a kormány közzétette az erről szóló törvényjavaslatát. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki válaszában a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Az első 5 hónapban 3806 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás, ez az évi hiánycél több mint 90%-a, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az államháztartás májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 129,5 milliárd forinttal. A héten tárgyal Budapesten a Eurogroup elnökével a pénzügyminiszter és a kormányfő. Kármán András tárcavezető azt írta, Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. Együtt kezdeményezi egy országos állandó társadalmi egyeztetési fórum létrehozását 4 szakszervezeti szövetség. A közös javaslatról a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, valamint a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája levélben tájékoztatta a kormányfőt és az érintett minisztereket. Elkezdődött a társadalmi egyeztetés a 2023-ban fiatalitás címén eltávolított katonák visszavételét célzó jogszabálymódosításról. Az előző kormány felmentette a szolgálat alól azokat a honvédeket, akik betöltötték a 45. életévüket, és legalább 25 évet töltöttek el az állományban. Távozik a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A legesélyesebbnek tekintett utódjelölt Andy Burman, Manchester volt munkáspárti polgármestere, hivatalosan bejelentette, hogy indul a pártvezetői és kormányfői tisztségekért. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol esetleg záporzivatar kialakulhat, ha a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet ma délután 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: ...46. Kaláka-fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. június 23-a van, keddi nap. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatársak Nátrán István és Kvaszinger Jenő nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint reggeli játékunk követ egészen 9 óráig. A mai alkalommal is a Kaláka Fesztiválra lehet belépőjegyeket nyerni. 9 órakor híreket mondunk, majd egymás közt. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából konferenciát rendezett a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont. A mai alkalommal az ott készült összeállítást hallják, ajánlónkban pedig Szakolcai Attilát, az 1956-os intézet tudományos munkatársát.
2: 1956-ra olyan mély szegénységbe jutott az ország, ami a ma embere számára szinte elképzelhetetlen. Ma már egy hajléktalannak van ruhája, amibe föl tud öltözni, kabátja, pulóvere, valami, ami le tud feküdni, tehát a ruhának nincs értéke. Akkor egy embernek 2 inge volt, jó esetben, de volt, hogy csak egyet tudott használni, és este kimosta, és reggel újra fölvette.
1: 9 órától Kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink Napról Napra című összeállításunkat sugározzák, és ebben ellátogatunk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényére, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott előadást a vízről.
3: Vassai Jenőt szoktam idézni, vagy szoktuk idézni, amikor eljutunk ehhez a témához, vagy ehhez a ponthoz a prezentációban, aki azt mondta jó 100 év, több mint 100 évvel ezelőtt, hogy még mi, a vizek, már az akkori generáció, a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, tehát átvágjuk a kanyarulatokat, medert gyorsítjuk a folyás, stb. Tehát még mi a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, addig a következő generáció, az unokáink a vizek elrekesztésén fognak fáradozni.
1: 9 órától Tokai Adónk is külön műsorra jelentkezik, méghozzá a kilátóval. És ebben Kisújszállást, a Nagykunság kulturális fővárosát ismerhetik meg. Ajánlunkban dr. Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát, Kisújszállás Pro Urbe díjas volt alpolgármesterét hallják.
4: Alapvetően egy alig 10 000 fős kisvárosnak igen jó adottságai vannak helyenként és időnként. Ugye ezt is már sokszor beszéltük, hogy a nálunk született és gyermekkorát ott töltött Csukás Istvántól kezdve az ott tanult és érettségizett Móricz Zsigmond örökségén át Arany János egy évig tanítóskodott, és hát ugye Karikó Katalin nálunk nőtt fel, ott végezte iskoláit, ott érettségizett, tehát az egész fiatalkorát ott töltötte, tőzsgyökeres kisújszállásiként.
1: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát a hírek után kerengő, és ebben dr. Nánai Mihállyal, az Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával, a Történelemoktatók Szakmai Egyesület elnökével, a történelemoktatás feladatairól, a tudásátadás módszereiről és a diákoknak szervezett tanulmányi kirándulásokról, versenyekről beszélget Sallai Éva.
5: Én azt gondolom, hogy a mai iskolája az egy nagyon pezsgő, nagyon színes, nagyon izgalmas hely, ahol a diákok tanulnak is, és életre szóló élményeket is szereznek. Különösen igaz ez az Árpád gimnáziumra, hogyha valaki itt átlépi a iskola kapuját napközben, akkor látja, hogy micsoda nagy élet zajlik mindig különböző frontokon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon színes és nagyon izgalmas hely, amire a bulejti az embert, a szó jó értelmében véve, kollégákat, diákokat, szülőket egyaránt, és hál' Istennek nagy kedvel érkeznek ide.
1: 10 óra 45 perckor jelentkezünk majd a Lélekszavával, melyben Deri Lajos atya a Szent Mise záró szakaszáról folytatja gondolatait.
6: Amikor tehát az egyház áldást mond, akkor a szent lelket kéri, hogy tegyen egyé minket Jézus Krisztussal, tegyen egyé minket a szeretetben a krisztusi közösséggel.
1: A 11 órai híreket a Cseperedő követi, melyben Holló Zsófia hordozási tanácsadóval, három gyermekes édesanyával beszélgetünk, hogy milyen praktikákkal lehet gördülékenyebb a kisgyerekes nyaralás.
7: Tehát a strandoláshoz is kifejlesztettek most már egy olyan karikás kendőt, amilyen fürdőruha anyagból van, és abban lehet már vízben is hordozni a babákat. És nagyon szeretik, tehát tőlünk is sokan kérik kölcsön kipróbálásra. Van már több gyártónak is, többféle, nagyobb súlyú babákhoz, kisebb súlyú babákhoz, és szeretik használni az anyukák, meg én is szeretem.
1: 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napimáját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, 12:05-től pedig egyházi híreket hallanak. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el, ezt követően a szentek szent életű emberekben pedig Kafaszó Szent Józsefről hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György vértanú boldog elvatásáért, és ezt az órát Névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13:05-től pedig a zenemesterei mai adásában a Kovalszki meg a Vega zenekar pályafutását mutatja be önöknek Kónya Éva. Műsorismertetéssel legközelebb 13:55-kor jelentkezünk majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, maradjanak velünk addig is. Műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok!

0: játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: 8 óra 21 perckor elindítjuk ma reggeli játékunkat. Szeretettel köszöntöm az újonnan bekapcsolódott hallgatókat, és elmondom, hogy mik a nyeremények. Június 28-ára, tehát vasárnapra van 2 darab délelőtti jegyünk a Gyerekfesztiválra, és 2 darab napi jegyünk az érsekkerti programokra. Mind a 2 esemény, tehát június 28. A nyertesek a helyszínen a pénztárnál tudják majd átvenni a belépőket a nevük és címük megadásával. A Gyerekfesztiválra szóló jegyek csak a délelőtti programokra érvényesek, de ennyi idő alatt szerintem bőven kitombolhatják magukat a kicsik. Várja őket a Csupa Csoda vándorjátszótér, az interaktív bábjátékautomata, valamint Paprika Jancsi csúszlizdája is. Kedves hallgatóink, meg még sok minden más. És akik, vagy aki, megnyeri, és másodmagával ellátogat az érsekkertbe a Kaláka Fesztiválra, június 28-án vasárnap, az meghallgathatja a Száz Csávási zenekart, Nové Somát, aki ifjabb Csóri Sándorral lép föl, magát a Kaláka együttest, valamint a Söndörgőt is. Egészen szinte éjszakában nyúlóak a programok, amelynek kezdés időpontja 17 óra. Ennyit szerettem volna tehát a mai játék elé mondani, és még annyit, hogy a véradás ne maradjon el. Remélem túl vannak már a reggelin, azért elmondom, hogy hol lehet vért adni. A mai napon, június 23-án, Ecséden a Művelődési Házban, délután 2-től 5-ig, valamint itt, Egerben, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem A épületében, ez a líceum magyarul, és 14-től 16:30-ig várják oda a véradókat. A holnapi napon is lesz egy egri helyszín, méghozzá a civil közösségek háza 10-től 12:30-ig, és nagy táján a faluház 14:30-tól 17 óráig biztosít lehetőséget arra, hogy egy tűzszúrással megmentsünk akár 3 életet. Kedves hallgatóink, 8 óra 23 perc van, Varga Kamil ferences szerzetest halljuk Gyöngyösről, és hozzáteszem, hogy még Gyöngyösről, ugyanis a ferencesek, ez nem titok, már hivatalosan is bejelentették, hogy elköltöznek a városból, ezzel megszűnik ott a ferences jelenlét, legalábbis ami a szent, illetve a liturgiákat ünnepi, a plébánia ellátását. De, és ha minden igaz, van egy programom, amit oda szeretnék mondani, ugyanis a ferences könyvtár az megmarad. És ott most pénteken 16 óra 30 perctől pont Varga Kamil atya tart majd előadást, illetve könyvbemutatót a vezérlő fejedelem nevelőjéről, Bárkányi János ferencesről. Az ő életét és munkásságát ismerteti meg mindazokkal, akik ellátogatnak tehát pénteken a Gyöngyösi Ferences könyvtárba, Barátok tere 2, a kezdés időpont 16:30, és a belépés díjtalan, viszont a könyv megvásárolható a helyszínen. Nem húzom tovább az időt, tehát Varga Kamilatját halljuk, aki több általa felmondott, úgymond kis esszét küldött el, és én azt próbálom többszörösen is felhasználni, hasznosítani. Most ez egyik feladványban, az első feladványban egy irodalmárt, egy írót, költőt kell kitalálni. Igyekeztem mindenhol kivágni a nevét ebből a kis kb. 10 perces anyagból. Lesz idejük gondolkodni, rákeresni és telefonálni. És még eldönteni azt is, hogy mely belépőjegyeket szeretnék megnyerni 28-ára a Kaláka Fesztiválra. Hallgassuk most Varga Kamilatját.
2: Nem olyan régen olvastam a Fekete Bojtár című önéletírását, vallomását, de ettől még jobban érdekesebb volt számomra a novellái. Az Újváros Online számára készítettem is egy Vadalma illatú történetek című írásomat. A novellái a magyar paraszti világ mély rétegeibe vezetnek. Írásaiban a nélkülözés, a méltóság, a hit és remény egyszerre vannak jelen. Novellái sorsokról, igazságtalanságoktól és az emberi tartás csendes hősiességéről szólnak. 1941-ben, vagyis immár 85 éve jelentette meg a 38 vadalma című novella gyűjteményét Püski Sándor gondozásában. Az érparti történet az 1961-ig írt novelláit gyűjti egybe. Bizony, ennek is már 65 éve. Mélyen megragadtak a történetek mondani valói, az írások nyelvezete, valamint a felvázolt sorsok. A művei általában a magyar parasság, a vidéki élet és a kisemberek világát ábrázolják realista, empirikus módon. Novelláiban gyakran jelennek meg a hétköznapi emberek küzdelmei, sorsuk, természeti környezetük. Ezek a témák prózájára épp úgy jellemzők, mint verseire, amelyekben szintén a magyar népi lét világát dolgozza fel. Így kezdődött. Maga is a táj fia volt, hiszen 1897. szeptember 24-én Nagyszalontán született. Édesapja a különböző környékbeli majorságokban legelőkön volt ridegpásztor. Tanulmányait korán megszakította, pedig nagyon szeretett tanulni. Cselédnek, bojtárnak, később pásztornak állt. E tapasztalatok tették képessé arra, hogy szót emeljen sorstársaiért. Számára kisgyermekkorában minden mese volt. Különösen a falu végi, kölesi sikátor macskái és török cserepei. Minden a világon, amit összetudtam markolni, gondolatot, azt a fák is tudták. A szamár tövisek is, a sövénykóró is, írja az érparti történet 9. oldalán. Minden könyvet elkért és elolvasott, amihez csak hozzáfért, amiről csak hallott. Volt olyan, hogy beállt dolgozni egy könyvkereskedésbe, s ami a padláson porosodott, rossz tábláskönyv volt, azt is mind végigolvasta. Hitvallását már ekkor így fogalmazta meg. A tartalmas embernek irodalmilag is képzettnek kell lennie. Az egyszerű ember is lehet nagyszerű, írja az érparti történetekben. Egy időben aztán tudatosan kezdett válogatni olvasmányai között. Besorolta őket. Ez jó, ez tűrhető, amaz csak azért könyv, mert betű van benne, írja szintén az érparti történetekben. Szót emel a sorstársaiért. Az agrárcserédek, napszámosok és summások hétköznapjait saját bőrén tapasztalta meg. Számos írása tanúskodik erről, melyekben visszaköszönnek a Fekete Bojtár vallomásai című önéletrajzi életregényében is megért dolgok. Bár életének egy részét Budapesten töltötte, novelláinak helyszínei többnyire a legegyszerűbb emberek életterei, a tanyák, puszták, majorságok. Sorstársai hiába gürcöltek napról napra, gyakran még a mindennapi betevőre sem jutott. Az Orvadász című írásában Kádár kegyes István csak azért ejt el egy mezei nyulat, hogy gyermekeinek legyen mit enniük. Azonban ezért elbocsátják. A novellában a kiszolgáltatottság, az elnyomás és a méltóság kérdései kerülnek erőtérbe, melyek azóta is örök érvényű kérdések és problémák. Az Imre szekerében, aki egész nap nyögve húzza a szekerét, levonja azt az általános meglátást, hogy ez a cselédek sorsa. Nem változik. Ugyanilyen szekeret húztak már Kun László idejében is. Minden marad a régiben. Egy alkalommal 6 hetet töltött kórházban, a vonatállomáson hazafelé mentében összetalálkozik néhány szatmári emberrel, akik Amerikába indulnak éppen. Hajtja az embert a kenyír, fogalmazzák meg keserűen. Az érparti történetek 56. oldalán pedig így fogalmaz. Akkor még nem tudtam, ma már tudom, hogy ez a magyar sors volt. A népé, kinek fogyásáért, vándorlásáért, kenyeriért nem emelt hangot egyetlen úr is száj se, egyetlen nagy bankár se. A végkielégítés című írásában egy özvegyasszony kiszolgáltatott helyzetét rajzolja meg, aki védekezni sem tud a vele erőszakoskodó. Őt ember számba sem vevő gazda tisztel. A legmegdöbbentőbb a Három öreg című novellája, ahol az idős és munkában megrokkant, részben munkaképtelen cselédeket elhajtják a majorságból, akik mást nem tudtak tenni, mint magukra omlasztják a bánya bejáratát. Ám még így is nagyobb a méltóságuk, mint az őket elűzőknek. Egy másik novellájában a Holt folyóban megörökíti Kaszai Gábor és felesége Eszter történetein keresztül a mezőgazdasági cselédek világát is. Eszter meghal a lépaföldön, mert a hideg őszi esők, a sár, a fárasztó munka legyengíti szervezetét. Azokat az embereket egyébként nem szerette, akik szavakban sokat ígértek a cselédek sorsának jobbátételében, de a megvalósítás területén nem jártak elő jó példával. Amikor pedig ő akarta egyik vagy másik oldalt beszervezni, mondván, hogy ők csak a párt irodalmi osztályát vezetik, akkor mereven elzárkózott minden ilyen felkéréstől. A Két kő között című írásában így fogalmaz. Azt mondtam nekik, hogy sajnálom, de nekem nem kell sem nyugati, sem keleti szocializmus, mert mind a kettő odavaló, ahol termett. Az általános emberséges részét megszívlelem, de a másfajtákra szabott túlzásait nem veszi be a gyomrom egyiknél sem. Az almazugi küzdelemben azok a falusiak a pozitív hősök, akik elhajtják az úgynevezett szóba festő mázoló módjára viselkedő képviselőt, és saját kezükbe veszik ügyeik intézését. A Határőrök című írásában Labozsán Demeter, a jó csendőr, lelövi Bagosi Lajost, aki granicsár, vagyis ellenséges határőr katona. A történet azonban nem pusztán személyekről, vagy az elkövetett tettekről szól, hanem az emberi tájról, amely emlékezik, szenved és üzen. Labozsán és Bagosi is a tájfia. Egyszerű parasztemberek. Megmutatja nekünk a történeten keresztül, miként fordítja egymás ellen a történelem és a mesterséges határ ugyanannak a tájnak két fiát. Természetesen a különböző novella történetekben jelen van a hit és az erkölcs is. Bár nem rendelkezett mély teológiai hittani műveltséggel, írásaiban mégis gyakran megjelennek az Isten hithez kapcsolódó gondolatok. Egyes novelláiban a hit nem tanításként, hanem erkölcsi erőként van jelen. Az emberi összetartozás, az önfeláldozás és megbocsátás minden ebből fakad. Tudjuk, hogy volt egy saját bibliája is, amit rendszeresen olvasott, sőt volt olyan időszak, amikor csak ezt tudta olvasni. Természetesen a remény és a vidámság is megjelenik novellái között. Hisz nem pusztán szenvedés történetek azok. A Sárga tyúk című írásában a háború romjai között is megszületik az öröm, amikor a főszereplő rátalál az élet továbbadásának jelére, a kotlós 11 csibével jön elő a kert végi gazból. Mindennél nagyobb dolog az élet, írja. Más írásaiban a humor és az irónia oldja a tragikumot. A mindennapi derű fontos ellenpontja a nyomornak. Hugával egyszer ürgét láttak, s ezen hosszú órákig kacagtak. Ekkor az a kivételes eset is megtörtént, hogy édesapjuk is velük nevetett. Bár írásai gyakran kemény valóságot tárnak elénk, mégsem a reménytelenség tükörképei. A műveinek olvasása közben megtanulhatjuk, hogy a legkisebb öröm, a legcsendesebb jóság is képes új fényt gyújtani.
1: 8 óra 35 perc van, kedves hallgatóink, és az elmúlt percekben Varga Kamil ferences atyát hallottuk. Kérésem, hogy kirejtőzött szavai mögött hozta Isten, szeretettel köszöntöm.
3: Jó reggelt kívánok, a megfejtést szeretném mondani.
1: Én meg szeretném hallani.
3: Sinka Istvánról van szó.
1: Sinka István valóban az, akiről hallottuk Kamil atyát. Egyébként ismeri-e mondjuk Sinka Istvánt a nevéntől?
3: Az az igazság, hogy, valahol a földi is, én Vésztő mellett nem messze Kertész-szigeten nőttem föl, és vannak tőle könyveim, de újra fogom olvasni őket, megígérem ezek után.
1: Hát köszönöm szépen, és jó időtöltést kívánok. Egyébként a Fekete Bojtár vallomásait folytatásokban adtuk le itt a Szent István Rádióban. Hát már az sem ma volt. Minden esetre sokan hallgatták, vagy hallgathatják vissza, hiszen az interneten is fent van. Ha valaki nem tud, vagy nem szeret olvasni, az így is hozzájuthat mondjuk a könyvhöz. Ön pedig két jegy, boldog, vagy remélem, hogy boldog tulajdonosa. A Gyerekfesztiválra szeretne elmenni 28-án, ugye a Kaláka Fesztivál keretén belül, vagy pedig az érsekkerti programokra, ahol soroltam, hogy milyen zenekarok lépnek föl, de ha kívánja, akkor újra megteszem.
3: Nem, nagyon köszönöm, nagyon szerettem volna a délutáni programot, az érsekkertit szeretném választani, és örülök, hogy ott lehetek.
1: Örülök, ha örömet szereztünk. Az ön nevét és címét majd leadjuk a pénztárnál, és ott tudja annak bemondásával átvenni a belépőket.
3: Nagyon köszönöm.
1: Én is köszönöm, és még hadd mondjak egy-két dolgot Nagy Szalontához, kicsit Sinka Istvánhoz kötve, hiszen ő ott született. Egész sok híres ember született, és irodalmi alakok is születtek Nagy Szalontán. Gondoljunk Arany Jánosra, Sinka István már említve volt emiatt, és Zilahi Lajos, akiről egy levest is elneveztek, a menza levest, ha elég tartalmatlan a leves, vagy kevésbé tartalmas, akkor azt Zilahi levesnek hívják, ugyanis ő írta a Valamit visz a víz című könyvet, vagy filmforgatókönyvet. Kulin György, a neves csillagász, aki számos égitestet fedezett fel az égen, és több a nevét is viseli, ő is Nagy Szalontai születésű, csak úgy, mint Toldi Miklós, aki talán nem véletlenül lett Arany János hőse. Nekem, hát ha nem is Nagy Szalontáról, de Szalontáról Szalontai néni jut eszembe, nyilván ő nem ott született, csak nevében hordozta a település nevét, ő volt sokáig a pénztáros abban a kis közértben, a Toti közértben, ahova vásárolni jártunk. Ennyit szerettem volna ehhez mondani, valamint annyit, hogy még a Kaláka Fesztiválhoz kapcsolódik az a program, amit most szeretnék ajánlani. Pénteki program 14 órától találkoznak majd azok, akik Rázsi Botonddal és a Kalákával szeretnének részt venni egy zenés városnézésen. Ezt most fejből mondtam, de remélem pontos, ugyanis a papírt valahogy nem találom. Így van, 14 órakor gyülekező a Városházán, és 14.30-kor indul majd a menet Rázsi Botond vezetésével, valamint a Kaláka együttessel. Több programot most egyelőre nem ajánlok, mert a zene után folytatjuk a reggeli játékot.

0: tanároknál, a helyi plébánosoktól kezdve az ország más részéről is, hiszen annak ellenére, hogy ő 48-ba oda föl, 49-re tulajdonképpen be is rendezkedik, neki előtte olyan aktív közösségi élete volt, hogy ezt nem lehetett azonnal elvágni és megszüntetni. Ez az egyik fontos kérdés. A másik fontos kérdés, amire viszont már az ügynöki jelentések meg az állambiztonsági iratoknak a felkutatása adott részben választ, hogy volt-e itt valami olyan titkos ellenálló gócpont vagy tevékenységi pont, ami meghatározó lehetett. Ugye maga a hely az, ahogy szokták mondani, adja magát, hiszen azért elzárt volt a civilizációtól, és ha kaptam is választ ezekre a kérdésekre, ezek részleges válaszok, elsősorban az 1950-es évek elején jelenthetett olyan menedéket az Emmaus kápolna, amire bizonyítékul szolgál, hogy Mis László premontrei papköltő 1950 nyarát itt töltötte fönn az Emmaus kápolnában. Ez a Mis László és társai pere nagyobb aktából, amit a Állambiztonsági Hivatal történeti levéltárában megtalálható, ez részletesen dokumentált, és majdnem Ify Lajos is bekerült ebbe az eljárásba. Vannak róla is adatok, illetve jelentések, de aztán végül az ő személyét nem vonták be. De tény, hogy itt Mécs tulajdonképpen meghúzta magát, és versei születtek, és aztán őt végül 1953-ban elítélték.
1: Mondtam, hogy egy fájósebb hely ez azoknak a lelkében is, akik úgy sajnálják ezt, mert igazán le van pusztulva. Hogy mehetett ennyire tönkre?
0: Igen, talán nincs is olyan helyszín a Balaton környékén, mint a Balaton történetével foglalkozó, és egyfajta lokálpatrióta, ezt így szemlélem, amire ennyi jelentéstöblet tevődött volna, hogy egy kultikus hely, egy kiránduló hely, egy szakrális hely, legendás hely, és nagyon méltatlanul ment valóban tönkre. Ennek több oka van. Egyrészt nagyon sok az örökös, tehát magántulajdoni kézben van. Pont a régebbi polgármesterrel beszéltem ott Kisapátiba, és ők mondta, hogy volt szándéka arra, hogy a település igyekezett megmenteni, és mindenfajta jogi lehetőséget megvizsgálni, de nem sikerült ezt a helyszínt megmenteni az enyészettől. A magántulajdoni jogviszonyok miatt és a tulajdonosok hát közönye miatt nem sikerült ezt a helyet, és most már nem is sikerül, hiszen azt hiszem eltelt már egy év, amikor is ez a nagy ikonikus torony, ami egyébként már lentről látható, és jelezte a hegynek a, hogy mondjam, ezt az egész hangulatát, és lehetett, el lehetett olvasni még ezt az Emmaus bibliai utalást, de nincs már.
1: 8 óra 55 perc van, kérdésem pedig az volt, hogy hol jártunk. Szeretettel köszöntöm, hozta Isten!
2: Bicsépesek, Hegymagos község és a Szent György hegy.
1: Így van, a Szent György hegyen jártunk. Igen, szomorú apropóból készült annó ez a kis beszélgetés Kovács Emőkével. Jenővel többször is jártunk ezen a helyen, például a Kék túra is a közelében vitt el, és akkor láttuk a romokat. Hát bevallom őszintén, hogy még be is lógtam a kerítésen körülnézni, akkor még állt a torony, amely azóta azonban már nem áll. És nagyon furcsa nekem az, hogy egy ekkora ingatlan a Szent György hegyen gazda nélkül van. Az értéke talán eszmeileg is megvolt neki, de anyagilag is kifejezhető. Tetszett-e már a Szent György hegyen járni, hadd kérdezzem meg?
2: Én ezt a kápolnát nem láttam még, az biztos, de a környéken már jártunk.
1: A Szent György hegy kápolnai egyébként, meg a Balaton felvidék kápolnai egy külön fejezetet megérdemelnének. Ott van még a lengyel kápolna, aminek a belső részét nemrégiben újították fel, és kisebb kápolnak is vannak még a környéken. Tehát van még ott bőven néznivaló. Ön pedig tud-e élni azzal a lehetőséggel, hogy egy gyermek fesztiválra látogasson ki a vasárnapi napon?
2: Vasárnap délelőtt.
1: Így van, vasárnap délelőtt. Lesz ott csupa csoda vándorjátszótér, interaktív bábjáték automata és Paprika Jancsi csúszlizdája, és még sorolhatnám.
2: Igen, köszönjük szépen.
1: Akkor a neve és címe bemondásával a két belépőjegy átvehető és jó szórakozást kívánok.
2: Köszönjük szépen.
1: Önnek és önöknek, hiszen

kétszemélyes a belépő, és ha szomorú is volt ez a riport, gondolom azok, akik szeretik a Szent György helyet, azokkal madarat fogadni nem lehet most jó kedvükben, de fogadhatnak madarat Ézső Tiborral, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrével vasárnap a Szitakötő Kutatóháznál Máinka közelében, a Mária forrás szomszédságában 8 és 15 óra között várja az érdeklődőket erre a díjmentes programra, amelyen madarakat gyűrűznek majd. Egészen, mint mondtam, 8-tól 15-ig emellett sok mindent megtudhatnak majd a madarakról. Kedves hallgatóink, megköszönöm figyelmüket, a zenei szerkesztést Túri Saroltának köszönöm, a technikai lebonyolítást pedig Kvassinger Jenőnek. Akik nyertek, azoknak vasárnap jó szórakozást kívánok a Kaláka Fesztiválon. Tikovics Ernőt hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Komoly fennakadások alakultak ki az ivóvízellátásban több Pest vármegyei településen a tartós hőség miatt. Az RTL híradó riportja szerint esténként több helyen annyira lecsökken a víznyomás, hogy a csapból szinte alig folyik a víz. Az elmúlt napok extrém melege jelentősen megterhelte a hálózatot, ezért Ráckevén, Dömsödön és Szigetbecsén is problémák jelentkeztek az ivóvízszolgáltatásban. Európa nagy részét súlyos hőhullám sújtja, a hőmérséklet közelít a 40 fokhoz, ami szerte a kontinensen országos figyelmeztetéseket, közlekedési fennakadásokat von maga után, a népszerű turistaközpontok pedig megteltek. A hőhullámot egy észak felé áramló forró légtömeg okozza, amely a Szahara felől érkezik, és egy erős magasnyomású rendszer, az úgynevezett afrikai anticiklon táplálja. Az országgyűlés ma a kormány kezdeményezésére kivételes eljárásban kezdi tárgyalni, és a nap folyamán határoz is az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosításáról, amelyben a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolják az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szintén kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról, amely fél évvel elhalasztana az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Az előterjesztő sürgős tárgyalására kérte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosítását, mivel az július 1-én lépne hatályba, így annak általános vitáját is lefolytatják a képviselők. Szavaznak az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokról, ami az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Szavaznak az Országgyűlés Vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslatról, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településkép illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról. Zárószavazást tartanak a közmédiát átalakító, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról, továbbá a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály módosításról. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosítással, 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak, a bírók kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Emellett elkezdődött a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután este a kormány közzétette az erről szóló törvényjavaslatát. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította tegnap a parlamentben. Egy napos figyelmeztető bezárása szólítja fel a kis benzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hagyja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Ukrajna a csütörtökön pénteken zajló Gdanszki helyreállítási konferencia alkalmával megkapja az Európai Unió által biztosított összesen 90 milliárd eurós hitelcsomag első 3,2 milliárdos részletét, írja az Ukrajinska Pravda. Egy névtelenséget kérő európai tisztviselő szerint Ukrajna még június vége előtt egy újabb 5,9 milliárdos támogatást is kaphat. Németország közel 5000 katonát telepít a Belarus határ közelébe. Ők állandó jelleggel Litvániában állomásoznak majd. Ez történelmi lépés a Bundeswehr számára, ugyanis fennállása óta először helyez el tartósan ekkora létszámú katonai erőt külföldön. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, bár ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, csak néhol lehet zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

szárnya. Grillus Filmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a 2 napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel!

0: Reklámot hallottak.
1: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára konferenciát rendezett a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala és a Holokauszt Emlékközpont májusban. Az úton a forradalom felé felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon című konferencián a történelmi korról és benne az egyházak helyzetéről, tevékenységéről kérdeztük a történészeket, előadókat. Császli Erzsébet összeállítását hallják.
3: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalától, a 8. kerületből, a Vas utca 10 szám alól. Egy konferenciára jöttünk, amelyet a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont szervezett az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Az a cím a konferenciának, hogy úton a forradalom felé, felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon. A konferencia két blokkból áll, az első a magyar társadalom állapotát mutatja be 1956-ban, a második pedig az egyházak felekezetek helyzetéről szól, szintén 1956-ban. Beszélgető társunk Szakolci Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának a munkatársa. Először is arra kérjük, hogy mutassa be a magyar társadalmat 1956-ban. Hogyan éltek az emberek, milyen problémákkal kellett megküzdeniük?
4: Ami mindenkire valahogy jellemző volt, az három dolog lenne. Az egyik, hogy 1956-ra olyan mély szegénységbe jutott az ország, ami a ma embere számára szinte elképzelhetetlen. Ma már egy hajléktalannak van ruhája, amibe föl tud öltözni, kabátja, pulóvere, valami, ami le tud feküdni, tehát a ruhának nincs értéke. Akkor egy embernek kettő inge volt, jó esetben, de volt, hogy csak egyet tudott használni, és este kimosta, és reggel újra fölvette. A lábbelinek a problémája, hogy volt, aki cipőt nem tudott venni magának. És ez országosan értendő a nyomor, egy-két nagyon preferált ágazatot kivéve, tehát nem tudom, nehéz ipari munkásság jobban keresett, de ha valaki egy asztalos üzemben, bútorgyárban dolgozott, akkor ez már rá is érvényes volt, rá is vonatkozott. A mindennapi létfenntartás súlyos nehézségeket, problémákat okozott az országban, és ebből nem lehetett kitörni. Tehát olyan hosszú volt a munkaidő, annyi egyéb feladattal voltak leterhelve, hogy nem volt útmenekülési lehetőség. Ez az egyik, ami nagyon fontos a forradalom szempontjából. Érdekes egyébként, ez az ENSZ különbizottságának a jelentésébe is bekerült, hogy havi 300 forintért nem érdemes élni, és valahogy ezt a rendszert meg kell változtatni. A másik a hazugságra épülő és ideológikus önellentmondásokra épülő rendszer, tehát egy olyan hazugság háló szőtt át az egész országot, ami a terror szövedékének a felfeslése után hol itt, hol ott előbújt, az emberek találkoztak, nyíltabban mertek beszélni, kiderült, hogy mindenkit ugyanott szorít a csizma. Tehát egészen alapvető dolgokról beszélve, hogy a női érték az nem az, hogy traktoros, és nem az, hogy építőipar és segédmunkás, hanem valami másnak kellene lennie. Hogy a munkásosztály nem privilégizált osztály, nem uralkodó osztály, hanem nagyobb elnyomásban van, mint a Horthy korszak idején. Hogy a munkásparaszt szövetség legfeljebb a gyárakban valósul meg, ahol a gazdaságát elhagyni kénytelen parasztot a hosszabb ideje ott dolgozó munkás tanítja meg arra, hogy mi a villáskú, melyik a kalapács, mit kell ezekkel munka közben csinálni, mert az, aki a kasszával tud dolgozni, sarlóval, ásóval, ezeket nem tudta, tehát ezzel kapcsolatban tartom nagyon fontosnak a társadalomnak ezt az össze-vissza forgatását. Az, hogy mindenki bizonytalan volt a saját helyén. Ismerünk olyan három elemét végzett gazdát, akit származása, politikai meggyőződése miatt kineveztek egy falu tanácselnökévé. Szegény két évig csinálta, kínlódva, és utána elmenekült és lemondott, mert nem tudja. Az esztergomi hadtestnek a parancsnoka, asztalosul, minden szabad idejében próbálta művelni magát, mert tudta, hogy ő nem ért ahhoz a feladathoz. És ez nagyon fontos, mindenki rosszul érzi magát, ha olyan munkát csinál, olyan pozícióban van, amihez nem ért. Tehát 56 ezt a létbizonytalanságot próbálta valahogy megoldani.
3: Beszélt a parasságról, beszélt a munkásságról, az értelmiség milyen helyzetben volt?
4: Pártvezetés, a legfőbb hatalom az egész országot szembeállította magával, háborút vívott az egész országgal, és ebben a háborúban az egyik legfőbb ellenség az értelmiség volt. A régi értelmiség, amelyik már a Horthy-korban értelmiségi volt, akár középiskolai tanárként, akár újságíróként. Ezeket a horthista elithez sorolták, tehát már származását tekintve osztály ellenségnek minősült, és nem hitték el, hogy hajlandó politika semlegesen végezni a munkáját. Tehát egy magyar tanár, hogy vajon mit fog a gyerekeknek átadni, miközben az irodalomról beszél a történelemtanár, de a biológia tanár is. És az értelmiséget különösen nyomta ez a szovjetizálási, vagy a Szovjetuniónak az egekbe emelése. Csak az számított tudományos eredménynek, amit a Szovjetunióban találtak ki. Tehát a szovjet biológia, a szovjet nyelvészet, a szovjet közgazdaságtan, miközben hát ezért a szovjet tudományosság egy-két részt területtől eltekintve, vagy a szovjet művészet nem volt olyan rangú, mint a nyugat-európai, tehát ez már nem Dosztojevszkijnek, a Tolsztojnak a kora, hanem ez egy másik időszak.
3: Mi vezetett az 56-os forradalomhoz? Mit szerettek volna megoldani az adott történelmi helyzetben?
4: A társadalom 47-48-tól, de nyugodtan mondhatjuk, hogy 45-től, nyugodtan mondhatjuk, hogy 39-től, tehát már jó néhány évvel a világháború vége előtt egyre nehezebb helyzetben volt az emberek, egyre nehezebb helyzetben éltek, viszont addig, amíg működött a terror, amíg mindent uralt a terror, addig az elégedetlenség magánkörnyezetben sem tudott hangot kapni. Tehát én nagyjából azt mondanám, hogy a forra leves, és a kuktában le van zárva. Az ott belül forr, de nem tud kijönni. Na most, amikor 53-ban Sztálin halálával, utána a 20. kongresszusban a Krucsovi beszéddel leemelték a fedőt, vagy egy kicsit odébb mozdult a fedő, és rés jött. Ezen a résen kitört az az elégedetlenség, az az ideológiai elégedetlenség, az anyagi elégedetlenség, a kulturális, az életmódbeli. Tehát tudni, hogy ez a kommunista diktatúra minden klasszikus társadalmi kapcsolatot összet. A családok, az egyházak, a társadalmi szervezetek. A családba olyan szinten nyúlt bele, hogy a szülőnek is, de a gyereknek is kötelessége volt följelenteni a másikat, ha valamilyen bűnön érte, és ez meg is történt. Konkrét esetet tudunk, amikor a szülő leküldte a gyereket 2 forinttal vásárolni valamit, a gyerek nem adta vissza a visszajáró 40 fillért, vagy akármennyit, és a szülő följelentette az iskolánál a gyerekét, ahol az iskolai bíróság megbüntette. Ez valami borzasztó. Az, hogy nem tudom, a horgásztónál alakult horgásztársaságnak nem az volt a legfőbb feladata, hogy a halastóban halak legyenek, hanem hogy az ott horgászók tájékozódjanak a marxista-leninista irodalomban. És az, hogy halak is legyenek, az valami sokadik szempont. A nőszövetség nem a nők jogainak a biztosítását akarta, nem a nőket ért sérelmeket akart orvosolni, hanem a nők kommunista átnevelését szolgálta. Ez a fajta totális elnyomás és totális rossz irányba elnyomás, mert az ember hajlandó meghúzni a nadrágszíjat, hogyha annak van értelme. De itt ennek a magyar nadrágszíj meghúzásnak mi volt az értelme? A hadipari beruházások, ami a leggyorsabban elavuló gazdasági ágazat, és Magyarország nem akart háborúzni, hát kit akarjuk megtámadni, tehát sem katonai célunk nem volt se egyéb. Tehát igazából a szemétbe dobtuk ki azt, amit mindenki saját magán kénytelen volt megspórolni. Egy történész mondta egyszer egy konferencián, megkérdeztem tőle, hogy végül is van olyan pontja kommunista diktatúrának, ahol valami pozitív érték jött létre. És azt mondta, hogy a gyerekköltészet. Mivel Vörös Sándort nem engedték publikálni, és nem írhatott olyan verseket, amiket akart, átment a gyerekköltészet. Ennek köszönhetjük a Bóbitát, vagyis hát a Tündért, a többi Vörös Sándor verset, Zeljú Zoltán gyerekverseit, tehát a gyerekirodalom, gyerekköltészet, de ez elég borzasztó, hogy 10 év alatt egy ország más értéket nem tudott teremteni.

0: Lénárt András a beszélgetőtársunk, a Holokauszt Emlékközpont munkatársa, történész kutató. Arról beszélt, hogy a zsidó embereknek hogyan változtatta meg az életét 1956 és azután a következő évek.
1: 1956-ban az izraelita felekezet, akkori nevén MIOK, Magyar Izraelitek Országos Képviselete, nem igazán volt aktív politikailag, különösen nem a forradalom idején. Csendben kivártak, azt lehet mondani, egy nyilatkozat született összesen november 3-án vagy 2-án, ez sem pontosan tisztázott. Nem álltak testületileg a forradalom mellé, legfeljebb az utolsó napon, amikor már mindenki, akkor nyilvánították ki, hogy támogatják ezt a mozgalmat. Nagyobb hitközségi vallási élet zajlott, több helyszínen, többen kapcsolódtak be, zsinagógákban és kisebb imaházakban, és a kimutatások szerint többen jelentkeztek talmudtórára, tehát vallási oktatásra a gyerekek közül, és egy picit emelkedett a házasságok, a felekezeti házasságok, születések és a bármicó rituális felnőtté nyilvánítása. Tehát picit élénkült ez az élet. Na most 56-ban mégis itt a kiszabadulást lehetőségét találták meg, ahogy sok más nem zsidó is Magyarországon, tehát talán az utolsó esélyt arra, hogy lakóhelyet változtassanak, elhagyhassák az országot, és ezzel elég sokan éltek is. Azt lehet mondani, hogy a zsidó származású emberek felülreprezentáltak voltak a 180-200 ezres kivándorló tömegben, tehát beszélések szerint 15-20 ezer zsidó háttérre rendelkező ember hagyta el az országot, és ennek egy része hát vallásos volt, vagy vallási okok volt. Mégpedig azért, mert akik az ortodox irányzat, amit bekényszerítettek a közös hitközségbe 1950-ben, az ortodox irányzat képviselői nem engedtek abból, hogy a szombatot ünnepnapként megtartsák. Márpedig ez problémát jelentett a korban, mert szombat nem volt munkaszüneti nap. Van olyan eset, hogy egy helyi hitközség nem veszi föl a tagjai sorába azt a csepeli munkást, aki három műszakban dolgozik Csepelen, és szeretne az ortodox hitközség tagja lenni, mert ezt nem tudja tartani, járhat templomban, megünnepelheti, tarthatja zsidóságát így vagy úgy, de nem lehet hitközségi tag. Tehát akinek ez nagyon fontos volt, az ebben az 56-os emigrációs hullámban lehetőséget látott arra, hogy elhagyja Magyarországot, mert nem volt várható ezen, hogy itt változás lesz ezen a téren. Sokan mentek Izraelbe, és sokan mentek nyugatra, Amerikába vagy nyugat-európai országokba. Az más kérdés, hogy ott aztán miként élték életüket, szóval mennyire tartották a vallást, vagy a szombatot akár.
2: És az Izrael állam megalakulása hogy érintette az itteni zsidó származású embereket?
1: Izrael hivatalosan 1948 májusában alapult meg, kiáltották ki, és hát nagyon örültek neki. Tehát azért akkor még viszonylag szabadon lehetett véleményt alkotni. Lényegében minden rabbi és minden hitközségi vezető üdvözölte Izraelt, mégis a Szovjetunió is, tehát megtehették, mert ekkor még ebben a pillanatban a uralkodó politikai nézet, tehát a kommunisták, illetve a Szovjetunió is Izrael mellett volt, de ez hamar változni fog, lényegében 48-49-ben ez fordul. Úgyhogy ez egy biztos, hogy egy ilyen felszabadulási érzetet adott, illetve az önbecsülésüket emelte Izrael léte, csak hogy ezt aztán a későbbiek során már nem hangoztathatták. Tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy sem a felekezeti labban, ami lényegében az egyetlen publikus nyilvános sajtótermék volt, a nyilvánosság egyetlen formája a felekezet részéről, sem hitközségi gyűléseken, meg mártír megemlékezéseken, vagy a szószékről rabbik nem támogathatták Izrael létét, mert azt Amerika vagy az imperializmus által befolyásolt országnak tekintették, márpedig a Szovjetunió és a béketábor, tehát a szocialista országok, az arab feltörekvő országok mellett csorakoztak föl, így aztán Izrael egy tabu téma lett, akár a szóban, akár írásban a hitközségen belül.
2: Hogy vándoroltak ki 57-ben sokan, amikor zártak voltak a határok?
1: Hát egyrészt 56 végén éppen nem voltak zártak, tehát hogy akkor sokan illegálisan, de mégis némi állami jóváhagyással ki tudtak menni, nem mindenkinek sikerült. De 57-ben volt államközi megállapodás, titkos, hogy bizonyos számú ember kivándorolt Izraelbe, úgyhogy ők 57 április májusában csendes körülmények között, de nem illegálisan, nem legálisan ki tudtak vándorolni Izraelbe.

0: Fejérdi András a beszélgetőtársunk. Ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem Humán Tudományok Kutatóközpontjának, Történettudományi Kutatóintézetének az igazgató helyettese, tudományos főmunkatársa. Ő az egyházak szerepéről beszélt. Mi volt a jellemző az 50-es években az egyházakra?
1: Leginkább a katolikus egyházzal foglalkozom, de nyilvánvalóan bizonyos változtatásokkal a többire is igaz az, hogy az 50-es évek elejére a katolikus egyház esetében ez tulajdonképpen 50-51-re a mozgásterük teljesen beszűkül, lényegében a kultusz szabadság, tehát a liturgikus életterének a kihasználása az is korlátok között az egyetlen lehetőség, egyébként pedig intézményesen a társadalomtól jelentős részben el vannak vágva. Cenzúra alatt álló kispéldányszámú, állam által kiválasztott vagy jóváhajtott újságírói gárdával működő lapjaik vannak, az iskolai hitoktatás, ami elvileg fakultatívan választható tárgy, az is mindenféle eszközzel akadályozva van, és nyilvánvalóan az egyház belső adminisztratív szabadság is korlátozva van, értve ez alatt az egyházi tisztviselők, papok kinevezésének, áthelyezésének a szabadságát, és a katolikus egyház esetében talán a legjelentősebb a békepapi mozgalomnak a szerepe, mert mindenféle korlátozással és ellenőrzéssel együtt sem sikerül maradéktalanul térdre kényszeríteni a katolikus egyház vezetését, és gyakorlatilag ezért egy alternatív, az egyházon belülről működő, ellenőrző és állam iránti lojalitást kifejező szervként állami kezdeményezésre hozzák létre az 50 nyarán a békepapi mozgalmat, ami egy nem állam az államban, hanem bizonyos értelemben egyház az egyházban.
0: Hogyan választották ki azokat az embereket, akik vállalkoztak a békepapságra?
1: Ez egy nagyon összetett dolog. Az alakuló ülés létrehozásakor van néhány olyan pap, akik jellemzően viszonylag erős szociális érzékkel rendelkeznek, és a szociális igazságtalanság felszámolásában párhuzamokat találnak a kommunista tanok, követelések, helyzetértékelés és az ő általuk kívánatosnak tartott célok között, de ez az alapbeállítottság ezen kívül vagy sértettséggel, vagy félreállítottságérzéssel, vagy karriervágyal, adott esetben pedig korábbi meghurcolásból fakadó belső félelmekkel árnyalódik. Tehát itt, hogyha a békepapi mozgalom felső vezetésére gondolunk, például egy Horváth Richárdra, akinek egyébként még az is megkérdezett, hogy tényleges papi hivatása vajon volt-e egy időszakban, az is fölmerül, hogy ő laicizál, és gyakorlatilag az állam mondja neki, hogy nem, mert nekik papként van rá szüksége. Ő mondjuk egy ilyen szélsőséges eset, egy nagyon összetett személy, Vereszóczi Miklós, aki a börtönben elszenvedett atrocitások nyomán válik hajlékonnyá az állam irányába, és a róla készült, vagy általa készített dokumentumokból az látszik, hogy van benne egy lelkiismereti feszültség a saját szerepe miatt, és próbálja rendezni állandóan azért a helyzetét az egyház felé. És például az alakulógyűléseken meg vannak olyan szereplők is, akiket a püspökök küldenek azért, hogy lássák saját megbízható embereiket, hogy lássák, hogy mi történik, mire kell számítani. És utána a működtetésében is az egész békepapi mozgalomnak van egy ilyen kontraszelekció, anyagi pozíció, egyéb érdekek miatt kompromisszumokra kész papok, vagy valamivel megzsarolt papok adják egy részét. Van egy olyan talán legszélesebb rétege ennek a békepapi mozgalomnak is, aki mint kötelező dolgot vállalja, de igazából aktívan nem vesz benne részt, és vannak még azok az árnyalt helyzetértékelések, amikor valaki aktívan részt vesz a békepapi mozgalomban, kifele a nyilvánosság előtt hangosan támogatja az államnak a működését, elvárásait, és ugyanakkor a pozícióját és az ebből a békepapi szerepből fakadó védettségét meg arra használja, hogy a saját plébániáján működő káplánoknak adjon szabadságot a lelkipásztori életre. Tehát ez egy egyéni esetenként vizsgálandó, nagyon összetett valóság.
0: És hogyan érintette az egyházat a forradalom?
1: Bizonyos értelemben váratlanul érte. Az nyilvánvaló, hogy az 56 tavaszán kibontakozó desztalinizációs folyamatok Hruscsovnak a 20. kongresszuson, a Szovjetunió Kommunista Pártja 20. kongresszusán elmondott beszéde nyomán a régióban kibontakozó desztalinizációs folyamat, a társadalmi erjedés az egyházat is késő tavaszra eléri. Ez elsősorban ekkor még inkább azt jelenti, hogy a fennálló rendszer keretei között próbálják a sérelmeiket orvosolni, és az egyház mozgásterét tágítani. Az iskolai hitoktatás beiratásánál jelentkező visszásságoknak a felszámolásával, az egyház számára biztosított sajtótermékek vagy könyvkiadás példány számának a növelésével, a püspökök dispozíciós jogának a szabad biztosításával, de nem megkérdőjelezve alapvetően a fennálló rendszert. Ezt jól mutatja az, hogy amikor amnestiát kérnek, akkor olyan papokra, szerzetesekre korlátozzák az amnestia kérelmet, akiket nem kifejezett politikai, hanem politikainak minősített vallási tevékenység miatt ítélnek el, és amnestiát kérnek, és nem kérdőjelezik meg, hogy ez az állam szempontjából bűnnek értelmezhető, és csak a forradalom előtti napokban jutnak el oda, hogy például Mindszenty esetében is, és mások esetében is nem amnestiát, hanem rehabilitációt, tulajdonképpen a megállapozott bűnösség semmiségének a kinyilvánítását kérik. Maga a forradalom ugyanakkor váratlanul éri az egyházat, viszonylag lassú a reakció. Az elején inkább a béke fenntartása, a vérontás elkerülése dominál. A hónap utolsó napjára, a 28-29-ére fogalmazódnak meg részben alulról jövő alsópapság részéről, részben a püspöki karon belül is a határozottabb követelések, és kezdenek el egy szabad világ lehetőségével számolni, és ezen keretei között keresni az egyház helyzetét. Nyilván egészen új helyzetet teremt majd Mindszenty Józsefnek a visszatérése a fővárosba, ugye őt magára hagyja az őrsége Felsőpetényi kastélyban, és utána a rétsági páncélos alakulatok kísérik föl Budapestre, aki rövid tájékozódás után elindítja az egyháznak a belső megtisztulását, és ennek az egyik legemblematikusabb terepe, amit valamennyi főpásztor egyébként november első felében végrehajt, az őket meg nem illető posztokról a békepapoknak a visszahívása, az ő lecserélésük.
0: Ők részt vettek a forradalomban, sebesülteket ápoltak, élelmiszert osztottak, ezért nem érte őket retorszió?
1: Az egyik ilyen csoport, akinek jól dokumentált az ilyen karitatív sebesültek ápolása a kórházak látogatásában játszott szerepe, az a központi szemináriumnak a kispapjai. Az a retorzió, ami ezeket a kispapokat érinti, az nem kifejezetten ezért a tevékenységükért éri majd őket, hanem azért, mert a forradalom bukása után egy úgynevezett Péter levélben a saját tapasztalataikat leírják, és elkezdik a papság körében terjeszteni, hogy dokumentálják valamilyen formában, hogy ők hogyan látták a forradalmat, és igazából a velük szembeni megtorlás azért éri őket, mert a forradalomnak a rendszer által elfogadott olvasatát ezzel megkérdőjelezik.
0: Utána milyen folyóiratokat tudtak kiadni? Miben szóltak a hívekhez?
1: Az egész korszakban a katolikus egyház fő hivatalos lapja az Új Ember volt. Ez a 40-es évek végétől elég alacsony oldalszámon, 4-6 oldalban jelenthetett meg úgy hetenként, és ezen kívül a másik megmaradt folyóirata a katolikus egyháznak a Vigília volt, ami meg értelmiségi havilapként működött. A harmadik pedig emellett a Békepapi Mozgalom által kiadott kereszt című folyóirat volt, amit a Szent Szék 1955-ben betiltott. Ezzel együtt tovább működött a lap, és éppen 56 nyarán, augusztusban egy kompromisszum kereteiben Grősz József leállítja a lap kiadását, és a kompromisszum abból áll, hogy egy új néven Hamvas Endre budapesti apostoli kormányzó egyházi ellenőrzése alatt új néven jelenhet meg ez a lap. Gyakorlatilag ezek a lapok maradnak közvetlenül az 50-es évek második felében is, és valamikor azután a Teológia című inkább szakmának szóló folyóirat lesz még egy új platform, ami megjelenhet, de igazából nagyon szűk hivatalos megjelenési form. Állandó viták vannak a példányszám körül, hogy mennyire emelhetik például az Új Ember példányszámát.
0: Tulajdonképpen elfogadták a forradalom utáni helyzetet.
1: Ez is egy lassabb folyamat. Nagyon jól látszik az, hogy van egy elég hosszan elnyúló utóvétharc a katolikus egyház vezetése részéről, amit gyakorlatilag Grősz József a püspöki kar elnökeként koordinál. Ennek a keretei között 56. november-decemberében még a forradalom alatt megfogalmazott követelések érvényre juttatását kérik. Ennek egy jellemző epizódja, hogy amikor az állami egyház egyházügyi hivatalnak a vezetése. Az új helyzetről tárgyalni akar a püspöki kar vezetésével, akkor Grősz József nem hajlandó az államegyházügyi hivatalba bemenni, és gyakorlatilag ilyen kanossza járásként az államegyházügyi hivatal elnöke kénytelen lemenni Kalocsára, ahol bizonyos biztosítékokat ígér, természetesen, amit aztán nem tartanak meg Grősz Józsefnek, és lényegében a kormányzat, egy felálló Kádár rendszer 57 tavaszán tud ráfordulni az egyházzal szembeni megtorlásra, vagy az egyház korábbi ellenőrzésének a helyreállítására. Ekkor sikerül valamilyen formában újraindítani az 56-os forradalomban megszűnt békepapi mozgalmat. A helyzetet a püspöki kar úgy próbálja menteni, hogy saját ellenőrzése alá vonja ezt a mozgalmat az Opus Pácis megteremtésével. Ezt az alkut, amit így megkötnek a kormányzattal, ezt sem tartják, mert arról volt szó, hogy ez csak egy ilyen ernyőszervezet, aminek központi szervei vannak, és nincsen alsó mozgalmi része. Ettől eltérően azonban 57-től ezt a békepapi mozgalom alulról jövő püspöki ellenőrzést nélkülöző részét is újjáépíti a hatalom, és gyakorlatilag különböző ügyeket felhasználva, mint például Pap Kálmán esetében azt, hogy az ő papjain keresztül kialakul egy titkos kommunikációs csatorna nyugatra, Ausztrián keresztül a Szentszék felé, és ezt leleplezik az állami hatóságok, és hogy ő ne kerüljön börtönbe, ezért kötnek kompromisszumot, közben már a püspöki kar egyik leghangadóbb személyét, Badalik Bertalánt 57. szeptemberében Váci püspökkel együtt helycére internálják. Ugye a Váci püspök Péter József már 53 óta ott van, és csak a forradalom napjaiban szabadul ki átmenetileg rövid időre. És ugyanennek a megtorlási folyamatnak további része, hogy a hatalom számára leginkább elfogadhatatlan, vagy velük szemben leginkább ellenállást tanúsító főpapokat is igyekeznek működésükben korlátozni, és Foly Lajos lesz a következő célpont, akit a 60-as évek elején egy kvázi házi őrizetre szorítanak vissza.

0: Földváriné Kisréka beszélgetőtársunk, ő a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának az elnöke. A hatalom és az egyház szembenállásáról beszélt. Hogyan alakult ez a második világháború után?
1: Ugye itt tulajdonképpen 1945-től kezdődően, ha tetszik, két rendszerváltás tolódott egymásra. Hiszen egyfelől ott volt az örökség, ami az állam-egyház viszony, az egyház és a politika viszonya a háború előtt, illetve a háború alatt, ami egy nagyon terhelt és rengeteg érzékeny kérdést felvető problémacsomag volt. És tulajdonképpen az, hogy ezt újra kell gondolni, hogy az egyház nem mindenben állt ki a zsidó kérdésben, úgy, ahogy az elvárható lett volna. Másfelől, hogy voltak olyan emberek az egyházakon belül, akik akár életüket is kockáztatva vettek részt az embermentésben. Tehát ezek komplex kérdések voltak, ugyanúgy az egyház finanszírozásának a problémája, az egyházi iskolák fenntartásának a gondja, tehát nagyon-nagyon sok kérdés volt, amiről kellett volna beszélni, de erre rétegződött rá a második rendszerváltás, ami pedig a kommunista hatalom átvétel a szovjet hadsereg, a Szovjetunió támogatásával. És innentől kezdve minden olyan kérdés, ami felmerült, azonnal egy pártpolitikai kontextusban értelmeződött, és tulajdonképpen a kommunista párt szempontjából pedig kifejezetten egy egyházellenes és vallásellenes kontextusban próbálták meg ezt felhasználni. És innentől kezdve tulajdonképpen a 45 és 48 között időszak egy meglehetősen színes és komplex kérdés, aminek végül is a végeredménye mégiscsak az, hogy amikor a kommunista párt úgy látta, hogy eljött az idő már a politikai agendájában, hogy az egyházakkal szemben nyíltan fellépjen, akkor a protestáns egy először a protestáns egyházakkal, vagy a katolikus egyház vezetésével szemben is, különböző módszerekkel, de hasonló célok miatt lépett föl. Ugye Ravasz Lászlót, a református egyház püspökét politikai kényszer hatására emondatták, és az új püspök, akit megválasztottak, Berecki Albert, majd a Tiszántúlon Péter János, ők kifejezetten Rákosi Mátyás, a kommunista párt vezetőjének a személyes döntéssel vagy akarata képen kerültek az egyház vezetésének az élére, ugye Mindszenty Ordas Lajos evangélikus püspököt börtönbe zárták, ugyanúgy ugye Mindszenty József érsek ellen is koncepciós eljárás indult, és tulajdonképpen gyakorlatilag a 48-49 és az 50-es évekre kialakul az a pártállami egyház politika, amely különböző eszköz vagy különböző intézményeken keresztül megpróbálja részben a protestánsoknál az egyházvezetést felhasználni, illetve amennyire lehet magát az egyházi teológiát is felhasználni a saját hatalmi céljai érdekében, és aki ennek ellenáll, azt vagy a pártállam saját eszközrendszerével, államvédelmi hatósággal, politikai rendőrséggel, börtönökkel, internálással, stb., vagy pedig a protestáns egyházak esetében nagyon sokszor az egyházvezetés által szorítja ki a pozícióból, teszi félre. Ugyanakkor azért mégiscsak azt kell mondani, hogy tehát sem az egyházak, sem a hatalom nem egy homogén rendszer. Tehát, hogy a református egyházról tudok jobban beszélni, még azok az új vezetők között is különbség van abban a tekintetben, hogy mennyire próbálja meg a saját szűk mozgásterét kitágítva az egyház érdekeit, vagy egyes egyházi személyek érdekeit képviselni. Tehát tulajdonképpen még ezen belül is még egy Péter János, a Berecki Albertnek más az útja, más a célja is, és a különböző egyházi közösségek, szerveződések, lelkészeknek a viszonyrendszere is nagyon eltérően alakul a pártállami hatalomhoz, illetve az egyház vezetéshez. A nagy történet, az egyházüldözés története az azt ismerjük, és az igaz, de ennek igazából, hogyha mélyére nézünk, és alulról nézzük meg ugye ezt a történetet, igazából nagyon különböző mintázatokat látunk, a teljes kollaborációtól kezdve, a különböző ellenállási túlélési stratégiákig, és az ellenállásnak nagyon sokféle változatáig.

0: Mirák Katalin a beszélgetőtársunk, a Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottságának elnöke. Ő az evangélikus egyháznak a szerepéről beszélt. Hogyan viszonyult az evangélikus egyház 1956-hoz?
1: Az egyik forrásunkban szerepel egy kifejezés, hogy a nemzeti élet új légkörében az evangélikus egyháznak is újra kell gondolnia és sok kérdést, a korábbi időszaknak a működését, a személy kérdéseit, és 1956-56 az az év, amikor elkezd az egyházunk foglalkozni az elmúlt 8, vagy egy kicsit tágabban értelmezve 11 évnek a fejleményeivel, az egyházi szerepvállalással. 1956-nak van egy hazai belpolitikai tere, nyilván ez a Nagy Imre kormány fellépésével függ össze, és a Rákosi rendszernek a egyfajta lazulásával, másrészt pedig nemzetközi egyházi szervezetek szerveztek 1956. augusztusára egy nagy találkozót. Az Egyházak Világtanácsának a Központi Bizottsága érkezett Magyarországra, és tulajdonképpen ez a nemzetközi jelenlét Magyarországon, ez nagyon sok folyamatot meggyorsított, ami aztán az év folyamán beletorkolott a forradalom időszakába, de nagyon sok újragondolás az már október 23-a előtt megtörtént.
0: Melyek voltak ezek a lépések?
1: Hát az első mindenképpen ez a Gallyertetői Bátrai tanácskozás volt, az Egyházak Világtanácsának a Központi Bizottság, a Luteránus Világszövetség képviselői, illetve az Állami Egyházügyi Hivatal képviselői találkoztak, és többek között az úgynevezett ordas kérdést is napirendre tűzték, mert Ordas Lajos evangélikus püspök, akit 1948-ban koncepciós perben elítéltek, 1950-ben megfosztották a püspöki hivatalától törvénytelenül, és az ő egyház jogi helyzetét tűzte napi rendjére ez a mátrai tanácskozás, hogy ezt elintézik, újra tárgyalják, és lehetőség szerint visszahelyezik Ordas a püspöki székbe. Ez nem történt meg, viszont az Ordas kérdés napi rendre került, és ez egy nagyon fontos folyamat volt. Ennek a háttértanácskozása az már 56. június közep.
0: Mirák Katalin a beszélgetőtársunk, a Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottságának elnöke. Ő az evangélikus egyháznak a szerepéről beszélt. Hogyan viszonyult az evangélikus egyház 1956-hoz?
1: Az egyik forrásunkban szerepel egy kifejezés, hogy a nemzeti élet új légkörében az evangélikus egyháznak is újra kell gondolnia és sok kérdést, a korábbi időszaknak a működését, a személy kérdéseit, és 1956-55-56 az az év, amikor elkezd az egyházunk foglalkozni az elmúlt 8, vagy egy kicsit tágabban értelmezve 11 évnek a fejleményeivel, az egyházi szerepvállalással. 1956-nak van egy hazai belpolitikai tere, nyilván ez a Nagy Imre kormány fellépésével függ össze, és a Rákosi rendszernek a egyfajta lazulásával, másrészt pedig nemzetközi egyházi szervezetek szerveztek 1956. augusztusára egy nagy találkozót. Az Egyházak Világtanácsának a Központi Bizottsága érkezett Magyarországra, és tulajdonképpen ez a nemzetközi jelenlét Magyarországon, ez nagyon sok folyamatot meggyorsított, ami aztán az év folyamán beletorkolott a forradalom időszakába, de nagyon sok újragondolás az már október 23-a előtt megtörtént.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára szervezett konferenciát a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala és a Holokauszt Emlékközpont még májusban. A konferenciáról Császi Erzsébet összeállítását hallották, ezzel műsorunk véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs István nevében is. A szerkesztő Papildikó volt. Tisztelő figyelmüket Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök ma napirend előtt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Az a kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket. A gödöllői program dolgozni a régió energiafüggetlenségén, az észak-déli közlekedési folyosó fejlesztésén, az egyetemi kutatási innovációs együttműködés erősítésén, valamint visszaépíteni a politikai bizalmat, sorolta. Az országgyűlés ma a kormány kezdeményezésére kivételes eljárásban kezdi tárgyalni, és a nap folyamán határoz is az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosításáról, amelyben a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolják az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szintén kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról, amely fél évvel elhalasztana az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Az előterjesztő sürgős tárgyalásra kérte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosítását, mivel az július 1-én hatályba lépne, így annak általános vitáját is lefolytatják a képviselők. Szavaznak az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokról, ami az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Szavaznak az Országgyűlés Vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslatról, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településkép illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról. Zárószavazást tartanak a közmédiát átalakító, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról, továbbá a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály módosításról. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki tegnap Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, ennek részeként kezdeményezik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését alaptörvénymódosítással. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot. Megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bíró kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökeinek visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvénymódosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon, emellett elkezdődött a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután este a kormány közzétette az erről szóló törvényjavaslatát. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki tegnap a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Egy napos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kis benzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetség Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert az új kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Az Egyesült Államok felmentést adott Iránnak a kőolajra vonatkozó szankciók alól a béketárgyalások 60 napos időtartamára, közölte az amerikai pénzügyminiszter. A bejelentés szerint Iránnak augusztus 21-ig lehetősége van szankciómentesen a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik a feldolgozott kőolaj termékekre is. Távozik a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, neki így kormányfői megbízatása is véget ér. Végül az időjárásról, sokat süt a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat, a szél sok felé élénk, a csúcsomérséklet 31-33 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Nánai Mihályt, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatóját. Bevallom, erre a beszélgetésre készülve megnéztem az Óbudai Árpád Gimnázium honlapját, ahol egy Szent Györgyi Albert idézetet találtam a címoldalon, amely így szól. Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Idézet vége. Milyen a ma iskolája? Hogy zajlanak az érettségik?
2: Én azt gondolom, hogy a mai iskolája az egy nagyon pezsgő, nagyon színes, nagyon izgalmas hely, ahol a diákok tanulnak is, és életre szóló élményeket is szereznek. Különösen igaz ez az Árpád gimnáziumra, hogyha valaki itt átlépi a iskola kapuját napközben, akkor látja, hogy micsoda nagy élet zajlik mindig különböző frontokon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon színes és nagyon izgalmas hely, amire bulejti az embert a szó jó értelmében véve, kollégákat, diákokat, szülőket egyaránt, és hál' Istennek nagy kedvel érkeznek ide. Az érettségire rátérve, alapvetően az érettségit azt eléggé precíz szabályok írják le, hogy hogyan kell elkészülnie, milyen jogszabályi követelményeknek kell megfelelnie, létezik vizsgaleírás, vizsgakövetelmények, úgyhogy igazából, ha valaki ezt jól és alaposan áttanulmányozza, akkor nagy meglepetés nem érheti, hiszen ezekből a vizsgakövetelményekből táplálkozik az érettségi, és ez idén is így történt. Innentől kezdve azt gondolom, hogy ízlések és pofonok, hogy kinek milyen feladat vagy milyen téma, hogyan tetszik, hogyan nem tetszik, melyikre gondolja azt, hogy az jobban bele fér, melyik nem. Vizsgakövetelményben, ha szerepel, onnantól kezdve egy jól fölkészült vizsgázónak azokból a témákból készülnie kell. Nyilván én a magam házatáján a történelem érettségit követem legközvetlenebbül. Az idei érettségben semmilyen meglepetés nem volt. Például kifejezetten jópofának tartom, hogy József Nádortól volt egy reformkori szöveg, ahol ő a nacionalizmusról beszél. Na most, ha valaki statikusan tanulta meg, akkor József Nádor konzervatív mezőben helyezi el, és hát ez okozhatott fennakadást. Tehát miért ne beszélhetne konzervatív szemlélő a nacionalizmusról. És ezért igazán ez egy valóban kompetencia alapú szöveg volt, hiszen nem a háttértudás alapján kellett csak megválaszolni, hanem el kellett olvasni a szöveget és értelmezni, hogy miről is van benne szó. De ezektől eltekintve én azt gondolom, hogy a témák mind a klasszikus, megszokott érettségi témák közül kerültek ki. Az esszé témákról sokan elmondták, hogy azok különösen népszerűek voltak, ugye Első Károly, azt gondolom, hogy a hallgatóknak is beugrik róla, akár az aranyforint, akár a bányabér, a visegrádi király találkozó, tehát sokan választották az Első Károlyt, Károly Róbertet, ha úgy tetszik. A másik pedig a Rákosi diktatúra, ami hát egy szomorú, de azt gondolom, hogy eléggé magától értetődő téma, ami előkerült, és hát a rövid esszék sem voltak vészesek. Ugye itt most a középszintről beszélek, hiszen azért ez érinti a diákoknak a 90%-át. Én magam is éppen most javítom a saját osztályomnak a dolgozatait, és hál' Istennek szépen jól sikerültek. Azt gondolom, hogy ez a mostani érettségi abszolút eddig megszokottak, és a sok éves átlag megfelelő meglepetés nem igazán érhette a diákokat, hogyha jól fölkészültek a vizsgára. Ilyenkor aztán az iskola egy picit szegényesebb, hiszen a végzősök már nem járnak be. Érdekes, hogy rögtön a ballagás érettségig után már szinte megilletődötten érkeznek, amikor konzultációk vannak a szóbeli érettségikre meg egyebek, mert tulajdonképpen ilyenkor ők már nem az iskola polgárai, ők csak ide érettségi vizsgát tenni jönnek be. Úgyhogy tanévnek ez az utolsó szakasza mindig egy kicsit különleges, szoktam mondani a 11. évfolyamosoknak, hogy most már ők a rangidős. Ők érzékelik a súlyát a vállukon ennek, meg hát osztálykirándulások zajlanak, ugye az érettségivel párhuzamosan. Hetedikeseink határtalanul kirándulásokra indultak, most is éppen egy osztály Erdélyben tartózkodik, úgyhogy egy izgalmas időszakát éljük az évnek ilyenkor, és akkor aztán majd még jönnek a további egyéb tantúrák, meg jutalomkirándulások, és hát aztán már az évvégi zárás következik. Úgyhogy az élet színes és pezseg egy iskolában, egy jó iskolában, meg aztán különösen mindig. Még csak egy olyan történetet hadd mondjak el, hogy egy könyvtáros kollega tavaly érkezett a iskolánkba, és akkor beszélgettünk, hogy miért jön iskolába, és mondta, hogy hát, hogy ahol eddig dolgozott, ott viszonylag lecsökkent az érdeklődés, és bár szakmailag nagyon komoly hely volt, de interakcióból meg életből kicsit kevés volt, és akkor mondtuk, ne aggódjon, itt lesz bőven. Aztán visszaigazott, hogy ez valóban így is van, úgyhogy minden ilyen irányú várakozása az maximálisan megvalósult, úgyhogy azt tudom mondani, hogy így néz ki jelenleg az Árpád gimnázium, és hát bízom benne, hogy minél több iskolának is az élete.
1: Szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani az Óbudai Árpád Gimnázium honlapját. Látható, hogy diákok, tanárok kitüntetéseket, elismeréseket, okleveleket vehettek át, tehát ez a pezsgő élet, én úgy érzem igazgatóra, hogy rendkívül eredményes is. Még egy honlapot megnéztem természetesen, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének a honlapját, ahol nagyon izgalmas versenyekről olvashatunk, lezárult a kosári domokos történelemverseny, és még számos izgalmas dolgot olvashatunk. Hogy működik a Történelem Oktatók Szakmai Egyesülete? Hogy jut ereljük az iskola, a tanítás, a szakmaiság mellett izgalmas programokat szervezni az egyesület keretében.
2: A kollégákat, és itt magamat is közéjük érthetem, alapvetően a szakmai lelkesedés hajtja ezzel kapcsolatban. Nyilván mindenki olyan feladatban vesz részt, amit szívesen csinál és fontosnak tart. Mondhatom, hogy tulajdonképpen az ászlóshajó projektünk valóban a kosári domokos történverseny, ami így az évek során talán az ország egyik, hanem a legjelentősebb történversenyévé nőtte ki magát. Most már jócskán több mint 2000 versenyző indult el rajta az ország legkülönfélébb szegleteiből, és hát nagyon komoly színvonal ura. Jövőre jön a 10. évada már a versenynek, készülnek is rá a kollégák, és ugye 7-től 11. évfolyamig terjed a rajta résztvevő diákok száma. Vannak úgyhogy visszatérő döntős arcok is, akik előző évfolyamon is ott voltak, nyilván ők a legkiválóbb versenyzők. Van egy tehetséggondozást elismerő állami pályázati program, az vagy köbüki, és ebben a kosári domokos történverseny is a honorált elismert versenyek között szerepel, amire büszkék vagyunk, hiszen így a kollégák az itteni versenyeredményeiket is jóvá tudják írni ebben a pályázat. Érdekes abból a szempontból a versenykoncepció, hogy a Magyar Nemzeti Levéltárral is együttműködünk, ők is adnak dokumentumokat, amelyeket a verseny során föl kell dolgozni, és hát a Magyar Nemzeti Múzeumban zajlik a döntő, ahol konkrétan az egyik feladat a múzeum műtárgyai között való keresgélés és azoknak a megfejtése, felismerése, elemzése, és így tudják megoldani a diákok, de van sajtótájékoztató feladat, ahol a diákoknak, a zsűrinek, mint a sajtó tagjainak a kérdéseit kell állniuk, megfelelni rá fölkészült történelmi szereplőkként. Azt gondolom, hogy egy magas színvonalú esemény, amire nagyon büszkék vagyunk. Tényleg egy országos ismertséget, meg hálózatot tart. A regionális fordulókán vannak jó partnereink, Győrtől kezdve Szegeden át, Kecskemét, stb. Miskolc, ahol a regionális helyszínek vannak, ott bejáratott partner intézményekkel dolgozunk együtt. Egy viszonylag újabb dolog, de nagyon fontosnak tartjuk, és a szívünkhöz is közel áll a Trianon történelmi csapatverseny, amit hál' Istennek idén is meg tudtunk hirdetni. Tavaly volt először, és most idén június 4-én, most lehető 3-ára előre kell hozni, mert szerencsére annyi június 4-i kirándulás zajlik az országban, hogy ez megnehezíti, hogy a versenyen részt tudjanak venni, meg gondoltuk, hogy az évfordulóra ütemezzük a első fordulót. Ennek a gondolata onnan ered, hogy azt hiszem 2 évet nyílt meg a felújított, szerintem nagyon izgalmas és minden érzékre ható Trianon Múzeum várpalotán, ami egy picit talán abból a szempontból nehézséget teremt, hogy nem a fővárosban van, így nehezebben elérhető. De ahogy a múzeum igazgatója mondta, hogy ezt az emberek fejében egy zarándoklatként kell elhelyezni, hogy oda elzarándokolnak. Nekem is elültette a bogarat a film, hogy valóban így van, igyekszem én is levinni minden végzős évfolyamot oda, és hát erre egy versenyt is szervezni, határon túli versenyzőkkel egyaránt, tehát tavaly Székelyföldről, Felvidékről, Kárpátalja kivételével azt hiszem minden határon túli területről érkeztek versenyzők. Ez egy elég nagy téma, mert hát a 18. századtól indítjuk, ahol a népesedési demográfia előzményei elnyúlnak a trianoni békediktátumnak, és egészen 1990-ig bezárólag a határon túli magyarság sorsa is benne van. Tehát erre is készülünk, ez is egy fontos esemény. A Mohács 500 kapcsán ugye 500 éves évforduló van idén. Az Autentika Műhely kiváló együttműködő partnerünk, ők különböző kis animációs filmeket készítenek, most olyan nagyon jó kis sorozat. Érdemes a hallgatóknak, ha kedvük van, az ő oldalukra és a YouTube-on fölmenni, Autentika Műhely, és ők már szerveztek Nagy Lajos 700, mert Nagy Lajosnak 700 éves születési évfordulója volt idén, és most a Mohács 500, és ugye az a cél, hogy minél több iskola csatlakozzon hozzá és tartson egy Mohácsról szóló megemlékező törtem órát ugyanazon a napon, amit augusztus 29-én nem tud lenni, mert akkor még szünet van, de ha elkezdődik a tanév, ez is egy nagyon jó kezdeményezés, azt gondolom, és hát számos egyéb területe van, szorosan együttműködünk a Nemzeti Örökség Intézettel, ugye a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program kapcsán, ősszel készültek el a kisfilmjeink is ezzel kapcsolatban, amiket a Nőrinek az oldalán találnak meg a tisztelt hallgatók, és akkor ott egy kis képet nyerhetnek arról, hogy mi is ez a program. Az egésznek tulajdonképpen lényeg, hogy látogassák meg a diákok az emlékhelyeket, jussanak el oda, tapasztalják meg közvetlenül is azon a helyen a történelemnek a kisugárzását. Maximálisan csak támogatni tudom. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba érdemes az oktatást fejleszteni, tehát hogy gyakorlat, terepgyakorlat, helyszíni események, ami azt gondolom, hogy egy közös pont azoknak is, akik talán maga iránt, a tudomány iránt elméletben kevésbé érdeklődnének, de az a gyakorlatias megközelítés, az a közösségi élmény, az a sava borsa, az hozzájárult. Ez is egy nagyon fontos eleme a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének működésének, és hát nyilvánvalóan próbálunk általában véve is lépést tartani a szakmai eseményekkel, beszámolni az egyes kezdeményezésekről, hirdetni akár konferencia, akár bármi más továbbképzési lehetőség. Emellett talán ami a honlapunknak az egyik leglátogatottabb eleme az érettségivel kapcsolatos adattárunk, ami már egy eléggé bőséges, hogy a korábbi évek érettségi feladatlapjai is tematikusan földolgozva ott vannak, ami akár történelemtanár kollégáknak, de az érettségire önálló módon készülő diákoknak is hasznos, hiszen azt tudja, hogy középkori történet akar gyakorolni, akkor ott a középkori történetből kiválogatott feladatokat tudja mind letölteni. Szintén hasznos lehet diákoknak, tanárkollégáknak egyaránt, kidolgozott érettségi témaköreink is vannak fönt, amelyeket le lehet tölteni, és abból készülni az érettségire, és ami pedig tanárkollégáknak lehet, azt gondolom különösen hasznos, hogy szóbeli tétel minták is vannak fönt. Azért a mostani szabályok szerint bonyolult dolog összeállítani a szóbeli tételsort, meg kell felelni tematikus, meg kronológiai arányoknak, meg van pontosan az is mondva, hogy hogyan kell kinézni egy ilyen tételnek, és ehhez azt gondolom, az egy segítség történelem tanár kollégáknak is, hogyha mintákat le tudnak tölteni, azt a saját kedvük meg ízlésük szerint tudják adaptálni. Úgyhogy ezeket mind a honlapon meg lehet találni, és fontos feladatunk is ennek a frissen és aktuálisan kezelése.
1: Kár, hogy a kedves rádióhallgatók nem látják dr. Nánai Mihály igazgatórat, ahogy beszél, mert bevallom, hogy szívesen lennék akár a tanítványa, ha tehetném, hiszen egyértelmű, hogy ő nem bent az osztályban, száraz anyagokon akarja megtanítani a történelmet, hanem, ahogy hallhatták is, tulajdonképpen életközelből ismerkednek meg a diákok történelmünk nagyjaival és történelmünk napjaival. Miért tartja ezt személy szerint ennyire fontosnak?
2: Két oldalról tudnám közelíteni, egyik a kellemeset a hasznossal, igazából röviden megfogalmazva. Én magam nagyon szeretem. Általában, ha egy osztályal az ember 2-3-4-5 évig együtt dolgozik, akkor azért összecsiszolódik. A diákok társaságában ilyen programokon részt venni, az számomra is egy szórakoztató. Tulajdonképpen szinte kikapcsolódás vagy szabadidő számba menő program. Most végzett az osztályom, akiket 6 éven keresztül tanítottam, meg saját osztályom is volt, és annak ellenére, hogy már elballagtak, éppen egy ilyen látogatást szervezünk, a Citadellát nézzük meg, mint újonnan megnyílt helyszínt. Tehát ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, hogyha picit szakmaiban akarom megfogni, mindig kettő elvet szoktam itt megemlíteni. Az egyik az autentikus tudás, így hívják. Ha elképzeljük magunkat, ha egy osztályteremben előhozunk egy problémát, azon mindig rajta van az a, én zárójelnek szoktam mondani, hogy egy, hogy egy törtem órán kerül elő, tehát hogy az onnantól ez egy mesterséges dolog, tehát nem az élet hozta, hanem a töri órán ezt a témát hozták elő. Mint hogy matek órán is egy egyenletet, ha meg kell oldani, az lehet érdekes, meg fejleszti a gondolkodást, de akkor is nem a villamoson állt elém egy egyenlet, hanem a matek órán az a probléma merül föl. Ezzel szemben, ha egy konkrét helyszínen vagyunk ott, akkor ott a három dimenzióban 2026-ban belebotlunk abba a valamibe. Tehát nem egy elméleti, nem egy tantermi konstrukció dolog, hanem valós létező három dimenzióban előttünk álló, megfogható, kézzelfogható, konkrétan azon a helyen, ha történt valami, akkor sokkal jobban lehet hozzá kapcsolni. Tehát ez rögtön az autentikusság hajánál fogva előrángatott probléma helyett egy valós, tényleg kézzelfogható húsvér kérdéssé válik, ez egyik. És a másik pedig nagyon alkalmasak ezek a látogatások tantermen kívül programok a jelenség alapú megközelítésre. Most egy földrajzi példát tudok mondani, csak földrajz fakultáción került elő. Hogyha ránézünk a visegrádi Herkules kútra, akkor annak ugye van vonatkozása Mátyás királyhoz történelmileg. Van vonatkozása a reneszánszhoz művészet történetileg. Van vonatkozása földrajzhoz is, hiszen Gerecsei vörös márványból van. És akkor egy jelenséget látunk, de rögtön amivel egyébként néha a tantermi disziplináris oktatásban küszködünk, hogy egymástól különálló oszlopokat építenek az egyes tantárgyak a maguk viszonyrendszere szerint, de nem mindig kapcsolódik ez össze a diákok fejébe. Amikor egy jelenséget nézünk meg, és annak a különböző aspektusait, akár különböző tantárgyak felé, akkor az sok esetben stabilabb tudáselemet tud létrehozni. Persze nyilván ez nehéz lenne ilyen szinten, ahogy szokták mondani Németh László óta legalább ezt probléma, aki saját maga egymagában tudta a legtökéletesebben ezt megcsinálni, de nagyon nagyon nehéz egy ilyen szintű együttműködés, de hát ez valami fajta mondhatjuk projekt jellegű oktatásnak is. Bár én azt gondolom, hogy akkor működik jól, ha mindkettő lába megvan, tehát ahhoz, hogy alapos és elmélyültebb ismereteket tudjunk adni, az kell a disziplináris oktatás. Ugyanakkor kellenek mellé legalább annyira ezek az élmény és jelenség alapú megközelítések is, tehát ennek azt gondolom az ideális egyensúlya a jó, és a diákok is általában ezt nagyon szeretik, kedvelik, hiszen amellett, hogy szakmai kérdéseket vitatunk meg szakmailag bővül a tudásuk, amellett ez egy közösségi élmény is számukra. Tehát nem csak arról szól, hogy most gondolkodunk, meg nézzük, hanem ott ők egymással is jól el vannak. Ha az ember gyakorta osztálykirándulásokon ilyen térképes városbejáró feladatot adok föl. És ugyanezt meg lehetne csinálni, hogy együtt megyünk a 30 diákkal, és megállunk minden szobornál, vagy emléktáblánál, és én elmondom, hogy ez miért fontos. Biztos többeknek az is megmarad, de ha ezt megkap egy térképen bepöttyözve, és magának kell megkeresni, közben elnyolnak egy fagyit, mesélnek jó vicceket, nevetgélnek, fotózkodnak, akkor olyan élmények is kötődnek hozzá, amik nem feltétlenül csak tanórai, és azt gondolom lehet, hogy kevesebb információ megy át, de az élmények okán talán jobban meg tud szilárdulni. Úgyhogy emiatt ebben nagyon hiszek, és igazgatóként is igyekszem megteremteni a lehetőségeket, hogy ezek a programok megvalósuljanak.
1: Visszatérve a kosári domokos verseny döntőjére, amelyet említette igazgatóra, hogy a Nemzeti Múzeumban tartottak, azt gondolom, hogy erre a versenyt létrehozónak, a kérdéseket összeállítónak nagyon alaposan fel kell készülnie. Adjunk néhány tanácsot a minket hallgató pedagógusoknak, szülőknek. Hogy lehet azt elérni, akár egy múzeum látogatása alkalmával, hogy tinédzser gyerekek, középiskoláskorúak érdeklődéssel elmélyülten nézelődjenek?
2: Én azt gondolom, hogy a kosári verseny abból a szempontból kicsit kivételt jelent, hogy oda egy nagyon válogatott, nagyon-nagyon motivált csoport érkezik, ugye az országnak a legkiválóbb történelmet kedvelő diákjai, akik meg is szeretnék nyerni ezt a versenyt, úgyhogy ők aztán nyakig fülig benne vannak ebben. Úgyhogy ott nincsen nehéz dolgunk, persze nyilván szakmai nagyon jól ki kell találni a feladatokat, ebben a Nemzeti Múzeumnak a múzeumpedagógusai kiváló segítséget nyújtanak, hiszen ezt ők menedzselik, mi ugye a többi feladatot, de hát hál' Istennek az egyesületben kiváló, nagyon jó fölkészítés. Történelem tanár kollégákkal dolgozom együtt. Átlagos esetben azt gondolom, hogy kulcs a motiváció. Főleg egy külső helyszínen, tehát amikor tantermi keretek között vagyunk, ott a fegyelmezés klasszikus módszerek jobban működnek, nyilvánvalóan számonkérés egyebek is ott vannak, és ez is fontos. De amikor egy külső helyszínen vagyunk, amikor a csoport csak úgy mozog magába, akkor azt gondolom, hogy valamilyen módon meg kell teremteni a motivációt, és én hiszek abba, hogy persze nyilván diákcsoportja válogatja, de hogy egyfajta módon a diákokkal azt érzékelted, hogy itt most mi egyáltalán egy osztálykirány. Is. Van, amikor a kollégáknak épp azért kicsit diszkomfortos a helyzet, mert hogy ott valamilyen szinten munkatársak vagyunk. Tehát nem ülnek a diákok padban, a tanár pedig egy tanári asztaltól vezeti az órát, hanem ott egymás mellett haladunk, és sokkal másabb a helyzet. Egy picit felelősséget is lehet rájuk rakni. Én általában mindig vázolni szoktam nekik, hogy egy ilyenfajta feladat az számukra azért lehet, hogy kedvezőbb, mint hogyha itt most egy klasszikus tárlatvezetést hallgatnánk végig. Ha valamelyik tárgy őket itt jobban érdekli, jobban elmélyednek egyfelől, másfelől nyilván az ember próbál valamilyen pozitív célt is kitűzni, tehát van egy olyan bukéja, hogy nem felelet, vagy nem egy dolgozat, amire sokat kell tanulni, hanem egy ilyen gyakorlatias dolog. Ehhez azért oda kell figyelni, hova viszi el őket az ember, tehát azért nagyjából ismerni kell, hogy annak a diákcsoportnak, akit ő tanít, milyen olyan látványosság, érdekesség van, ami tényleg érdekes lehet, és akár előzetesen fölhívni rá a figyelmüket, és arra rá kell szánni az időt, hogy elmondani, ez miért egy különleges hely, miért nagyon jó dolog, hogy ott tudunk lenni. Sose felejtem el, pont a most érettségizett osztályom a Komáromba, 35 fokban gyalogoltunk át az Erzsébet hídon, és én magam is úgy éreztem, hogy lehet, hogyha tizedikes lennék, most éppen nem Komárom belvárosának a felfedezésére várni, de mondom, a gyerekek, hát most vagyunk itt Komáromban, Jókai Mór itt született, hát hiába van meleg, Jókait földeríteni gyerekeket, ez a legjobb, ami történhet velünk. Közben egy fagyit is elnyalhattok, egyszer vagyunk itt, és akkor általában a többségnek valamilyen módon lehet a lelkére hatni, nyilván segíti az is, hogyha már ez egy begyakorlottabb dolog, ha már van benne rutinjuk. Ha elsőre akar az ember egy feladatot megvalósítani, akkor valószínűleg nehezebben fog menni, vagy nem tökéletesen. De harmadjára, negyedjére, amikor már hozzászoktak, és se tudják, megalakulnak a csoportok, és csinálják, el kell magyarázni, hogy ez miért egy fontos dolog, és alapvetően miért jó az, hogy Jókai Mór vagy Klapka György nyomába szegődünk Komáromban. Szóval a motiváció az nagyon fontos, és ezt pedig elő lehet készíteni jól, ha beletesszük a energiát, meg nyilván nagyon jó végig kell gondolni. Az is a kulcsa, hogy nem lehet irreálisat sem elvárni. Tehát, hogy a 3 múzeum per nap az a legjobb diákoknak is megfekszi a gyomrát. Egy múzeum után kell egy séta, vagy kell egy kenuzás. és tényleg utóbb, amikor Győrbe szerveztem, akkor a középső nap az Kenut úra volt.
1: Milyenek a visszajelzések a már végzett diákoktól?
2: Azt mondhatom, hogy szerencsére nagyon jók és pozitívak. Jó néhány öreg diákommal tartom a kapcsolatot. Nyaranta mindig van egy ilyen izgalmas kárpát-balkáni vidékekre irányuló túránk. Most éppen Moldovába, meg Moldvába ottani kolostorokat, egyebeket fogunk megnézni. És hát elmúlt jó pár évnyi öreg diákból jön össze mindig egy-egy társaság, ami az évnek mindig az egyik fénypontja, de hát különleges mindig a ballagásunk is, amikor a rendszeresen több generációnyi öreg diák jön vissza, és az ember, ahogy jön ki a ünnepség után, hát jószerűen nem is tudja, hogy melyik csoporthoz álljon oda pár szóra beszélgetni, vagy utána beülnek a közeli vendéglátó helyre, és akkor ott az ember egyik asztaltól a másikra tud átülni az öreg diákok között. Szóval, hogy ez egy nagyon szép, mert nagyon jó dolog, és általában nagyon hálásak. Nyilván ezt számszerűsíteni, meg egyéb módon nehéz vizsgálni, meg talán nem is volna ildomos ilyen előégetettségi kérdőíveket, meg egyebeket, de alapvetően azt tudom mondani, hogy öreg diákjaink az Árpád gimnáziumra hálásan gondolnak vissza, és szeretettel gondolnak vissza, szívesen járnak ide vissza. Nyilván 4-6 évnyi iskolában mindig vannak azért nehezebb élmények is, de hát az is a feladata az iskolának, hogy rezilienciát fejleszen, ha szabad így fogalmaznom, a nehezebb élmények kapcsán. De szerencsére pozitívak a visszajelzések, de régi osztályokkal is nagyon jó újra találkozni. Ez talán a tanári munkának az egyik legszebb pillanata, mert hogy az ember dolgozik velük, és hát aztán elbúcsúzik. Persze jó esetben az a 4-6 év is egy nagyon izgalmas és szép élményeket adó. Én most abszolút például ezt érzem a saját osztályommal kapcsolatban. Aztán jó érzés utána mégiscsak látni, hogy miből lett a cserebogár, szépen haladnak el az életükben, amikor már családot alapítanak, stb. Vagy komoly eredményeket érnek el, ezek mind nagyon szép dolgok. Igazgatóként egy picit más a helyzet, kicsit ritkulnak a kapcsolatok a diákokkal, a kollégákkal erősödnek, mert hiszen az ember kollégákon keresztül tudja az iskolát vezetni, menedzselni igazából a munkájukat. Sokszor azt érzem, hogy itt igazából a menedzselés a feladat, de hál' Istennek azért így is tud az ember tanítani, és hát így nyilván a visszajelzések is picit közvetlenebbül érkeznek, de hogyha az intézménynek például nagyon büszkék vagyunk rá, amióta az OKTV eredményeinket nyomon követjük, tényszerűen, azóta a legtöbb top 10-es helyezést ért el az iskola, 7 tárgyból is az első 10-ben voltak a gyerekeink, és nagyon komoly tárgyakból, matematikából, nyelvekből több helyen, ami nagyon örvendetes. Bár őszintén szóval ezek sokszor kiváló egyéni teljesítmények, kiváló diákok, jól felkészült tanárok, és sokszor azért a közösségi eseményekken is szeretem lemérni azt, hogy az iskola jól működik-e, hogy mennyire lelkesek, és hál' Istennek az év során azért sok szép ilyen közösségi élményben is volt részünk, jegesestől kezdve a műjégpályán, bál, szallagavató, nagyon sok szép és érdekes dolog, és reméljük, hogy ez még akár a jövőben bővülhet is. Fontos, hogy ez a közösségi és a nevelő funkciója is jól működjön az iskolának.
1: Engedje meg, hogy megkérdezzem így beszélgetésünk végén. Miért lett tanár? Mi vezette a történelem oktatáshoz? Történelmi személy vagy egy tanár személyes hatásának következtében választotta a tanári pályát?
2: Azt tudom mondani, hogy gyerekkoromban is már a történelem nagyon érdekelt. Mi 7. kezdtünk tőle tanulni. Előtte nyáron már elolvastam a tankönyvet. Történelmi könyvek, történelmi társasjátékok, egyebek megalapozták ezt az érdeklődést. A másik tárgyamat is azért fontosnak tartom, meg földrajzot, mert hasonlóan fontos és nagyon izgalmas tárgy, és pont az ilyen kirándulások esetében ez a kettő nagyon jól össze tud passzolni. Tehát ezek így együtt alakultak. Már gimiben is azt éreztem, emlékszem, például egyszer oda mentem a töri tanáromhoz, hogy az új perzsa birodalomról miért nem tanulunk. Nagyon érdekes lenne. Mondta, hát ez nem középiskolai tananyag, meg nem lehet mindenről tanulni. És hát sok esetben éreztem azt, hogy az, amit ott az órán tanultunk, az kevés, engem annál jobban érdekelne. Úgyhogy van, akinek nehéz a választás iskola végén, hogy milyen irányba tanuljon tovább, hát nekem abból a szempontból könnyű volt. Azt is éreztem, hogy földrajzból is a Kamcsatka félszigetről például szívesen hallgattam volna még több órát, ezért a földrajztörténelem szakot kell válasszam. Jó pár évig az egyetemi millió, ahogy az embert magával ragadta, azt gondoltam, hogy én inkább kutató leszek. Volt, hogy még ókortörténész akartam lenni a Krisztus előtti első századi közjogi kérdésekkel, de aztán a 20. század és azon belül is a magyar Habsburg család története ragadott mégis magával, aminek nagyon örülök azóta is, mert hát nagyon sok érdekes téma jött ennek kapcsán szembe velem. Aztán elkezdtem a terrorházába dolgozni tárlatvezetőként, ahol kicsit megízleltem már, hogy milyen a tudás átadásnak a folyamata, és hál' Istennek jók voltak a visszajelzések, és aztán jött a tanítási gyakorlatom, ami akkor még sokkal rövidebb volt, mint manapság, igazából csak néhány hét mind a kettő tárgyból, de hát az olyan jó élmény volt számomra, ez a flow élmény, véleménye, hogy az ember tanít, és hogyha arra rezonálnak a diákok, hogy akkor egy pillanat alatt eldőlt, hogy mégse a kutatói, hanem inkább a tanári irányba mennék tovább. Hál' Istennek két kiváló iskolába, egyik az Árpád, a másik akkor még Szent Benedek, most már Szent II. János Pál névre hallgató iskola. Kezdtem el tanítani, és mindenütt nagyon jó élmények értek, úgyhogy hál' Istennek azóta se csökkent a hivatás iránti lelkesedésem, amiért hát nagyon hálás vagyok jó Istennek, meg a gondviselésnek, hogy ebbe az irányba terelt, és mellette a szakma irányába is mindig akár az egyesület keretében vannak lehetőségek, amik úgy szellemileg, szakmailag jelentenek kihívásokat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy így alakult az élet, és remélem még lesz sok hasonló érdekességre lehetőségem.
1: Kedves hallgatóink, dr. Nánai Mihállyal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Jó reggelt, Balog Ádám, bársony, süveges

a hét. Jó estét, Rúzsa Sándor, itt az alkalom. Zöld marci patkó bandi váltott lovakon.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, s immár lassan befejezzük a Szent Miséről való gondolatainkat. Az elmúlt alkalommal a könyörgésről, az áldozás utáni könyörgésről próbáltunk elmélkedni, most pedig a Szent Mise lezárásáról, az áldás és az elbocsájtás egységéről próbálunk gondolkodni. Tarjányi professzor úr a Mise Kalauz című könyvében ebben a részben arról gondolkodik, hogy érdemes bibliai tanúságokat alaposabban megfontolni, hogy megértsük az áldásnak a gondolat gazdagságát. Nyilvánvaló, hogy Krisztus utolsó földi mozdulatának szerephez kell jutni a Szent Misén is, hangsúlyozza a professzor úr. Márpedig az ő mennybe menetele előtt, miután elmondta, hogy mi lesz az apostolok feladata, tehát az egyház missziója a történelemben, ezt tette. Kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölment a mennybe. Lukács evangéliuma 24. fejezetének 51. verse. Ezzel Jézus beteljesített minden tartalmat, mely addig az áldás bibliai értelméhez tartozott. Az áldás eredendően nem más, mint jó kívánalom, jó szó, mely először Isten teremtő, létbe hívó, létet ajándékozó szavában hangzik el. Legyen világosság, olvassuk a Teremtés könyvében. Jézusban pedig megjelenik az újjáteremtő szó, láss, mondja a vaknak. Lukács evangéliuma 18. fejezet 42. vers. Továbbá, bűneid bocsánatot nyertek, szól a bénához, Máté evangéliuma 8. fejezetének 2. verse, és lehetne még tovább sorolni a szentírási helyeket ezzel kapcsolatban, azt hangsúlyozva, hogy amit Jézus kimond, az megvalósul. Tehát lát a vak, a béna bocsánatot nyer. A Jézustól örökölt egyházi áldás feltárja Isten bőkezűségének csodáit, s könyörgő formában ugyan, de előre vallja az Úr nagy lelkűségét, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr. Az áldás tehát egyszerre magának az adománynak a felemlegetése, egyszerre az ajándékozás folyamata. Tudnélik, Isten védelmének, oltalmának az állítása, s egyszerre mindnek a szilárd hitnek a szóbeli kifejezése is. Az Ószövetségi Szentírásban először azt látjuk, hogy az áldás joga az atyáé. A pátriárkák életük végén az élet bőségét hívják le gyermekeikre, azt kívánják nekik, hogy Isten kezében legyen a jövőjük. Később a kialakult ószövetségi kultikus körben, kultikus rendszerben a papok adhattak áldást, akik ezekkel a szent szertartásokkal, imákkal, Istennel való szövetséghez való hűségben továbbították az erőt az áldásban. Az új szövetség időszakában Jézus születésével bekövetkezik az Ábrahámnak adott isteni ígéret beteljesedése, amit a Teremtés könyvének 12. fejezetének 3. versében olvashatunk, ivadékodban nyer áldást a föld minden nemzetsége. Jézus életművére, mint egy utólag rátekintve, Szent Pál pedig hangsúlyozza, ő benne Isten minden lelki áldással megáldott minket. Efezusi levél, 1. fejezet, 3. vers, s más helyen, Isten valamennyi ígérete igenné lett benne. 2. Korintusi levél, 1. fejezet, 20. verse. Ezt a Jézust hirdeti és követi az egyház, mely közösség a legnagyobb isteni ajándékot, a Szent Lelket birtokolja, ahogy erről a 2. Korintusi levél 1. fejezet 22. verse is beszél. Azt a lelket, aki az egység, az egyétevésnek a személye. Ő benne egy az Atya és a Fiú, és ő egyesíti Jézus személyében az isteni és az emberi természetet, ő teszi egyé Krisztust és az egyházat, a főt és a testet. Úgy is mondhatjuk, hogy a Szent Lelket azért kaptuk ajándékba, hogy ő legyen Isten áldása rajtunk. Ő segít minket harcolni. Ő ismételteti meg velünk az egyház tagjaival Jézus tetteit, szavait és imáit, Apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 30. vers, és még több helyen. Ami nekünk most a legfontosabb vonatkozása, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, a lélek állandósítja a kenyértörésben Krisztus hálaadását. Apostolok cselekedetei 2. fejezetének 42. verse. Összefoglalóan ezt a részt így ír erről Tarjányi professzor úr, amikor tehát az egyház áldást mond, akkor a Szent Lelket kéri, hogy tegyen egyé minket Jézus Krisztussal, tegyen egyé minket a szeretetben a krisztusi közösséggel. 2. Korintusi levél 6. fejezet 6. verse, vagy az Efezusi levél 4. fejezetének 4. verse. Így tudjuk rábízni életünket, azaz jövőnket Isten oltalmára. Így kérjük kegyelmi segítségét ahhoz, hogy a világban minden döntésünket

0: tagon beszél az áldásnak a fontosságáról. A professzor úr azonban a könyvében még hosszabb részben elmélkedik, egy külön fejezetben az áldás és az elbocsájtásról. Érdemes ebbe is beletekinteni. Újra fölemlíti a professzor úr, hogy a mennybe menetelekor eltávozó Krisztus utolsó mozzanata az áldás volt apostolai felé. Érthető módon az eukarisztikus ünneplés befejező egységeként ezt jeleníti meg a pap. Szent háromságos formulában. Így ír erről a professzor úr, a Szent háromságos formula összegzi az egész üdv történetet. Azt, hogy mit tett értünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek elküldésével. S ez a szemtanúk, az apostolok hitében megragadható. Ezért az egyház az első 1000 évben, és ez nagyon érdekes mozzanat, érdemes hangsúlyozni, csak a püspökök adhattak áldást, mint apostol utódok. A papok, a Benedicamus Domino, áldjuk az Urat felkiáltással fejezték be a szertartást. Még ma is van különbség a püspök és a pap szentmisét lezáró áldásában. Gazdagabb a bevezetése. Legyen áldott az Úr neve, hívek válasza, most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében, hívek válasza, aki az eget és a földet alkotta. Minden esetre a mai liturgia már nagyobb ünnepeken, sőt, különböző kiemelt egyházi időszakokban gazdagabb és hosszabb tartalmú áldásformulát is alkalmaz. Például az új misekönyv a nagybőjt egész időszakára, minden napra külön áldást ad, egy hosszabb formulát, de a szentmisében találhatók hosszabb, ünnepélyesebb áldásformulák a pap számára elérhető módon a szentmise lezárása után. Kedves rádió hallgatók, innen folytatnánk a következő alkalommal, és lassan tényleg befejezzük a szentmiséről szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Komoly fennakadások alakultak ki az ivóvízellátásban több Pest vármegyei településen a tartós hőség miatt. Az RTL híradó riportja szerint esténként több helyen annyira lecsökken a víznyomás, hogy a csapból szinte alig folyik a víz. Az elmúlt napok extrém melege jelentősen megterhelte a hálózatot, ezért Ráckevén, Dömsödön és Szigetbecsén is problémák jelentkeztek a szolgáltatásban. Európa nagy részét súlyos hőhullám sújtja. A hőmérséklet közelít a 40 fokhoz, ami szerte a kontinensen országos figyelmeztetéseket, közlekedési fennakadásokat von maga után, a népszerű turistaközpontok pedig megteltek. A hőhullámot egy északfelé áramló forró légtömeg okozza, amely a Szahara felől érkezik, és egy erős magasnyomású rendszer, az úgynevezett afrikai anticiklon táplálja. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök ma napirendelőtt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Az a kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket. A gödöllői program dolgozni a régió energiafüggetlenségén, az észak-déli közlekedési folyosó fejlesztésén, az egyetemi kutatási innovációs együttműködés erősítésén, valamint visszaépíteni a politikai bizalmat, sorolta. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást, utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindulnak, szavai szerint. Az országgyűlés ma a kormány kezdeményezésére kivételes eljárásban kezdi tárgyalni, és a nap folyamán határoz is az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosításáról, amelyben a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolják az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Az előterjesztő sürgős tárgyalása kérte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosítását, mivel az július 1-i lépne hatályba, így annak általános vitáját is lefolytatják. A képviselők szavaznak az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokról, ami az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Szavaznak az Országgyűlés Vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslatról, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról. Zárószavazást tartanak a közmédiát átalakító, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról, továbbá a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály módosításról. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki tegnap Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, ennek részeként kezdeményezik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését alaptörvénymódosítással. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást. Az alaptörvénymódosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Emellett elkezdődött a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután este a kormány közzétette az erről szóló törvényjavaslatát. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője tegnap a parlamentben. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Egynapos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kisbenzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetség Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de erőteljessé válhat a felhőképződés. Csak néhol lehet zápor, esetleg zivatar. A szél sok felé élénk. A csúcshőmérséklet 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

0: Szia!
1: Grillus Filmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Reklámot hallottak.
1: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Holló Zsófia hordozási tanácsadóval beszélgetünk, akit három gyermekes édesanyaként arról kérdezünk, milyen praktikus tanácsai vannak az utazásokhoz, túrázáshoz, vagy éppen a vízpartra, strandra készülvén. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mai vendégemet Holló Zsófiát, akivel arról fogunk beszélgetni. Itt van a nyár, és nyilván mindenki elindul családdal, gyerekkel kirándulni, nyaralni. Ez a kérdéskör pedig elég sok logisztikát és tervezést igényel, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, hogy egy kicsit könnyebbé tegyük a hallgatók számára is talán ezt a program sorozatot majd. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
3: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Hogyan készültök rá egy-egy ilyen kirándulásra, egy nyaralás előtt? Mivel tudsz rákészülni arra, hogy minden lehetőleg ott legyen nálatok?
3: Hát ugye nekünk még viszonylag kicsik a gyerekeink, tehát 7-5 és 2 évesek, tehát mi még külföldre nem mertünk velük elindulni, tehát maximum az az autótáv, amit bevállalunk velük, az egy ilyen 4-5 óra hosszás út.
2: Az sem rövid.
3: Hát az sem rövid, igen. Igen, hát mert eleve ugye ezt átgondolni, hogy az autós utazásba is be kell iktatni szüneteket, tehát hogy egy-két óránként azért meg kell állni egy olyan helyen, ahol tudnak egy picit mocorogni a gyerekek, mert ugye az egy helyben ülés az, amit a legnehezebben tolerálnak. Aztán, hogyha belefutunk mondjuk egy ilyen közlekedési helyzetbe, ahol mondjuk egy kicsit átcsorogni kell az autóval, hát ezt meg különösképpen nehezen viselik. Hát ami nálunk az utazáshoz nagyon bevált, hogy vannak ilyen kis kedves hangos mesék, tehát amiket nagyon szeretnek, meg ilyen zenés mesejátékok, és akkor ezeket ugye már előre lementem a telefonomra, hogyha esetleg éppen nem lenne internet valami miatt, akkor is tudjuk ezeket hallgatni, tehát ezzel egy részét az útnak azért úgy ki lehet bekkelni. Meg hogyha rendszeres megállók vannak beiktatva, ahol tudnak egy kicsit mocorogni, játszani, enni, inni, akkor az azért úgy sokat lendít az utazáson. De hál' Istennek nekünk azért jól bírják az autózást, pedig annyira nagyon sokat nem megyünk velük, tehát nem mondanám, hogy minden hétvégén megyünk, de úgy jól tolerálják az autózást. Hát az eddigi leghosszabb útunk az tavaly nyáron az volt, hogy elmentünk Füzérre reggel, és este pedig jöttünk vissza. Tehát egy 2,5 óra oda, 2,5 óra vissza. Közben megmásztuk a Füzéri várat, tehát az olyan intenzív volt, és Zsigi akkor volt 1 éves. Csak támadt egy ilyen gondolatunk a férjemmel, tehát a gyerekek nem látták még a Füzéri várat, hát akkor menjünk el. Tehát vannak ilyen spontán dolgaink is, de azért úgy igyekszünk mindent megtervezni, hogy az utazáson azért úgy felkészüljünk a váratlan helyzetekre. Meg egy eleve az utazás időpontja is úgy jelenik az itt, hogy legalább az egyik gyereknek az alvás idejébe beleessen, és akkor legalább egy gyermek csöndben van az úton. Azért egy idő után ráunnak ezekre a zenésmese játékokra, meg a hangos mesére, és akkor jön ez a most hol vagyunk, és mikor érünk már oda, és játszunk állatos barkóbát, tehát én nem tudom, hogy ki fárad el jobban, mire odaérünk, én vagy ők. Tehát így az utazás része a legnehezebb, hogyha már megérkeztünk a célhelyre, ott azért már sokkal könnyebb ugye elfoglalni őket, de az egyébként teljesen igaz az a mondás, hogyha gyerekkel utazol, akkor az nem annyira pihentető, csak máshol vigyázol a gyerekre. De hát az vezérel minket, hogy hát élményt kell gyűjteni, hát nem kell, tehát ezt így nem kényszerként mondom, hanem hogy egy ilyen élményekkel színesítsük így a gyerekeinknek a gyerekkorát, tehát ne legyen bennünk az, hogy nem indulunk el sehová, mert félünk, de azt se akarjuk, hogy mindig úton legyünk, tehát igyekszünk így az arany középutat megtalálni benne.
2: A másik kardinális kérdés az az étkezés. Hogy szoktátok ezt megoldani, hogy inkább akkor ilyen esetekben bementek valamilyen étterembe, vagy szeretsz előkészülni, viszel szendvicset. Azért 3 gyereknél 3 különböző fajta étkezési stílus is előjöhet, tehát nálatok ez hogy alakul?
3: Nálunk ez úgy alakul, hogy mindig viszünk magunkkal otthonról a kis kedvenceiket, tehát megvan, hogy mi az, amit szeretnek így útközben is fogyasztani, egy kis szeletelt alma, akkor vannak ezek a 2-3 decis ilyen csak gyümölcsöt tartalmazó gyümölcslevek, tehát ezek is sokszor megmentették már a napot, mert így nagy melegben nagyon jól tud nekik esni, hogyha az kéznél van, akkor egy kis keksz, egy kis kuki, tehát amit úgy tudom, hogy biztos, hogy meg fognak enni akkor is, hogy hogyha éppen nem találunk a foguk alá valót. Igyekszünk azért főtételes helyeket is beiktatni útközben, tehát hogy az ebéd az azért lehetőleg meleg legyen, de ugye mivel ismeretlen helyen vannak, nem biztos, hogy lesz bizalmuk egyébként az ismeretlen ételekben. Tehát ez egy ilyen tök természetes gyerek dolog, hogy 3 éves koruk körül már ilyen biztonsági ételekre fognak ráállni. Tehát, hogy amit nem ismernek, azt úgy fenntartásokkal fogadják. Hál' Istennek a kislányom, ő már túl van ezen, tehát ővel viszonylag már egyszerű, mert 7 évesen azért vele már lehet étterembe menni, mert tudom, hogy fogunk találni olyat az étlapon, amit ő meg fog enni. Hát a fiúkkal már kicsit nehezebb, tehát náluk meg úgy szoktuk csinálni, hogy olyan ételt választunk magunknak, amiből valószínűleg fognak enni ők is. És akkor vagy esznek belőle, vagy nem. De azért egy kis levessel, meg egy kis desszerttel azért őket is meg tudjuk általában kínálni, és abból fogyasztanak is. De mindig van nálunk otthonról hozott hazai biztonsági kajával indulunk. Mindig neki az útnak, akár rövidebb, akár hosszabb távra megyünk.
0: Igen, azt nem mondtam a műsor elején, amikor bemutattalak, hogy 3 gyermekes édesanyja vagy, tehát azért nálatok elég kalandosak a mindennapok is.
3: Igen,
0: egyébként.
3: Igen, ez így van.
0: Itt van most velünk 2 kisfiad is, ugye a nagylányú most táborban van.
3: Igen.
0: Talán még egy gondolat erejéig csak annyit, hogy azért ezt hogyan lehet megtervezni, mert nyilván amikor már különböző korúak a gyerekek, akkor neked gondoskodnod kell arról, hogy most az egyik itt van, a másik ott van, tehát nyilván, ha még a betegség is bejön, na most nálatok a nyár az hogyan lesz felépítve?
3: Nálunk úgy lesz felépítve, hogy tavaly egyfajta táborba ment a 2 nagy, a 7 éves nagylány és az 5 éves kisfiú, akik még egyen, ugye, lejjebb voltak így az évszámban tavaly. Nem annyira lett jó vége a dolognak, tehát a kislányom jól érezte magát, a kisfiam kevésbé. Tehát tavaly ebből megtanultuk, hogy akkor az idénre olyan tábort nézünk, ahol külön vannak, tehát mind a kettejüknek a saját érdeklődési körének megfelelően, meg ugye eleget vannak otthon együtt. De hát én nem üntessem őket még a táborral is, meg Oviból is egy csoportba jártak. Most már ugye a kislányom iskolás lesz, de azért így sok volt nekik, hogy egész nap együtt vannak otthon is, az Oviba is, meg még a táborba is, tehát idén már másként gondolkodtunk. Tehát így az érdeklődési köreinek megfelelő 2-2 tábort választottunk. És lehetőleg úgy, hogy ne legyen köztük átfedés. Tehát, hogy ne legyen olyan, hogy a 2 nagy egyszerre van 2 külön helyen táborban, mert azt azért reggel is, meg délután is lehozni, hogy mind a kettejüket külön elvinni, meg külön délután összeszedni, ez azért úgy kemény lett volna. Plusz még az apukájukat is mi fuvarozzuk, mert egy autóval igyekszünk így lehozni a mindennapokat. De ez most úgy néz ki, hogy ez így jól fog elsülni. És akkor van egy 4 hét a nyárban, amikor csak 2 gyerekem van otthon a 3-ból, és akkor 2 gyerekkel egyszerűbb nyilván, mint 3-mal. Úgyhogy most ezt így megteszteljük, hogy ez így hogyan működik. Illetve olyat is szoktunk csinálni, hogy a férjem nem egybe veszi ki nyáron a 2 hetes szabadságát, hanem kivesz 1 hetet tavasszal, kivesz 1 hetet ősszel, és a nyári szabadságot pedig úgy osztja be, hogy 1 vagy 2 hetente kivesz 1 napot a hét közepén, tehát szerdán. És olyankor elmegyünk strandolni, vagy elmegyünk kirándulni, csinálunk valami közös programot a gyerekekkel, és így könnyebb, hogy apa 2 napig otthon van, aztán 2 napig egyedül vagyok velük, aztán 1 napig apa megint otthon van, csinálunk valami jó dolgot, utána megint 2 napra elmegy dolgozni, de ezt a felosztást azt így egyszerűbb lehozni, mint hogyha 5 napig egyedül lennék a gyerekekkel, tehát úgy igyekszünk úgy jól csinálni, hogy az élmények is beleférjenek, a mindennapok is megfelelően menedzselőek lehessenek, meg hogy a gyerekek is saját kortársaiknak, saját tartásaik, kortársaik között és a saját érdeklődési körüknek megfelelő táborokban is gyűjtsenek élményt, mert azért az is fontos, hogy ezeket megtapasztalják, hogy milyen egy olyan környezetbe belecsöppenni, ahol mondjuk nem ismernek mindenkit, új barátságokat kötni, új dolgokat kipróbálni, és így szerencsére jól reagálnak erre, tehát szeretik ezt a nyári táborozós időszakot is.
0: Azt szokták mondani, hogy az első gyereknél még egészen merev az ember, hogy próbálja betartani ezeket a vélt vagy valós elvárásoknak megfelelni, próbál minden édesanyja. Második gyerekkel már talán kevésbé merev az ember. 3 gyereknél hol tartasz jelenleg?
3: Hát igen, ez pontosan így van, ahogy mondod. Tehát, hogy az első gyereknél még úgy nagyon rá lehet feszülni mindenre, hogy most akkor mikor van az alvás idő, és pont-pont akkor aludjon, mert különben összedől a világ. Két gyereknél ugye már lehetetlen mind a két gyereknek az igényének megfelelni, tehát ott már alkalmazkodni kell mindenkinek a családi rendszerhez. Hát három gyereknél meg aztán főleg így van. Tehát, hogy hál' Istennek Zsigmond is jól reagál ezekre a dolgokra, hogyha nem minden nap ugyanúgy zajlik a napunk. Az a lényeg, hogy dél körül valamikor aludjon egy órát, de hogy most 11-kor altatom el, vagy délután 2-kor, az neki már mindegy, csak hogy legyen meg az egy órája valamikor.
0: De akkor tulajdonképpen neked is már mindegy lélekben, hogy igen. Ehhez már nem ragaszkodsz, hogy 12
3: nem.
0: Óra. Igen, ez nyilván azért is kérdezem, mert fontos lehet a nyaralásokkor, hogy
3: persze.
0: Mennyire próbálod elengedni ezeket a kötöttségeket?
3: Hát egyedül ennyi van, amihez ragaszkodom, hogy dél körül Zsigi valamikor aludjon egy órát, de ez meg az abszolút napi programhoz igazítjuk, hogy vagy akkor délelőtt, akkor utazunk el arra a helyre, ahol mondjuk amit meg akarunk nézni, vagy ahová el akarunk kirándulni. Vagy hogyha túrázni megyünk, akkor a hordozóba, akkor lesz a hátamon, és abban tudom, hogy el fog aludni, tehát egy kicsit ringatom, és akkor 10 perc múlva már alszik is, tehát hogy legyen neki arra lehetősége, hogy dél körül egy órát aludjon, de tök jól el tud aludni autóba, hogyha utazunk, tök jól el tud aludni babakocsiba, ha éppen úgy hozza a helyzet, vagy akár a hátamon is a hordozóba, tehát bármelyik lehetőséget biztosítom neki, biztos, hogy jó lesz, és akkor neki az alvás mennyiség, amire napközben szüksége van, azt tudja, hogy azt sikerül lehozni, tehát ez az egy van, amihez ragaszkodom. Minden máshoz már nem, tehát ott már annyi tényezőt kell figyelembe venni, hogy így folyamatosan pörög a Matrix a fejemben, hogy jó, akkor mindenki mikor evett, mikor ivott, mikor pisilt, mikor aludt, mikor kell legközelebb, és mikor fog nyüglődni, vagy mikor nem. Igen, ez a túrázás, hogyha megengeded, akkor ezt így ide kötöm, hogy szoktunk a környéken azért egy ilyen 6-8-10 kilométereket túrázni a gyerekekkel hétvégenként, és hát az első fél óra az mindig nyüglődés. Ez a nem akarok menni, fáj a lábam, minek vagyunk itt, inkább maradtunk volna otthon. Tehát ilyenkor már csak így láttam a férjemen, hogy ő is számolja vissza a perceket, hogy oké, még 28 perc, jó, még 26, még 25, és nagyjából fél óra múlva, amikor meglátjuk az első szép pillangót, vagy rózsabogarat, vagy lábatlan gyíkot, vagy bármit, akkor az így kizökkenti őket a nyűglődésből, és jaj, nézd, ott egy pillangó. És akkor onnantól így rá tudnak csodálkozni így a természet szépségeire. Tehát az első fél óra az mindig ilyen borzalom ebből a szempontból, hogy végig nyűglődik, de utána a túrázásnak a maradék 4 órája meg már tök jó. Tehát én erre biztatnék mindenkit, hogy nyugodtan induljon el a gyerekekkel, akkor is, hogyha a gyerekeknek ez az elején nem annyira tetszik, mert az a tapasztalat, hogy az esetek többségében azért át tudnak lendülni. Tehát, hogy kell nekik egy kis idő, amíg megérkeznek abba a helyzetbe, hogy oké, mi most ott az erdőbe látszólag unalmasan egyik lábunkat rakjuk a másik után, de nagyon szépen meg tudnak ebbe érkezni. Csak egy kis időt kell nekik hagyni erre. Ugyanakkor szülőként következetesen kiállni amellett, hogy most megyünk az erdőbe, és akkor most egy kicsit túrázunk, és jó lesz, higgyétek el, hogy jó lesz.

0: Hordozási tanácsadó is vagy, ugye? És nyilván erről sokat tudsz mesélni, hogy hogyan és miként mentette meg tulajdonképpen az összes programot az, hogy ilyen alternatív módon is tudod vinni a gyerekeket magaddal.
1: Hú, hát már Adélnál is, az első gyermekemnél is nagyon sokat segített a hordozás. Tehát én nem tudom, hogy éltem volna túl ezt a 7 évet a hordozás nélkül, mert hát ugye olyan fél éves volt, amikor addig elő hordoztam, és elő már nem bírtam, mert nagyon nehéz volt. De azért ahhoz, hogy a hátára tegye az első gyerekét az ember, az mindig olyan nehéz lelkileg is, hogy hát most ő ott lesz a hátamon, és akkor nem látom, hogy mi történik vele, mert ugye ha elő van, akkor azért úgy csak jobban szemmel tudja követni az ember. Tehát ez egy nagy lépés volt, amikor úgy megfogalmazódott bennem, hogy szeretném továbbra is hordozni, de már elő nem bírom, és akkor most eljött az idő, hogy a hátamra kanyarincsam. Nyilván kellett hozzá egy olyan hordozó eszköz, ami erre alkalmas, és akkor onnantól, hogy ő átkerült a hátamra, tehát teljesen új dimenziók nyíltak meg így előttem, így az életemben, és onnantól olyan volt, mint egy kis hátizsák. És tudtam, hogy jól van, és selfie módba állítottam a telefont, nagyon meg akartam nézni, hogy mi van vele. Nagyon jókat aludt a hátamon, én meg közben nagyon jókat túráztam a környéken. Ugye van egy kutyánk is, tehát a délutánjaink azok így teltek, hogy gyerek a hátamon hurciba, kutya mellettem a pórázon, és akkor róttuk itt a környékbeli erdőket, mezőket, és ez nagyon sokat hozzátett, hogy kiegyensúlyozott tudtam maradni a hétköznapokban. Hát amikor ugye születtek a fiúk, először a második, aztán meg a harmadik, ott meg már kellett a két kéz, tehát ennyi gyerekhez. Tehát nem tudtam volna máshogy megoldani, mert nem igazán volt a kellett éve, tehát nekem egyik gyerek se volt olyan. Tudom, hogy vannak ilyenek, hallottam már róluk, de nekem egyiken se voltak olyanok, hogy letettem volna őket, és akkor ők ott szépen várták volna, amíg sorra kerülnek, hogy rájuk jussak, tehát nekünk a hordozás az ilyen életmentő volt konkrétan. Így volt két szabad kezem, a gyerekek jól el voltak ugye elől vagy a hátamon, mikor éppen koruk mit engedett meg mit indokolt, tehát a fiúk azért elég korán hátra kerültek, tehát náluk már nem vártam meg ezt a fél évet, hanem ilyen pár hetesen, 4-5 hetesen ők már a hátamról szemlélődtek, de tök jól el voltak ők is, én is ugye mindennapokat jobban tudtam menedzselni, tudtunk menni bárhová, túrázni, kirándulni, nem volt az, hogy végig kellett gondolnom, hogy na, akkor a babakocsit most hol tudom eltolni, meg hol nem, meg egyáltalán, hogyha elutaztunk messzebbre, akkor ugye a babakocsi nem fért már be a csomagtartóba a csomagokhoz, de mondjuk egy hurcit azt ilyen kis táskányira összecsomagolva, azt mindenhová be tudtam dobni, tehát szabadságot adott a hordozás, meg olyan, egy olyan biztos eszközt, amit tudtam, hogy mindig beválik, hogyha nyűgös a gyerek, ha fogzik a gyerek, ha nincs kedve sétálni, ha bármi kínje van, tudtam, hogy a hurciba jó lesz neki. Tehát a babakocsiban nagyon sokáig sírtak. Tehát olyan fél éves korukig, amíg át nem tudtak ülni a sportülésbe, nekem egyik gyerekem se szerette a babakocsit. Tehát, hogyha nem lett volna hordozás, akkor most így fél évig, most így otthon néztem volna velük a négy falat, tehát, hogy ez nem igazán lett volna jó, úgyhogy muszáj volt találni valami megoldást. Tehát így jött az életünkbe a hordozás, hogy az első kislányom, ő ugye rávezetett engem erre, a fiúknál meg már egyértelmű volt, hogy hát ha most ez így bevált már, akkor használjuk a továbbiakban is.
0: És a strandolás?
1: A strandon is nagyon jó.
0: Mert hogy ugye van egy erre való eszköz, erről beszélgettünk
1: bizony.
0: Volna.
1: Bizony, tehát a strandoláshoz is kifejlesztettek most már egy olyan karikás kendőt, amilyen fürdőruha anyagból van, és abban lehet már vízben is hordozni a babákat, és nagyon szeretik, tehát tőlünk is sokan kérik kölcsön kipróbálásra, van már több gyártónak is, többféle, nagyobb súlyú babákhoz, kisebb súlyú babákhoz, és szeretik használni az anyukák, meg én is szeretem, meg eleve a strandon is, hogyha mondjuk el kell sétálni a medencétől mondjuk egy lángosért, akkor sokkal egyszerűbb egy hordozóba betenni a babát, és akkor úgy elsétálni vele, mint a babakocsival ott végig kanyarogni, meg hát ez a cucc kérdés, hogy most akkor visszük-e magunkkal a babakocsit, vagy nem.
0: Így a műsoridő vége felé már csak egy kérdés, hogy anya akkor hogyan tud pihenni?
1: Húha, ez egy nagyon jó kérdés. Hát napközben is azért igyekszem rá sort keríteni, tehát amikor ebéd után pihennek a gyerekek egy kicsit, a nagyok ugye már csak csendes pihenőt tartanak, Zsigmond még alszik. muszáj megtalálni napközben is az ilyen lopott perceket, amikor az ember fel tud egy kicsit töltődni. Akár, hogy mondjuk reggel már kiéreztem a gyerekeket a kiskertünkbe, zsebkendőnyi kert, de nagyon jó, hogy van. Addig én meg tudok inni nyugiban egy kávét. Ezt is úgy igyekszem magamba szívni ott, és akkor ezt a pár percnyi pihenést. Akkor ebéd után a csendes pihenő alatt, ott pihenek én is egy kicsit, muszáj egyszerűen vízszintbe helyezkedni, és egy kicsit úgy lecsendesíteni a gondolataimat. Hál' Istennek a nagyok már elég jól le tudják hozni a csendes pihenőt, tehát ők már nem alszanak ebéd után, de elrajzolgatnak, elgyurmáznak, elfestegetnek, kimennek a kertbe, tehát ők már el tudnak így lenni csendben. Zsigit ugye még altatom, és akkor addig én is kicsit pihengetek bent vele, legalább egy ilyen 20-25 percet. Ez is sokat számít, meg este, hogyha sikerül őket emberi időben letenni, akkor azért ott még igyekszem rá sort keríteni, hogy legyen egy fél órám, órám, amikor mondjuk el tudok olvasni egy könyvet, vagy a könyvemből egy részletet, egy-két oldal is sokat számít. De hát nyilván ez az időszak, ez most nem arról szól, hogy kipihenjem magam, de már úgy látom a végét így, hogy a legkisebb is 2 éves, meg már látom, hogy a nagyokkal már mennyivel könnyebb, tehát most úgy tervezem, hogy egy-két év, és akkor már sokkal könnyebb lesz minden.
2: Akkor már csak kitartás kell, igen, és hát igen. Nyilván a nyárra pedig aktív pihenést kívánok, nem is lehet nagyon más 3 gyereket, de akkor még kitartást hozzá. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönjük hozzánk. Szépen.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Holló Zsófia hordozási tanácsadóval, 3 gyermekes édesanyával beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Nátrán István nevében is a szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
4: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa szombatesti beszéde Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Nyújtson segítséget és biztonságot a keresőknek. Leó pápa felhívása. A pápa hétfőn a Le Jeune alapítványhoz. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája. Leó pápa Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Páviában tett szombati apostoli látogatásának utolsó állomásaként kora este Leó pápa a közeli Lodigiano kisvárosát kereste fel, hogy lerújja tiszteletét az 1850-ben ott született Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorló családoknak lett missziós apostola. A Szent Atya az ő emlékének szentelte a beszédét, és szólt a migráció mai, sokkal bonyolultabb helyzetéről, amely azonban nem kevésbé igényli az egyház támogatását. Leó pápa örömmel köszöntötte Cabrini Szent Franciska földieit, polgári és egyházi hatóságait. Azért vagyok ma itt, szólt a Szent Atya, hogy tiszteletemet fejezzem ki Cabrini anyának, a migránsok védőszentjének, az Amerikai Egyesült Államok első női szentjének, aki 1850-ben itt született Sant'Angelo Lodigianóban és Chicagóban, az én szülővárosomban halt meg 1917-ben. Amikor megtudtam, folytatta a pápa, hogy Sant'Angelo Lodigiano mindössze néhány kilométerre van Páviától, úgy gondoltam, megragadom az alkalmat. És most itt vagyok. Köszönöm a meleg fogadtatást. Így mutatja meg Lodigiano egyháza a pápa iránti szeretetét, egy olyan szeretetet, amelyet Cabrini anya egyedülálló odaadással és engedelmességgel táplált. Amikor ugyanis elérkezett az idő, hogy szerzetesi intézménye végső döntést hozzon az ő küldetése irányáról, ő azt akarta, hogy a pápa irányítsa azt. 13. Leó pápa pedig világosan fogalmazott,
1: non all'Oriente, ma all'Occidente.
0: Nem keletre, hanem nyugatra menjen, hogy ott szolgálja az Amerikában élő több ezer olasz emigráns életét, ahogyan azt Piacenza püspöke Scalabrini Szent János már korábban is tanácsolta neki. E két világosan látó pásztor hangján keresztül Cabrini anya értelmezte az idők jeleit és megértette, hogy el kell engednie a Kínába szólító missziós álmát, ahol Xaveri Szent Ferenc példáját követte volna, de most hivatását ott kell megvalósítania, ahol abban a pillanatban a legnagyobb szükség volt rá. De, kedves testvéreim, ha a mai világra nézünk, mit is mondhatunk? Kérdezte Leó pápa. A jel, nevezetesen a migráció jelensége, most egy másik szakaszba lépett, amely minden bizonnyal összetettebb, de épp úgy kihívás jelent az egyház számára. Tegyük fel magunknak a kérdést. Ha Franciska anya ma élne, mit mondana neki az ő misszionárius lelkülete? És mit mondana Krisztus szíve az ő szívének, aki szerzetes nőként az ő országának szolgálatára szentelte életét? És mit kért volna tőle egy olyan pápa, mint Ferenc pápa, aki olasz bevándorlók fia? A migránsok szolgálatát ő pápasága egyik kulcsfontosságú szempontjává tette. Ferenc pápa a Dilexit Nos kezdetű negyedik és egyben utolsó enciklikáját Krisztus szíve ember és isteni szeretetének, vagyis a végtelen szeretet misztériumának kívánta szentelni, amely Cabrini Szent Franciska életének és művének egyetlen igazi hajtó ereje volt, de még inkább annak, ahogyan azt elérte, pontosította Szent Atya. Ebben az enciklikában Ferenc pápa ezt írja. A Krisztus szíve iránti áhított időszerűsége különösen nyilvánvaló számos női és férfi szerzetes rend evangelizáló és oktató munkájában, amelyeket kezdeteitől fogva ez a krisztológiai lelki tapasztalat jellemez. Leó pápa megörökölte és tovább vitte Ferenc pápa tanítóhivatalát a szegények iránti szeretetről szóló Dilexité kezdeti apostoli buzdításával, amelyben a bevándorlók kíséréseként megjelenő szeretetről beszél Cabrini Szent Franciska és Scalabrini Szent János példáin keresztül. Szent Franciska anyai szíve, amely soha nem nyugodott, mindenhol megmozdult feléjük, a bevándorlók felé, a nyomornegyedekben, a börtönökben, a bányákban. Ő maga ezt írta, egyetlen feladat sem lesz túl nehéz, egyetlen ország sem túl távoli,
1: nessuna terra troppo lontana,
0: egyetlen ember sem lesz túlságosan megsebzett Jézus szívének szeretete, és mindazok által, akiket meghívtak, hogy Krisztus szeretetének hordozói legyenek a világban. Mi is lehet a napjainkban időszerűbb karizma ennél? Ezt itt mondom Cabrini anya szívének erekéje előtt, amelyet a kodonyói anyaházból hoztak. Miközben üdvözlöm és szeretettel köszöntöm lelki lányait, a Jézus Szent Szíve missziós nővéreket, kérdezem, mi lehetne ma időszerűbb, mint egy olyan missziós karizma, amely a migránsok szolgálatában áll? Ezt megragadva a pápa felhívást intézett különösen a fiatalokhoz. Ismerkedjetek meg Cabrini Szent Franciskával. Olvassátok Jézus és a misszió iránti szenvedéllyel teli írásait, leveleit, úti naplóit, lelki gyakorlatos jegyzeteit. Aki olvassa, azt lenyűgözi Cabrini anya tanítása. Lelke egyszerre volt szemlélődő és tevékeny, elmerült Krisztus szívének szeretetében, és ez rendkívüli munkabírást és lelki erőt adott neki, összhangban azzal a páli mottóval, amelyet az intézménye számára választott, mindent elvisel Krisztusban, aki erőt adott nekem. A Szent Atya ezt a felhívást különösen Lodigiano helyi egyházához intézte, amely ma olyan nagy szeretettel fogadta őt. Azt óhajtotta, hogy a Lodi egyházmegye San Bassiano védőszentje pártfogásával bárcsak mindig kitűnne azokkal a tulajdonságokkal, amelyek az ilyen dicsőséges leányában felragyogtak. Szent Cabrini Franciska példája és közben járása segítse őket, hogy Krisztust mélységesen szeretve evangéliumának tanúi legyenek a legszegényebbek szolgálatában. Segítse őket abban, hogy a szinodalitást hatékonyan éljék, járjanak együtt, törekedjenek az életszentségre az adományok és szolgálatok sokféleségében. Ezért imádkozik a pápa értük, és imádkozik az Úrhoz, Jézus Szent Szívének misszionáriusaért minden közösségben. Isten áldja meg őket, és újítsa meg hűségüket Cabrini anya karizmájával. Az egész egyház tekintsen erre a csodálatos szeretett misszionáriusra, hogy megtanulja, mit jelent Isten országát szolgálni a történelem közepete. Végül Leó pápa szívből adta apostoli áldását minnyájukra és szeretteikre, majd a találkozót követően helikopterrel visszaindult a Vatikánba, ahová szombat este 9:40 tájban érkezett meg. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa úrangyala imája. Saját hivatásunknak megfelelően legyünk mindannyian Jézus misszionárius tanítványai. Hitünk és küldetésünk gyökerezzenek a Jézussal való mély kapcsolatunkban. Buzított rá Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. Ma is, mint Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője korában, a világ különböző pontjain sok kereszténynek kell szembenéznie üldöztetéssel, ellenségeskedéssel. Korunkban is kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, hirdessük igéjét, és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggerésre kitartással válaszoljunk, tanította katekézisében a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus, amikor tanítványait misszióba küldi, többek között a következő buzdítást intézi hozzájuk. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban.
1: Voi ditelo nella luce.
0: És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Egymás mellé helyezi azt, amit fülünkkel, vagyis a szívünk mélyén hallunk, és amit mindenkinek hirdetnünk kell. Emlékeztetve bennünket arra, hogy az evangélium hirdetése elsősorban azt jelenti, hogy megosztjuk a Jézussal való személyes találkozásunkat, amely mindenki számára egyedülálló. Az apostolkodás ereje ugyanis a módszereken és eszközökön túl, a Szentlélek bennünk végzett működésén és válaszunk hitelességén alapul, mutatott rá a Szent Atya, idézve Aquinói Szent Tamás tanítását, miszerint a hithirdetés a szemlélt igazság közlése. Contemplata aliis tradere, vagyis a szemlélődni és a szemlélt igazságokat másoknak továbbadni. A szemlélődés, a kontempláció nem pusztán egy olyan kizárólagos élmény, amely csak néhány szentnek, szerzetesnek vagy remetének adatik meg, állapította meg Leó pápa. Mindannyian képesek vagyunk rá, ha arra törekszünk, hogy a mindennapi teendőink között megőrizzük azokat a nyugodt pillanatokat, amikor csendben megállunk Isten előtt, hogy meghallgassuk a hangját, hogy rábízzuk örömeinket és gondjainkat, és ővele együtt áttekintsük az életünket. Ez egyre szilárdabbá és tudatosabbá teszi hitünket, és ennek következtében hiteles és szabad apostolokká, olyan férfiakká és nőkké válunk, akik képesek visszatükrözni az evangélium ragyogását minden környezetben és az élet minden helyzetében, és ott is tudnak tanúskodni róla, ahol értékét nem értik meg, vagy nem fogadják el. A pápa emlékeztetett rá, hogy Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője, olyan közösségeknek írt, amelyeknek nem volt könnyű az életük. Ellenségeskedéssel és üldöztetésekkel kellett szembenézniük, ahogyan ez még ma is sok keresztény esetében történik a világ különböző pontjain. Nagy volt a kísértésük, hogy elbátortalanodjanak és hagyják, hogy legyőzze őket a fáradtság vagy a félelem. Ma is akárcsak Máté evangélista korában nagy kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, és hirdessük igéjét és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggedésre kitartással válaszoljunk. Ezért elengedhetetlen, hogy hitünk és küldetésünk a Jézussal való mély kapcsolatunkban gyökeredzenek. Ebből merítünk erőt ahhoz, hogy ne hagyjuk fel, és minden körülmények között továbbadjuk mindenkinek a reményről, a szeretetről és a békéről szóló üzenetét. A világnak nagyon nagy szüksége van rá, hangsúlyozta Leó pápa, majd az üzenő közbenjárását kérve zárta a vasárnap déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Szűz Mária segítsen nekünk, hogy saját hivatásunknak megfelelően mindannyian az Úr Jézus misszionárius tanítványai legyünk.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Nyújtsunk segítséget és védelmet a biztonságot keresőknek. Leó pápa felhívása. Az úrangyala elimádkozása után a pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton, június 20-án ünnepelték világszerte az ENSZ által kezdeményezett Menekültek világnapját, a menekültek jogállásáról szóló egyezmény 75. évfordulójának alkalmából. Az egyezmény azzal a céllal jött létre, hogy védelmezik mindazokat, akiket üldöznek, és akik kénytelenek elhagyni szülőföldjüket, otthonokat és családjukat. A Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy az a szellemiség, amely a fontos nemzetközi jogi eszköz kidolgozását ihlette, napjainkban is továbbra is megvilágítja a nemzetek vezetőinek lelkismeretét. Senki sem fordíthatja el tekintetét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek. Leó pápa beszéde a Jérôme Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány sohasem lehet a tervezett halál szolgája. A Szentatya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Jérôme Lejeune alapítvány 80 tagját, akik a világhírű genetikus professzor születésének 100. évfordulójára emlékeznek. A tiszteletre méltó tudóst a prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében, emelte ki a pápa. Lejeune francia orvosprofesszor tudományos kutatói életét a fogyatékkal élő gyermekek betegsége tisztázásának szentelte. Felfedezte, hogy a Down-szindrómát genetikai rendellenesség XXI. Kromoszoma jelenléte okozza. Ezzel tudományosan igazolta a betegség okát, eloszlatva a szülőket érintő akkori társadalmi előítéleteket. Elismerve Lejeune professzor tudományos kiválóságát és az egyház iránti fáradhatatlan odaadását, Szent VI. Pál pápa a Pápai Tudományos Akadémia tagjává nevezte ki. Később Szent II. János Pállal való mély barátsága és az élet védelmében vallott közös elképzelésük adta az alapját a Pápa Életvédő Akadémia megteremtésének, amelyet Lejeune professzor feltétlen szükséges intézménynek tekintett az életet fenyegető veszélyek sokasodásával szemben, hangsúlyozta Leó pápa. A tudós és bölcs ember gyorsan felismerte, hogy tudományos felfedezését felhasználhatják a 21-es trisómiában szenvedő betegek születések előtti kiírtására. Nem habozott megvédeni őket, elítélve a hippokratészi eskü megszegését
1: transgression du serment d'Hippocrate
0: és az új eugenetikát, amelyet kromoszomális rasszizmusnak nevezett. Prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében. Vállalta azt is, hogy bizonyos haladó tudományos körök kemény kritikát fogalmazzanak meg vele szemben. Lejeune professzor tudatában volt annak, hogy bár a technológia segítheti az orvostudományt, nem helyettesítheti azt. Azt is tudta, hogy a technológiát fel lehet használni az orvostudomány ellen, amely természeténél fogva az élet szolgálatában áll, és ki is kerülhet az etikai ellenőrzés alól ott, ahol a hatékonyság, a jövedelmezőség vagy a hasznosság számításai érvényesülnek. Egy orvosnak soha nem szabad megengednie magának, hogy laboratóriumi algoritmusok alapján döntsön egy adott embrió vagy egy adott idős ember életéről. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája.
1: Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée.
0: Leó pápa arra kérte az alapítvány tagjait, hogy folytassák Lejeune professzor által megkezdett munkát a kutatás, az ellátás és az emberi személy feltétel nélküli védelmében. Örömmel veszi a pápa, hogy világszerte milyen helyet foglalnak el a genetikai eredetű értelmi fogyatékossága kapcsolatos kutatásokban, és hogy intézetük több ezer különféle mentális fogyatékosságokkal élő betegeknek nyújt tanácsadást. A pápa bátorítja az emberi méltóság iránti elkötelezettségükben. Tudja, hogy rendszeresen részt vesznek a társadalmi vitákban, hogy minden embert megvédjenek létezésének minden körülményében, és hogy mennyire elkötelezettek az élet kultúrájának előmozdítása iránt. Végül Leó pápa a szűzanyag közbenjárására bízta az alapítvány tagjait, arra kérve őket, hogy vezesse lépteiket, támogassa erőfeszítéseiket, és árassza gyengétségét minden rászoruló felé, majd apostoli áldását adta rájuk, és a kicsi védenceikre is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: az a lázadó, mégis uras, szent össze-vissza. Imádkozni is tudtunk néha, de mindenképp istené voltunk. Nem akartan és nem tudón legbőszebb óránk se volt léha. Beszépeket elhittünk akkor, és a poklot hogy elfeledtük, és most a pokol muzsikál. Fülünkben száz és szörnyű akkord. Megszakadt szép imádkozásunk, pedig valahogyan van Isten, nem nagyon törődik velünk, de betakar, ha nagyon fázunk. Imádkozzunk, hogy higgyve higgyünk, van Isten, de vigyázz magára. Van Isten, stán éppen olyas, kienekben valaha hittünk. Adjuk neki hittel magunkat. Ő mégiscsak legjobb kísértet. Nincs már semmi innivaló. Higgyünk hát, a van, vagy nincs Úrnak. Mert ő mégis legjobb kísértet. S mert szörnyűséges, lehetetlen, hogy senki vagy emberi az élet. Az élet. Az élet.
1: Ady Endre Menekülés az Úrhoz című versét Kálai Ferenc mondta el. Ady 1877-ben született Érmincenten. Iskoláit Nagykárolyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904-ben utazott először Párizsba, ott ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, majd egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb kötete a Halottak élén címmel. Ady 1919-ben hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Az örök béke hirdetője. Mennél hangosabban káromolják azt a nevet, amelyben egyedül van üdvösségünk, annál hangosabban és annál nagyobb örömmel valljuk. Benned lakozik az Istenség teljessége. Neked szólnak a karácsonyi harangok, neked újonganak a gyermekszívek, előtted hajoljon meg minden térd, téged valljon meg minden nyelv. Te vagy mindenkor sarokköve, minden világosságot kereső fényessége, minden éhező eleven kenyere, az örök béke hirdetője. Te vezesd mindazt, ami békétlen, Isten békességére. A szeretet kötelékével fűzd össze mindazokat, akik idegenek lettek egymás számára. Engeszteld ki egymással mindazokat, akik ellenségesek lettek. Add meg nekünk a békét.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úrangyalak köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az

0: bezár életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Úrunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Tenyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jamarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szemináriumból az elmúlt hétvégén az Egri Bazilikában. A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott, az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe ez, Isten iránti hálával van tele a szívünk, hogy adott nekünk egy papot és két diakónust. Tenyekések köszöntötte a családtagokat is, akik eljöttek Lengyelországból és Budapestről. Az evangéliumot követően a Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szeminárium előjárói szólították a szentelendőket, és tanúsították, hogy méltóak a szolgálatra. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is, az érsek megköszönte az érseki papnevelő intézet és a Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szeminárium, valamint a hittudományi főiskola rektorának és előjáróinak, a spirituális atyáknak, a tanároknak, valamint a szentelendők hivatásában szerepet játszó minden papnak és Krisztus hívőnek jó példáját, imádságát és áldozatát. A szentelendők annak jeléül, hogy kizárólag Istennek akarnak élni és meghalnak a világnak, arcra borultak az oltár előtt. Tenyák Csaba érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta át a Krisztustól kapott szerpapi és áldozópapi hatalmat és küldetést. Az egyházmegye papjai pedig kézrátétellel fogadták be az új áldozópapot az egyházmegye papi közösségébe. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. A szertartást élőben közvetítette rádiónk, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján, ahol így visszanézhető. Lezárultak az Egri Andrássy György Katolikus Középiskola külső felújítási munkálatai. A tanév utolsó napján rövid ünnepség keretében adtak hálát az intézmény pedagógusai és diákjai a megszépült épületért. Rozmán Évát, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium igazgatóját hallják.
2: 1921-ben az akkori egri érsek, Szmrecsányi Lajos érsek alapította a mi iskolánkat. 31 diákkal és 5 tanárral a liceum épületében kaptak 2 tantermet, és ott kezdték meg a tanítást. Az egyik a osztályterem volt, a másik pedig a tanári. Az ott folyó szakmai munka, kimagasló szakmai munka országos elismerést hozott ennek a képzésnek nagyon gyorsan. Ennek következtében nőtt a diákok létszáma évről évre, hamar kinőtték a liceumban kapott termeket.
1: A jelenlegi iskola 1927-ben készült el az Angol Kisasszonyok Lánynevelő Intézetének bővítésével. 100 év után az Egri Főegyházmegye támogatásával sor került az épület egységes külső megújulására, a homlokzat, valamint a tetőszerkezet felújítására. Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke.
3: A legfontosabb egy iskolának a lelke az, hogy Krisztus jelen van-e. Krisztus nem tudjuk külső eszközökkel bevinni, hanem a szívünkben, a lelkünkben, a hitünkben jelenítjük meg. Én tudom és tapasztalom is, most már 4 éve itt folyamatosan, hogy Krisztus jelen van ebben az iskolában, az oktatók, a nevelők, a dolgozóknak a hitében, értékrendjében, példájában, és nem utolsó sorban, kedves diákok, a ti őszinte istenkeresésetekben és lelkiismeretes tanulásotokban, munkátokban.
1: Beszéde végén Lóci Tamás az iskola tárgyi és szellemi értékeinek megbecsülésére hívta a tantestületet és a diákokat, majd megáldotta az épületet. Az Egri Főegyházmegye támogatásával került sor tehát az 1927-ben épült iskola homlokzatának, valamint tetőszerkezetének felújítására. Háladó ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek és az Egri Főegyházmegye papjai Kladiva Imre pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából, az Eger Lajosvárosi Szent Lajos Király templomban tegnap. A szentmise kezdetén Kósede plébános hálát adott a teremtőnek az ünnepeltért, valamint köszöntötte a gyémántmisés jubiláns 102 éves édesanyját, aki szintén részt vett a szertartáson. Ezután az Eger Lajosvárosi plébánia egyházközségének tagjai, fiatalok és idősek egyaránt köszöntötték az ünnepeltet. Majd Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa tolmácsolta, 14. Leópápa apostoli áldását, ezt követően a jubiláns megáldotta a gyémántmisés kelyhetés paténát. A szentbeszédet Kovács József Krisztián Jásza alsó szentgyörgyi plébános mondta, akinek pappá szentelése után Imre atya principálisa volt, káplánként Jásza Pátin 4 évig szolgálhatott mellette. A jubileumi szentbeszéd felidézte Klavida Imre atya életútját, aki 1942-ben Besenyőtelken született, mélyen vallásos családban. Gyermekkorát a család kitelepítésének nehézségei is meghatározták. Tanulmányait a Szentendrei Ferences Gimnáziumban és az Egri Hittudományi Főiskolán végezte, majd 1966. június 19-én szentelték pappá. Káplánként több településen szolgált, majd plébánosként Abátszalókon, Jásza alsó Szentgyörgyön és Jászapátiban végzett áldozatos lelkipásztori munkát, emellett esperesi feladatokat is ellátott, számos káplán papi hivatásának kibontakozását segítette, és jelentős szerepet vállalt templomok, egyházi épületek felújításában. A szónok a gyémánt szimbolikájával párhuzamba állítva a papi hivatás megtörhetetlenségét, tisztaságát és hűségét emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a pap legfontosabb feladata embernek lenni az emberek számára, Krisztus hiteles tanújaként szolgálni, valamint imádságban hordozni az egyház és a jövő papi hivatásainak ügyét. A hiteles papi élet nem önmegvalósítás, hanem önátadás, amelynek középpontjában mindig Krisztus áll, mondta. A szentbeszéd külön kitért a papi hivatás felelősségére és hitelességére. Elhangzott, hogy a papok életére az emberek mindig figyelnek, ha a hibák gyakran nagyobb nyilvánosságot kapnak, mint a csendes áldozatos szolgálat. Éppen ezért a lelkipásztornak szavaiban és tetteiben egyaránt Krisztust kell képviselnie, hiszen szolgálata nem önmegvalósítás, hanem küldetés. Kovács József kiemelte, 60 évvel ezelőtt Krisztus Imre atyát is kiválasztotta és meghívta a papi szolgálatra, és ő igent mondott erre. Imre atya azóta számos közösségben, családban és élethelyzetben vált Krisztus küldöttévé, legyen szó a szentségek kiszolgáltatásáról, hitoktatásról, vagy a mindennapi emberi kapcsolatok ápolásáról. A jelenlévők nevében úgy fogalmazott, sokak számára ő volt az az ember, akit Krisztus küldött közéjük, hogy szolgálatával, példájával és jelenlétével kísérje őket életük útján. A jubileum alkalmat adott arra is, hogy a jelenlévők imádságban hordozzák a papokat, szerzeteseket és a jövő hivatásait. A szónok hangsúlyozta, Krisztus egyháza mindenkorban új munkatársakat hív szolgálatába, ezért a papi hivatásokért mondott ima a jövő építését is jelenti. Különösen megható pillanat volt, hogy az ünnepségen jelen lehetett Imre atya 102 éves édesanyja is, aki 60 évvel fia pappá szentelése után ismét részesülhetett papi áldásában. A szónok ezt a találkozást Isten különleges kegyelmének nevezte. A szentbeszéd végén egy tanulságos történet hangzott el arról, hogy minden embernek azzá kell válnia, amire Isten meghívta. Ahogyan az árvácska virág nem akar más lenni, mint aminek teremtették, úgy Imre atya is hűséges maradt papi hivatása az egész életében. A közösség hálával mondott köszönetet Imre atyának 6 évtizedes szolgálatáért, hűségért és példamutató életéért, kérve Istent, hogy továbbra is tartsa meg őt erőben, egészségben és szeretetben. Kladiva Imre atya meghatottan mondott köszönetet a szeretet és az elismerés számos megnyilvánulásáért, kiemelte, hogy mindenek előtt Istennek ad hálát a papi hivatásért és a mögötte álló 60 év kegyelmeiért. Az ünnep végén gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlévőket, majd szeretett vendégséggel zárult a program. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, június 25-én, csütörtökön 9-től 18 óráig, szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebészenkúti nemzeti egyhelyen. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kós Ede egri cigánypasztorációs referens atya tanítását és elmélkedését hallgathatják meg a jelenlévők 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei szentírási mottoja az kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délután 00:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozáson is részt vehetnek. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a részvevő zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorát tekinthetik meg. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A miskolci görögkatolikus roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus roma szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
4: Reklám.
5: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: ...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta a tanítványainak. Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez ugyanis a törvény és a próféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Uram, Izrael Istene, ki a kerubok fölött trónolsz, egyedül te vagy a föld összes birodalmának Istene, te alkottad az eget és a földet. Halld meg Szenakerib minden szavát, aki azért küldött követeket, hogy gyalázza az élő Istent. Ezekiás király nagy imádkozó. Alig, hanem napról napra sokszor leborulhatott az Úr előtt, mert alig, hogy megszólítja, már is felragyog előtte Isten dicsősége és elragadtatása a szemléli fölségét. Annyira Isten látványa ragadja meg, hogy menthetetlen helyzetét egészen önzetül távolságtartással szemlélni, s teljes bizalommal az Úrra hagyatkozni. Mennyire más a mi imádságunk. Első helyen mindig mi magunk szerepelünk, ezután következik a mi kis esetünk, s csak mint a megoldás. El kell gondolkodnunk, hogyha Istenre nem a négyszeres csodálattal tekintünk, mint Ezekiás, vajon imádságnak nevezhető a szükséghelyzetben való fohászkodásunk. Uram, Izrael Istene! Az imádság szerető szemlélődés leg

0: Mélyebb forrása a személyes kapcsolat, összetartozás, szövetség. Mielőtt Isten létének titka eszébe jutna, már is ünnepli azt a mérhetetlenül gyöngéd, kiválasztó szeretetet, melyet az Úr kinyilatkoztatott az ő népe iránt. Ki a kerubok fölött trónolsz? Az imádság következő lépése, Isten transzcendenciájának szemlélése és megvallása. A szerető, irgalmas és velünk szövetséget kötő Isten egészen más, mint mi vagyunk és mint a világ. Létezése felfoghatatlan titok, és minden létezés ősforrása. Te alkottad az eget és a földet. Mintha a hiszek egy első sorát hallanánk, az imádkozó megvallja Isten minden hatóságát, mellyel a nem létezésből előparancsolta a mindenséget. Az egész világ az ő alkotása. Te vagy a föld összes birodalmának Istene. Az Úr uralkodik téren és időn, kezében a történelem és a hatalmasok szíve. Ő jól tudja, hogy a világ sorsát nem a gazdasági, politikai döntések határozzák meg elsősorban, hanem azoknak a szívében fogant szabad elhatározások, akik teljesen megnyílnak fölséges akarat előtt. És csak ezután következik a kérés, nem mint magánügy, hanem mint Isten ügye, amely az ő dicsőségével van a legszorosabb kapcsolatban. Ha mi is így tárnánk elé kéréseinket, minden körülmények között Isten dicsőségét keresve és szemlélve, sohasem kellene csalódnunk.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
2: Čítanie Jézus svätého evanjelia podľa Matúša. Čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Ježiš povedal svojim učeníkom. Nedávajte, čo je sveté psom, a neháčte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im, lebo to je zákon i proroci. Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života a málo je tých, čo ju nachádzajú. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
3: Mangen haj avlatu medino, roden haj arachna, mareno vudár haj puternatu mengekodo. Kekon mangel kodoles den, kon rodel kodo arach hel, haj kon marelo vudár kodoleske puter gyolkodo. Mačkár tu mende, szavoci kodoke kanalesko sávo manro mangel lesztár, bardeland lesko vaszt. Vaj kana máses mangelatunči szapezdelande lesko vaszt. Andakado, ba bezeka lesanle, te tu mezanen lásod te dentu máresa vóres, atunči szodesa majfeder lásoj le rájoszkodad, odél, kodolen kon mangen lesz, kodolen videla. Szokodi kamen tekeren tumenca le manusa, vitume kadekeren lenca. Kadie kris, taj le proféti.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
4: Evangelium nach Matthäus. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor, denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Alles, was ihr also von den anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht durch das enge Tor, denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist breit, und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng, und der Weg dahin ist schmal, und nur wenige finden ihn. Wort des lebendigen Gottes.
5: Szentek, szentéletű emberek.
6: Kapasszó Szent József. 1811. január 15-én született Castelnuovo d'Asti-ban, Torino mellett. Meghalt 1860. június 23-án Torinóban. József jómódú földművesek gyermeke, magasabb iskoláit Chieriben végezte. Kezdetben sokat szenvedett kis termete és pópja miatt tanulótársaitól. de hamarosan már a tenyerükön hordták változatlan jósága és kedvessége miatt. Szeminarista korában kitörölhetetlen nyomot hagyott a 12 éves Boszkó János lelkében következő mondásával: aki pap lesz, az eladja magát az Úrnak, mert nem vonza semmi a világon, csak Isten nagyobb dicsősége és a lelkek üdvössége. Így érthető jelszava is: szenté lenni, hogy az égbe jussunk, és lehetőleg sok lelket magunkkal vigyünk. 1833-ban szentelték pappá. Papi kiképzését Torinóban tökéletesítette. De a püspöki szeminárium és az egyetem szelleme nem lelkesítette. A jansenizmus rigorizmusa és az államegyház voltak itt az uralkodó eszmék. Szellemi és lelki otthonra az Assisi Szent Ferenc templom papi konviktusában talált. Az intézetben különböző egyházmegyékből származó, mintegy 60 pap tanult. Itt nem a jansenizmus félelme és szűkkeblősége uralkodott, hanem szalézi Szent Ferenc szelleme. Mindenütt halálos bűn szimatoló erkölcsi rigorizmus helyett liguri Szent Alfonzot követték. Az állami abszolutizmussal szemben pedig, amely az egyházat gúzsba kötötte, beavatkozva működésébe, a szabadság alapelveit képviselték. Giuseppe Cafasso a kitűnően befejezett tanulmányok után az erkölcstan tanára lett. 1848-tól az intézet rektora. A papság legveszélyesebb ellenségének az evangélium szellemével ellenkező világiasságot gondolta. Nem volt könnyű dolga. A forradalom éve volt ez, és a korszak általában csupa politikai magas feszültség. Papjai teljesen különböző politikai meggyőződést vallottak, de mivel mindig csak Istent és a lelkeket kereste, sikerült őket egy szívvé lélekké forrasztania. Ehhez nagyban hozzásegítette, hogy a legnehezebb helyzetekben is megőrizte Istenben gyökerező nyugalmát. Egész lénye csupa jóság és szeretet volt, barátságos jó akaratot és örömet sugárzott. Cafasso áldásos tanítói és nevelői tevékenysége a tehetséges papok egész nemzedékét ajándékozta egyházmegyéjének. Legfontosabb küldetése mégis talán a lelkivezetés volt. Hosszú órákat töltött naponta a gyóntatószékben. Nagy jósággal közölt tanácsai nehéz ügyekben felsőbb megvilágosításra engedtek következtetni. 20 évig volt Don Bosco lelkivezetője. Don Bosco sokszor ismételte: mindent neki köszönhetek. Atyám, tanácsadóm, vezetőm és segítőm volt. És a szalésziak első püspöke Caiero bíboros kijelentette: Don Bosco erényei és bölcsessége Don Cafasso dicsősége. Különös együttérzés tanúsított a rabok iránt. Sokszor látogatta őket, és küldte papjait látogatásukra. Az elítéltek szeretete miatt sokszor akasztófa papnak nevezték. 68 halálra ítéltet kísért utolsó útjára. Olyan jól elkészítette őket a halálra, hogy egytől egyig nyugodtan, Isten akaratával teljesen megbékülve haltak meg. Sokszor hallották ismételgetni, a vesszőhelyről visszatérve: hála Istennek, megint egy lélekkel több van az égben, aki értünk imádkozik. Ha valaki ezen csodálkozott, ezt válaszolta: igaz, sokat vétkeztek, de a vezeklés, a bűnbánó lelkület, amelyel tettei kiengeszteléséül a halált elfogadták, mindennek nem lenne nagy értéke Isten előtt. Meg vagyok győződve, hogy az ilyen emberek részére nem szükséges a tisztító tűz. Szívesen nevezte őket akasztott szentjeinek, és közben járásukért fohászkodott hozzájuk. Tőle származik ez a csodálatos ima: Istenem, már most teljes megadással és készséggel elfogadom a halál bármely nemét kezedből, úgy, ahogy azt nekem szántad, minden félelmével, kényával és gyötrelmével együtt. Tüdőgyulladás ragadta el 1860. június 23-án Torinóban. Mindössze 49 éves volt. Don Bosco első életrajzírója kijelenti: azt hiszem, a szentek között is nehéz valakit találni, akiben bölcsesség, emberi tapasztalat, nagy lelkűség, erősség, mértéktartás, Isten dicsőségéért és a lelkekért égő buzgalom úgy egyesült volna, ahogy Don Cafasso lényéből kisugárzott. Az egyház 1925-ben boldoggá, 1947-ben szentté avatta.
7: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon, vagy a mai napon is, június 23-án a zoltánok ünneplik névnapjukat. A zoltán régi magyar személynév. Az ótörök szultán szoltán szóból származik, eredetileg ezt elejtették. Jelentése uralkodó fejedelem. Megjegyzem, a szultán szó is összefügg ezzel, a török császárokat azonban csak a 15. századtól nevezték így. Zoltán, illetve Zolta volt a neve Árpád fejedelem 5. fiának, aki nem volt uralkodó, csak herceg. Fiat Taksony fejedelem révén azonban mégis az Árpádházi királyok egyik ősapja lett. Taksony unokája Vajk, azaz Szent István király, dédunokája Első Endre és Első Béla voltak. A zoltán név azután a 14. századig még előfordult, bár ritka volt, majd a 19. század elején újították fel. És ma ünnepelnek még a szidóniák is. A Szidónia főniciai eredetű név, jelentése Szidon városából való nő. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma, Zoltán és Szidónia nevű rokonaiknak és ismerőseiknek. Isten éltessem a nevek viselőit sokáig.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most lapozzuk föl kalendáriumos könyvünket. A mai napon van az Antarktis szerződés életbelépésének napja, ugyanis 1961. június 23-án lépett hatályba, amelyet majdnem két évvel korábban Washingtonban írtak alá a résztvevő országok. Ez volt az első többoldalú nemzetközi szerződés, amelyet az atomenergia romboló hatásának kiküszöbölésére kötöttek. A 12 ország, többek között a Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország által aláírt a kontinens semlegesítéséről szóló szerződés kimondta, a déli sarkvidék legyen és maradjon atomfegyvermentes, demilitarizált, semleges és környezetszennyezéstől mentes térség, békeövezet, amelytől távol tartják a politikai rivalizálást. A szerződés a 14 millió négyzetkilométernyi, tehát Európánál majdnem másfélszer nagyobb területen megtiltotta katonai támaszpontok létesítését, hadgyakorlatok tartását, atomhulladék lerakását és mindenféle fegyverkísérletet, különös tekintettel az atomrobbantásokra. Nem akadályozta azonban katonai személyzet alkalmazását vagy katonai felszerelési tárgyak felhasználását tudományos kutatásokhoz vagy bármely más békés célra. A tudományos kutatás szabadságának rögzítése mellett a szerződés szorgalmazta a nemzetközi tudományos együttműködést, egyebek között az Antarktiszra vonatkozó kutatási információk cseréjét, az expedíciók és kutatóállomások tudományos személyzetének, a tudományos megfigyelések adatainak és eredményeinek cseréjét. Az Antarktisz szerződés folyamánya, hogy 1991-ben Madridban a tagállamok aláírták a szerződés környezetvédelmi jegyzőkönyvét, amely 50 évre megtiltja az ásványkincsek és az élővilág gazdasági célú hasznosítását. És ma van a SPAM ellenes világnap, június 23-án. 2003 óta a spamek elleni küzdelem részeként tartják meg ezt a világnapot a Yahoo kezdeményezésére. A spam olyan többnyire elektronikus úton terjedő hirdetés vagy felhívás, amelyet a fogadó nem kért. Az abszurd humort játszó Monty Python csoport egyik jelenete után vált a nem kívánt, erőszakkal ránk tukmált fölösleges dolog jelölőjévé. Az első modern értelemben is spamnek nevezhető kéretlen levelet 1978. május 3-án küldte egy elektronikai cég. A problémát az jelentette, hogy a reménybeli vásárlók címeit egy zárt láncú rendszerből szerezték meg a felhasználók tudta nélkül. A spamek igazán csak a 90-es években kezdtek komoly problémát jelenteni. Ekkor jelentek meg azok a spamek, amelyek már nem csak reklámokat tartalmaztak, hanem különböző módszerekkel próbáltak meg pénzt kicsalni az emberektől. Ezek váltották ki azt a heves spam ellenes reakciót, amelybe beletartozik a különböző spam szűrők kifejlesztése és a törvényi szabályozás kidolgozása is. És a mai napon hunyt el Budán 1866-ban Adam Clark, vagyis Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd és a Budai alagút építője. 1834-ben Széchenyi Istvánnal jött először Magyarországra, az Alduna szabályozásához szükséges gépek összeállítása véget, majd hazautazott. 1839-ben névrokona. A Lánchidat tervező Tierney William Clark őt bízta meg az építés vezetésével, amelyet 1842 és 49 között végzett. Magyarországon telepedett le, és 1847-ben az Országos Közlekedési Bizottság tanácsadója lett. 1848-ban Széchenyi mellett a Közlekedési Minisztérium műszaki tanácsosa volt. A szabadságharc alatt, amikor Henci osztrák tábornok fel akarta robbantani a Lánchidat, Clark kinyitotta a lánckamrák és a Duna közti zsilipeket, a szivattyúkat pedig összetörette. A puskaporos hordókat végül a hídon robbantották fel, de azok ott nem sok kárt okoztak, a robbantás vezetője, Alnok Alajos ezredes viszont meghalt. Később Dembinski is el akarta pusztítani a hidat, de Clarknak ezt is sikerült megakadályozni. A szabadságharc után Clark tervezte, és ő építette meg a budai alagutat. Jelentős szerepe volt a magyarországi, horvátországi, az ausztriai és az olaszországi vasútépítkezések, valamint az épülő Budapest számos ipari és városépítési mérnöki feladatának megvalósításában. 1855-ben magyar lányt vett feleségül Budapesten a Lánchíd és az alagút közti tér ma az ő nevét viseli. És a mai napon született 1836-ban Sátoraljaújhelyen Matolai Elek ügyvéd, a magyar torna és az iskolai testnevelés úttörője. Egyik szervezője volt az 1863-ban megnyílt magyarországi nyilvános tornacsarnoknak, és szinte minden idejét a torna ügynek szentelte, és a rendszeres tornászás megindítása érdekében számos cikket írt az Egyetértés és a Nemzeti Hírlap című napilapokba. Egyik alapítója a Pesti, később Nemzeti Torna Egyletnek és a Tornatanítók Országos Egyletének. 1867-től számos műve írása jelent meg a tornatanításról. A tornatanítók képzése céljából tornatanító képző tanfolyamot létesített és állami segítséggel felépítette a Nemzeti Tornacsarnokot. Több torna élet megalapítása fűződött a nevéhez. Tanítási tanfolyamainak anyagát a Tornázás története címmel álnéven adta ki. Ő indította egyébként a Tornaügy című szakfolyóiratot. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Az országgyűlés elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt. Ez a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezés álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Európai Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Elfogadták az országgyűlés vizsgáló bizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. A Tisza párt javaslataira a Fidesz és a KDNP frakciói minden esetben nemmel szavaztak. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök ma napirend előtt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki a gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztés politikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket, ezért a program dolgozni a régió energiafüggetlenségén, az észak-déli közlekedési folyosó fejlesztésén, az egyetemi kutatási innovációs együttműködés erősítésén, valamint visszaépíteni a politikai bizalmat, sorolta a kormányfő. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindulnak, szavai szerint. Egynapos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kis benzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetség Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és a szabad vállalkozáshoz való jogot. Komoly fennakadások alakultak ki az ivóvízellátásban több Pest vármegyei településen a tartós hőség miatt. Az RTL híradó riportja szerint esténként több helyen annyira lecsökken a nyomás, hogy a csapból szinte alig folyik a víz. Az elmúlt napok extrém melege jelentősen megterhelte a hálózatot, ezért Ráckevén, Dömsödön és Szigetbecsén is problémák jelentkeztek. Európa nagy részét súlyos hőhullám sújtja, a hőmérséklet közelít a 40 fokhoz, ami szerte a kontinensen országos figyelmeztetéseket, közlekedési fennakadásokat von maga után, a népszerű turistaközpontok pedig megteltek. A hőhullámot egy északfelé áramló forró légtömeg okozza, amely a Szahara felől érkezik, és egy erős magasnyomású rendszer, úgynevezett afrikai anticiklon táplálja. Az Egyesült Államok felmentést adott Iránnak a kőolajra vonatkozó szankciók alól a béketárgyalások 60 napos időtartamára, közölte az amerikai pénzügyminisztérium. A bejelentés szerint Iránnak augusztus 21-ig lehetősége van szankciómentesen a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik a feldolgozott kőolajtermékekre is. Genfben folytatódnak az amerikai-iráni tárgyalások, amelynek első fordulóján kiemelt téma volt a hormuzi szoros hajóforgalmának biztonsága és az erről szóló ellentmondásos nyilatkozatok tisztázása. Amerikai diplomaták szerint az egyeztetések az iráni atomprogram teljes körére és a térség biztonsági helyzetére is kiterjednek. Távozik a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A legesélyesebbnek tekintett utódjelölt Andy Burnham, Manchester volt munkáspárti polgármestere, hivatalosan bejelentette, hogy indul a pártvezetői és a miniszterelnöki tisztségért. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol esetleg záporzivatar kialakulhat, ha szél sok felé élénk. A csúcsomérséklet 31-33 fok körül alakul ma délután, és hasonló idő lesz holnap is, aztán rákapcsol a kánikula. Híreinket hallották.
0: A zenemesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zene világában.
2: Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a felelős szerkesztő Kónya Éva vagyok. A zenemesterei mai adásában a Kowalski meg a Vega zenekart

A Kovaszki meg a Vega zenekar története 1999. októberére nyúlik vissza, amikor egy fergeteges bulin Jávorszky Béla felvetette Kovának, vagyis Balázs Gyulának, a Blackout énekesének, hogy az általa megírt zenei alapokból készíthetnének néhány dalt. Ezek után még gyakoribbá váltak a közös mulatságok a közös munkánál, de szépen lassan elkészült egy-két dal, amely a baráti társaságban komoly tetszést aratott. A munkálatokhoz szükséges számítógépek hozták össze a harmadik tagot, Juhász Robot, akit felkértek, hogy készítsen groove alapokat a dalokhoz. Hozzájuk csatlakozott még Temesi Berci, basszusgitáros, és Újvári Péter, dobos. Miután 2001-ben már majd két lemezanyagra való dalt összeraktak, adott volt a következő lépés, stúdióba menni és elkészíteni az első albumot, a Pimasz Grimaszt. A lemezt a szakma és a közönség is nagyon jó kritikákkal illette, a zenekart pedig modern rock kategóriában fonogramdíjra, az év felfedezettje kategóriában pedig aranyérra jelent.

Az együttes laza, popos, táncolható, modern és saját bevallásuk szerint zsivány popként apostrofált zenét játszik, amely a pop és rock alapok mellett blues, jazz, hip-hop, drum and bass és R&B elemeket is vegyít. A számok szöveg és dallamvilága a már ismert Kowalski stílusjegyek mellett a humort, az öniróniát és rengeteg más elemet is felvonultat egy-egy dalban. A szövegek és refrének könnyen énekelhetők, dallamosak. A fekete lepke, a többet érdemelsz, az aszfalt és fehér csík számaikkal, valamint az új albumos Herceg fehér lovon című számmal a zenei adókon is találkozhattunk.

A Zsivány produkcióra jellemző, hogy a videóklip készítéstől kezdve a legapróbb munkáig mindent a zenekar és baráti társasága csinál, így megmarad a családias légkör, és minden a saját elképzeléseknek megfelelően készül el. Csacsa 2005-ben technikusként csatlakozott az együtteshez, majd 2006-tól szólógitáros lett. Jimmy nem sokkal a Vegas Star című album megjelenése után csatlakozott a fiúkhoz,

Tavasszán jelentős változások történtek a zenekar életében. A megszólalás tökéletesítése érdekében a zenekar 8 tagúvá bővült. Ebben a változásban azonban a korábbi zenészek már nem kívántak Kovával együtt részt venni, és elhagyták a csapatot. Közösen 3 új másik zenekart alapítottak. A Vegába visszatért Juhász Robi és Kova másik zenekarának dobosát, Csányi Zolit is meghívták az együttesbe.

és mivel semmi sem állandó, csak a változás, ismét következett egy váltás a zenekar felállásában. 2012-ben állt össze a mai és remélhetőleg már végleges felállás. Kova ének, Szórát Csaba, Jimmy basszusgitár, Vidák Robert, akusztikus gitár, Vajda Tamás, Carlos szólógitár és Vajda Péter, Sóder, dobok.

Következő lemezét 2019-ben jelenteti meg a Kowalski meg a Vega, amely az Árnyék és Fény címet kapta. Erről az albumról a Holnap előtt és az Amire szültek című dalokat halljuk.

2020. októberre helyett már márciusban elkezdték az Essencia című album munkálatait, így Kuba születés napjára a három lemezes, 50 dalos alkotás is meg tudott születni. Régi dalokat hangszereltek újra, új dalokat vettek fel hozzá, de lényegében Kuba 30 éves munkásságát fogja össze a nagy lemez.

2023-ra már 20 évet tudhat maga mögött a Kowalski meg a Vega, bár Jimmy szerint a valódi ismertség csak 10 év után jött el számukra. Elmondása szerint az eltelt évek alatt nyomon követhető volt, ahogy felnőtt egy generáció, sok régi rajongójuknak már saját családja lett. Ettől pedig a közönségük is színesebb, hiszen a szülőkkel már jönnek a gyerekek is a koncertekre. Így gyakran megesik, hogy 4 éves a legfiatalabb, és 70 év feletti a legidősebb résztvevő. Viszont a zenekar tagjai egyáltalán nem érzik az idő múlását, ugyanolyan lelkesedéssel játszanak, mint korábban. Sőt, azzal, hogy az elmúlt időszakban a kisebb koncerteket bevezették a programjukba, újra felfedezték a régi rezgéseket és energiákat. Összeállításunk utolsó dalaként a Kowalski meg a Vega 2022.

0: Kedves hallgatóink, a zenemestereiben a 20 éves Kowalszky meg a Vega zenekartalait ismerhették meg. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
1: A zenemestereit hallották.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Netrán István. Kollégáim nevében is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. A hírek után kezdődik az Erdőfohásza című magazinunk, melynek első felében a kezdő túrázóknak szóló tanácsokat hallanak Fülep Teofil túravezetőtől, majd megismerhetik a harkályok különleges világát, és végül Bársony István Mennyit című novellája hangzik el. 14 óra 35 perctől Legyetek Szentek című irodalmi összeállításunkban Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Isten képeink gyógyítása című művének 16. részét Varga Orsolya olvassa fel. Ezt követően Kafasso Szent Józsefről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. 14 és 15 óra között Tokai vételkörzetünkben sport és riport összefoglalónkat hallhatják. Ugyanebben az órában Kisújszálláson először Gabriel de Vos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ezt követi női magazin műsorunk, melyben Grenerci Anna Lili egyetemista saját színházi rendezéseiről, valamint az Ostorosi Szikra Színkörtársulatról mesél. 15 óra 5 perckor a Katolikus Rádió templom térkép című műsora szól, majd 15 óra 30 perckor a hitvalló következik, melyben Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az Isten által teremtett világról beszélget. A 16 órai hírek után a 7 évfordulója című műsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunkban Magyarország második világháborúba sodródásáról, Kassa bombázásáról és az ezt követő hadi eseményekről beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ezt követi az Iránytű című ifjúsági magazinunk. A mai adásban Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsodabó-Zemplén vármegyei koordinátorával beszélgetünk, önkéntesekről, hősképzőről, a nyári véradásszervezés kihívásairól, adománygyűjtésről és aktualitásokról, például Balatonparti szolgálatról. Bejátszásunk következik Molnár András műsorához.
2: Az Országos Igazgatóság évről évre hirdeti ezt a programot az ifjúsági önkénteseknek, ez a Balatoni Elsősegély Nyújtó Szolgálat, és a Balaton különböző strandjai nyújtanak ők elsősegélyt az ott nyaralóknak és strandolóknak, amíg a szakemberek, a mentők meg nem érkeznek, ők biztosítják azt, hogy ott minden rendben menjen, de itt gondolok egy kisebb apró sérülésre, vagy a napégés okozta sérülésekre, hőgutára, napszúrásra, tehát abban is ott segítenek, és turnusok vannak egész nyáron, és oda lehetett nekik jelentkezni, és Miskolcról sok fiatal megy.
1: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. 18 óra 35 perctől Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Kafasso Szent Józsefről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a nap imájával jelentkezünk. 19 órakor híreket hallanak, majd Mustár Mag című műsorunk kezdődik. A mai adásban felidézzük az Egri Érseki Pap Nevelőintézet, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium és Hittudományi Főiskola tanévzáró ünnepségét. Ezután esti mesét sugárzunk. 19 és 20 óra között Tokai vételkörzetünkben, a műsor első felében Vörös Sándor életútját és költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezután környezetvédelmi műsorunkban ellátogatunk az Edelényi Szent János Görög Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényére, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapjának

0: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
1: 14 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Az országgyűlés elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt. Ez a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Európai Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. A Tisza párt javaslataira a Fidesz és a KDNP frakciói minden esetben nemmel szavaztak. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök ma napirend előtt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki a gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztés politikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket, ezért a program dolgozni a régió energiafüggetlenségén, az észak-déli közlekedési folyosó fejlesztésén, az egyetemi kutatási innovációs együttműködés erősítésén, valamint visszaépíteni a politikai bizalmat, sorolta a kormányfő. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindulnak, szavai szerint. Egynapos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kis benzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetség Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és a szabad vállalkozáshoz való jogot. Komoly fennakadások alakultak ki az ivóvízellátásban több Pest vármegyei településen a tartós hőség miatt. Az RTL híradó riportja szerint esténként több helyen annyira lecsökken a nyomás, hogy a csapból szinte alig folyik a víz. Az elmúlt napok extrém melege jelentősen megterhelte a hálózatot, ezért Ráckevén, Dömsödön és Szigetbecsén is problémák jelentkeztek. Európa nagy részét súlyos hőhullám sújtja, a hőmérséklet közelít a 40 fokhoz, ami szerte a kontinensen országos figyelmeztetéseket, közlekedési fennakadásokat von maga után, a népszerű turistaközpontok pedig megteltek. A hőhullámot egy észak felé áramló forró légtömeg okozza, amely a Szahara felől érkezik, és egy erős magasnyomású rendszer, úgynevezett afrikai anticiklon táplálja. Az Egyesült Államok felmentést adott Iránnak a kőolajra vonatkozó szankciók alól a béketárgyalások 60 napos időtartamára, közölte az amerikai pénzügyminisztérium. A bejelentés szerint Iránnak augusztus 21-ig lehetősége van szankciómentesen a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik a feldolgozott kőolaj termékekre is. Genfben folytatódnak az amerikai-iráni tárgyalások, amelynek első fordulóján kiemelt téma volt a hormuzi szoros hajóforgalmának biztonsága és az erről szóló ellentmondásos nyilatkozatok tisztázása. Amerikai diplomaták szerint az egyeztetések az iráni atomprogram teljes körére és a térség biztonsági helyzetére is kiterjednek. Távozik a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A legesélyesebbnek tekintett utódjelölt Andy Burnham, Manchester volt munkáspárti polgármestere, hivatalosan bejelentette, hogy indul a pártvezetői és a miniszterelnöki tisztségért. Végül az időjárásról. Holnap döntően derült lesz az ég, bár néhol még zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt. A szél sokfelé újra megélénkül majd. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Csütörtöktől rákapcsol a kánikula. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Ja. Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adás első riportjában a harkályok igen különleges világát ismerhetik meg, utána a kezdő túrázóknak ad tanácsot Fülep Teofil, és végül Bársony István Mennyit című novellája hangzik el. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Tittelpál Könyvtárral közös szervezésben Dobszóló az erdei színpadon a Harkályok nyomában címmel tartott előadást június 18-án Cserép György, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Harkályvédelmi Szakosztályának munkatársa. Az előadás helyszínéül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittelpál Könyvtára szolgált.
2: Miért jött létre a harkályvédelmi szakosztály az MMI-n belül?
3: Harkály és erdővédelmi szakosztály, inkább így mondanám. Egyrészt a harkályok bemutatása az embereknek, mivel nem nagyon tudják azt, hogy hányféle harkály van, nem nagyon tudják azt, hogy a harkályok milyen módon élnek, és hogy mennyire fontos maga az erdőszerkezet a harkályokon keresztül az egész erdő egységének. Tehát a harkály az maga egy olyan indikátorfaj, ami ha eltűnik az erdőből, akkor az azt jelenti, hogy az erdő nem működik.
2: De miért tűnik el? Miért tűnne el?
3: Azért tűnik el, például a fehérhátú fakopács, ami a mai előadásnak az egyik kiemelt szereplője volt, mert nem találja meg, az előbb mondtam, az erdőszerkezeti elemeket, például a holtfákat, mert a holtfákat eltakarítják, tehát hogy azt gondolják az erdészetek, illetve azt gondolják a turisták, hogy a holtfa az csak egy ott maradt, felhasználandó dolog, és nem gondolják azt, hogy az az egész biodiverzitásnak az alapvető eleme, ebben olyan rovarfajok, ilyennek olyan élőlények, ami a harkályoknak a megélhetése, a fehérhátú fakopáncs megélhetéséhez szükséges, és amikor nem láttunk egy fehérhátú fakopáncsot az erdőben, ahol korábban volt, az azt jelenti, hogy ezek a holtfák eltűntek, egy csomó állat zúzmó gomba eltűnt velük, és sokkal üresebb az erdő.
2: Azt tartják a harkályokról, hogy a harkály a fák vagy az erdő doktora, de hogyha holtfa kell neki, akkor nem az. A holtfából már nem lesz élő, bármit tesz vele a harkály.
3: Igen, ezt inkább a gyerekek gondolják, illetve inkább az irodalomban is a mesében van ez, de leginkább, amit mondtam, hogy a harkály, amikor kopogtatja a fát, az olyan, mintha az orvos diagnosztizálná a beteget, hogy van-e benne lárva, betege a fa vagy nem, és ha igen, akkor kihúzza, de nem azért, mert meg akarja gyógyítani a fát, hanem mert táplálkozik.
2: Igazából ez az előadás még nekem is tudott újat mondani a harkályokról, mert azt tudtam, hogy dobol, de hogy énekel, vagy legalábbis csivittel, azt nem.
3: A dobolás az területvédő dolog. Az ének, amikor egymást hívják, vagy jelzik egymásnak, hogy itt vagyok, teritorium védőének, és az a csik-csik, amiket mutattam, az pedig inkább arra jelzésre szolgál, hogy itt vagyok, ezen a helyen vagyok, illetve még a fiókáknak is egy hangja, amivel hívják a szülőket, ez egy ilyen kéregető, könyörgő hang.
2: Harkályvédelmi szakosztály, mi az, amit tesznek konkrétan a bemutatáson túl a harkályokért?
3: Hát leginkább a monitorozás, tehát például a fehérhátú fakopáncs esetében a harkályvédelmi szakosztály tagjai, illetve a harkályvédelmi szakosztály szervezésében monitorozzuk azokat az erdőket, ahol ez a fokozottan védett faj felelhető, Börzsöny, Bakony, Kőszegi egység, Bükk, Zemplén, Mátra, mert ha be tudjuk bizonyítani, hogy ez a Natura 2000 jelölő faj, ezekbe az erdők...
2: Mit jelent pontosan?
3: A Natura 2000, ugye ezt, amikor beléptünk az Európai Unióba, aláírtuk azt, hogy a Natura 2000 területek azok a madárvédelmi célokat szolgálják, és ezeken a területeken nem lehet minden tevékenységet elvégezni. Ezek biztosítják a különböző madarak, a meghatározott madarak élőhelyének fennmaradását.
2: És a fehérhátú fakopáncs miért lett egy ilyen faj? Miért nem mondjuk egy másik harkály?
3: Mert a fehérhátú fakopáncsból nagyon kevés van Magyarországon. Tehát Magyarországon fokozottan védett, egyébként nem az, de Magyarországon fokozottan védett a fehérhátú fakopáncs. Tehát visszatérve az előző kérdésedre, ez egy fontos dolog. Harkályvédelmi szakosztály feladatai között, hogy monitorozza ezeket. Egy másik fontos dolog, hogy az élőhelyeket, az élőhelyek fenntartását próbálja olyan módon megvédeni, hogy kommunikál a nemzeti parkokkal és az erdészetekkel, hogy mire lenne szüksége annak az adott erdőnek a harkályok szempontjából.
2: Harkályvédelmi szakosztály nem mindenki tagja, de mégis aki szereti a madarakat, mit tehet otthon apró pénzre váltva a harkályokért kifejezetten?
3: Leginkább a parkokba és a városokba. Én azt gondolom, hogy a zöld területek megtartása azért lenne fontos, mert például a küllők azok hangyát tesznek, és a hangyáknak a zöld területek megmaradása az lényeges, hogy ott tudjanak szaporodni, és a küllőknek legyen ott tápláléka. De lehet az is, hogy nem szedjük össze a holtfát az erdőkben, vagy akár az, hogy amikor költési időszak van, akkor azokat az erdőket, ahol ki van írva, vagy fokozottan védett erdő, akkor azokat a turisták, crossmotorosok, kvadosok nem látogatják.
2: milyen az ember és a harkály kapcsolata? Vannak olyan madarak, gólyák, fecskék, amelyek már igazából nem is a természetben fészkelnek. A harkály az meg úgy kibejár a városokba.
3: Hát igazából a gólya meg a fecske mind a kettő azért van közelebb az emberhez, mert az ember által épített dolgot használja, tehát a kéményt oda rakja a fészkét a fecske, és a harkály nem függ az embertől egyáltalán, tehát ahol megtalálja magának megfelelő fa elegyet, ahol tud szaporodni, ahol tud táplálkozni, az neki jó, nem kell hozzá ember.
1: Az elmúlt percekben Cserép Györgyöt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület harkályvédelmi szakosztályának munkatársát hallották.

0: Most kezdő túrázóknak szóló tanácsokat hallanak Fülep Teofil túravezetőtől.
1: Hát aki sosem csinált ilyet, először is olvasgasson arról a tájról, ahova menni szeretne, vegyen kezébe néhány természetjárókönyvet, ilyen alapfokú könyveket, vagy igazából bármit, nézegesse képeken, könyvekben a felszerelésre vonatkozó leírásokat, az általános szabályokat, tanulja meg a tájékozódás alapjait, ismerkedjen az élővilág alapjaival, amivel fog találkozni. Nagyon fontos, hogy legyen képben, hogy mégis milyen veszélyekre számíthat.
0: Miért túrázni veszélyes?
1: Veszélyek mindenképpen vannak, nagyon sok veszéllyel találkozhatunk, de azt, hogy túrázni veszélyes, azt így nem mondanám, mert nem egy kimondottan veszélyes sport, ennél sokkal veszélyesebb sportok is vannak, de az viszont igaz, hogy a túrázásnak vannak olyan válfajai, vannak olyan túrák, olyan tervek, amelyek viszont tényleg hordoznak magukban veszélyeket.
0: Itt a Bükk környékén mi azért kiváltságos helyzetben vagyunk, a víztől a barlangig, az erdőig minden van.
1: Hát ez valóban így van. Miskolc, vagy mondhatjuk akár Egert is, ez a térség rendkívül különleges abban a szempontból, hogy a Bükk, ami Miskolcról legközelíthető meg a legjobban, országos szinten páratlan, a magasságában, a növényvilágában, a barlangok számában, a sokféleségében, a vizek számában, sokféleségében, összességében mondhatjuk, hogy a leggazdagabb és a legvadregényesebb, legrejtélyesebb hegység a Bükk.
0: Nem csoda, ha könnyűszerrel meg akarják sokan hódítani. Nemrégiben föltettél egy írást az interneten, olvastam, melyben kikeltél az autósok, az egyre inkább megjelenő autósok ellen, akik akár védett területeken, nyitott sorompókon behajtanak, áthajtanak.
1: Néhány éve volt egy ilyen téma, amivel foglalkoztam, és hát ez tulajdonképpen a mai napig gond. A Nemzeti Parkban gépjárművel közlekedni alapvetően tilos, kivéve a közforgalom számára megnyitott utakat, a közutakat, amelyek átvezetnek a hegységen. Ezen kívül az erlészeti utakra bemenni, vagy bármilyen útra bemenni, autóval vagy motorral nem szabad. A probléma az, hogy nagyon sok helyen, ahol tilalom van, sorompók zárják le az utakat, a sorompók nincsenek lezárva. Hiába van tábla, akár több tábla, hiába van ott a sorompó, figyelmeztetőül ágasodik az égnek. Mégis bemennek még a földutakra is, sőt, lemennek az utakról is. Korábban volt probléma, most már valamennyit enyhült, hogy motorokkal, terepjáró motorokkal, kvadokkal hasították az erdő szanaszét. Nem csak egyesével, meg kis csoportokban, hanem egész a konvojokban is mentek. Szóval ez egy komoly probléma volt. A motoros kvados valamelyes csökkent, de az autók, igaz, hogy nagy részük a szabályokat betartja, de még mindig tömegével mennek a Bükkbe, és más egységekbe is Magyarországon.
0: Térjünk vissza a törvénytisztelő túrázáshoz. Hogyan kezdjen el valaki túrázni? Ha már egyszer rászánta magát, ha már átrágta magát néhány könyvön, akár a te könyveiden is, vagy az internetet is már keresztül kasul bújta, mi következzék?
1: Sokféleképpen közelíthető meg, véleményem szerint szerezzen egy-két társat, döntsék el, hogy körülbelül mégis mit szeretnének, vegyenek egy menetrendet, vagy egy kerékpártérképet, nézzék meg, hogy a városból, ahol laknak, hogy lehet kijutni a természeti területnek a szélére, a hegységnek a szélére, vagy akár beljebb bejutni, amíg bevisznek a városi buszok. Tervezzenek meg egy nem túl hosszú, de változatos és érdekesnek tűnő utat. Legjobb, hogyha önmagába záródó körútra mennek.
0: Mi a nem túl hosszú? Mi, ha jól emlékszem, egy transzbükkel kezdtük. Kezdetnek nem rossz, mert vagy elmegy a kedve valakinek ettől, vagy örökre megjön.
1: Pontosan ez az, hogyha valaki túllövi a tervet a saját fizikai állapotához képest, akkor lehet, hogy tényleg olyan gondjai lesznek, hogy egy életre elmegy tőle a kedve. Ha túl keveset tervez, abból viszont nincs nagyobb probléma, mert legfeljebb valahol többet időzik, és akkor következő útra hosszabban megy. Viszont azért sem szabad nagyon túl tervezni, mert tényleg vannak azért veszélyek, amelyek előkerülhetnek a hosszabb úton, a kimerültségtől kezdve a sötétben való eltévedésig, tehát belekerülhet az ember nehéz helyzetekbe, hogyha túl tervezi magát.
0: A felszerelés mennyire fontos, hogy minél drágább legyen?
1: Nem a drága felszerelés a jó. A jó felszerelés általában drága, de nem csak a drága felszerelés jó. Vannak olyan felszerelési eszközök, amelyekből akár a legolcsóbb vagy legkönnyebben beszerezhető évtizedekig tud jól szolgálni. Vannak olyan drága felszerelési tárgyak is, amelyek hiába borzasztóan drágák, nagyon hamar tönkre mennek, nem működnek olyan jól, nem annyira strapabírók. Itt a tapasztalat rengeteget számít, lehet érdeklődni rutinosabbaktól, de a felszerelés nem a legfontosabb része mondjuk egy bakancsos túrázásnak, legyen egy jó bakancs, egy olyan ruházat, amiben az ember nem fázik, egy jó esőfelszerelés, legyen bent mindig egy lámpa, élelem, víz, térkép, iránytű, és tulajdonképpen ezzel már el lehet indulni.
0: Az alapfelszereltség szerintem nélkülözhetetlen része egy jó térkép, tehát egy viszonylag új térkép, mondjuk a Bükkről talán nincs is olyan hegységünk, ez talán méretéből is adódik, amely ennyire be lenne sűrűn hálózva jelölt turistautakkal.
1: Ez így van, az ország hegységeit turistautak behálózzák, de a Bükkeben is meglehetősen élen jár, azonban rögtön hozzá is kell tennem, hogy a turista utaknak a sűrűségét bizonyos helyeken éppen utóbbi időben kiritkítják, tehát kivesznek utakat bizonyos védett területekről. Ugyanakkor egy-két új út is létesül, ja, és meg kell említeni mindenféleképpen a tanösvényeket, amelyek utóbbi néhány évben lettek divatosak és terjedtek el országszerte.
0: És egyedül, vagy kis csoportban, vagy vezetett, szervezett túrán kezdjük?
1: Egyedül kezdeni azt senkinek sem ajánlanám, azt nem javaslom. Nagyon sok lehetőség van szervezetten csatlakozni szervezetek által indított túrákhoz. Szerveznek túrát iskolákból, meghirdetik az interneten, bemondják rádióban esetleg a nagy közösségi programokat. Ezekhez lehet csatlakozni, de erre sincs szükség, hogyha az embernek van egy-két olyan közeli ismerőse, barátja, testvére, rokona, aki szokott menni, aki már járja a természetet, talán érdemes vele indulni először.
0: És merre? Sok mindent ismersz itt, és nem csak itt a Bükkben. Kedvenc helyeid, amelyek valóban csábítóak, mik?
1: Az én kedvenc helyeim nem biztos, hogy másnak is kedvencei lennének. Én nagyon szeretem a magas részeket, a fennsíkot nagyon szeretem, szeretem, ahol jó a kilátás. Ugyanakkor nagyon szeretem a mély, vadregényes, feneketlen szúrókvölgyeket, a barlangos részeket. Hát kinek mi a kedvence? Van, aki a réteket szereti jobban, a Bükkben rétek is vannak, mezők. Én a Bükkfennsíkra megyek, a fennsíknak a magaslataira, hogyha igazán szép helyeket szeretnék végigjárni.
0: Mi is kezdtük, vagy időközben visszatértünk egy fogalmi tisztázáshoz, a bakancsos turizmushoz, a természetjáráshoz. Hogyan, mikor lesz valakiből igazi túrázó?
1: Ez egy jó kérdés, mert erre nincsenek pontos meghatározások, legalábbis véleményem szerint ezt nagyon nehéz kőbevésve leírni. Hát mindenképp kell egy pár év tapasztalat, ami után magát túrázónak mondhatja valaki, méghozzá sikeres túrázások, ahol sem magát, sem másokat nem kevert bajba. Kell, hogy legyen egy szalonképes felszerelés, ahol esetleg mások között jelen meg, vagy esetleg túrvezetőként jelenik meg, akkor látszódjon, hogy ő nem tegnap kezdte. Véleményem szerint akkor vesz valaki komoly túrázó, hogyha átlép a kisebb kirándulásokból a komolyabb túrák felé. Mit értek ez alatt? Nagyon sokan mennek kirándulni úgy, hogy nem vállalnak különösebb nehézségeket, megvárják az optimális hőmérsékletet, a kedvező kellemes napsütést, nem indulnak korán, nem érkeznek későn, nem mennek nehéz helyekre, hát kellemes időtöltés.
0: Lötyögnek.
1: Egy kis kirándulás, egy lötyögnek. A túrázás azonban nagyobb kihívást jelent ennél, fizikailag is nehezebb, a természetbe jobban bevisz. Véleményem szerint akkor lesz valakiből igazi túrázó, hogyha ismeri a természetet jobban, mint egy kiránduló, ismeri a környékét, ahova rendszeresen szokott járni, bevállal esetleg kisebb csapatoknak túravezetést, tud mesélni a természetről, és egészségileg is, sportteljesítményben is egy kicsit az átlag fölé kerül.
0: Te tanár vagy, túravezető is vagy, hogy látod, a mai fiatalok tényleg csak alájuk nem tolják az erdőt, a természetet, kaphatók arra, hogy természetjárók legyenek?
1: A mostani gyerekek, a mai fiatalok egy része vonzódik a természet iránt, és szívesen megy kisebb, nagyobb, akár egész hosszú túrákra is. Azonban sajnos sokan, sőt nagy többségben súlyosan mozgáskerülők, olyan életmódot alakítottak ki már gyerekkorban, ami nem is teszi ezt lehetővé, túlsúlyosak, szinte minden egészségtelent, amit lehet, fogyasztanak, dohányoznak, és már a szüleiktől is rossz példát látnak. Meg lehet említeni az autós kultúrát, hogy nem gyalogosan, meg nem kerékpárral, nem izomerővel, tehát fáradtság nélkül élik le az életüket, és ha el is mennek valahova, ugyanezt csinálják ott is, felmennek odáig autóval, ameddig lehet, ott rövidebb utakra mennek, hát most ez nagyon divatos. De vannak gyerekek, sokan és remélhetőleg egyre többen, akik viszont kaphatók rá, és fizikailag is remélhetőleg meg fognak erősödni.
0: Az elhangzott beszélgetésben Fülep Teofil túravezetőt hallották.

0: Most Bársony István Mennyit című írását olvassa fel Tóth Levente színművész.
1: Bársony István Mennyit. A mezsgye mellett mozog valami a fakótarlón. Egy iromba kis madár, amely alig, hogy a tél jégfoga kitöredezett, megjött hozzánk a magyar pusztára, az ő igazi otthonába. Egy pacsirta bujkál a tarló gyér szalmája közt, s keres kutat, mintha elvesztett volna valamit, amit okvetlenül meg kell találnia. Úgy elfoglalja ez a munka, hogy észre se veszi, ami a mezsgye liliputi dzsungelében mögötte történik. A csengeszek, tarackok és zsúrlók aszatja közt, amelyet az egymásra borult pázsit és mindenféle lapú maradvány megsűrít, alattomosan csúszik errefelé az élő veszedelem. Egy arasznyi állat, amelynek ám bár négy lába van, mégis úgy mozog itt, mintha kígyó volna. Nagyon keskeny, hosszúkás, hengerdett teste szinte teljesen lelapul a földre, annyira, hogy csak kávébarna ködmöne látszik. Hófehér mellénye, amely hasmánt egészen végig vonul rajta, néha villan ki a gaz közül, amikor megáll, s a fejét óvatosan figyelve, szimatolva felemeli. Ez a kémszem lemásod percekig tart, aztán megint elindul a kis kalandor, siklik, csúszik. Itt-ott még a jellemző hullámmozgást is megcsinálja, úgy lopódzik arrébb, folyvást közelebb a gyanútlan madárhoz. Már ott van, vele egy vonalban, már neki fordul a törpe bozótban, ahol oly óvatosan mozog, hogy a füvek hajlongását a pacsirta csak a szellő mozgatásának tulajdonítja. Egy másodpercnyi csönd, aztán hopp, kipattan a rabló menyétke a leshelyéről, s mint a röpülő sárkány karmos lábait előre nyújtva toppan le arra a helyre, ahol a pacsirta volt. Ezt a halálugrás szépen elhibázta. A szegény madárka még jókor észrevette a rohamot, s félreállt előle. Ott emelkedik, száll feljebb-feljebb, mind magasabbra az ég felé, amelynek néhol látni már egy-két kis kéklő darabját. A dalos vándor siető röpülésén eleinte izgatottság látszik, de elmúlik a rettegés odafenn, s egyszerre megszólal torony magasságban a hálaadás dala. A tavaszt dicsőítő, a verőfényt köszöntő pacsirta szó. Ha Mennyit nem gyönyörködik abban, neki vér kell, nem dal. Kudarcát feledve surran tovább a tarlón, folytonosan közel a mezsgyéhez, ahol jó fedezete van. Hadi terve ezúttal nem vált be. Se baj, hozzászokott, hogy a szárnyas nép lefűzze. Most még igen, de majd jön a fészkelés ideje, amikor repülni nem tudó, sárga szájú pacsirta fiúkkal meg ízes tojáskákkal kárpótolhatja magát. Most a rendes, biztos vadászathoz kell folyamodnia, hisz tele a mező egérrel, pocokkal. Ebben aztán otthon van az arasznyi hóhér, mint kívüle senki más. Mi az neki? Utána bújni a pocoknak a föld alatt lévő rideg tanyára. Az ő karcsú teste mindenütt átfér, ahol a fejét keresztül bírja dugni. S amikor a rókának keserves fáradtsággal kell válni, ásni, hogy a négylábú csemegéhez jusson, az őjf pedig egyáltalában lemond a zsákmányról, ha első támadása elől lyukba surrant az óvatos földlakó, akkor a Mennyitke egyszerűen utána megy a halálra rémült házigazdának, s ott csípi nyakon, ahol legbiztosabban érzi magát. Még a kisebb jószágot is, hát még a nálánál zömökebb, s hozzá sokban hasonló alkotású ürgét, amelynek a föld alatti várába a legnagyobb kényelemmel sétál. Halk sivalkodást hall a Mennyit egy nagyobb rög mögül, úgy pattan oda, mint a gumilabda. A nyúlsírás veszi el így a róka eszét és önuralmát. Ám csak két pocok vitatkozik valami csekélységen, és amint az egyik a másikat megcsípi, feljajdul a sértett. Bajára cselekszik, mert az égből lecsapó villám sem olyan gyors, mint ez az acélrugókkal bélelt kicsi rabló. Már ott dűzsöl rajtuk a civakodókon. Az egyiknek a torkát szorongatja, s amint a másik menekülne, ájultan hagyja a tehetetlent, hogy utána vesse magát az iszkolónak. A pusztán egy sólyom süvít végig, és sólyom szemhez méltó távolságból látja a jelenetet. Ám bár nem természete a dögvadászat, az eset ingerli, s neki megy a Mennyitnek, amelynek csak annyi ideje van, hogy berzenkedve ugorjon be a mezsgye sűrűjébe. Hisz egy suhintás a sólyom karmával, s a kávészín ködmönke cafatokban lógna le róla mindjárt. a súlyom elvonul, s a megriadt mennyét visszamotoszkál az elhagyott tetemekhez. Megszaglásza a két pockot, amelyeknek vitájában ő, a harmadik lett a hagyományos örvendező, azután arrébb áll, más kalandot keres. A ködök oszlanak, a párák eltűnnek, az ég mind fényesebb, derültebb, s ez nem nagyon jó a mennyétnek, amely a túlságos nappalt nem szereti. Visszaindul a mesdjéjén arra, merről jött. A gazos sűrűség elvezeti a határárokig, ahol számtalan, nagyszerű búvója van az arasznyi rablónak. Oda kell most már igyekeznie.
0: Bársony István mennyét című novelláját Tóth Levente olvasta fel. Ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10:30-tól megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
2: Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének 16. részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
3: Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása.

Láthatóvá tenni Istent az életben. Az emberek ma keresik a vallási otthont nyújtó helyeket. Mivel a nagy egyházak ritkán nyújtják ezt az otthonosságot, kisebb közösségekben vélik azt megtalálni. Igen ám, de így gyakran egészen beszűkül a horizontjuk, s miközben vallási tapasztalatot, biztonságot és védettséget keresnek, nem veszik észre, hogyan teszik magukévá az áldozat szerepet, és hogyan válik kárukra az így kialakított istenkép. Ezért a nagy egyházakban, a plébániákon és egyházi gyülekezetekben a védettség és a hitelesség légkörére van szükség. Olyan légkörre, amelyben át lehet élni Isten gyógyító és felszabadító közelségét, de nem csupán másoktól, a lelkészektől és lelkésznőktől, a férfi és női lelkipásztori munkatársaktól kellene elvárnunk e légkör megteremtését. Valamennyiünk feladata Istent sugározni ebben a világban, hogy megszólíthassuk a spirituális keresőket. Ennek néhány útját szeretném megmutatni a következőkben. Az első út számomra abban áll, hogy életemen keresztül Isten váljék láthatóvá a környezetem számára, hiszen így élt Jézus is. Újra meg újra elvonult az éjszaka magányába, hogy atyával legyen. Szüksége volt az imádság e színtereire, ahol átimádkozhatta szavait és cselekedeteit, hogy Istent tükrözhessék. Ha így élek, akkor nincs szükségem arra, hogy Isten létét bizonygassam. Inkább az lenne az első kérdés, vajon a kívülálló le tud-e olvasni valamit rólam Isten közelségéből? Miről tanúskodik az életem? Isten túlterhelt munkását látják csak bennem, aki összetöri magát az igyekezettől, vagy ő maga sugárzik át rajtam. Isten lelke azt akarja, hogy hozzáférhető legyen, meg akar mutatkozni bennünk, hogy rólunk ő ráismerjenek az emberek. A kívülálló megérzi, hogy mi állunk a középpontban, vagy általunk valami nagyobb nyilatkozik meg. Vajon milyen a kisugárzásunk? Istent sugározni annyi, mint nyugalmat, szelídséget, szabadságot, békességet és szeretetet sugározni. Ha az emberek ezt érzik bennünk, akkor az Istenről való beszéd is eljut hozzájuk. Ilyen kisugárzás nélkül elméleti marad az Istenről szóló beszéd, és gyakran csak győzködjük róla az embereket. A második út Istenről szóló beszédünkre vonatkozik. Ha túl magabiztosan beszélünk Istenről, ha minden utunkba kerülőt meg akarunk téríteni és meg akarunk győzni Istenről, akkor az emberek inkább elzárkóznak. Megfelelően kell beszélni Istenről, szavainknak hitből kell fakadniuk, és nem a bizonyosságból, mintha mindent pontosan tudnánk Istenről, és ha hatalmunkban tartanánk őt. A hit jellegzetessége a bizalom, de az állandó keresés is. Hiszünk Istenben, de keressük is őt, próbáljuk megtapasztalni. Ám ha ez sikerül, megint eltűnik előlünk, hogy újból keresésére induljunk. A harmadik útja annak, hogy Istent láthatóvá tegyük a világban, a közösség. Ehhez kell az egyház. A korai egyház megigéző tapasztalata volt, hogy zsidók és görögök, férfiak és nők, gazdagok és szegények, szabadok és rabszolgák, fiatalok és öregek közösséget alkottak egymással. Lukács ezt írja róluk az apostolok cselekedeteiben. Egy szívvel, lélekkel minden nap álhatatosan megjelentek a templomban. A kenyértörést házanként végezték, és örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották el eledelüket. Magasztalták Istent, és az egész nép szeretetében álltak. Az első keresztényeket vonzó közösségnek látták kortársaik. Egy volt a szívük, lelkük, és valami igézetes erő áradt belőlük, öröm, tisztaság, egyszerűség. Az első gyülekezetek nem önmaguk körül forogtak, hanem Istent dicsőítették. Együtt törték meg a kenyeret, együtt ünnepelték az eukarisztiát, megosztották egymással egész életüket. Együtt létünkről az emberek fölismerik, hogy Istenről szóló beszédünk hiteles-e vagy hamis.
A gyülekezeti közösségek nem mindig Istenről tesznek tanúságot, és ezért az emberek csalódottan elfordulnak az egyháztól. Ezért mielőtt teológiai érvek mögé sáncolnánk el magunkat, teljes alázattal és a szív egyszerűségével arra kell törekednünk, hogy tisztelettel bánjunk egymással, támogassuk és hordozzuk egymást, megteremtsük a védettség és az elfogadottság terét, és az együttlét másféle formáit gyakoroljuk, mint amilyenek a vállalkozás világában szokásosak. Nem kevés keresztény szenved attól, hogy az egyházi légkör ugyanolyan rideg, mint amit a cégeknél tapasztalhatunk. Egy pap panaszolta, hogy 40 évi szolgálat után mindössze egy rövid értesítéssel búcsúzott tőle a püspöke, augusztus 31-ével véget ér a szolgálata. Ha nem gyakoroljuk az együttlét humánus formáit, ha nem látható, hogy megbecsüljük egymást, akkor ne csodálkozzunk, ha az emberek elfordulnak az egyháztól. Ezért fontos, hogy az egyházközségekben komolyan ápoljuk a kapcsolatokat. Az egyház természetesen gyarló emberekből tevődik össze, sosem fogunk ideális közösséget alkotni. Ezzel Jézus is számolt, de ma az emberek arra vágynak, hogy a törékeny emberi közösség Jézus szellemiségét tegye kézzel foghatóvá. A vallási sajtóban gyakran találkozunk azzal a panasszal, hogy a kereszténység egyre inkább eltűnik a nyilvánosságból. Az emberek már nem értik a vallási ünnepeket. Jézus mennybe menetelének ünnepéből apák napja lesz, a pünkösdből kirándulós hosszú hétvége. Az élet keresztény kultúrája azonban nem csak a nyilvános istentiszteleteken, úrnapi körmenetkor vagy a templombúcsú napján válik láthatóvá, sokkal inkább abban mutatkozik meg, ahogyan a keresztények a nyilvánosságot alakítják. Bizonyos vidékeken a nagybőjti idő még ma is kihat a társadalomra. Világi újságírók írnak arról, hogy mit akarnak megvonni maguktól a nagybőjtben. Karácsonykor nagy igény van arra, hogy minden újságban vezércik jelenjen meg az ünnepről, az élet keresztény kultúrája mégis egyre kevésbé látható a világban. Annál fontosabb, hogy szót kérjen a keresztény kultúra. Azzal, hogy megjelennek a nyilvánosságban, a keresztények tanúságot tesznek arról, hogy világunkban létezik még más is, mint a gazdasági érdek, amely csupán pénzügyi szempontból ítéli meg az embert és a magatartását. Vasárnapról vasárnapra megszólalnak a harangok. A keresztények Isten tiszteletre mennek, és ezzel megvallják hitüket a nyilvánosság előtt. Láthatóvá válik, hogy a hit még mindig él. A kereszténység megmutatja, hogy van benne erő a világ alakítására. Ez nem csak az egyházra vonatkozik, hanem sok cégre is, ahol tudatosan keresztény vállalati kultúrát alakítanak ki, vagy azokra a keresztény kórházakra és iskolákra, amelyek a kereszténység sajátos profilját mutatják. Ám az igazi kérdés ma az, vajon képes-e észrevétetni magát az élet keresztény kultúrája a gazdaságban, a társadalomban, a politikában? Fontos, hogy a keresztények megmutassák, a mai globalizált világban lehet másképp élni, másképp gazdálkodni és másképp bánni egymással. Az élet Jézus szellemétől meghatározott kultúrájának kell megmutatkoznia ebben a világban. Nem mint kizárólagos igénynek, hanem mint alternatív kultúrának, amely megmutatja az embereknek, hogy másképp is lehet élni.

Kedves hallgatóink, Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink gyógyítása című művének 16. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egyre nagyobb problémát jelent a kánikula és az aszály. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Zala-Szentgrót térségében, de számos településen további lépések is várhatók, mert a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást, közölte a Zala Víz ZRT a közösségi oldalán. Komoly fennakadások alakultak ki, az ivóvízellátásban több Pest vármegyei településen is a tartós hőség miatt. Az RTL híradó riportja szerint esténként több helyen annyira lecsökken a nyomás, hogy a csapból szinte alig folyik víz néhány településen. Európa nagy részét súlyos hőhullám sújtja, a hőmérséklet közelít a 40 fokhoz, ami szerte a kontinensen országos

0: figyelmeztetéseket, közlekedési fennakadásokat von maga után, a népszerű turistaközpontok pedig megteltek. A római kormány engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe Olaszországban. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Az országgyűlés ma elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt. Ez a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Európai Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Elfogadták az Országgyűlés Vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök ma napirendelőtt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Az a kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket, így a gödöllői program dolgozni a régió energiafüggetlenségén, az észak-déli közlekedési folyosó fejlesztésén, az egyetemi kutatási innovációs együttműködés erősítésén, valamint visszaépíteni a politikai bizalmat, sorolta. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindultak, a szavai szerint. Egynapos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kis benzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetség Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot. A szövetség amiatt is tiltakozna pénteken, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé teszi a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Az Egyesült Államok felmentést adott Iránnak a kőolajra vonatkozó szankciók alól a béketárgyalások 60 napos időtartamára, közölt az amerikai pénzügyminisztérium. Eszerint Iránnak augusztus 21-ig lehetősége van szankciómentesen a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik a feldolgozott kőolaj termékekre is. Közben Genfben folytatódnak az amerikai-iráni tárgyalások. Az első forduló kiemelt témája volt a hormuzi szoros hajóforgalmának biztonsága és az erről szóló ellentmondásos nyilatkozatok tisztázása. Az egyeztetések az iráni atomprogram teljes körére és a térség biztonsági helyzetére is kiterjednek. Végül az időjárásról. Holnap döntően derült lesz az ég, bár néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12 és 17 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

fia. Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Berhidai Pius, a Ferences rendtartomány provinciálisra beszélgető társam. Kiemelt jubileumi esztendők sorozatának az utolsó événél vagyunk. Szent Ferenc ez évben 800 esztendeje, hogy visszaadta lelkét a Teremtőnek, a bizonyos tranzitus történik októberben, illetve az évfordulója. Nem fáradt-e bele a rendtartomány ebbe az ünnepség sorozatba, mert ez az 5. év, azt hiszem, amely nagyon fontos jubileummal van megáldva.
2: Igen, egy jubileumi sorozatnak az utolsó évében vagyunk. Valahogy évről évre egyre súlyosabb és komolyabb lett ez a jubileum, úgy érzem, a programjaiban is, de attól is például, hogy 14. Leó pápa ezt az évet, mint egy a tavalyi szent év meghosszabbításaként Szent Ferenc évnek hirdette ki, teljes búcsúnyerési lehetőséggel, így jelenleg is egy általunk meghirdetett zarándoklatot vezet például Csongor atya Assisibe, de minden évben volt ilyen zarándoklat, és vannak jubileumi programjaink, illetve olyan projektek, szolgálatok is, amik ebből az alkalomból kezdődtek, és ezekben az években zajlanak. Most idén az igazán központi program és a betetőzése ennek a jubileumnak október 3-án lesz, Szent Ferenc atyánk ünnepének az előestéjén. Minden évben ilyenkor az egyes helyeinken, hívő közösségekben, intézményeinkben szoktunk megemlékezni Szent Ferenc boldog átmenetéről, haláláról, az úgynevezett tranzitus imádság révén.
1: És általában a ferences templomok Szent Ferenc oltáránál.
2: Ez így van, egy szép Szent Mise liturgia végén közösen oda szoktunk vonulni a Szent Ferenc oltárhoz, és ott imádkozunk úgy, azt a módot fölidézve, amit maga Ferenc is választott, hogy az evangélium olvasása után zsoltározik, és közben aztán van egy pont, amikor valóban az átmenetet idézzük föl, és így imádkozunk. Most ezt szeretnénk idén közösen, az egész ferences családnak és minden érdeklődőnek meghirdetve, sok barátunkat, testvérünket, nővérünket meghívva erre az eseményre, és ezért ez az esztergomi bazilikába lesz. Bíboros úr is nagy lelkűen, jó szívvel hozzájárult, és október 3-án délután lesz egy imádság ünnepi szentmise találkozás ezzel a tranzitus imádsággal együtt, ahova összejönnek testvérek, nővérek, szerzetesek, világiak egyaránt.
1: Az esztergomi bazilikában van-e Szent Ferenc oltár?
2: Most ki fog derülni.
1: De Szent Ferenc oltár biztos van.
2: Igen. És ami nyilván még egyéb fontos programjaink vannak, amit kiemelnék ezek közül, ez a nyári július 16-19 között ifjúsági találkozó, ferences ifjúsági találkozó Szegeden, Kárpát-medence szerte hívunk, sőt, még külföldebről is hívunk ferences testvéreket, fiatalokat, és ez Szegeden július 16 és 19 között lesz. Fiatalos programokkal, így a korosztályt is belőttük 16-35 év közé. Ugyanúgy, ahogy lesz az évről évre, minden évben szokásos programunk is. Augusztus 14-20 között a ferences ifjúsági gyalogoszarándoklat.
1: Ez az esztergomból induló?
2: Esztergomból indul, és a Börzsöny oldalában elvonuló zarándokút Mátra-Verebély Szentkútra, nemzeti kegyhelyre. 5 nap a végén virasztó imádsággal, közben pedig sok kalanda, beszélgetéssel, imádsággal.
1: Megszokták-e már a zarándokok, hogy nem működik a szobi komp, hanem Szlovákián át kell, illetve felvidéken át kell menni bizonyos útvonalon?
2: Igazából még most jobb is már, szerintem legalábbis, mert megoldjuk úgy, hogy Esztergomban átmegyünk a Párkány, a Mária Valéria hídon Párkányba, és ott a szlovákiai oldalon vonulunk, aztán a Garamon szintén át tudunk menni hídon, és utána érünk vissza aztán a magyarországi oldalra, és úgy folytatjuk az zarándokutat, úgyhogy semmi problémát ez már nem idéz.
1: Rendtartomány a tavasz vége, nyár eleje általában a provinciális életében egy igen összetett időszak, mert helyezgetni kell az embereket, végig kell gondolni, hogy melyik helynek mi a sajátossága, mennyire tudja betölteni azt a küldetést, amit a rendtartomány tervez neki. Tehát föl kell mérni, hogy az erőviszonyokat, illetve a rendtagoknak a kapacitását, gondolom nem könnyű feladat ez. 12 vagy 14 helyen vannak az országban, illetve hát nagyszülőssel együtt a határon túl is egy-egy rendházban a ferencesek, rengeteg intézmény feladatuk van, iskolák, idős otthon, kollégium, minden. Hol tartanak? Azért kérdezem, mert a Gyöngyösi egyik atyával beszéltem, Kamil testvérrel a múltkor egy interjú más ügyben, Rákóczi Ferencről volt szó, de azért rákérdeztem, hogy mi volt Gyöngyösön, amit leadtak. És akkor ő azt mondta, csak azért kérdezem, hogy hát egy 27 ezer lakosú városban két plébánia volt eddig, és összesen 500 ember megy el egy vasárnap egy szentmisére Gyöngyösön. Tehát luxus, miközben máshol kellene az erő. Tehát így mondta ő, a provinciális, hogy látja.
2: Nyilván ezekhez a helyi kérdésekhez is muszáj hozzáállnom, úgy, hogy az egészet látva és egy kicsit kontextusba helyezve, meg folyamatában. És így mondjuk azért azt tenném hozzá, hogy az egyes helyezések, helyi szintű változtatások, akár személyi, akár mást illető változtatások, hát egyrészt nem hirtelen felindulásból történnek, másrészt pedig nem csak helyi szintű tényezők vannak. Nagyon fontos számunkra az, hogy gyakorlatilag 2020-tól elkezdtünk egy olyan közös gondolkodást a provinciában, amely során igyekeztünk szembenézni a magunk testi, lelki, szellemi erőforrásaival, és ezzel együtt a hivatásunknak azokkal a kritériumaival is, hogy szerzetes közösség vagyunk, Szent Ferenc karizmáját hordozva, ez azt jelenti, hogy testvéri közösségekben igyekszünk élni, és az evangéliumot többféle módon adottságaink szerint hirdetni, és a helyi egyháznak a szüksége szerint is. Na most nyilván nagyon sok szempont tényező van, és egyszerre mindegyiknek megfelelő módon, főleg mindenkit kielégítő módon nehéz lenne megválaszolni. Most jutottunk el egy olyan pontra, így ugye a februári káptalanunk után, amikor muszáj volt több helyünkkel kapcsolatban most egy döntést hozni, tehát nem igazából Gyöngyös azért került szóba, mert most onnét valójában nem vonulunk ki, csak állandó ott lakó ferences közösség nem lesz most határozatlan ideig.
1: Tehát a mi emlékkönyvtár és az autista segítő központ továbbra is.
2: Ott marad a kolostor, ott marad a templom, ott marad a templomban folyó plébániai lelkipásztori szolgálatot kértem az EGRI érsek urat, hogy az egyházmegye vegye át, és ezt segítőkészen átveszik. Ugyanakkor megmaradunk egy olyan együttműködésben a reményeim szerint az egyházmegyével is természetszerűleg, az ott maradó intézményeinkkel, de az ott maradó közösségekkel és hívő közösséggel is, hogy rendszeresen három rendtársunk, például körülbelül havi rendszerességgel biztos vissza fog menni. Szeretnénk, hogyha a templomnak lenne egy ilyen, ahogy azért eddig is, de ezután talán még jobban egy missziós lelkiségi központ szerepe, ahol megmarad a plébániai lelkipásztori szolgálat, ugyanakkor ott van egy ferences világirendi közösség, nagyon fontos, és szeretnénk, hogy ezután is tőlünk telhetően ezt kísérjük, de a többi plébániai közösséget is. Ferences ünnepekre, alkalmakra, imádságokra lesz olyan rendtárs, aki vissza-vissza látogat közelebbi rendházból, és a világirendi közösséget is látogatni fogjuk.
1: Mátraháza? Mert volt Mátraháza egy ilyen filiája tulajdonképpen.
2: Marad Mátraháza egy olyan fontos templomunk, a mellette lévő Naphimnusz parkkal és vendégszállással, vagy Alvernaházzal együtt, ami szintén továbbra is a miénk, továbbra is egy-egy csoport, aki ott megszállt, megteheti eddig az arra járók, hogyha egy misén részt tudtak venni, ezután is részt tudnak venni, ott nem nincs rendszeresen meghirdetett misé, hanem alkalmi módon, ez nem új dolog. ezután is, tehát hozzánk tartozik, és ezután is lesz.
1: Többi állomáshelyek közül az, ahol nagyobb változásra lehet számítani esetleg?
2: Én úgy gondolom, hogy mindegyik helyünk azért egy kicsit folyamatos változásban van hosszú évek óta. Ennek az egyik oka az mondjuk simán az emberi tényezők, így például a létszám, személyes adottságok, egy-egy rendtársnak a személyes karizmája, vagy éppen egészségi állapota. Tehát az, hogy mondjuk 90-ben, illetve 90-es évek elején közel 150 ferences lett a két magyarországi provinciában, és éppen abban a váltásban volt a közösségünk, hogy korábban három helyre volt beszorítva létszámkorlátozással a közösség, kettő budapesti helyszínnel, meg egy esztergomival. Ez kinyílt akkor, és hirtelen lett sok helyünk, ugyanakkor 150 emberrel. Most 95 rendtárs szolgál 14 helyen, úgyhogy ma nem kötelező papnak, tanárnak lenni, ha valaki belép a rendbe, hanem hál' Istennek az evangélium élet elsőbségével igyekszünk megélni a ferences karizmát, és hál' Istennek vannak ma is papok és tanárok. Igen. A közösségben, de másként oszlik el a
1: különböző szolgálatok. Három ember a minimum, ugye? Hogy közösségnek lehessen nevezni.
2: Így van. Időről időre mindig szokott lenni, főleg mondjuk, ha már van egy provinciában 10 hely, akkor szokott lenni egy-kettő olyan kisebb hely, ahol egy vagy kettő.
1: Igen.
2: Most nekünk jelenleg ebben a pillanatban 2 ilyen helyünk van, augusztus 1-től 3.
1: Hadd kérdezzek rá, amire én gondolok, hogy megoldandó feladat a provinciálisnak, Sümeg és Pécs.
2: Igen, szintén azok közé a helyen közé tartozott Sümeg és Pécs is, ahol el kellett dönteni, hogy most aktuálisan a jelenlegi helyzetünkben hogyan tovább. Nagyon fontos egyébként a helyi egyháznak, egy megyés püspöknek, egy hívő közösségnek is, hogy lássa, hogy körülbelül következő években akkor mire számított a részünkről. És Sümegen én úgy gondolom, hogy most így megerősítettük egy kicsit a jelenlétünket, most hárman fognak ott lakni helyben, két paptestvér, egy laikus testvér, és az első számú szolgálat ott a kegy templomnak a szolgálata, várjuk a kedves híveket misére, gyónásra, akár a különleges alkalmakra, akár csak úgy, hogy betérnek imádkozni a templomba. És emellett szintén hát egyéb lehetőségek is vannak ott helyben, de ilyen módon, hogy ott most hárman lesznek, ez így megerősítésre kerül. Azzal együtt, hogy ott hárman vannak, de mégis Domus Filialisként, tehát fiókházként működik.
1: Rájuk van bízva az a remetesség is a szomszédban.
2: És Sümegcsehi remetesség, amelyet így egyházi személyeknek tartunk fenn elvonulásra alkalmas imádságos helyként. Még ugye Balázs atya
1: Álmodta
2: és alapította meg, és ez azóta így működik. Ritka alkalom, hogy egy zarándokcsoport egy éppen búcsúnap alkalmával, vagy más alkalommal mondjuk oda ellátogat, de arra szeretnénk fenntartani, ahogy ez a provinciában több helyen is törekvésünk, hogy az imádság helyeit is biztosítsuk, és segítsük a körülöttünk élőket abban, hogy csendben meg tudjanak állni, találkozni a Jó Istennel. Pécs szintén mostantól...
1: Egy fölfutóágban levő közösség, nem?
2: Egy fiúkház. Ott igazából 3 éve kezdtük el, kicsit ilyen próbajelleggel, átmeneti jelleggel, hogy legyen ott rendtárs, aki a ferences jelenlétet legalább ilyen átmeneti módon, de mégis felmutatja, biztosítja, erősíti a ferences lelkét, Kületnek akár a népszerűsítését, hiszen ott van egy egyetemista kollégiumunk 80-90 fővel, van egy szociális otthonunk a szomszédos Kozár Mislenyben, ferences nővérközösség, ferences világi rendi közösség, tehát szintén egy olyan hely, ahol hiányzik, persze számos ilyet föl lehet sorolni, de hogy ahol úgy jó, hogyha ott van ferences rendtárs is. Aztán tavalyi évben Rajmund atya mellé oda került Róbert atya, Péter Robert, a korábbi Szentendrei
1: igazgatója Szentendrének, a Szent Angélának
2: szolgálatot, így van, és most pedig Orosz Lóránt atya a Nemzeti Kegyhelyről fog átköltözni most Pécsre, és ott kis közösség velük most így alakult és elindul. Nem valami rendkívüli projektet akarunk ott megvalósítani, de az a tapasztalatom, hogy ahol rendtársak ott vannak, akik hisznek a hivatásukban, sőt, vannak olyan világiak, akik hisznek a ferences lelkületben, meg üzenetben, akkor ott születnek rendkívüli dolgok, akár látványosan, akár kevésbé látványosan. Kiemelném újra a jubileumi üzenetet, ami számomra így a évek alatt megerősödtem, és ezt akarom megosztani, hogy nem csak szép programok csinálása volt a célunk, és nem is ez lett belőle, hál' Istennek, én úgy érzem, azzal együtt, hogy szép programok várnak még idén is ránk, de így a szeptember-októberi időszak ilyen szempontból sűrű lesz, de hogy mindez alkalom arra, hogy vegyük észre azt az ajándékot, amit kaptunk a Jóistentől az evangéliumban, és Szent Ferencnek az életpéldájában, hivatásában, hogy mit jelent ez a ferences egyszerűség, alázat, mit jelent ez a ferences, szentferenci zarándok élet, hogy merek szegényen, fölösleges és főleg butaragaszkodások nélkül úton lenni a Jóistennel. Én úgy gondolom, hogy ehhez közelebb lehet lépni, és ebben számomra nagy öröm, és ez túlmutat a jubileumon, hogy sok világi hívővel, testvérrel, nővérrel vagyunk együtt. És így alkotunk egy nagyobb közösséget, lelki családot, lehet azt mondani, és ezért nagyon fontosak számunkra azok a helyek is, ahol egyébként rendtag nem lakik. Tehát most így nyilván az elmúlt időszakban, akár itt most Gyöngyös és Pécs így szóba került, hogy hú, az egyik helyről eljövünk, a másik helyen meg valami új kezdődik. Valójában sokkal lényegesebb az, hogy akik ott vannak, akár világiak, akár ferencesek, ők milyen hittel, hitelességgel élik az evangéliumot. És hát így várom azokat a szeptemberi-októberi programokat is, amik ebben erősítenek. Az október 3-a előtti program gyakorlatilag egy hét ilyen fesztivál lesz, mert különböző kulturális meg lelki programok lesznek, de ezt majd hirdetjük.
1: És helyszínen, nem hirdet?
2: Több helyen, úgyhogy javaslom, hogy éles füllel figyeljünk majd arra, hogy Budapesten vagy vidéken, de az október 3-at megelőző, főleg az megelőző hét lesűrű kiállítás, koncertek, imádságos programok, stb.
1: Ami még egy fontos hely, mert az olyan, mint a családban a bölcső, mert az utánpótlás onnan jön.
2: Most pont úgy állunk, hogy jelenleg van Széchenyben 5 novícius, abból 2 az erdélyi provincia tagja, 3 pedig magyarországi.
1: Ez nagyon jó, be volt olyan év, hogy nem volt egy se.
2: Így van, igazából teljesen változó, azt is mondhatnám, kiszámíthatatlan. Minden esetre most ők vannak, hálásak vagyunk értük, és várjuk őket, hogy folytassák valószínűleg Budapesten a Pasaréti Tanulmányi Házban az egyszerű fogadalmas éveiket majd augusztus után. Most jelöltjeink végül is olyanok, akik kezdik bármelyik provinciából a noviciátust, olyan most nem lesz. Viszont van jelenleg, hát itt Magyarországon legalábbis 6 jelentkezünk, akiket föl is tudok venni, meg szeretnék, és tudom, hogy Erdélyben is vannak, és ezért így hát azzal a reménnyel vagyok, hogy most nem lesz novícius Széchenyben szeptembertől, de elkezdődik egy jelöltség. Most a jelöltségünk Szegeden lesz, Szeged alsóvárosi rendházban, és aztán utána majd akkor lesz megint egy erősebb novíciátus.
1: Befejezésül, bár dramaturgiát nem a legszerencsésebb, mert annyi szép, fontos dologról beszélgettünk, ez is fontos, csak nem túl szép, belekerült a hírekbe az esztergomi ferences gimnázium így érettségi táján, és nem a legjobb színben. Hogy fordulhat ilyen elő, és mit tud tenni a rendtartomány, hogy ne forduljon ilyen elő?
2: Igen, nyilván, amikor kitudódik egy elfogadhatatlan történés, akár egy pedagógusnak a magatartása, akár hogy egy iskolában, főleg egyházi, főleg ferences szerzetesi fenntartású iskolában, ahol ferencesek is vannak, egy olyan dolog, ami elfogadhatatlan, tehát hogy konkrétan, hogy fizikai bántalmazás történt, vagy akár csak történhetett, ezek mindig csalódást
3: keltenek, mint minden botrányos dolog. És ilyen szempontból fájdalmas, elsősorban az vagy azok miatt, akik elszenvedői vagy áldozatai egy ilyen történetnek, főképp azok a gyerekek vagy gyermekdiák, akit bántalmaztak. Zéró tolerancia van az intézményeinkben is, közösségeink körül mindenhol. 5 éve van a rendtartományunknak egy gyermekvédelmi szabályzata, minden helyünkre érvényes, ezért ennek megfelelően történik ezeknek a kivizsgálása. Nyilván lehetnek olyan helyzetek, amikor lehet vitatni, hogy most helyesen történt az eljárás, vagy nem. Ebben az esetben is egyébként, mikor tudott dolog lett, hogy itt fizikai bántalmazás történt, az intézményvezető megtette a kötelező jelzést. Gyermekjóléti szolgálat felé ennek megfelelően, amikor rendőrségi eljárás is indult, ebben mi együttműködők vagyunk. Tehát a konkrét esettel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy miután már dekódoltuk, hogy mi történt, akkor annak megfelelően jártunk el, meg vettünk részt együttműködve a történetben.
4: Mondjuk meg a hallgatóknak azért, hogy nem pedofília vagy nem szexuális ügyről van szó, hanem elvesztette a türelmét a pedagógus is.
3: Megütött egy diákot, nem kellett volna, tehát hogy ez ezzel kapcsolatban is zéró tolerancia van nyilván. Ami nagyon fontos, amit kérdeztél is, hogy mit tudunk tenni azért, hogy ez ne forduljon elő. Hát úgy gondolom, hogy a helyi szintjeinken megerősíteni és építeni azt a gyermekvédelmi hálót, ami biztonságos intézményé, iskolává teszi az adott helyet. És ez nem most kezdődött, tehát a rendben, kisebb testvérek rendjében 2005 óta van ezzel kapcsolatban előírás, és amikor szükséges volt, történtek eljárások. Mi a magunk rendtartományi szabályzatát szintén megalkottuk, de ezt bizonyos időközönként felül kell vizsgálni. Így például most azzal kezdődik az új 3 éves ciklusa a rendtartománynak, hogy ugye mi ezt az emberi méltóság védelme egészének a kontextusában belül kezeljük, meg értelmezzük a gyermekvédelemnek, ifjúságvédelemnek a kérdését, és ezen belül 3 célunk van most a következő ciklusban. Az egyik a saját rendi szabályzatunknak a felülvizsgálata, a másik a helyi szintű rendszereknek a megerősítése és építése, tehát amit mondtam, hogy helyi szinteken, tehát ne csak szabályzatunk legyen, hanem tudjuk is, hogy az hogy tud valóra válni folyamatosan. És egy harmadik dolog, hogy ami mindezt a munkát a rendtartományban most már évek óta segíti, az úgynevezett Emberi Méltóságvédelme Bizottság vagy Gyermekvédelmi Bizottság. Ennek a működését is szeretnénk úgy módosítani, most egyelőre felülvizsgálni, és ahogy szükséges módosítani, hogy ez nem csak az állami vagy aktuális egyházi előírásoknak megfelelő működtetés biztosítson, hanem valóban azt a hálót tudja működésbe hozni és tartani, ami így belőlünk rendtársakból, világiakból, az iskoláinkba járó diákokból, szüleikből, családokból összesen áll. Egy közösség vagyunk, megtörténhet, hogy egy közösségben hiba vagy akár bűn történik, a legfontosabb, hogy emellett ne menjünk el szó nélkül, vagy úgy, hogy szőnyeg alá söpörnénk az ügyet. Ez eddig se volt ránk jellemző, ezután se lesz.
4: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Berhidai Piusszal, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány provinciálisával beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
5: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szentreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az Isten által teremtett világról beszélget. A 2025. szeptember 30-ai adásunk ismétlését hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is az Isten által teremtett világról fogunk beszélgetni. Mielőtt hittanóránkhoz hozzákezdenénk, fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsérjétek az Urat a mennyből, dicsérjétek a magasságban. Dicsérjétek angyalai mind, dicsérjétek égi seregek. Dicsérjétek nap és hold, dicsérjétek fénylő csillagok. Dicsérjétek egeknek egei, dicsérjétek minden vizek az ég felett. Dicsérjék az Úr nevét, mert az ő parancsára lettek. Odaállította őket minden időkre, törvény szabott nekik, amely el nem évül. Amen. Isten alkotásai vagyunk, Krisztus Jézusban jót tettekre teremtett minket. Köszönjük meg a mindenható Istennek a csodálatos teremtett világot. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ha azt a kérdést teszem fel, hogy milyen időjárás van ma a lelkedben, akkor mit mondanál erre, Adrián?
3: Én nekem ma egy szép naposka van a lelkemben, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és boldog vagyok.
2: Köszönöm. Lilike?
4: Boldog vagyok, hogy ebbe az iskolába járhatok.
2: És az időjárási viszonyok közül mihez hasonlítanád a lelkednek az időjárását?
4: Egy napos időhöz.
2: Nagyon köszönöm. És végül Erikám?
5: Ez a nap jó, mert nem is olyan nagyon meleg van, meg jó az időjárás is most.
2: A lelkedben is?
5: Igen.
2: Az én lelkem időjárása jelen pillanatban ilyen viharos, szeles és eső előtt és eső utáni ilyen váltakozó időjárási viszonyok vannak a lelkemben, hiszen rengeteg harc van az életemben, az iskoláért, értetek az osztályokért, az intézménynek a különböző ügyes-bajos dolgai miatt, és ilyenkor addig nem tud a lelkem is napsütésre kelni, amíg ezeket a feladatokat el nem végzem, hogy biztonságban tudhassam a rám bízott intézményt. Folytassuk tovább, mégpedig ha meg akarunk valakit ismerni, igazából felszoktuk neki tenni a kérdést, hogy hol laksz, meg hogy hogyan és kikkel élsz, vagy hogy mi minden van a szobádba, és akkor tudod, amikor ilyen kérdésekre úgy válaszol, akkor egyre jobban és jobban megismered azt az illetőt. Amíg nem beszélgetsz vele, és nem teszel fel neki kérdéseket, akkor talán a folyosón csak egy lány, vagy egy név, akinek tudod a nevét, de úgy nem tudsz róla semmit. Igaz? Amikor valaki azonban bizalmába fogad, és elkezd mesélni neked arról, hogy ő kikkel él együtt, akkor már is közelebb érzed magad hozzá. Kicsit olyan ez, mintha belelátnánk az életébe. És ha megpróbálunk arra a kérdésekre válaszolni, hogy hol és hogyan, akkor először általában azt a települést szoktuk megnevezni, ahol élünk, és utána jönnek a részletek. Ti hogy szoktatok barátkozni egymással, ha így idegen embereket vagy gyerekeket ismertek meg? Milyen témák azok, amiket így először vadidegenként felteszel a másiknak?
3: Én úgy szoktam barátkozni, hogyha bárhova elutazunk, akkor ahhoz a témához illően elkezdünk beszélgetni, és hogyha közelebb kerülünk egymáshoz, hogy mivel szokott játszani, mi szokott csinálni.
2: Nagyon jó. Erika, te hogy barátkozol?
5: Én úgy szoktam barátkozni, hogy elsőnek megkérdezem, hogy hívják, hogy érzi magát, és hogy szeretne barátkozni.
2: Fontos-e nektek az, hogy legyen közös pont benned és a szimpatikus fél között?
4: Igen, mindig a közös témát, először azt kell keresni, mind a közös témát.
2: Nagyon jó. Tehát akkor igaz az, hogy először jön az utca, házszám, ugyanúgy, hogy a levelet is megcímezzük. Persze a házon belül fontos lehet még az emelet is és a lakás is. Aztán a nagyból haladunk a kicsi felé, még elérkezünk ugye egészen belülre. És az nyilván ahhoz idő kell. Vagy manapság mennyire engeditek az, hogy ez a barátság vagy ismerkedés ilyen felgyorsult folyamat legyen? Vagy nem vagytok annyira bizalmasok egymáshoz? Tehát ilyen felszínes kapcsolatok vannak először, vagy te olyan vagy, aki gyorsan közel engedsz magadhoz bárkit?
3: Én gyorsan közel szoktam magamhoz engedni, mert megbízok benne.
2: Erika?
5: Úgyhogy, ha neki is jó, akkor nekem is jó.
4: Én először csak azokat engedek közelem magamhoz, akiket régebb óta ismerek.
6: Én is hamar közel engedek magamhoz mindenkit.
2: Végül azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen tantárgy kapcsán tanultál már ezekről a dolgokról, és ezeknek az eredetéről. Tudnál-e mondani valamit ezekkel kapcsolatban? Milyen tantárgy kapcsán tanultál az emberi életről?
3: Én a hittanban tanultam ezeket.
2: Uh-huh. A családodról?
4: Osztályfőnöki órától.
2: Az iskoládról milyen tantárgyból tanultál?
5: Én hon és nép ismeretről tanultam az iskolánkról.
2: A földrészekről?
3: Természettudomány tantárgyról.
2: A világ mindenségről?
6: Biológia órán tanultam.
2: Akár honnan van is egy dolog, bárhonnan származik is egy ember, törődést, gondviselést igényel. Ha rosszul bánok az ágyammal, az asztalommal, a szekrényemmel, a játékaimmal, akkor egy idő után használhatatlanná válnak. A szobát ki kell takarítani, a lakást rendbe kell tartani. Sok társasházban képzeljétek el, hogy táblázatban írják be, hogy melyik héten, melyik család sepri fel a lépcsőházat, mossa fel a közös helyiségeket, kinyírja le a füvet, vagy ki lesz az, aki gondozza a ház előtti kertben a virágokat. Nálatok otthon van erre beosztás, hogy kinek mi a feladata, hogy miről gondoskodik, akár a kertben, akár a szemetes, vagy bármilyen háztartási feladat tekintetében?
3: Nekünk nincs leírva, de szokott ilyen lenni, hogy én mondjuk sepregetek, testvérem elpakol a nappaliban, utána elpakolja a cipőket.
2: Nálatok hogy van?
4: Nincsen leírva, de van ilyen rendszer.
5: Nálunk sincs leírva, de mindenkinek megvan a maga dolga.
2: Neked mi a feladatod?
5: Hát én takarítom, meg segítek a háztartási munkákban.
2: Erika?
6: Nekünk sincs leírva, de én a szobákat szoktam megcsinálni, a többit meg anya.
2: És mi az, amit nem szerettek megcsinálni, az a házi feladat, vagy ház körüli munka? Melyik az?
3: Nekünk vannak csirkéink, de nekik nagyon nem szeretek enni adni, mert nagyon piszkosod bent, meg néha nekem is szoktak jönni.
5: Hát én kint a kerti munkákban nem szeretek segíteni.
4: Porszívózni nem szeretek, mert nagyon hangos, és megfájdult el a fejem.
6: Én mosogatni nem szeretek.
2: Hát igen, de ezeket is el kell végezni, ugye? És ha jól bánunk ugye a házunk körüli dolgokkal, akkor az meg öröm nézni, hogy milyen szép rend van, és hogy mennyire jó hazamenni és otthon lenni. És ugyanígy van a világgal is, hogyha jól bánunk a világgal, akár csodákat is láthatunk. Milyen jó belépni egy szépen rendbe tartott otthonba, milyen jól érezzük magunkat egy szép tiszta faluban, milyen jó körbenézni a határba, hogy milyen gyönyörű rend van, amikor le van vágva a lucerna, vagy érzed az illatát a levegőben, vagy látod, ahogy a gólya éppen ott lépked a tarna mentén, és akkor éppen vadászik a békára. Szóval, hogy az embernek a lelkét ilyenkor öröm járja át. És hogyha azt kérdezném meg tőletek, hogy a világnak a megszépítésén és az őrzésén szerintetek kell-e munkálkodnunk nekünk, akár gyerekeknek, akár felnőtteknek, akkor erről mi a véleményetek?
3: Szerintem igen, nem kéne szemetelni, de hogyha szemetelnek is, akkor össze kell szedni.
2: Hogyan tudunk még segíteni, hogy ez a teremtett világ még szebb legyen, és hogy ilyen maradjon?
5: Úgy is tudunk segíteni, hogyha mondjuk valaki eldob valamit, akkor felszedjük utána.
2: Az energiák kapcsán hogy tudunk takarékosabbak lenni?
5: Nem pazarlunk, és hogyha valaki nem zárja le a csapot, akkor elzárjuk utána. Lekapcsoljuk a villanyt utána.
2: Aztán még hogyan tudunk még a teremtett világra vigyázni?
3: Hogyha szelektíven gyűjtjük a hulladékot, nem dobáljuk össze-vissza, hanem szépen abba a kukába tesszük bele, amelyikbe kell.
2: Így a világ szépségében, megőrzésében mi is esélyt kapunk arra, hogy alkotóvá váljunk. Kézügyességgel, ötlettel, tudással sok mindenre vigyázhatunk, sok mindent létrehozhatunk. milyen jó egy olyan szobában élni, amit magunkra szabtunk, mennyi lehetőség van arra, hogy egy egyszerű kertben is, hogy valami egészen kivételeset találjunk és valósítsuk meg. És azt szerettem volna tőletek megkérdezni, hogy ha ilyen gyönyörű természeti képeket látnátok, vagy láttok, akkor az alábbi képek közül, ami mondjuk a gyönyörű tengeri állatvilágot mutatja, vagy a sivatagot, vagy a cseppkövet, vagy az őserdőt, vagy egy napfelkeltét, akkor számodra melyik mutatja meg leginkább azt, hogy Isten jelen van a teremtett világ által?
3: Hogyha egy szép naplementét látok a nagy hegyek között, akkor van jelen Isten.
4: Hogyha a tengerbe látom halakat úszni, akkor látom, hogy Isten jelen van.
5: Én mikor látok egy napfelkeltét, akkor azt látom, hogy Isten jelen van.

0: A Biblia azt tanítja, hogy vala a világ a semmiből lett. Ez a furcsa kifejezés arra utal, hogy a kezdet kezdetén nem egy már létező dologból alakult ki ilyen-olyan módon valami más, a hatalmas univerzum, amelynek mi is részei vagyunk, Isten terve és akarata szerint született meg. Ő adta és gondolta el a törvényeket, amelyeknek megfelelően a világ létezik, fejlődik, él. Mi a mi feladatunk?
1: A mi feladatunk az embereknek, hogy nem tudunk semmit teremteni, a készen talált dolgokat alakítjuk át a megszerzett képességeink segítségével. Alkotó munkánk által növekedhet a jóság, több lehet a szépség. A világ így egyre otthonosabbá válhat.
0: Ha azonban oktalanul élünk és felelőtlenül alakítjuk a világunkat, akkor a dolgok elvesztik a szépségüket, és egyre kevésbé érezhetjük magunkat otthon benne. Az Atya, az Isten, a Mindenható megteremti az életet és gondoskodik is arról, amit létrehozott. A Szentírás első lapjain azonban azt látjuk, hogy Isten nem egy minden szempontból kész és befejezett világot adott nekünk. Ádámnak és Évának gondoznia kellett az Édenkertet, ugye tudjátok? Aztán, Erika, mi volt még, ami történt a Bibliában?
2: Gyermekei Káin és Ábel földművelés és pásztorkodás állattartás révein vették át ezt a feladatot. Később az emberek már városokat építettek, egyre bonyolultabb eszközöket alkottak. Az emberek találékonyságát, tehetségét maga Isten is felhasználja. Azt akarta, hogy a világ, amelyben élünk, ne egyszerűen az ő saját és érinthetetlen teremtése, hanem Isten és ember közös alkotása legyen.
0: Ez egy olyan izgalmas és fordulatos történet, amit együtt írunk meg, hiszen az Isten adott nekünk értelmet, és mi ezt az értelmünket arra használjuk, hogy ugye a teremtett világban mi szebbé és jobbá tegyük, és így vagyunk mi az Istennek a munkatársai a teremtésben. Képzeljétek el, hogy az, hogy az Isten, amit teremtünk, az azt jelenti, hogy az általunk ismert világot ő hívta létre a semmiből. Amit megteremtett, azt a saját bölcsessége és jósága okán formálta olyanná, amilyen. Az ő szándékából fakadnak a világ mindenség törvényei, amelyeket a természettudósok vizsgálnak, s az ő akarata, hogy egy ilyen szép, gyönyörű, gyönyörködtető világ legyen mindannyiunk számára. Vannak azonban emberek, akiknek vannak nyilván rossz alkotásai is. Mik lehetnek azon, hogy valaki rosszat is tesz itt a világgal? Van olyan, szerintetek?
1: Persze, hogy van. Például, amikor kirabolnak egy boltot, vagy megölnek valakit.
0: Amikor valamit elrontanak az alkotások közül, az ember mondjuk tönkretesz egy, nem tudom, kitépi a paradicsomot a földből, akkor azt vajon fel tudjuk mi használni még valamire, hogyha már egy másik embertársunk mondjuk kitépte így a földből a paradicsomot, és még ott van zölden rajta a termés?
2: De tudjuk még használni.
0: Mi ötletetek van abból? Mit tudunk még egy zöld paradicsomból?
3: Savanyúságot tudunk készíteni belőle.
0: Van. És hogy látod, hogy nagyon sokszor van úgy, hogy nem mondunk le arról, amikor valami nem úgy sikerül, hanem mondjuk biztos volt már olyan, hogy anya főzött egy levest, és abba valami nem úgy sikerült, igaz? És akkor megpróbálta kijavítani. Vagy úgy tudom, Adrián, hogy a te szüleid szoktak tortát készíteni. Hát láttál-e már olyat, hogy valami nem úgy sikerült? Akkor mit csináltak anyáik? Nem dobták ki, gondolom, a tortát.
1: Igen, nem dobták ki. Akkor megfogták, csináltak egy újat, és másodjára már sikerült.
0: És mit csináltak a réginek az alapanyagaival?
1: Vagy mi megettük, vagy odaadtuk a szomszédunknak, vagy mamáméknak.
0: Tehát megpróbáljuk, hogy mondjam, kijavítani azt, hogyha valami nem úgy sikerül, és higgyétek el, hogy a Jóisten is nagyon türelmes hozzánk, hogyha valami olyan dolog történik, amit nem úgy sikerült nekünk, mivel mi emberek vagyunk csak, és korlátozottak a lehetőségeink, vagy valamit nem tudunk, akkor a Jóisten abba ad nekünk segítséget, hogy azt kérjünk másik embertől jó tanácsot, hogy meg tudjuk tanulni, vagy jobbá tudjuk tenni. Ez mi múlik szerintetek? Tehát, hogyha van jó akaratod, és meg szeretnéd tenni azt a dolgot, de nem sikerül, az szerintetek elég ahhoz, hogy az Isten lássa, hogy te jót akartál?
1: Igen.
0: Igen, elég, ugye? Mitől függ ez, hogy mondjuk, hogyha te szépséget kaptál az Istentől, akkor te azt kaptad. De ha valaki okosságot kapott és értelmet kapott, akkor azzal dicsőíti az Istent, érted? Ha valaki szépen tud énekelni, akkor az éneklésével dicsőíti az Istent, hogy mindannyiunknak a Jóisten más-más talentumot adott, más-más képességet. Most én választottam legalább 50 gyerek közül titeket, hármótokat, hogy gyertek át velem, és készítsük el ezt a felvételt. És ugye én az alapján választottalak ki benneteket, talentumotok alapján, hogy szépen tudtok beszélni, meg tudtok nyilvánulni, nagyon okosan, ügyesen válaszoltok a tanárnéni kérdéseire, és én se ismertem a képességeiteket. De a Jóisten adta nektek ezt a talentumot, ezt a képességet, ajándékot, hogy akkor még jobban fel tudjuk használni, hogy itt látod a Krisztus örömhírének, az evangéliumnak a hirdetői lehessetek ti is a Szent István Rádió hullámain keresztül. És hogy így beszélgethessünk a Jóistenről, és arról, hogy ugye ezáltal minél több gyerek megismerje azt, hogy milyen jó kereszténynek lenni, Krisztushoz tartozni, és hát ha majd ők is egyszer igent mondanak arra, hogy Jézus tanítványai legyenek. Tehát ez ilyen evangelizációs munka, amihez Beti bekapcsolódtatok, és ugye a Jóistennek köszönhetjük, hogy nektek van ilyen képességetek, hogy ezáltal is tudjátok őt hirdetni a gyerekek és a hallgatók felé. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy így társaim lettetek ebben a feladatban és ebben a küldetésben, és még azt szerettem volna megkérdezni tőletek így a hittanóránk végén, hogyha el kellene gondolni azt, hogy hogyan tudsz te az Isten munkatársa lenni, és akkor most elmondtam, hogy azáltal, hogy segítesz nekem abban, hogy az evangéliumot így a rádió hullámain keresztül hirdessük, akkor még milyen feladatok vannak, ami által te Isten munkatársa tudsz lenni?
1: Szebbé és otthonosabbá teszem az osztálytermünket.
3: Egy bajban lévő barátomnak segítek, tanácsot adok.
2: Megjavítok valamit, ami elromlott, amiről már mindenki lemondott, s legszívesebben a szemétbe dobna.
0: Ennek a világnak tehát a törvényei közé tartozik a változás, az alakulás. Az ősrobbanás után alakul ki a csillag és a bolygórendszer sokasága, benne a Föld, megjelenik az élet, amely szintén maga a törvényszerűségeinek megfelelően fejlődik. Isten gondot visel erre a világra, és mindannyiunkat meghív arra, hogy munkatársai legyünk. Kérjük a mindenható Istent, hogy adjon nekünk sok-sok erőt és értelmet ahhoz, hogy hirdetni tudjuk őt minden nép és nemzet előtt. Hittanóránk végén pedig azzal a fohásszal fejezzük be az órát, hogy azt kérjük az Istentől, és azt hisszük és valljuk, hogy szeretlek, Uram, erősségem, kívánlak téged hirdetni a népek és a nemzetek előtt, és te adj nekem olyan értelmet, és adj a szánkra olyan gondolatokat, amivel a te dicsőségedet hirdethetjük. Köszönjük neked a teremtett világot, köszönjük a csodás növényeket és állatokat, amelyeket ránk bíztál, és add, hogy mi jó gazdái lehessünk a ránk bízott környezetnek, jobban odafigyeljünk és vigyázzunk a településünkre, ahol élünk, szeressük az iskolánkat körülvevő udvart, gondozzuk a kiskertet, vigyázzunk a szobanövényekre, szeressük az állatainkat, és gondoskodjunk arról, hogy egy élhető, szebb világban élhessünk. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható, jóságos Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egyre nagyobb problémát jelent a kánikula és az aszály. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Zalaszentgrót térségében, de számos településen további lépések is várhatók, mert a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást, közölte a Zalavíz ZRT a közösségi oldalán. Komoly fennakadások alakultak ki az ivóvízellátásban több Pest vármegyei településen is a tartós hőség miatt. Az RTL híradó riportja szerint esténként több helyen annyira lecsökken a nyomás, hogy a csapból szinte alig folyik víz néhány településen. Európa nagy részét súlyos hőhullám sújtja, a hőmérséklet közelít a 40 fokhoz, ami szerte a kontinensen országos figyelmeztetéseket, közlekedési fennakadásokat von maga után, a népszerű turistaközpontok pedig megteltek. A római kormány engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe Olaszországban. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Az országgyűlés ma elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 10-es képviselők által benyújtott jogszabályt. Ez a kihirdetését követő 30.

0: napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Európai Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Elfogadták az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett tárrés is. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök ma napi rendelőtt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Az a kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket, így a gödöllői program dolgozni a régió energiafüggetlenségén, az észak-déli közlekedési folyosó fejlesztésén, az egyetemi kutatási innovációs együttműködés erősítésén, valamint visszaépíteni a politikai bizalmat, sorolta. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindultak, a szavai szerint. Egynapos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kis benzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot. A szövetség amiatt is tiltakozna pénteken, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé teszi a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Az Egyesült Államok felmentést adott Iránnak a kőolajra vonatkozó szankciók alól a béketárgyalások 60 napos időtartamára, közölt az amerikai pénzügyminisztérium. Eszerint Iránnak augusztus 21-ig lehetősége van szankciómentesen a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik a feldolgozott kőolaj termékekre is. Közben Genfben folytatódnak az amerikai-iráni tárgyalások. Az első forduló kiemelt témája volt a hormuzi szoros hajóforgalmának biztonsága és az erről szóló ellentmondásos nyilatkozatok tisztázása. Az egyeztetések az iráni atomprogram teljes körére és a térség biztonsági helyzetére is kiterjednek. Végül az időjárásról. Holnap döntően derült lesz az ég, bár néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12 és 17 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény. Ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az Érsekkertben lesznek a rendezvények. 25-én színházi est lesz. És aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a névadó. és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu honlapon, 46. Kalákafesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: A hét évfordulója.
5: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 1941. június 26-án bombatámadás érte Kassa városát, amely 1938-ban az első bécsi döntés eredményeként tért vissza Magyarországra. A repülőgépekről ledobott 29 bomba 32 ember életét követelte és további 80-at megsebesített. Az incidens előtt 4 nappal indította el Hitler a Szovjetunió elleni támadást. Wert Henrik vezérkari ezredes, valamint a német barát tisztek már korábban is a Szovjetunió elleni fellépést sürgették, így a kormányzatra 1941. június 26-ától jelentős nyomás nehezedett. Végül az azonnali válaszlépés mellett döntöttek, a kormány Horthy Miklós beleegyezésével június 26-án határozott a hadiállapot beálltáról, amelyet másnap a képviselőház is megerősített. Magyarország hivatalosan is hadviselőfél lett a II. Világháborúban. Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Magyarország első háborús éveiről beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ha tehetik, tartsanak velünk.
6: Bár a II. Világháború az egyetemes történelmi események alapján 1939. szeptember 1-én kezdődött, Magyarország számára mégis 1941. júniusa az az időpont, amelyhez köthető a háborúba való közvetlen bekapcsolódás. Bár Magyarország közvetett módon érezte már a háború hatását 1939. szeptemberétől kezdve, mert Teleki Pál kormánya menedéket adott a Lengyelországból elmenekült 100 000-eknek, illetve később más menekülteket is befogadott hazánk, de közvetlen módon csak 1941 nyarán kezdte érezni a társadalom a háború hatását, amikor Németország hadat üzent a Szovjetuniónak, illetve megtámadta a Szovjetuniót, ebben a nagyszabású hadműveletben Magyarország is bekapcsolódott. A magyar hadvezetés már hónapokkal korábban sejtette, hogy készül Németország nagy támadása a Szovjetunió ellen, éppen ezért a magyar vezérkari főnök, Wert Henrik, egy emlékiratban javasolta Horthy számára, hogy ajánlják fel a közreműködésüket Németországnak a Szovjetunió elleni hadjárathoz. Akkor a minisztertanács és maga Horthy is elutasították ezt a tervet. Úgy gondolták, hogy ez elsietett lépés lenne. A magyar honvédség még nem készült fel technikailag sem egy ilyen modern háborúnak a megvívására, szisztematikus hadműveletének a folytatására. Aztán az események egészen másképpen alakultak, mert 1941. június 26-án ismeretlen felségjelű repülőgépek bombázták többek között Kassa városát és Északkelet Magyarország néhány más városát, és ez a provokáció arra késztette magát a kormányzót, illetve miniszterelnököt, Bárdosi Lászlót is, hogy megtegyék a szükséges lépéseket. Sokáig vitatták azt a tényt, hogy történt a hadüzenet, vagy nem. Bárdosi későbbi elítélésének egyik fontos, sarkalatos pontja volt ez a kérdés, de a legújabb kutatások szerint magának Horthynak is volt olyan alkotmányosan biztosított joga, miszerint ilyen esetben, ha az országot egy hadüzenet nélküli támadás éri, jelen esetben a légitámadás Kassa térségében, akkor lehetősége van a hadseregnek a határokon túli bevetésére. Tehát, amikor a magyar honvédség megindul majd a Szovjetunió ellen, Horthy élt azzal a jogával, amelyet a kormányzó jogkör biztosított neki. Most már legalább 4 fajta elmélet van arra vonatkozólag, hogy milyen felségjelű gépek bombázhatták ezt a régiót. Mindig vannak újabb és újabb idősebb szemtanúk, akik egészen másfajta szempontból látják a megtörténteket. Ugye a hivatalos verzió az volt, hogy szovjet felségjelű repülőgépek voltak, és erre válaszlépésként válaszcsapást kell indítani. Később pedig a II. Világháború után előtérbe került az a teória, ami szerint német repülőgépek voltak, hogy kiprovokálják Magyarország belépését a második világháborúban. Mind a két variációt meg lehet könnyen cáfolni. A szovjet gépeket esetleg azért nem tarthatjuk ilyen provokatív támadóknak, mert a Szovjetunió légierejét, a hadserege az első napokban iszonyatos német nyomásnak volt kitéve, és a német hadsereg az első napokban valóban óriási sebességgel haladt előre Szovjetunió területén. Bekerítettek szovjet csapatokat, felszámoltak ezeket, és elég hamar megszerezték a légi fölényt is a Szovjetunió nyugati területei fölött. A német variációval pedig az a probléma, hogy Németország határozottan nem kérte Magyarország részvételét a Szovjetunió elleni agresszióban, ellentétben mondjuk Finnországgal, Szlovákiával vagy Romániával, amelyeknek a segítségére számot tartott a német hadvezetés. Aztán később olyan találgatások és napvilágot látta, hogy esetleg szlovák repülőgépek lehettek, akiknek szintén volt megtorolni valójuk magyar hadsereggel szemben, mert a kárpátai bevonulás idején komoly összeütközések voltak a csehszlovák hadsereg és a magyar honvédség között, még légi csaták is alakultak ki ebben az időszakban. Azon kívül, hogy a románoknak is volt miért neheztelniük a második bécsi döntés miatt a magyarokra, és egy másfajta megközelítés szerint, más szemtanúk visszaemlékezései szerint elképzelhető, hogy román felségű repülőgépek lehettek. Tény azonban az, hogy ez a kérdés mind a mai napig nem jutott nyugvópontra, és a magyar honvédség pedig megkezdte támadó hadműveletét a következő napokban. Kezdetben azonban csak az úgynevezett gyors hadtest indult el Ukrajnába, követte a gyorsan előre nyomuló német hadsereget mintegy 30-40 ezer fővel.
7: Cigaretta vég, ül a hamutálcán, és csendben végig ég. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égve dobtak

1941 őszére a gyorshatást igen érzékeny veszteségeket szenvedett, mert harcba is bocsátkozott a szövetcsapatokkal. Azon kívül 1941. decemberében elakadt a német előrenyomulás Moszkva közelében. Tehát az eufória, amely az első hónapok eseményeit kísérte, legalábbis megtorpant. Kiderült, hogy az első rohammal menetből nem lehet bevenni a szovjet fővárost. Olyan hatalmas mértékben széthúzódott ez a front, a szovjet front, ami lehetetlenítette a német csapatoknak a háború közeli befejezését. Ráadásul Magyarország nem csak a Szovjetunióval került hadi állapotba 1941 folyamán, hanem 41 decemberében a Nagy-Britanniával, illetve az Amerikai Egyesült Államokkal is hadi állapotba kerültünk, ami rémálma volt Bethlen Istvánnak is, a körének is. Ez a háborús szövetség, az antifasiszta szövetség logikájából következik, hogyha valamelyik állam a Szovjetuniónak hadat üzen, akkor a másik két szövetségese is automatikusan hadi állapotba került. Ez volt az, amit szerettek volna ezek az angol barát magyar politikus körök elkerülni. A Szovjetunió elleni háború még nem volt annyira szalonképtelen számukra, az viszont rendkívül kínos volt, hogy Nagy-Britannia megszakította a diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal ezekben a hónapokban. Ennek hatására a magyarországi lelkesedés is alább hagyott, és már 41 őszén jelentkeztek háború ellenes megmozdulások Budapesten, illetve a társadalomban ilyen jelek. Fontosabb az, hogy 1942. januárjában Magyarországra érkezett Keitel, a Wehrmachtnak a vezérkari főnöke, aki most már igen követelőző módon nagy hozzájárulást kért a magyaroktól a Szovjetunió elleni hadjárathoz. Harcoló alakulatokat kért és megszálló alakulatokat kért több százezer fős létszámban, és ez lesz majd ez a bizonyos második magyar hadsereg, amelyet néhány hónap múlva felszerelnek és útnak indítanak Szovjetunió felé. Ez a második magyar hadsereg 1942. áprilisában indult útnak, és több ezer kilométeres menetet hajtott végre, míg elérték a végső védelmi állásaikat a Don folyó mentén. Több hónapig tartott a felvonulása a hadseregnek, és már ez a felvonulás is igen megerőltető volt számukra, mert rosszul fölfegyezett, kevésbé motorizált alakulatokat jelentett ez a második magyar hadsereg. Mintegy 200 ezer fős hadseregről van szó, tehát a legénység és a tiszti állomány együttvéve. Azt is hozzá kell tenni, hogy a másik magyar hadseregbe tartoztak munkaszolgálatos alakulatok is, tehát azok a fegyvertelen csoportok, akiket gyakorlatilag katonai kényszermunkára hívtak be, és nem csak zsidószármazások voltak, hanem politikailag megbízhatatlan személyekből álltak. Ők kinn a fronton katonai kényszermunkát végeztek, ha kellett, aknát szedtek, vagy harckocsi akadályokat fektettek, vagy lövészárkokat ástak, és sokkal mostoább sorsuk volt, mint a szintén nélkülöző magyar honvédeknek. Ők is részt vesznek majd ezekben az eseményekben, és ők is áldozataivá válnak majd a nagy szovjet ellentámadásnak. A magyar hadsereg a Donkanyar mellett egy kb. 200 kilométeres hosszú frontszakaszt védett, rendkívül nehéz körülmények között, mert felszerelés igen hiányos volt, és a fegyverzetben is nagy hiányt szenvedett a hadsereg, annak ellenére, hogy a németek folyamatosan megígérték, hogy nehéz fegyverrel látják majd el a magyar csapatokat. Kiderült, hogy tulajdonképpen csak élő erőként számítottak rájuk a németek, hogy fizikai jelenlétükkel föltartsák a támadó szövet csapatokat, mert katonai harci értéküket igen kevés értéket a német vezetés. Gyakorlatilag megsemmisült a második magyar hadsereg, olyan óriási veszteségeket szenvedett néhány hét alatt, hogy az 1848-49-es szabadságharc mintegy egy esztende alatt nem szenvedett ekkora veszteségeket. A szovjet ellentámadás ellenállhatatlanul bontakozott ki. Voltak olyan alakulatok, amelyek hamarabb volt, amelyek később választották a visszavonulást, rendkívül zord időjárási körülmények között történt a magyar csapatoknak a visszavonulása, miközben a németek szintén akadályoztak a visszavonulást, illetve ők is az életüket mentették. A veszteséglista igen megdöbbentő és megrázó, mintegy 80 ezer halottal számolhatunk, és kb. 40 ezer fő esett szovjet hadifogságban. A többi túlélő fele is kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedett, akik végül is hazajöttek, és de haza néhány hónap után újjászervezték ezt a hadsereget. Fontos azért megemlíteni,
hogy a stratégiai célját a szovjet támadás nem érte el. Az, hogy teljesen bekerítse és megsemmisítse teljes magyar hadsereget, egyes részeit, egyes hadtesteit sikerült megsemmisíteni és szétverniük, de az egész hadsereget nem sikerült, tehát látva a túlélők viszonylag nagy számát is, és az annak köszönhető, hogy azért a Zord körülmények és a kegyetlen helyzet ellenére is a magyar honvédek mindent megtettek a saját életük megvédése érdekében. Ilyen szempontból akár hősöknek is tekinthetők, mert rendkívül nehéz körülmények között, rossz felszereléssel és fegyverzettel igyekeztek az utolsó töltényig helytállni és védeni magukat és társaikat. Ugyanakkor áldozatnak is nevezhetjük őket, mert tömegesen küldték őket ebben a háborúban, és nem tehettek arról, hogy hazájukat ilyen messze kellett a Kárpátoktól megvédeni. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert később egyszerű magyar honvédek sem kaphatták meg azt a rehabilitációt, másik világháború után, amit a tisztek sem, a másik világháború szenvedéseikért. Azért, mert a Szovjetunió ellen harcoltak éveken keresztül, ugyanúgy az egyszerű katona és háborús bűnösnek számított, mint ennél sokkal nagyobb gazdetteket elkövető tisztek. Hát a teljes igazság csak a politikai vezetés legfelsőbb körében volt ismert, és rendkívül nagy titokban tartották ezeket az adatokat, amelyeket felsoroltam. A közvélemény hivatalosan nem szerzett tudomást ezekről az eseményekről, hanem a hazatért honvédek a családjukban és a közvetlen ismerőség körében tudták elmesélni, hogy mit tapasztaltak innen a Donkanyarban. Úgyhogy egyre sürgető feladat lett a Német Szövetség lazítása. Látva, hogy mi történt a Donnál, illetve tudomást szerezve a sztálingrádi német vereségről, most már növekedett azoknak a szám, akik úgy gondolták, hogy Németország ezt a háborút nem fogja megnyerni. Igaz, hogy hosszú ideig képes még folytatni a háborút, de az idő nem a németeknek dolgozik. Éppen ezért voltak már olyan józan gondolkodású politikusok, mint Kálla is, akik már a jövőre, háború utáni helyzetre gondolva megpróbáltak valamiféle kiutat keresni. Levonva a szükséges következtetéseket, a kormány arra az álláspontra jutott, hogy valamilyen módon fel kell venni ismét a kapcsolatot az angol száz hatalmakkal. Amely kapcsolatok azért el kell mondani, hogy teljesen sosem szakadtak meg, tehát magánjellegű vagy nem hivatalos kapcsolatok voltak az angol száz hatalmak felé, kimondottan Nagy-Britannia felé. De ezt kihasználva semleges országokba küldtek olyan titkos követeket, akik nem hivatalos személyek voltak, viszont volt valamiféle tekintélyük, társadalmi megbecsülésük, hogy vegyék fel a kapcsolatot az ottani angol száz hatalmak képviselőivel. Törökországba, Svédországba, Svájcba, Portugáliába utaztak magyar küldöttségek, és tárgyalásokat kezdtek egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről. Ezek voltak azok a béke puhatolózások, amelyek során a Károlyi kormány azt próbálta fölmérni, hogy milyen feltételekkel köthet fegyverszünetet a szövetségesekkel. Ami alapvetően meghatározta Kállai kormánynak a béke puhatolózásait, az a tény volt, hogy rendkívüli módon féltek a szovjet megszállástól. A bolsevizmus démonizálták, és úgy gondolták, hogy ez óriási katasztrófát jelentene Magyarország számára. Kimondottan demokratikus intézmények megsemmisítésére, illetve magántulajdon megszüntetésre gondolta. Hát ez a későbbiek ismeretében már elgondolkodtató nézet, azt hiszem. Minden esetre úgy gondolták, hogy sokkal jobban járna az ország, hogyha Magyarországra angol-amerikai csapatok érkeznének. Tisztában voltak ezzel, és már tudták, hogy közben Észak-Amerikában az angol-amerikai csapatok győzelmet arattak, illetve partra szálltak Szicíliában is, ami újabb reményeket öntött a kormány tagjaiban, bár azt le kell szögezni, hogy maga Kállai Miklós tisztában volt vele, hogy rendkívül nagy titokban kell tartani ezeket a lépéseket. El kellett hitetni a németekkel azt, hogy Magyarország a végsőkig támogatja Németországot a Szovjetunió elleni harcban, folyamatosan katonákat felajánlani a német hadsereg számára, és ez valóban így is történt, mert igaz, hogy az első vonalból kivonták a magyar csapatokat, de a Doni katasztrófa után még több tízezer fős megszálló csapatok, magyar megszálló hadsereg tevékenykedett Ukrajnában, kimondottan partizán vadász célon, amely semmivel sem volt könnyebb, mint az első vonalban küzdeni, ráadásul a polgári lakossággal sokkal élesebb és sokkal súlyosabb konfliktusok alakultak ki a partizán vadászat során. Tehát egyrészt igyekezett fönntartani azt a látszatot Kállai kormánya, hogy a németeket mindenben kiszolgálja, a nyilatkozataiban is, a háborús propagandában is
németek mellett nyilatkoztak folyamatosan az ország vezetői, másrészt pedig volt ugye ez a titkos tárgyalások vonalon, és végül is 1943 őszére egy előzetes fegyverszünetet is sikerült elhintázni a kállai kormánynak, aminek csak elvi jelentősége volt. Szovjetunió egyébként folyamatosan figyelemmel kísérte ezeket a tárgyalásokat, figyelmeztették az angolokat, állandóan semmiféle külön békét ne kössenek a magyarokkal, mert a antifasiszta nagyhatalmak megegyeztek, hogy csak a feltétlen megadás elfogadásával lehetséges esetleg a bármelyik ellenséges országgal fegyverszünetet kötni. Persze emellett a háborús bűnösök felelősségre vonása is szerepelt kritériumok között, volt több olyan feltétel, amelyet egységesen minden állam elfogadott, Szovjetuniós, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok is, és a szovjetek nem akarták azt, hogy Magyarország esetleg megbontsa ezt az egységet, ezt a szövetséget. Ez az előzetes fegyverszüneti egyezmény tehát csak elvi jelentőségű volt, mert azt tartalmazta, hogyha a szövetséges csapatok elérik Magyarország határét, akkor lép érvénybe, tehát akkor fognak átállni a magyar katonák a másik oldalra. Addig nem hajlandók semmiféle kalandrakcióba belevágni. Ez pedig bármennyire is biztató volt kezdetben az olaszországi, angol-amerikai előrenyomulás, ez meghiúsult, mert Közép-Olaszországban egy szilárd vonalat építettek ki a német-olasz csapatok, illetve a másik front megnyitásának elhúzódása is kedvezőtlenül befolyásolta ezt a politikát. Végül is Magyarország sorsa talán a teheráni konferencián dőlt 1943. novemberében és decemberében, mert itt született végleges döntés arról, hogy az második frontot Franciaországban fogják majd megnyitni, Normandiában, ez pedig olyan messzire esik Magyarországtól és a Kárpát-medencétől, hogy ezzel gyakorlatilag megszűnt az esélye annak, hogy angol-amerikai csapatok fognak Magyarországra bevonulni. Sokkal nagyobb volt a valószínűsége már akkor, 43 végén annak, hogy Magyarországra szovjet csapatok fognak majd érkezni.

0: Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban Magyarország második világháborúba történő belépéséről és az azt követő évekről beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docense. További szép napot kívánok önöknek minden munkatársam nevében, Túri Saroltát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Ma Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsodabó Üzemplén vármegyei koordinátorával beszélgetünk önkéntesekről, hősképzőről, a nyári véradás szervezés kihívásairól, adománygyűjtésről és aktualitásokról, mint például a Balatonparti Szolgálatról. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Marietta.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szervusz.
0: Nyáron szoktunk beszélni arról, hogy a véradások szervezése nehezebb, sokkal kevesebben érnek rá, éppen a nyaralások miatt vagy másokból. Mégis hogyan tervezitek a nyarat, mesélj?
1: Hát igen, szoktunk erről beszélni, és ez az idei nyár is kicsit nehezítette pálya, mivel hogy sokan ugye elmennek szabadságra, a nyaralás van, a munkahelyekre nem nagyon tudunk menni, a megszokott helyszíneinkre, mert hát sokan szabadságon vannak. Az iskolák ilyenkor zárva vannak, úgyhogy azok is kiesnek, úgyhogy olyan helyszíneket próbálunk keresni, ami mindenki számára könnyen megközelíthető, elérhető, és lehetőleg klimatizált ebbe a nagy hőségbe. Úgyhogy egy kicsit ilyenkor nehezebb, de mi nagyon bízunk abba, hogy azért ilyenkor is sikerül megszólítani nagyon sok véradót.
0: Ilyenkor is megtalálhatja, aki szeretne vért adni a helyszínt. Ugye kevesebb ilyenkor a helyszín azért?
1: Egy kicsit kevesebb, éppen emiatt, hogy ugye a munkahelyek is kérik, hogy most kevesen dolgoznak, és hogy ne menjünk majd csak szeptemberbe, tehát ez a július-augusztus, ez mindig egy kicsit nehezebb helyszín szempontjából. Ilyenkor azért próbálunk olyan közösségi helyeket találni, a művelődési házak azért rendre fogadnak minket a nyári időszakban is, és hát Miskolcon a polgármesteri hivatal házasságkötő terme, ami folyamatosan a rendelkezésünkre áll, és ezért köszönjük is ezt, hogy ilyen hálásak vagyunk, hogy köszönjük, hogy fogadnak minket mindig, és a Színva Parkban is leszünk júliusban 2 alkalommal, július elején és július végén. Az is egy olyan helyszín, ami a belvárosban könnyen megközelíthető, klimatizált, úgyhogy ide próbáljuk hívni azokat a véradókat, akik a nyári időszakban is úgy gondolják, hogy segítenek.
0: Mert a szükség az ugyanolyan, mint télen, ugye?
1: Igen, hát ugyanolyan a szükség, mert a műtétek nem maradnak el, a balesetek száma is sajnos ugyanannyi, úgyhogy a vére mindig szükség van ebben a nyári időszakban is, úgyhogy azért is nagyon fontos, hogy ilyenkor is szakítsanak időt az emberek arra, hogy jöjjenek el vért adni, és hogy önzetlenül segítsenek, mert hát a vér semmi mással nem pótolható, és hát ebben a nyári időszakban is különösen fontos, hogy minél több véradót tudjunk elhívni véradásra.
0: Fiatalokkal is dolgoztok, és rendszeresen akár toboroztok is, ugye, önkénteseket, mesélj erről.
1: Igen, hát nagyon fontos számunkra, hogy minél több fiatalt megszólítsunk, és behívjuk őket ide hozzánk a Vöröskeresztbe. Ez elsősorban egyébként úgy szokott történni, hogy az 50 órás közösségi szolgálatukat nagyon szívesen töltik nálunk, és jó esetben, és szerencsére elég sokan itt is maradnak még az 50 órán túl is. Ez a nyári időszak ebben is egy kicsit döcögősebb, mert hát ők is vagy már vállalnak olyan nyári munkát, ami miatt kevesebbet tudnak jönni, ugye ők is nyaralnak, lesz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat az idén is, úgyhogy oda is nagyon sok fiatalunk megy, innen Miskolcról is, úgyhogy ez hál' Istennek, hogy ők oda is mennek nagyon szívesen. De ilyenkor is azért szeretjük, hogyha jönnek, és vannak olyan programok, amikhez tudnak kapcsolódni.
0: Ez nagyon érdekes. Beszéljünk még erről a balatoni szolgálatról. Kiket vártatok, és milyen feladatok lesznek ott?
1: Az Országos Igazgatóság évről évre hirdeti ezt a programot az ifjúsági önkénteseknek. Ez a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, és a Balaton különböző strandjai nyújtanak ők elsősegélyt az ott nyaralóknak és strandolóknak. Amíg a szakemberek, a mentők meg nem érkeznek, ők biztosítják azt, hogy ott minden rendben menjen, de itt gondolok egy kisebb apró sérülésre, vagy a napégés okozta sérülésekre, hőgutára, napszúrásra, tehát abban is ott segítenek, és turnusok vannak egész nyáron, és oda lehetett nekik jelentkezni, és Miskolcról sok fiatal megy.
0: Mekkora egy turnus egy napig szól?
1: Egy hétre szól a turnus, de van, aki több hétre is jelentkezett, úgyhogy nagyon szeretik egyébként a fiatalok ezt a programot a nyáron, úgyhogy szívesen mennek, és egyre többen jelentkeznek innen tőlünk is Miskolcról.
0: Mi az előfeltétel, gondolom, el kell végezni ezt a tanfolyamot mindenképp?
1: Elsősegélynyújtó tanfolyamot kell végezni, és ott is kapnak képzést, úgyhogy igazából ennyi az előfeltétele.
0: Zene után itt folytatjuk.

0: Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával beszélgetek. Az előző részben szó volt a fiatalok balatoni szolgálatáról is. Nem csak a Balatonon van szükség a fiatalokra, toboroztok rendszeresen, tehát hány fiatal van körülöttetek körülbelül?
1: Sok fiatal van körülöttünk, ugye, ahogy az előbb említettem, a zene előtt, hogy az 50 órás közösségi szolgálatot ugye nagyon sok iskolából itt töltik le nálunk, ez főleg a tavaszi és az őszi időszakra jellemzőbb, a télire, mikor ugye az adománygyűjtéseink vannak, de ugye sokan itt maradnak azután is, és hát szükség is van rájuk, mert a nyáron is vannak olyan programjaink, ami nem adománygyűjtés, hanem egyéb vöröskeresztes program, amihez ők is szívesen csatlakoznak. Most az idén nyáron több táborba hívtak minket, olyan táborokba, ahol gyerekek kíváncsiak arra, hogy a Vöröskeresztnek mik az alaptevékenységei, és több táborba megyünk, ahol bemutatjuk, és ehhez csatlakoznak a fiataljaink, mert ők jönnek segíteni, és ők közvetítik ott a táborozó gyerekeknek, ők mondják el, hogy mivel is foglalkozik a Vöröskereszt.
0: Rendszeresen megjelentek eseményeken, és nem is olyan régen volt az országos első segélynyújtó verseny, erről is számoljunk be.
1: Nagyon jól sikerült a versenyünk, az idén Miskolcon a Szeleta Park látogató központban rendeztünk meg, 23 csapat jelentkezett a vármegyéből, és volt egy vendégcsapatunk, aki a kárpátaljai ukrán vendégcsapat volt, nagyon jól érezték magukat, és mindenki nagyon jól érezte magát, nagyon színvonalas, színes program volt, az időjárás egy kicsit lehetett volna kedvezőbb, de egyébként ez is egy kihívás volt a fiataloknak, hogy a napsütésből az esőbe átmenő időbe hogy oldják meg, de nagyon szuperül teljesítettek, és egy igazán színes, nagyon jó napot tudhatunk magunk mögött.
0: Ügyesek voltak a fiatalok?
1: Igen, nagyon ügyesek, és nagyon felkészültek. Nyilván van még, akinek van mit javítani. Volt olyan csapat, aki most jött el először, de ők is nagyon sok tapasztalatot szereztek, úgyhogy mindenkit biztatunk, hogy legyen bátor és jelentkezzen, mert hát az első verseny lehet, hogy nem helyezéssel zárul, de tapasztalatszerzésnek mindenképpen jó.
0: Ha valaki az első segélynyújtás titkait meg akarja tanulni, vagy fel akarja eleveníteni, keresett titeket bátran, ugye?
1: Igen, itt a Miskolci irodánkban megtalál minket, és itt vannak azok az ifjúsági önkénteseink, akik képzett imitátorok is, és első segélynyújtásba is már tapasztalatot szereztek, és itt a fiatalok azért heti rendszerességgel találkoznak, és workshopokat tartanak, és így egymástól tanulva is sajátítják el azokat az első segélynyújtó alapismereteket és ismereteket, amiket utána nagyon jól tudnak hasznosítani. Egész évben zajlik egyébként, főleg iskolaidőben nyilván, ez a hősképző programunk, amivel óvodákba, általános iskolákba, középiskolákba, gimnáziumokba nagyon sok helyre járunk a megyeszerte, ahol ugyancsak az első segélynyújtás fontosságáról, az első segélynyújtás bemutatása történik, úgyhogy volt már olyan ifjúsági önkéntesünk, akivel ott találkoztunk, ott volt diák, és annyira megtetszett neki, amit csináltunk, hogy ő délután már jött ide és jelentkezett, hogy ő is szeretne a csapatunk része lenni. Úgyhogy nagyon szeretnek a gyerekek egyébként, a fiatalok ide járni, és hát hál' Istennek, hogy ilyen sokan kíváncsiak arra, hogy az első segélynyújtás az mennyire fontos, és szeretnék megtanulni.
0: Nagyon hasznos tudás, és gyakran hallottuk olyanról, hogy használták ezt a képességet?
1: Nem gyakran hallunk, nem gyakran, de előfordul, hogy hallunk, de egyébként azt gondolom, hogy nem is azért jönnek, tehát, hogy mindig csak szívnak magukba új információkat, és szeretik ezt továbbadni, tehát én azt látom rajtuk, hogy ha megyünk így iskolánkba, akkor ők ezt nagyon szeretik elmondani a kortársaiknak, és az is a tapasztalat, hogy sokkal jobb ez így, hogy a kortársaiknak beszélnek erről, mint egy felnőtt kiállod, de is, mint egy tanár, kezdi el ott magyarázni, hogy mit, hogy kell csinálni, vagy az ambún gyakorolni, újraéleszteni, sokkal, sokkal szívesebben hallgatják a fiatalok a kortársaiktól, és ők meg nagyon színesen és ügyesen adják ezt elő, vagy adják át ezt a tudást ott a fiataloknak.
0: csak érintőlegesen beszéltünk róla, hogy adományokat is gyűjtötök, és eljuttattok rászorulóknak. Ez is nagyon fontos lába a tevékenységeteknek.
1: Igen, a legutolsó gyűjtésünk az a május elején volt, élelmiszerbankkal közös gyűjtésünk, aminek az adomány nagy részét már, a legnagyobb részét már ki is osztottuk. Itt ugye 5 áruházba gyűjtöttünk a városba, és Tiszaújvárosba is volt gyűjtés, úgyhogy elég sok településre tudtunk juttatni, és itt Miskolcon is hát közel 200 családot tudtunk segíteni abból az adományból, úgyhogy ez is igazából már nem is nagyon szorítkozik a téli időszakra vagy az ünnepekre, hanem már most így ezt a májusi gyűjtés után ezt ki tudtuk osztani, úgyhogy ez is nagyon fontos, és nagyon sok kérelem érkezik be hozzánk azért nap mint nap az egész megyéből, hogy hol van szükség segítségre, természetesen ahogy tudunk, segítünk, és ebben is csatlakoznak hozzánk a fiatalok egyébként, tehát az adománygyűjtésben ők nagyon sokszor és rendszeresen részt vesznek, és itt az adományok pakolásába, csomagolásába oda is, ide is szívesen jönnek segíteni, úgyhogy ez is az ő kis programjukat színesíti.
0: Mire van szükség, gondolom, ha valaki tud, akár most is segíthet, nem csak a kampányok során?
1: Persze, természetesen, hát általában azért tartós élelmiszer, amire a legnagyobb szükség van, gondolok itt tészta, cukor, liszt, konzervek, száraz bab, lencse, olaj, bébi étel, tehát mindenféle, a tisztító és tisztálkodószert is nagyon keresik, van sok olyan idős rászoruló, aki a kórházba készül, és azzal hív fel minket, hogy segítségre van szükség, vagy egy kis tisztálkodószert tudjon magával vinni a kórházba, akkor ebben is megpróbálunk természetesen, ha rendelkezésünkre áll olyan adomány, úgyhogy általában ez a tartós élelmiszer, a tisztító és tisztálkodószer, ami fontos, hogy érkezzen hozzánk, mert azt tudjuk tovább adományozni, és arra van a legnagyobb szükség.

0: Térjünk még vissza egy kicsit a véradás szervezéshez. Várjátok, gondolom, helyszínek jelentkezését, akik nyáron megszerveznék. Ilyenkor említettük, hogy sokkal nehézkesebb, tehát ilyenkor még jobban örültek, ha valaki jelentkezik, hogy én pedig összehozok egy véradást.
1: Igen, hát folyamatosan várjuk, és hál' Istennek azért érkezik is hébe-hóba, mert hát azért eléggé lefedjük itt Miskolcot és a környező településeket, de még mindig vannak olyan munkahelyek, cégek, akik ugye fontosnak tartják ezt, és akkor csatlakoznak, és helyszínként csatlakoznak a véradásainkhoz, és természetesen várjuk. Ami nagyon fontos, hogy ugye itt a szervezés egy hónappal előre történik, mivel az Országos Vérellátó Szolgálat, mint a partner szervezetünk, nekik le kell adnunk egy előzetes tervet, tehát így egyik napról a másikra nem nagyon tudok, mert tehát volt már olyan megkeresés, hogy holnapra kellene, de hát sajnos ez azért egy kicsit máshogy működik, úgyhogy mindenképp tájékozódjanak előtte, de természetesen minden új helyszínnek nagyon örülünk, és kimegyünk, és megnézzük, és megbeszéljük. Kérjük akkor mindig a helyszíneket, hogy mérjenek fel előzetesen egy igényt, hogy hány dolgozó, vagy hány olyan ember van, aki valóban szeretne részt venni a véradáson. És hát tényleg nagyon várjuk azokat a helyszíneket, munkahelyeket, akik tudnak ehhez a dologhoz csatlakozni.
0: Mi kell hozzá egy klímaberendezés, nem árt ilyen melegben, ugye?
1: Hát igen, az elég szerencsés, hogyha van klíma. Hát egy nagyobb 30-40 négyzetméteres helység, hogyha van még egy kisebb hely, annak azért örülünk, mert aki vizsgáló szakember, akkor külön helységbe tud lenni, de ha nincs, akkor egy paravánnal szoktuk őt leválasztani. Igazából tárgyi feltétel 5-6 darab asztal, 20 darab szék, legyen klíma, ilyenkor az nem árt, legyen természetesen áram, egy vizes blokk, igazából olyan sok minden nem, de mindig előzetesen mi felmérjük, egyébként kimegyünk a kollégákkal, és akkor megnézzük, hogy megfelel-e azoknak a szabályoknak, előírásoknak a helyszín, amivel rendelkeznie kell ahhoz, hogy lebonyolítsunk egy véradást.
0: Hogyan készüljünk a véradásra, és egyáltalán kik adhatnak vért?
1: Véradó lehet, aki már elmúlt 18 éves, a testsúlya meghaladta az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát. Ilyenkor a nyári időszakban nagyon fontos az a fajta felkészülés, ami egyébként minden véradáskor fontos, de most különösen nagyon-nagyon fontos, hogy fogyasszon kellő mennyiségű folyadékot, akár már a véradás előtti napokban, mikor tudja, hogy hova megy, vagy mikor megy vért adni, akkor már az előző napokban azért töltse fel a víz tartályait, a vízkészletét, mert hogy nagyon fontos, hogy nagyon sok folyadékot fogyasszon előtte. Tehát nagyon fontos, hogy mindig étkezzen véradás előtt, mivel ez nem egy vérvétel, hanem egy véradás. Itt 4,5 deci vért vesznek le a vérellátós kollégák, úgyhogy nagyon fontos az étkezés, és mondom, a bőséges folyadékfogyasztás, ami a legfontosabb. Itt azért nagyon szerencsés, hogyha valaki tájékozódik előtte, hogy a hozzá legközelebb eső helyszínre menjen el, mert ebben a nagy melegben azért az is nagyon jó, hogyha nem órákat, vagy nem tudom, sokat kell mennie, utaznia, vagy gyalogosan eljutnia egy véradó helyszínre. Erről egyébként tájékozódhat a Vöröskereszt honlapján, az OVS honlapján. A véradás kötője a Borsodoboly-Zemplén megye Facebook oldalunkon is meghirdetjük mindig a közelgő eseményeinket, itt is meg tudja nézni, hogy hol van a legközelebbi véradás, és van a véradás applikációnk, amit hogyha letölt, ez bármilyen telefonra le tudja tölteni, akkor ott is meg tudja nézni, hogy hozzá melyik az a helyszín, ami legközelebb van.
0: A sokszoros véradókat díjazzátok is.
1: Igen, ez majd novemberben lesz esedékes. Olyankor kitüntetjük a 25 szörös véradók, a idézőjelben mondom, hogy legalacsonyabb, tehát ők is már nagyon sokszorosak, és november vége, december eleje, amikor megtartjuk ezt az ünnepséget megyeszerte, sok városban szoktunk ünnepséget tartani, Ózdon, Kazinc, Barcikán, Mezőkövesden, itt Miskolcon, Sátoralja Újhelybe, úgyhogy igen, tehát lassan, azért mi szeptember-október már elkezdünk erre az ünnepségre készülődni, úgyhogy még buzítok mindenkit arra, hogy aki még pont ezelőtt, a forduló előtt áll, akkor még nyugodtan akkor jelentkezzen a véradásainkra.
0: Mondjuk el, hogy egy évben hányszor adhatunk vért?
1: A férfiak évente 5-ször, a hölgyek pedig évente 4 alkalommal tudnak vért adni.
0: Említetted, hogy mentek táborokba is bemutatni a tevékenységet. Ebben van még szabad kapacitás? Tehát ha most hallgatja mondjuk egy táborszervező, és úgy gondolja, hogy de jó lenne megmutatni a fiataloknak, hogy mi mindennel foglalkoztok, akkor még tudtok szabad időpontokat, vagy akár a táborhoz alkalmazkodni?
1: Még van szabad kapacitásunk, főleg inkább augusztusra. A júliusunk az már kezd betelni. Augusztusra van még szabad kapacitásunk, és itt is az a fontos, hogy ugye legyen olyan ifjúsági önkéntes, aki pont ráér és tud velünk jönni és csatlakozik hozzánk, mert egy ilyen 3-4-5 fővel szoktunk kimenni. Ugye itt viszünk, vannak olyan játékaink, nagy óriás puzzle-ünk, vannak különböző olyan játékaink, amikkel a gyerekeket játékos formában ismertetjük meg a Vöröskereszt alaptevékenységeivel, úgyhogy ide tényleg ilyen 4-5 emberrel szoktunk kimenni, úgyhogy igen, tehát van kapacitásunk annak függvényében, hogy van-e olyan önkéntesünk még, aki ráér, de természetesen keressenek minket nyugodtan, és meg tudjuk beszélni, hogyha még valaki szeretne minket elhívni egy táborba.
0: Végezetül még egyszer elérhetőségeket mondjunk, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet azokról a témákról, amikről beszéltünk.
1: A Magyar Vöröskereszt honlapján találnak meg minket, véradással kapcsolatban az OVS honlapján, és a véradás applikáció, ami szerintem egy nagyon jó kis applikáció, ott is tudnak tájékozódni. Ott egyébként, hogyha beregisztrálnak a saját adataikkal, akkor nyomon is tudják követni, hogy mikor telik le az az 56 nap, ami után megint mehetnek vért adni, úgyhogy, és a legközelebb eső helyszínt is ott meg tudják találni.
0: Marietta, köszönöm szépen a beszélgetést, és szép nyarat kívánok neked.
1: Én köszönöm, és viszont kívánom a kedves hallgatóknak, és neked is.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Molnár Marietta, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátora. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastélyszigeten, megismerhető lesz az éjszakai állatkert Miskolcon, újabb különleges attrakcióval gazdagodott Széphalom, átadták a meseutat. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Közel 500 000 euróból egy az Interreg Magyarország-Szlovákia program támogatásával megvalósuló akcióterv részeként turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastélyszigeten, közölte a Borsod-Zemplén vármegyei önkormányzat az MTSZ-e juttatott közleményében. Az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élményalapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása. A Make GMR Great Again elnevezésű akcióterv infrastruktúrális fejlesztéseit az úgynevezett #Gemer2 projekt keretében valósítják meg, aminek három fejlesztési pillére a kulturális örökség, a természeti értékek, valamint az aktív és kerékpáros turizmus összekapcsolását szolgálja. Az egyik részeként az Edelényi Kastélysziget csak nem 500 000 euró értékű fejlesztési forráshoz jut. A beruházás során megújul a kastély kiállításának szakmai és vizuális tartalma, interaktív és digitális elemekkel bővül a látogató élmény, elkészül a kastély és a kastélykert háromdimenziós modellje, valamint animációs videós tartalmak is készülnek. Emellett fejlesztik az időszaki

0: kiállítóteret, tematikus szabadulószobát alakítanak ki, továbbá korszerű informatikai, audiovizuális, valamint kiállítási eszközöket szereznek be. A fejlesztések célja, hogy az Edelényi Kastélysziget hosszú távon is versenyképes, modern és élményközpontú kulturális attrakcióként járuljon hozzá a térség turisztikai vonzerejének növeléséhez. Az akcióterv teljes költségvetése meghaladja a 3 millió 800 ezer eurót, amelyből az Európai Unió több mint 3 millió euró támogatást biztosít. A program megvalósítása 2029. augusztus végéig tart, míg az Edelényi Kastélyszigetet érintő fejlesztések várhatóan 2028. októberéig fejeződnek be. Egyedülálló nyáresti programra várja a látogatókat a Miskolci Állatkert június 26-án péntek este 7 órától, ahol az érdeklődők az intézmény egy teljesen új éjszakai arcát ismerhetik meg. A szervezők célja, hogy a megszokott nappali élményeken túl különleges, hangulatos és interaktív programokkal mutassák be az állatok esti életét, valamint a természethez kapcsolódó élményeket. Az este egyik legnagyobb vonzereje a különleges éjszakai látványetetés lesz, amely során a látogatók megfigyelhetik, hogyan viselkednek az állatok sötétedés után. A rendezvényen emellett kiemelt szerepet kap az edukáció is, a Nem szeretem állatokkal való találkozás célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a sokszor félreértett vagy elutasított fajokat, például a hüllőket és más különleges élőlényeket. A részletekről Darvas Katalin zoopedagógus adott tájékoztatást.
1: Mint ahogy a neve is mutatja, ez egy esti program, 19 órától egészen 23 óráig várjuk a látogatókat, és hát mindenkit igazából sok szeretettel várunk, aki szereti az állatokat, szeretne egy különleges esti programon részt venni, vagy akár finom borokat, vagy finom falatokat kóstolni, mert most olyan programmal készültünk, amilyen eddig még nem volt az állatkertben. Egy kellemes esti időtöltést szeretnénk biztosítani mindenkinek, hogy egy kis kellemes sétával itt végigjárják az állatkertet, közben megismerhetik az állatkertnek egy olyan arcát is, amit ritkán lehet látni, ugye sötétedés után nem sokszor lehet bejönni az állatkertbe, és ilyenkor nagyon sok állatunk ekkor mutatja meg az igazi arcát. Nagyon sok éjjel aktív állatunk van, úgyhogy elsősorban ők lesznek akcióban, velük is lehet találkozni, illetve számos egyéb programmal is készülünk. Eljön hozzánk a Herman Otto Múzeum, akik különleges világító ásványokkal és kövületekkel készülnek, és lesz egy makrofotó bemutató is, Szabó Gergő makrofotósnak a kiállítását lehet megnézni, és az érdeklődők akár a makrofotózást is kipróbálhatják. Már itt rögtön az állatkert bejáratánál lehet a Nem szeretem állatokkal találkozni, ugye ez egy igazán különleges program, itt testközeli kapcsolatba lehet kerülni különböző kígyókkal, gyíkokkal, ízelt lábúakkal, kétéltűekkel, úgyhogy aki szeretne egészen közelről megismerkedni ezekkel a különleges állatokkal, akkor annak is lehetőséget biztosítunk erre. Vannak olyan állatok, amit adott esetben kézbe is lehet venni, úgyhogy érdemes már itt az állatkert elején megnézni a Nem szeretem állatainkat, de lesz tapogatózó is, ahol pedig különböző állati alkatrészeket lehet szintén kézbe venni, agancsokat, koponyákat, különböző tojásokat, tollakat, szőröket, bőröket, úgyhogy tényleg itt egészen foghatóvá válik az állatkert ezen a két programunkon. És azért, hogy senki ne maradjon éhes vagy szomjas, ezen az estén kitelepül hozzánk a gajdó, akik finom falatokkal készülnek, és két pincészet is a vendégünk lesz, úgyhogy szomjasak sem maradunk, nem csak borokat, hanem akár üdítőket is lehet majd vásárolni. Ugye elsősorban az éjjel aktív állataink lesznek porondon, meg lehet majd nézni a perzsa leopárdjainknak a látványetetését. Ugye náluk még nemrég ott élt a kölykük, akik már azóta felnőtt és elköltözött tőlünk, úgyhogy az elmúlt években a perzsa leopárdjainkat kihagytuk az esti programokból, de az idei évben ők is akcióba lendülnek. Természetesen nem maradhatnak ki a szibériai tigriseink a sorból, de meg lehet majd nézni az oroszlánoknak a látványetetését, a mosómedvéket, és a gyűrűs farkú makikat is. És természetesen Dorka és Borka az európai barna medvéink, akikre minden etetésen lehet számítani, hogy valami igazán különleges produkcióval készülnek. Mi szeretnénk mindenkihez egy picit közelebb hozni a természetet, ugye ez egy nagyon fontos feladata az állatkerteknek. Minden látványetetésnél meg lehet közelebbről ismerkedni az állatokkal, van egy rövid előadás is az állatokról, az ő természetvédelmi helyzetükről, élőhelyükről. Ugye nem szeretem állatokat is, nagyon sokan itt legyőzik a félelmüket, úgyhogy mindenképp ez a célunk, hogy egy picit közelebb kerüljenek az állatok az emberekhez, és így a természetvédelem is talán egy picit fontosabbá válik mindenkinek a hétköznapjaiban is.
0: Újabb különleges attrakcióval gazdagodott Szép Halom. Átadták a meseutat, amely játékosan és élményszerűen vezeti végig a gyerekeket és családokat a mesék világán, miközben a hely szellemiségét és kulturális örökségét is közelebb hozza a látogatókhoz. A nemrég átadott meseútról Demján Ferenc múzeum pedagógust hallják.
2: Gyakorlatilag a ihletet a hétmérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik ez a meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk ezen az éven, betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseutat, a Széphalmi meseutat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni, pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra, úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házi kóklakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik kijönnek hozzánk. Akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat. Természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel. És az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatok úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során. Tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mint pedig a felnőttek részére.
3: Irodalmi művek, elsősorban mesék találhatók benne, kivétel ugye az első állomás, ott egy mondókával találkoznak a gyerekek, és hát nagyon-nagyon szépen van a ház megalkotva, ugye a mondókához vagy a mesékhez kapcsolódóan vannak ott kis motívumok, akár egy házikó feldíszítve, akár ugye a nyelvtarisznya esetében egy kis tarisznyát, ami lenyitható, megnézhetik a gyerekek, hogy mik vannak benne, és hát nagyon érdekes feladatokat kapnak, találnak a gyerekek, amikor is a gyermekek kibontakoztathatják saját fantáziájukat, tehát megfogalmazhatják egyéni gondolataikat a adott mesékkel kapcsolatban. Nyilván van egy vonal, amin vezetjük őket, de pont ez a lényeg, hogy egyfajta szabadságot adjunk a gyermekeknek.
0: Elrendelte a Miskolci járásbíróság annak a két férfinek a letartóztatását, akik a megalapozott gyanú szerint 300 millió forint összértékben elektromos és füstszűrős cigarettákkal éltek vissza, közölt a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MT-vel. A két gyanúsított konténerek bérbeadásával foglalkozott egy budapesti telephelyen, ahol június közepén egy hatósági intézkedés során az egyik konténerben 20 000 darab elektromos cigarettát és 5000 doboz füstszűrős cigarettát találtak, a termékek jövedéki adó és áfa vonzata 111 millió forint. A vádlottak cselekménye bizonyítottság esetén költségvetési csalás minősített esetének megállapítására alkalmas, amelynek büntetési tétele 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés. A szankció súlyossága okán a bíróság álláspontja szerint a két férfi esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, és tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a tanú befolyásolásával vagy tárgyi bizonyítási eszközök eltüntetésével veszélyeztetnék a bizonyítást, áll a közleményben. A bíróság egy hónapra elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását, a végzéssel szemben ők és védőik fellebbeztek. Végül az időjárásról. Holnap döntően derült lesz az ég, bár néha zápor, esetleg zivatar kialakulása még nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12 és 17 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 23-án kedden.
4: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Több mint 540 előadás és 127 ezer néző, valamint számos sikeres produkció tette színessé a Móricz Zsigmond Színház 2025-26-os évadát. 16. alkalommal rendezik meg a Szepesi György Bárzenész Fesztivált Egerben. Ízek varázsa és kézműves csodák várták a látogatókat hétvégén a Gyöngyösi Orci Kertben. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Több mint 540 előadás, 127 ezer néző és számos sikeres produkció tette színessé a Móricz Zsigmond Színház 2025-2026-os évadát, melynek záró ünnepségét a napokban tartották. A Nyíregyházi Teátrum országos viszonylatban is kiemelkedő eredményeket mutathat fel. Minden előadás teltházzal ment. Kirják Róbert, a színház igazgatója szerint az idei esztendő kihívásai ellenére is egy kiváló évadot tudhatnak maguk mögött.
2: Ha az egész évadot nézem, szinte minden előadásra mondhatom, hogy kiemelkedő volt, mert az össznézettségünk a 102%-ot elérte nagy színpadon a saját előadásainknál. De ha azt nézzük, hogy 547 előadás és 127 ezer néző egy évad alatt, szerintem ezeket a számokat se kell sokáig magyarázni. Külön-külön is, ha nézzük az előadásokat, csupa pozitív visszajelzés jött hozzánk, úgyhogy magasra tettük a lécet, bízunk benne, hogy a következő évadban ezt fogjuk tartani.
1: A színház egyik legnagyobb elismerését, a Móricz díjat, ezúttal Horváth Margit kaphatta meg, aki már 25 éve tagja a társulatnak. A színművész úgy fogalmazott, nagyon hálás az itt töltött elmúlt évtizedekért.
3: Maximálisan ők a családom. Ők azok, akik úgy ismernek, amilyen vagyok. Tehát minden rossz tulajdonságommal együtt is el is fogadnak. Tehát, hogy ez tényleg egy olyan közönség. Tehát 25 év, az nagyon sok idő. Nagyon. Ahogy elkezdtem, tulajdonképpen azért itt váltam prózai színésznővé is, ha mondhatom így. Tehát, hogy itt azért, igen, család, ez a legjobb szó rá.
1: A teátrum kulturális szempontból kiemelt szerepet tölt be a város életében. Dr. Kovács Ferenc polgármester a rendezvényen hangsúlyozta, a színház fontos találkozási pontot jelent mindenki számára.
4: A kultúra az önmagában az azonosságtudatunk szerves része, egy összekötő elem itt Nyíregyházán is. Na, ezen belül a színház meg évtizedek óta egy központi helyet foglal el. Azért is mondhatom ezt, mert jövőre 45. jubileumi évadja lesz az önálló társulatnak, és hát azért is, mert az eredmények, a számok is ezt igazolják. Nőtt a bérletesek száma, nagyon sok teltházas előadás volt, lesz is nyáron is, és ami külön jó, hogy a fiatalok közt is, hát sikeres a színház, jönnek, sok bérletes van, meg azon kívül is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen kulturális helyszín és egy találkozási pont is nekünk nyíregyházaiaknak.
1: A 16. alkalommal rendezik meg a Szepesi György Bárzenész Fesztivált Egerben július 6-a és 8-a között. A tervezett programokról Gonda László szervezőt, zongorista előadó művészt hallják.
5: Július 6-a és 8-a között találkozunk a közönségünkkel, várjuk sok szeretettel. Széchenyi utca 16 előtt a Krakerház, szabadtéren lesz, első esetén bent az épületben, és utána keddi napon szintén, szerdán viszont a Kisdobótéren fogunk találkozni. Viszont még néhány olyan dolog, hogy mindig voltak kiegészítő programjaink is, például volt fotókiállításunk, ültettünk fát Szepesi Gyuri bácsi emlékére, Szepesi György volt zeneiskola igazgató, volt mesterem, folyamatosan emlékszünk rá, és még egy dolog, hogy édesapám tavaly elhunyt, és ő is egy kiváló gitáros volt, Heves megyében jegyzett vendéglátós volt, tehát most már egy picikét az ő halála után összefonódnak ez a lelkület, Gyuri bácsira emlékezés, édesapámra emlékezés. Ez egy különleges volt már tavaly is, és azt gondolom, hogy az ő emlékét folyamatosan a városnak őrizni kell, olyan meghatározó egyéniség volt, nem csak a városban, hanem az egész Heves megyében, hogy ő biztos, hogy örökre fönn fog maradni, és ezért például fát ültettünk, emléktáblát helyeztünk el, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy egy könyv is jelent meg az ő életéről, a Fregoli sapka címen, és lesz a rendezvény nyitónapján, július 6-án lesz egy koszorúzás is, ahogy Gyuri bácsi lakott, ott egy emléktáblát helyeztünk el a Szálloda utcában, és 17 órakor azt majd megkoszorúzzuk.
1: Ízek varázsa és kézműves csodák voltak hétvégén a Gyöngyösi Orcikertben. Második alkalommal szervezte meg a rendezvényt a Mátra Kapuja Egyesület, ahol közel 40 kitelepülő árus és alkotó mutatta be termékeit, nem csak a környékről. Voltak, akik Balassagyarmatról, vagy éppen Erdélyből érkeztek. A rendezvény részleteiről Bús Árpád Zsoltot, az Egyesület elnökét hallják.
6: Tavaly indítottuk útjára az Ízek és kézműves csodák kampányát, így fogalmazok. Ennek keretében 12 helyi alkotót terveztünk bemutatni a social médiába, a mátrakapuja.hu-n kisebb-nagyobb interjú keretében. Olyan helyi alkotókat, mint például Molnári Baját szerintem nagyon sokan ismerik, Gyöngyösön korongozik, de kevésbé mutatja be a tevékenységét ezeken a felületeken. És amikor ezzel így elindultunk, és így bemutattuk, közzétettük, akkor rögtön jött az ötlet, de hogy jó lenne, hogyha személyesen is lehetne ezekkel az alkotókkal találkozni. És így tavaly augusztus elején megszerveztük a Mátra Múzeumban a Ízek kézműves csodák vásárát, ahol jelen voltak a helyi alkotók. És azt vettük észre, hogy nem csak 12 alkotót mutattunk be, hanem már a tavaly közel 20 kitelepülőnk volt, és lényegében innen indult az egész. Nagyon pozitív volt a fogadtatás az alkotók részéről is, de maga a városlakók részéről is. Tehát még mind a mai napig, és most például egy kis kulisszatitok, a mátrakapuja.hu-n kiírtuk, hogy egyébként epertermesztéssel sem foglalkozunk, méhészeti tevékenységgel sem, de szörpöket sem gyártunk, mert hogy mindenki elkezdte rajtunk keresni a terméket vagy az alkotót, most már az alkotók elérhetőségét is publikussá tettük az oldalon, úgyhogy valóban ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt, de maga a vásár után is mi rögtön eldöntöttük a tavaly, hogy ebből szeretnénk hagyományt teremteni, és idén is meg fogjuk szervezni, ami meg is valósult végül is. A helyszín az ugyanaz volt, időpontban különbözött, ugye a múzeumok éjszakájával egybekötve a két rendezvény egymással párhuzamosan, de mégis szorosan kapcsolódva szerveztük meg. A közel 20 kitelepülőhöz most azt mondom, hogy közel 40 kitelepülőnk volt az idén. Különböző helyszínről érkeztek, ugye a Balassagyarmatot, vagy akár Csíkszeredából itt volt egy csoki készítő hölgy. Valóban azt látom, hogy országhatáron túlról, megyehatáron túlról is érkeztek Nógrád megyéből, 60-ból, Boldogról, és ezt így jó volt látni. Más volt, annyiban volt másabb idén, nem csak az, hogy koordinálni kellett a több kitelepülőt, hanem sokkal színesebb volt, én azt gondolom, mind a kézműves alkotók részéről a felhozatal, ékszerek, bögrék, táskák, kézműves termékek, de mind a gasztronómiai élmények is, tehát most lehetett csilit kóstolni, fűrtojásból készült különböző kuriózumokkal voltak kint kitelepülők, szörpök, teafüvek, tehát én azt gondolom, borok, tehát hogy valóban szélesedett a paletta ilyen értelemben.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tennyek Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jamarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból az elmúlt hétvégén az Egri Bazilikában. A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott, az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe ez, Isten iránti hálával van tele a szívünk, hogy adott nekünk egy papot és két diakónust. Tennyekések köszöntötte a családtagokat is, akik eljöttek Lengyelországból és Budapestről. Az evangéliumot követően a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium előjárói szólították a szentelendőket, és tanúsították, hogy méltóak a szolgálatra. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is, az érsek megköszönte az érseki papnevelő intézet és a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium, valamint a hittudományi főiskola rektorának és előjáróinak, a spirituális atyáknak, a tanároknak, valamint a szentelendők hivatásában szerepet játszó minden papnak és Krisztus hívőnek jó példáját, imádságát és áldozatát. A szentelendők annak jeléül, hogy kizárólag Istennek akarnak élni és meghalnak a világnak, arcra borultak az oltár előtt. Tenyek Csaba érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta át a Krisztustól kapott szerpapi és áldozópapi hatalmat és küldetést. Az egyházmegye papjai pedig kézrátétellel fogadták be az új áldozópapot az egyházmegye papi közösségébe. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. A szertartást élőben közvetítette rádiónk, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján, ahol így visszanézhető. Lezárultak az Egri Andrássy György Katolikus Középiskola külső felújítási munkálatai. A tanév utolsó napján rövid ünnepség keretében adtak hálát az intézmény pedagógusai és diákjai a megszépült épületért. Rozmán Évát, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium igazgatóját hallják.
8: 1921-ben az akkori egri érsek, Szbrecsányi Lajos érsek alapította a mi iskolánkat. 31 diákkal és 5 tanárral a liceum épületében kaptak 2 tantermet, és ott kezdték meg a tanítást. Az egyik a osztályterem volt, a másik pedig a tanári. Az ott folyó szakmai munka, kimagasló szakmai munka országos elismerést hozott ennek a képzésnek nagyon gyorsan. Ennek következtében nőtt a diákok létszáma évről évre, hamar kinőtték a liceumban kapott termeket.
7: A jelenlegi iskola 1927-ben készült el az Angol Kisasszonyok Lánynevelő Intézetének bővítésével. 100 év után az Egri Főegyházmegye támogatásával sor került az épület egységes külső megújulására, a homlokzat, valamint a tetőszerkezet felújítására. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke.
9: A legfontosabb egy iskolának a lelke, az, hogy Krisztus jelen van-e. Krisztus nem tudjuk külső eszközökkel bevinni, hanem a szívünkben, a lelkünkben, a hitünkben jelenítjük meg. Én tudom és tapasztalom is, most már 4 éve itt folyamatosan, hogy Krisztus jelen van ebben az iskolában, az oktatók, a nevelők, a dolgozóknak a hitében, értékrendjében, példájában, és nem utolsó sorban, kedves diákok, a ti őszinte istenkeresésetekben és lelkiismeretes tanulásotokban, munkátokban.
7: Beszéde végén Lóczi Tamás az iskola tárgyi és szellemi értékeinek megbecsülésére hívta a tantestületet és a diákokat, majd megáldotta az épületet. Az Egri Főegyházmegye támogatásával került sor tehát az 1927-ben épült iskola homlokzatának, valamint tetőszerkezetének felújítására. Háladó ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek és az Egri Főegyházmegye papjai Kladiva Imre pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából, az Eger Lajosvárosi Szent Lajos Király templomban tegnap. A szentmise kezdetén Kósede plébános hálát adott a teremtőnek az ünnepeltért, valamint köszöntötte a gyémántmisés jubiláns 102 éves édesanyját, aki szintén részt vett a szertartáson. Ezután az Eger Lajosvárosi plébánia egyházközségének tagjai, fiatalok és idősek egyaránt köszöntötték az ünnepeltet. Majd Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa tolmácsolta 14. Leópápa apostoli áldását, ezt követően a jubiláns megáldotta a gyémántmisés kelyhet és paténát. A szentbeszédet Kovács József Krisztián Jásza alsó szentgyörgyi plébános mondta, akinek pappá szentelése után Imre atya principálisa volt, káplánként Jásza Pátin 4 évig szolgálhatott mellette. A jubileumi szentbeszéd felidézte Klavida Imre atya életútját, aki 1942-ben Besenyőtelken született mélyen vallásos családban. Gyermekkorát a család kitelepítésének nehézségei is meghatározták. Tanulmányait a Szentendrei Ferences Gimnáziumban és az Egri Hittudományi Főiskolán végezte, majd 1966. június 19-én szentelték pappá. Káplánként több településen szolgált, majd plébánosként Abátszalókon, Jásza Alsó Szentgyörgyön és Jászapátiban végzett áldozatos lelkipásztori munkát. Emellett esperesi feladatokat is ellátott, számos káplán papi hivatásának kibontakozását segítette, és jelentős szerepet vállalt templomok, egyházi épületek felújításában. A szónok a gyémánt szimbolikájával párhuzamba állítva a papi hivatás megtörhetetlenségét, tisztaságát és hűségét emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a pap legfontosabb feladata embernek lenni az emberek számára, Krisztus hiteles tanújaként szolgálni, valamint imádságban hordozni az egyház és a jövő papi hivatásainak ügyét. A hiteles papi élet nem önmegvalósítás, hanem önátadás, amelynek középpontjában mindig Krisztus áll, mondta. A Szentbeszéd külön kitért a papi hivatás felelősségére és hitelességére. Elhangzott, hogy a papok életére az emberek mindig figyelnek, ha a hibák gyakran nagyobb nyilvánosságot kapnak, mint a csendes áldozatos szolgálat. Éppen ezért a lelkipásztornak szavaiban és tetteiben egyaránt Krisztust kell képviselnie, hiszen szolgálata nem önmegvalósítás, hanem küldetés. Kovács József kiemelte, 60 évvel ezelőtt Krisztus Imre atyát is kiválasztotta és meghívta a papi szolgálatra, és ő igent mondott erre. Imre atya azóta számos közösségben, családban és élethelyzetben vált Krisztus küldöttévé, legyen szó a szentségek kiszolgáltatásáról, hitoktatásról, vagy a mindennapi emberi kapcsolatok ápolásáról. A jelenlévők nevében úgy fogalmazott, sokak számára ő volt az az ember, akit Krisztus küldött közéjük, hogy szolgálatával, példájával és jelenlétével kísérje őket életük útján. A jubileum alkalmat adott arra is, hogy a jelenlévők imádságban hordozzák a papokat, szerzeteseket és a jövő hivatásait. A szónok hangsúlyozta, Krisztus egyháza mindenkorban új munkatársakat hív szolgálatába, ezért a papi hivatásokért mondott ima a jövő építését is jelenti. Különösen megható pillanat volt, hogy az ünnepségen jelen lehetett Imre atya 102 éves édesanyja is, aki 60 évvel fia pappá szentelése után ismét részesülhetett papi áldásában. A szónok ezt a találkozást Isten különleges kegyelmének nevezte. A Szentbeszéd végén egy tanulságos történet hangzott el arról, hogy minden embernek azzá kell válnia, amire Isten meghívta. Ahogyan az árvácska virág nem akar más lenni, mint aminek teremtették, úgy Imre atya is hűséges maradt papi hivatása az egész életében. A közösség hálával mondott köszönetet Imre atyának 6 évtizedes szolgálatáért, hűségért és példamutató életéért, kérve Istent, hogy továbbra is tartsa meg őt erőben, egészségben és szeretetben. Kladiva Imre atya meghatottan mondott köszönetet a szeretet és az elismerés számos megnyilvánulásáért. Kiemelte, hogy mindenek előtt Istennek ad hálát a papi hivatásért és a mögötte álló 60 év kegyelmeiért. Az ünnep végén gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlévőket, majd szeretett vendégséggel zárult a program. Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, június 25-én, csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebészenkúti nemzeti egyhelyen. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kós Ede egri cigánypasztorációs referens atya tanítását és elmélkedését hallgathatják meg a jelenlévők 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei szentírási mottoja az kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délután 00:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozáson is részt vehetnek. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a részvevő zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorát tekinthetik meg. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a ciszterci templomban majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Nagy Dominik távozik a Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapatától. Az Újpest FC idegenben 5-2-re legyőzte a Nyíregyházát a férfi futsal NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén, így az újpestiek szerezték meg a bajnoki címet. Sárváron a Magyar Fürdőszövetség közgyűlésén mutatkozott be a Kazincbarcikai vízi komplexum. Két padel és két padból pályával gazdagodott a Debreceni Egyetem. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Nagy Dominik távozik a Nyíregyháza Spartacustól. A labdarúgó szerződése nyáron lejár, melyet nem hosszabbítanak meg a felek. A tízszeres magyar válogatott játékos 2023-ban érkezett a Sparihoz, és meghatározó tagja volt az NB2-ben bajnoki címet szerző együttesnek. Sok emlékezetes gólt szerzett, volt, hogy a középkezdés után félpályáról talált be, és összesen 76 mérkőzésen lépett pályára nyíregyházi mezben, melyeken 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. A másodosztályban 11 találatával és 10 gólpasszával oroszlán részt vállalt a feljutásból. Az Újpest FC idegenben 5-2-re legyőzte a Nyíregyházát a férfi futsal NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén, ezzel 3-1-re nyert az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, és megszerezte a bajnoki címet. Lovas Norbertet, a nyírségiek vezetőedzőjét hallják.
2: Mindig a meccs hatása alatt vagyok, és nem szeretnék most így értékelni, inkább csak nagy köszönetet szeretnék mondani a játékosaimnak. Igazi hősök voltak. Hosszú volt a szezon. Nagyon nagy gratula nekik, mert rengeteg olyan dolog volt, amit kívülállók nem tudnak, de igenis megcsináltuk ezt az ezüstöt, és nagyon gratulálok nekik. Az előbb kihagytam a legfontosabbat, a közönséget. Nagyon köszönjük nekik, mert hatalmas élmény volt, és nagyon sok feszültség van bennem. Persze a jövőt azt tervezzük, csináljuk, jövőre megnyerjük, ennyit tudok mondani.
1: Most pedig Németh Pétert, az Újpest vezetőedzőjét hallják.
3: Nagyon sokat dolgoztunk érte, és hogy összeállt a taktikai rész is, fizikális rész is, illetve elkezdtünk hinni benne, és ez a mai napon is megmutatkozott.
1: Sárváron a Magyar Fürdőszövetség közgyűlésén mutatkozott be a Kazincbarcikai vízi komplexum. A rangos szakmai szervezethez Kazincbarcika is csatlakozott, az erről szóló nyilatkozatot Szitka Péter polgármester írta alá a kétnapos eseményen. A rendezvényen az ágazatban dolgozó szolgáltatók közti tapasztalatcserére is lehetőség nyílt. Kántás Zoltánt, a Magyar Fürdőszövetség elnökét hallják.
4: Azért is bír különös jelentőséggel a mai időkben egyébként ennek a szövetségnek a munkája, mert az elmúlt 30-35 évben létrehozott, és az elmúlt évekig egyébként hatályban lévő jogszabályok teljesen átalakultak. Gyakorlatilag a nulláról egy teljesen új jogszabályi környezet alakult ki a létesítéshez is, és a működéshez is, és különösen egy új tag számára, akinek ráadásul egy vadonatúj létesítménye van, azt gondolom szakmailag mindenképpen tudunk olyan iránymutatásokat, illetve szakmai támogatást nyújtani, ami a biztonságos létesítmény üzemeltetés mellett egy olyan létesítmény gazdálkodáshoz a kapcsolódó kérdéskörben is tud támogatást adni, ami egyébként az üzemeltetők számára az egyik legnagyobb kihívást jelenti.
1: A szakmai szervezet évtizedek óta nyújt érdekképviseletet tagjai számára, lehetőséget biztosít arra is, hogy a tagok az ágazat működésével, a fürdők üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseiket megvitassák és tapasztalatot cseréljenek. Az elnök hozzátette, az elmúlt időszakban számos esetben tudott érdekérvényesítő szerepével fellépni a szövetség, amikor akár egyes tagoknak tudtak szakmai segítséget nyújtani, vagy általában véve a közösség érdekeit tudták képviselni a döntéshozó szerveknél. A testületi ülés előadásokkal kezdődött, szó esett a hazai fürdők digitális megújulási lehetőségeiről, a turisztikai szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi feltételekről és tervezési megoldásokról is. A rendezvényen a vízi komplexum szakmai vezetői is részt vettek. Halász Bélát, a Kazincbarcikai vízi komplexum műszaki divízió vezetőjét hallják.
5: Nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk a Fürdőszövetség konferenciáján, hiszen ez konferencia is, nem csak közgyűlés. Hát itt a tagfelvétel mellett szakmai tapasztalatcserére is van lehetőség. Különösen fontos ez, hogy a jogszabályoknak való megfelelés mellett a műszaki működésünk is meglegyen támogatva, és nálunk nagyobb, vagy belünk azonos méretű fürdők tapasztalatait is be tudjuk építeni a hétköznapi munkánkba. Különös tekintettel igaz ez mondjuk a vízminőségre, vagy akár a takarítás és a tisztítás technológiai lépéseire.
1: A program tisztújítással és az új belépők felvételével folytatódott. Kazincbarcika önkormányzata már korábban jelezte belépési szándékát a szervezetbe. Beke Tibort, a Vízi Komplexum igazgatóját hallják.
0: Magyar Fürdőszövetség az a fürdőket és úszodákat üzemeltető szakemberek szakmai szövetsége, és mint ilyen minden a szakmához tartozó jogszabállyal, szabályozással tisztában van, tehát gyakorlatilag azért fontos, hogy belépjünk ebbe a szövetségbe, hogy minden olyan információval, amivel ez a szakma kell, hogy rendelkezzen, ezt a barcikai szakemberek is megkapják. Másodszorban pedig nagyon fontos, hogy készülünk egy strandfejlesztésre. Ez a strandfejlesztés nagyon sok olyan szakmai kérdést vet föl, amiben az itt kialakuló kapcsolatrendszerrel, szakmai kapcsolatokkal nagyon sok segítséget tudunk kapni a szövetségtől.
1: A közgyűlésen a szakmai szervezet új belépőjeként Kazincbarcika is bemutatkozott. A várost és a vízi komplexumot bemutató prezentációjában Szitka Péter polgármester ismertette, hogyan vált Kazincbarcika iparvárosból élményvárossá. Mint fogalmazott, a sport Kazincbarcikán közös nyelv, közösséget épít, városképet formál és jövőt rajzol. Ennek a gondolkodásnak lett az egyik legfontosabb eredménye a vízi komplexum megvalósítása is. A létesítmény új városi minőséget jelent. Sport, egészség, közösség és pihenés egy helyen. Egyszerre szolgálja a versenysportot, az utánpótlást, a családokat és a rekreációt. A város jelenleg egy olyan stratégia fejlesztésen dolgozik, amely minőségben, élményben és szemléletben is méltó folytatása lehet a vízi komplexumnak. Szitka Péter polgármestert hallják.
6: Volt egy nagyon elavult úszodánk, és mertünk egy nagyot álmodni, és azt mondtuk, hogy egy vízi komplexumot építünk, ami egy olyan attrakciója lesz a városnak, amelyet el tudunk akár ide is hozni önök elé. Aminek a különlegessége az, hogy a Bükk lába és maga a város találkozásánál van ez a gyönyörű komplexum, aminek gyakorlatilag most két üteme készen van, és ott a mellette lévő zöld felületen majd egy strandfejlesztés is az éven a tervezése elindul, és remélem azt, hogy majd az elkövetkezendő alkalommal magának ennek a strandfejlesztésnek és a megvalósulásának az eredményeiről is be tudunk számolni.
1: Két paddal és két padból pályával gazdagodott a Debreceni Egyetem. Bács Zoltán kancellárt hallják.
7: A végső döntés az néhány évvel, 3-4 évvel ezelőtt született meg, és aztán a elhelyezés megtalálása, a tervezés, a közbeszerzés, a kivitelezés folyamata egészen idáig tartott, de most nagyon örülünk neki, hogy ez a két pádelpálya meg kiegészülve a helyet is figyelembe véve két padból pályával, ami szintén ritkaság, Magyarországon is, de Debrecenben nincs is másik ilyen pálya. Nem elsősorban a versenysport miatt hoztuk létre ezt az infrastruktúrát sem, hanem azért, hogy az egyetemi polgárság, és ha van idő, van kapacitás a város polgársága, és tudja ezt használni, azt hiszem, hogy nagyon szép minőségben és szép környezetben jöttek létre ezek a pályák, elsősorban ahogy mondtam, az egyetemi polgárok számára. Teniszcsarnok portáján lesz hozzá ütő, labda, de megfelelő cipő is kell, ugyanolyan cipő, mintha a teniszcsarnokba mennénk, fehér talpú, nem koszoló cipő, és aztán bevezető lesznek azok a használati és pályarendszabályok, amely alapján a továbbiakban lehet ezeket használni, feltehetően este 10 óráig, ahogy a teniszcsarnok is működik.
1: A paddal és a padból pályákat a sportszakos hallgatók mellett az egyetemi testnevelés keretében is használják majd a diákok, emellett az intézmény munkavállalói, valamint a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogram számára is rendelkezésre állnak. A Böszörményi úti kampuszon a teniszközpont mögött megépített pályák fennmaradó szabad kapacitására a nyártól működő új online pályaregisztrációs rendszeren keresztül lesz mód foglalásra. Addig is a megszokott módon a Sporttudományi Koordinációs Intézeten keresztül tudnak időpontot egyeztetni a pályahasználatára az érdeklődők. A tenisz és a fallabda, azaz a squash elemeit ötvöző paddelt általában négyen játsszák egy üvegfalakkal és kerítéssel körülvett pályán, ahol a falak is a játékrész részei. A speciális lyukacsos ütővel játszott és a teniszhez hasonló pontozású sportág népszerűségének egyik titka, hogy rendkívül könnyen tanulható. A pádból a lábteniszhez hasonló, a futball, a squash, a röplabda és a tenisz ötvözete igazi látványsport. 21. századi sportélmény. A Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója Balog László szerint a pádból pályák is nagyon nagy népszerűségnek örvendenek majd, hiszen a felnőttek mellett a DEAC regionális tehetségközpont programjának körülbelül 650 utánpótlás korú focistája edzései mellett biztosan nagy megelégedettséggel használja majd azokat. Balog Lászlót hallják.
8: Bármiféle előképzettséggel vagy előképzettség nélkül gyakorlatilag minden életkorban még kisebb mozgásszervi problémákkal is rendkívül sokan tudják használni a páddel, tehát nagyon nagy volt az igény, és hát ez szült azt, hogy végül ez a fejlesztés ez megvalósult. Mivel az egyetemnek nagyon összetett a sportökoszisztémája, ezért egy ilyen létesítmény használata is összetett. Megvannak a prioritások, vagy a sorrend a szabad kapacitást illetően. Ugye hát azért most van 990 sportszakos hallgató a Debrecen Egyetemen, testnevelő, gyógytestnevelő tanár, rekreáció, illetve most sportszervező szakos hallgatók, akinek a képzésük része az ütősport, így a pádel is, tehát ők biztos, hogy használják. Aztán fél évente van 5500 hallgató, akinek egyetemi testnevelést tartunk és szervezünk. Pádel meg fog jelenni a következő fél évtől a választható egyetemi testnevelés kurzusok között. Biztos, hogy nagyon nagy igény lesz rá, de itt épült két darab pádból pálya is, ami a lábtenisznek, a squashnak, a pádelnek és a röplabdának a keveréke. Szerintem ez is nagyon-nagyon népszerű lesz. Nagyon sok gyermek utánpótláskorú focista van, felnőtt is nyilván, de hát van kb. 650 gyermek a DEASZ regionális tehetségközpont programjában. Tehát ők, akik többnyire itt edzenek, őknek biztos, hogy nagy élménnyel és nagy szeretettel, reméljük, nagy megelégedésre fogják használni ezt a pádból pályát is.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Andornaktájai Egyházközség ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz.

0: Atyán, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra a nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk

0: Ráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.

0: Márián. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel berítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostorozta.
1: A

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben imádkozzunk egy beteg édesapa gyógyulásáért, ugyanebben a tizedben egy beteg sikeres műtétjéért és felgyógyulásáért imádkozzunk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.

Amen. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak. Asszony

Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak,

0: Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszony.

Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztál.

A kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.

kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.

0: Mária kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: A

0: betegeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy család egészségéért, testi-lelki békességükért kérjük a szűzanya oltalmát. Ugyanebben a tizedben kérjük a szűzanya közbenjárását egy kórházban fekvő beteg édesapa gyógyulásáért, állapotának javulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Az

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.

0: Mária. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszony

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.

0: Az ötödik tizedben egy 98 éves hallgató hálát ad a szűzanyának az eddigi segítségéért, és kéri további oltalmát életére, egészségére, valamint kéri a szűzanya közbenjárását, hogy távoli családtagjai közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék Istent, és befogadják az ő végtelen szeretetét. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanyának az eddigi segítségét, és kéri további gyógyító erejét testi-lelki egészségéért, és édesanyja fájdalmainak enyhítéséért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket,

0: Ments meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Az

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszony.

0: Aján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: szívben azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzérimádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Andor Naktájai Egyházközség ima csoportjával imádkoztunk együtt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A gyermeknyár a Vatikánban elnevezésű táborban résztvevő gyermekekkel, fiatalokkal és csoportvezetőkkel találkozott 14. Leó pápa hétfőn a 6. pálteremben. A gyerekek a mobiltelefon helyes használatáról és az utazásairól is kérdezték a pápát. Nagyon fontos megtanulni párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól érezni magunkat egymás társaságában, együtt játszani és együtt imádkozni is, mert még ha a Szentírás és néhány imádság ott is lehet a telefonunkon, Isten nem a mobilt, hanem a szívünket, az életünket akarja látni, mondta el többek között a Szentatya. Átadták a hajdúdorogi főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón. Az ingatlan kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenése és feltöltődése. Az épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek évfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddéjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Zalai térségben összesen 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. A korlátozás összesen 18 000 fogyasztót érint, Zalacsány és Kehida-Kustány esetében nyaralóvezeteket is, ismertette Arnhoffer András. Azt mondta, több mint 40 éves szakmai tapasztalat alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra. Az országgyűlés döntött, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Két új Gripen vadászbombázó repülőgéppel bővült a Magyar Honvédség légiereje, azokat délután fogadták hivatalosan Kecskeméten, ezzel 18-ra nőtt a Honvédség Gripenjeinek száma. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is ugyanilyen mértékben módosult. A kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt a monetáris politika mozgástere, fejtette ki az MNB elnöke. Varga Mihály azt mondta, a közel-keleti helyzet rendeződésével a globális környezet javult, belföldön a kockázati felárak továbbra is alacsonyak, részben az uniós forrásokról szóló megállapodásnak köszönhetően. Narancssárga színű lett a Szinva-patak egy része Miskolcon. A katasztrófavédelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott. Tóth Szánta József soron kívüli vizsgálatot kért, a közvéleményt arra kéri, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat. Végül az időjárásról, döntően derült lesz majd az ég, kis eséllyel még néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Kafasso Szent József. 1811. január 15-én született Castelnuovo d'Asti-ban, Torino mellett. Meghalt 1860. június 23-án Torinóban. József jómódú földművesek gyermeke, magasabb iskoláit Chieriben végezte. Kezdetben sokat szenvedett kis termete és pópja miatt tanulótársaitól. De hamarosan már a tenyerükön hordták változatlan jósága és kedvessége miatt. Szeminarista korában kitörölhetetlen nyomot hagyott a 12 éves Boszkó János lelkében következő mondásával. Aki pap lesz, az eladja magát az Úrnak, mert nem vonza semmi a világon, csak Isten nagyobb dicsősége és a lelkek üdvössége. Így érthető jelszava is, szenté lenni, hogy az égbe jussunk, és lehetőleg sok lelket magunkkal vigyünk. 1833-ban szentelték pappá. Papi kiképzését Torinóban tökéletesítette. De a püspöki szeminárium és az egyetem szelleme nem lelkesítette. A janzenizmus rigorizmusa és az államegyház voltak itt az uralkodó eszmék. Szellemi és lelki otthonra az Assisi Szent Ferenc templom papi konviktusában talált. Az intézetben különböző egyházmegyékből származó, mintegy 60 pap tanult. Itt nem a janzenizmus félelme és szűkkeblősége uralkodott, hanem szalézi Szent Ferenc szelleme. Mindenütt halálos bűn szimatoló erkölcsi rigorizmus helyett Liguri Szent Alfonzot követték. Az állami abszolutizmussal szemben pedig, amely az egyházat gúzsba kötötte, beavatkozva működésébe, a szabadság alapelveit képviselték. Giuseppe Cafasso a kitűnően befejezett tanulmányok után az erkölcstan tanára lett. 1848-tól az intézet rektora. A papság legveszélyesebb ellenségének az evangélium szellemével ellenkező világiasságot gondolta. Nem volt könnyű dolga. A forradalom éve volt ez, és a korszak általában csupa politikai magas feszültség. Papjai teljesen különböző politikai meggyőződést vallottak, de mivel mindig csak Istent és a lelkeket kereste, sikerült őket egy szívvé lélekké forrasztania. Ehhez nagyban hozzásegítette, hogy a legnehezebb helyzetekben is megőrizte Istenben gyökerező nyugalmát. Egész lénye csupa jóság és szeretet volt, barátságos jó akaratot és örömet sugárzott. Cafasso áldásos tanítói és nevelői tevékenysége a tehetséges papok egész nemzedékét ajándékozta egyházmegyéjének. Legfontosabb küldetése mégis talán a lelkivezetés volt. Hosszú órákat töltött naponta a gyóntatószékben. Nagy jósággal közölt tanácsai nehéz ügyekben felsőbb megvilágosításra engedtek következtetni. 20 évig volt Don Bosco lelkivezetője. Don Bosco sokszor ismételte: mindent neki köszönhetek. Atyám, tanácsadóm, vezetőm és segítőm volt. És a szaléziak első püspöke Caiero bíboros kijelentette: Don Bosco erényei és bölcsessége Don Cafasso dicsősége. Különös együttérzést tanúsított a rabok iránt. Sokszor látogatta őket és küldte papjait látogatásukra. Az elítéltek szeretete miatt sokszor akasztófa papnak nevezték. 68 halálra ítéltet kísért utolsó útjára. Olyan jól elkészítette őket a halálra, hogy egytől egyig nyugodtan, Isten akaratával teljesen megbékülve haltak meg. Sokszor hallották ismételgetni, a vesszőhelyről visszatérve: hála Istennek, megint egy lélekkel több van az égben, aki értünk imádkozik. Ha valaki ezen csodálkozott, ezt válaszolta: igaz, sokat vétkeztek, de a vezeklés, a bűnbánó lelkület, amelyel tettei kiengeszteléséül a halált elfogadták, mindennek nem lenne nagy értéke Isten előtt. Meg vagyok győződve, hogy az ilyen emberek részére nem szükséges a tisztító tűz. Szívesen nevezte őket akasztott szentjeinek, és közben járásukért fohászkodott hozzájuk. Tőle származik ez a csodálatos ima: Istenem, már most teljes megadással és készséggel elfogadom a halál bármely nemét kezedből, úgy, ahogy azt nekem szántad, minden félelmével, kényával és gyötrelmével együtt. Tüdőgyulladás ragadta el 1860. június 23-án Torinóban. Mindössze 49 éves volt. Don Bosco első életrajzírója kijelenti. Azt hiszem, a szentek között is nehéz valakit találni, akiben bölcsesség, emberi tapasztalat, nagy lelkűség, erősség, mértéktartás, Isten dicsőségért és a lelkekért égő buzgalom úgy egyesült volna, ahogy Don Cafasso lényéből kisugárzott. Az egyház 1925-ben boldoggá, 1947-ben szentté avatta.

0: menekülés az Úrhoz. Beszép a régi kép, a tiszta. Beszép volt a világon élni. Beszép volt az a lázadó, mégis uras, szent össze-vissza. Imádkozni is tudtunk néha, de mindenképp istené voltunk. Nem akartan és nem tudón legbőszebb óránk se volt léha. Beszépeket elhittünk akkor, és a poklot hogy elfeledtük, és most a pokol muzsikál. Fülünkben száz és szörnyű akkord. Megszakadt szép imádkozásunk, pedig valahogyan van Isten, nem nagyon törődik velünk, de betakar, ha nagyon fázunk. Imádkozzunk, hogy higgyve higgyünk, van Isten, de vigyázz magára. Van Isten, stán éppen olyas, kienekben valaha hittünk. Adjuk neki hittel magunkat. Ő mégiscsak legjobb kísértet. Nincs már semmi innivaló. Higgyünk hát, a van, vagy nincs Úrnak. Mert ő mégis legjobb kísértet. S mert szörnyűséges, lehetetlen, hogy senki vagy emberi az élet. Az élet. Az élet.
1: Ady Endre Menekülés az Úrhoz című versét Kálai Ferenc mondta el. Ady 1877-ben született Érmincenten. Iskoláit Nagykárolyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904-ben utazott először Párizsba, ott ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, majd egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb kötete a Halottak élén címmel. Ady 1919-ben hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Az örök béke hirdetője. Mennél hangosabban káromolják azt a nevet, amelyben egyedül van üdvösségünk, annál hangosabban és annál nagyobb örömmel valljuk. Benned lakozik az Istenség teljessége. Neked szólnak a karácsonyi harangok, neked újonganak a gyermekszívek, előtted hajoljon meg minden térd, téged valljon meg minden nyelv. Te vagy mindenkor sarokköve, minden világosságot kereső fényessége, minden éhező eleven kenyere, az örök béke hirdetője. Te vezesd mindazt, ami békétlen, Isten békességére. A szeretet kötelékével fűzd össze mindazokat, akik idegenek lettek egymás számára. Engeszteld ki egymással mindazokat, akik ellenségesek lettek. Add meg nekünk a békét.

0: Múzsa. Kultúra és közösség.
1: 19 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddéjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Zalai térségben összesen 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. A korlátozás összesen 18 000 fogyasztót érint, Zalacsány és Kehida Kustány esetében nyaralóvezeteket is, ismertette Arnhoffer András. Azt mondta, több mint 40 éves szakmai tapasztalat alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra. Az országgyűlés döntött, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket. Épp 2010 és 2021 között volt a legjobb a V4-es

0: együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindulnak, szavai szerint. Két új Gripen vadászbombázó repülőgéppel bővült a Magyar Honvédség légiereje, azokat délután fogadták hivatalosan Kecskeméten, ezzel 18-ra nőtt a Honvédség Gripenjeinek száma. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is ugyanilyen mértékben módosult. A kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt a monetáris politika mozgástere, fejtette ki az MNB elnöke. Varga Mihály azt mondta, a közel-keleti helyzet rendeződésével a globális környezet javult, belföldön a kockázati felárak továbbra is alacsonyak, részben az uniós forrásokról szóló megállapodásnak köszönhetően. Narancssárga színű lett a színvapatak egy része Miskolcon. A katasztrófa védelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott. Tóth Szánta József soron kívüli vizsgálatot kért, a közvéleményt arra kéri, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat. Ukrajna kezd fölénybe kerülni a harctéren, a levegőben és a tengeren is, jelentette ki a védelemért és űrpolitikáért felelős uniós biztos. Eközben az ukrán drónok megállították az orosz szárazföldi előrenyomulást és súlyos zavarokat okoznak az orosz logisztikában, tette hozzá Andrius Kubilius. Rekordmennyiségű 19 millió hordonyi kőolajat szállítottak át egy nap alatt a Hormuzi szoroson, írt az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump jelezte ugyanakkor, hogy amennyiben szükségessé válnak, készen állnak ismét beavatkozni. A belga hatóságok egy napra érvényes vízumot adtak egy 5 fős tálib küldöttségnek, amely az Európai Bizottsággal folytatandó megbeszélésekre érkezett Brüsszelbe. Ez a terv hetek óta vitákat váltott már ki. Migránsok Afganisztánba történő visszaküldéséről szóló egyeztetésekről van szó. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz majd az ég, kis eséllyel még néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az Érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
4: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Megtartották tanévzáró ünnepségüket az Egri érseki papnevelő intézet, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium, valamint a hittudományi főiskola előjárói és növendékei június 18-án. Az ünnepségen Dolhai Lajos, a hittudományi főiskola rektora köszöntötte a megjelenteket, őt hallják most.
5: Munkás hétköznapokból csak néhány fontos eseményt szeretnék most kiemelni. Mindenekelőtt az intézményi akkreditációt, amely tavaly kezdődött, és a MAB 2026. január 30-án keltezett határozatával befejeződött, ami konkrétan azt jelenti, hogy főiskolánk 2030-ig megkapta az állami akkreditációt. Azután mindnyájan látjuk, hogy a Szent János ház felújítása befejeződött, és az épület bebútorozása folyamatban van. Kispapjaink hagyományos éves nagy kirándulása helyett az érseki papnevelő intézet növendékei ebben az évben a csíksomlyói zarándoklaton vettek részt, és találkoztak a gyulafehérvári szeminárium növendékeivel és tanáraival. Istennek legyen hála, ebben a tanévben semmi rendkívüli esemény nem történt. Ennek is örülhetünk, mert mostanában nagyon sokféle botrányos eseményekről hallunk és olvasunk. A kispapok létszáma nem változott, és reméljük, hogy ez a tanév is segítette őket a papság felé vezető úton. Nem rendkívüli esemény, de mindnyájunkat érint, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar döntése alapján dr. Rass Csaba atya a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológiai karán az Ószövetségi Tanszék professzora, illetve új vezetője lesz. A tanulmányi eredményekről szóval szeretném kihirdetni, hogy Fodor András az első fél évben és második fél évben, Osztia Gergely pedig a második fél évben kitűnő lett. De az első és második fél évben öten is voltak olyanok, akiknek az átlaga mindkét fél évben 4,5 fölött volt, és így a jövőre telekesi ösztöndíjat is kaphatnak. A jövő tanévi köztársasági ösztöndíjra a tanári kar döntése alapján Besenyei Bencét fogjuk felterjeszteni. Annak is örülünk, hogy az elmúlt tanévben ami kis hittudományi főiskolánknak kereken 100 beiratkozott hallgatója volt. Jó, ha tudjuk, hogy a világi Krisztus hívők közül 10 katekéta alapszakon, 9 a hittanárnevelő mesterszakon, a 2 féléves katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésen végzettek közül pedig 18-an fognak diplomát kapni a június 27-i diplomaosztó ünnepségen. Összesen 38-an fejezik be tehát nálunk tanulmányaikat ebben az esztendőben. Azután a rektor asszony jelenlétében szeretném elmondani azt is, hogy a közös kántorképzésünk ebben az esztendőben meghozta az első gyümölcsét. És július 3-án 5 személynek adhatunk át kántori diplomát. A felvételi vizsgán 7 személyt tudtunk felvenni a következő esztendőre. Kedves kispapok, minden latin szentmise végén halljuk, ite missa est. Szentmise véget ért, menjetek, küldetéstek van. A másik magyar szövegváltozat szerint a szentmise véget ért, menjetek, békével szolgáljátok Istent és embertársaitokat. A tanév utolsó buzdításaként én pedig azt szeretném mondani, a tanév véget ért, menjetek, küldetéstek van. Mert a pappá formálódás egyesztendeje nem fejeződik be a Te Deum napján. A nyár, a vakáció is hozzátartozik a papképzéshez. Nem csak arra gondolok, hogy a pasztorális képzéshez, a gyakorlati képzéshez hozzátartoznak a különböző nyári gyakorlatok, a hittantáborok és a plébániai gyakorlat. Többről van szó. Arról van szó, hogy a nyáron a családi környezetben, ismerőseink és barátaink körében, saját egyházközségünkben is van küldetésünk. Mégpedig az, hogy tanúságot tegyünk a hitünkről és az Istennek szentelt életformánkról. Pál apostol figyelmeztetése szerint mindig Krisztus küldetésében járunk, Isten maga buzdít általunk. Gondoljunk azután arra, hogy a megváltó Jézus nem csak mennybe menetele előtt adott küldetést az apostoloknak, hanem már nyilvános működése idején is szétküldte őket az evangélium hirdetésére. Lukács evangélista elég részletesen leírja, hogy azok az apostolok, akik kezdetben csak hallgatták és kísérték Jézust, már Jézus nélkül is útra keltek. Jártak faluról falura, hirdették az Isten országának evangéliumát, meggyógyították a betegeket, és kiűzték a megszállottakból a gonosz lelkeket. Azután gondoljunk csak arra, hogy a szamáriai asszony alig, hogy befejezte a Jézussal való beszélgetését, szinte rögtön misszionárius lett. És az evangélium szerint az asszony szavára sok szamáriai hit Jézusban. Azután a Jézus Krisztussal való találkozás után, már egy rövid felkészülés után Szent Pál apostol is mindjárt azt tanította, hogy Jézus az Isten fia, a megváltó. Mi mire várunk? Teszi fel a kérdést Ferenc pápa az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában. Igen, kedves szeminaristák, nem csak a diákonus és papszentelés alkalmával kapunk küldetést a megváltó Jézustól, hanem már most kispapi éveinkben is van küldetésünk. És ezt a küldetést a nyári vakációban különleges módon is megélhetjük. A szamáriai asszony történetéből kiindulva azt is mondhatnám, aki az élő víz forrásából ivott, annak másokat is meg kell itatnia. Ferenc pápa az Evangelii Gaudium szellemes megfogalmazása szerint mi arra vagyunk hivatva, hogy amfora emberek legyünk, vagyis adjunk inni másoknak. Kedves papnövendékek, elérkeztünk a 2025-26-os tanév végére, és néhány perc múlva a kápolnában adunk hálát Isten minden segítő kegyelméért. Ebben az eszendőben, a dogmatikában többek között a kegyelemtan tanultuk, és ezért bátorkodom még latinul is mondani, hogy megköszönjük a gondviselőnek a grácia perseveranciét, vagyis a jóban való megmaradás és kitartás kegyelmét. És a grácia finaliszt is, vagyis azt, hogy amit elkezdtünk szeptemberben, azt most jó lelkiismerettel be is tudjuk fejezni. Valahol egy történelmi érdekességeket leíró könyvben olvastam, hogy a napóleoni háborúk idején első Ferenc császár Lipcse közelében meglátogatta a szövetséges csapatokat, és amikor meghallotta, hogy Napóleon Waterloo-nál vereséget szenvedett, a katonák és a tábornokok szeme láttára rögtön letérdelt, és hálát adott az Istennek. Ha nem is ilyen teátrálisan, majd mi is letérdelünk a szeminárium kápolnájában, és hálát adunk a gondviselő Istennek. Lelkesen elénekeljük egyházunk hivatalos háladó imádságát, a Te Deumot. Örülünk annak, hogy véget ért a vizsgaidőszak, befejeződött a második fél év, de az is természetes dolog, hogy visszatekintettünk a most befejezett tanévre. Visszagondolunk arra, hogy mi minden történt velünk az elmúlt tanévben. Emlékezünk sikereinkre és kudarcainkra, örömeinkre és bánatainkra. De egy pillanatra se feledkezzünk meg arról, hogy mindaz, ami velünk történt az elmúlt tanévben, ahhoz Istennek is köze van. Az Isten akarat és tudta nélkül semmi sem történt, illetve történik az életünkben. Méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindezekért majd hálát adjunk. És remélem, hogy nem feledkezünk meg arról sem, hogy a kápolna csendjében majd egyénileg is elvégezzük a személyes hálaadást. De mielőtt bezárjuk a tanévet, feladatom az is, hogy köszöntsem a szentelendőket, és a pappá szentelendő testvérünknek, Vukásnak átadjam a diplomáját. Az idén megismétlődik az, ami tavaly történt, vagyis az, hogy mindhárom végzős kispapunk a Redemptoris Mater Missius Szeminárium kispapja volt. Ráadásul ketten Lengyelországból jöttek hozzánk. Ezzel kapcsolatban rögtön eszünkbe juthat, legalábbis nekem eszembe jutott, a régi magyar-lengyel mondás, lengyel-magyar két jó barát, együtt harcol és issza barát. Polák-venger, dva bratinki, ido sabli, ido sklánki. Ez a közismert mondás, a történelmi lengyel-magyar barátság talán legismertebb szimbóluma. A szólást nem csak Magyarországon, hanem Lengyelországban is ismerik, és hát arra utal, hogy a két nép osztozik egymás sorsában, és egymásnak mindig segítségére sietnek. A szombati pap és diákonus szentelés majd erre is emlékeztet bennünket, és azután a szentéleti lengyel pápára, második János Pál pápára, akinek az élet példája és tanítása biztat és bátorít ebben a mai ellenségeskedő, zűrzavaros és hitetlenségre hajló világban. Sajnos az a liberális világ, amelyben élünk, sokféle félelmet ébreszt bennünk. Második János Pál pápa életművéből és tanításából most csak azt szeretném kiemelni, amit az ünnepélyes beiktatási szentmiséjén mondott. Szó szerint idézem, testvéreim, ne féljetek befogadni Krisztust és elismerni az ő hatalmát. Ne féljetek. Nyissátok ki, sőt tárjátok szélesre a kapukat Krisztusnak. Segítsetek a pápának, és mindazoknak, akik Krisztust akarják szolgálni, és Krisztus erejével az embert és az egész emberiséget. Ne féljetek! Mindnyájunk nevében biztatlak és bátorítalak én is benneteket, ne féljetek a szenteléstől. Ne legyen bennetek félelem a papi élet és szolgálat megkezdése előtt. Már a diákonus szentelésben elnyeritek a szent lelket, az erősség lelkét, hogy a szolgálat hűséges végzésére erőt nyerjetek. Amikor majd a mindennapi életben felbukkannak a nehézségek, gondoljatok gyakran Pál apostol szavaira is. Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad. Az Úr adja az erőt mindig a Szentlélek által, és ez az erő soha nem fogy el. És az is biztos, hogy az Úr nem ad nekünk olyan megpróbáltatásokat, amelyeket ne tudnánk elviselni. Ő mindig velünk van, csak az lenne a fontos, hogy mi is mindig vele maradjunk, és ne távolodjunk el tőle. Ne féljetek, ne aggodalmaskodjatok tehát, mert a feltámadt és megdicsült Krisztus veletek van, és veletek lesz a pünkösdi lélek, az igazság lelke, aki mindörökre velünk marad. És veletek leszünk mi is, tanáratyák, és a szemináriumban maradó kispapok, az imádság által. Hiszen gyakran imádkozunk majd azért, hogy hűségesen tudjátok teljesíteni a Krisztustól, illetve az ő egyházától kapott küldetésteket. mert az apostol tanítása szerint, idézem, a megbízottól nem kívánnak többet, mint hogy hűséges legyen.

0: Dolhai Lajos atyát, a Hittudományi Főiskola rektorát hallották. Az ünnepség a szeminárium kápolnájában folytatódott, ahol Ternyák Csaba egri érsek Tedeumban adott hálát a két szeminárium, az Egri Érseki Papnevelő Intézet, valamint a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium elmúlt tanévének minden kegyelméért.
1: Minden hivatásban valamiképpen ott van az Istennek és az embernek az együttműködése. Az Isten hív bennünket valamilyen szolgálatra, valamilyen hivatásra, és azt az ember elfogadja, vagy visszautasítja. Innen van a szónak a gyökere, hivatás, benne van a hívás szó. Az orvosokat is, a pedagógusokat is, a rendőröket is, az Isten hívja a szívük mélyén. Legtöbben talán nem is gondolnak arra, amikor pályát választanak, hogy annak a mélyén, annak a gyökerében egy nyitottság kell, hogy legyen a szíve mélyén, hogy felismerje az Isten hívó szavát, hogy hogyan lehet a társadalomnak, a többi embereknek, és hát saját magának is javára az ember. A papi hivatással talán egy picit máshogy van. Bennünket is az Isten hív, és erre a hívó szóra válaszoltunk, ki mikor. Van, aki már gyermekkorában, van, aki fiatal korában, van, aki felnőtt korában hallotta meg a hívószót, és indult el azon az úton, amely a papság felé vezet. Jézus arra figyelmeztet bennünket, vajon miért, egy kicsit majd erről gondolkodjunk, mikor azt mondja, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Nagyon titokzatos ez a szó. Mert mi arra gondolnánk, hát dehogy nem, hát mi választottuk őt. Mi választottuk az Istent. Mi döntöttünk arról, hogy belépünk a szemináriumba, hogy papok akarunk lenni. És tulajdonképpen ebben a válaszunkban ott van egy kicsit az a gondolat is, hogy hát mi ilyen jó fejek vagyunk. Uram, azért vedd észre, hogy abban a világban, amikor olyan kevesen hisznek, vagy amikor olyan kevesen járnak templomba, főleg olyan kevesen vállalják a papi hivatást, látod? Én meghallottam, én igent mondtam. Talán ez a magatartás kísértésként ott élhet a szívünk mélyén. Én választottalak ki titeket. És vajon miért választott ki bennünket? És miért éppen bennünket választott ki? Azért, mert mi annyira kiválóak vagyunk? Azért, mert különbek vagyunk a többieknél? Mert mi okosabbak vagyunk, mi szentebbek vagyunk, mi többet imádkozunk, mi nagyobb áldozatokra vagyunk képesek, mint mások. Hát néha előfordul talán ilyen is. De nem ezért választott ki bennünket, hanem azért választott ki bennünket, mert át akart formálni, mert érzékelte azt, hogy a mi szívünk mélyén van egy keresés, van egy érzékenység, van egy nagy nyitottság, Capax Dei, mondaná Lajos atya, hogy képesek vagyunk az Istenre. Van bennünk egy nyitottság, és egyáltalán ezért hallottuk meg a hívó szót, ezért tudtunk válaszolni rá. Érdemes ezen újra és újra elgondolkodni, hogy ennek ellenére nem mi vagyunk azok, akik a kezdeményezők voltunk. Mi egész egyszerűen csak együttműködünk az Isten kegyelmével. És azért ehhez kell természetesen a mi igenünk. Pap akarok lenni. Itt és most életre szólóan elhatározom, hogy Istent akarom szolgálni. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És ez a kiválasztás tudat, ez éppen ezért, mert érezzük a saját gyengeségünket, a saját méltatlanságunkat, a saját gőgünket, sok minden, ami az ember szíve mélyén forrong, az Isten mindezzel együtt fogad el bennünket, és akar alakítani egyre inkább az ő képére és az ő szívének a hasonlatosságára. Ezért olyan nagy dolog az, hogy a szemináriumban készülhettek, kedves testvérek, a papi hivatásra. Mert hiszen ez egy életre szóló elhatározás, döntés, egy életforma választása is, amelyre fel kell készülni, és erre kiváló hely a szeminárium, amelyet a tridenti zsinat alkotott meg, azért, hogy a papképzés az egységes legyen az egész egyházba, és a fiatalok itt tudjanak alakulni. Hát a szemináriumban, Lajos atya is beszélt róla, sok minden van. Vannak tantermek, ahol tanítanak benneteket, könyvtár, amelyiket nevezhetünk az intézmény agyának, hiszen ott van a tudás, ott van a teológia, de mindez kevés lenne a pappá formálódáshoz. Szükségünk van erre a helyre. Szükségünk van a kápolnára, ahol az Istennel való csendes, imádságos találkozásnak a helye van. Ahova be tudunk jönni, ahol lehet imádkozni, ahol vele találkozhatunk. Hiszen nem lehet senki úgy pap, hogy ne lenne szoros, mély, benső Isten kapcsolata. Ez a legfontosabb. Minden tudománynál fontosabb, amit a tantermekben tanultok, és amit a könyvtárban esetleg kiokumláltok. A legfontosabb az, hogy a szívetek válaszoljon Jézus szívének. Hogy ott éljen bennetek az Isten szeretete. És akiben az Isten szeretete él, és hogyha ezt ébren tartjátok, évközben, szabadságon, nyáron, amikor mindenféle kísértések is érhetnek benneteket, a legfontosabb az, hogy az Isten szeretete ott élő maradjon a szívetekben. És igazából az egész papi életnek is ez a titka. Amikor hallunk arról, hogy valaki bedobta a kulcsot, hogy már nem akar szolgálni, annak a mélyén az van, hogy talán kihűlt szívében az Isten iránti szeretet. És az Isten iránti szeretetet hogy lehet felszítani? Mert előfordulhat, hogy kihűl, vagy szunnyad. Ilyenkor az imádság az, amelyik felserkenti az életünket, amelyik segít abban, hogy újra és újra rátaláljunk arra az első szerelemre, amely akkor lobbant rágra bennünk, amikor kimondtuk az első igent. Mert hát sok igent kell kimondani az életünkben, nem elég a szenteléskor, hanem tulajdonképpen minden reggel azt mondjuk, hogy igen, itt vagyok. Vagy mint ahogy éppen nálatok neokatekumen testvéreknél ez szokás, tehát amikor Kiko megkérdezi, hogy álljanak föl azok, akik hivatást éreznek. És hát mielőtt belépnétek a szemináriumba, hát nem tudom én ki hányszor állt föl, amikor fölkeltek, gondoljatok arra, hogy most ismét fölálltam. Itt vagyok, Uram, a szolgálatodra jelentkezem. Tégy velem a te akaratod szerint. Én szeretlek téged, továbbra is téged akarlak szolgálni az egyházban, mert én itt találtam meg szívem örömét, szívem boldogságát, itt vagyok jó helyen. És ez szükséges, hogy ott éljen a szívünkben ez is. Mert öröm nélkül nem lehet az Istent szolgálni. Mert hogyha csak a problémákat látnánk, akkor igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy feladják a hivatásukat. No de hát az örömet is meg kell látni. Minden nap mennyi örömet tartogat az Úristen számunkra. Kell, hogy legyen bennünk ez az érzékenység és a nyitottság, hogy észrevegyük azokat az apró örömöket, amiket elrejt, ott van az utunkban. Csak észre kell venni, fel kell figyelni rá. A testvérek, egy jó mondat a főiskolán, egy jó szó ezerféle módon tud az Isten üzenni, hogy téged szeretlek, nem felejtettelek el, szívembe fogadtalak, az enyém vagy. Legyen szemünk, járjunk nyitott szemmel. Csodák vesznek körül bennünket, és ezeket a csodákat becsüljük meg, értékeljük. Segítsen bennünket ez a mai Te Deum, hogy itt vagyunk, Uram, itt vagyok, ma is fölállok, ma is téged szolgállak, mert szeretlek téged. És a szeretet a legnagyobb hajtóerő. Papságban is a szeretet az egyetlen igazi hajtóerő. Ez a szeretet őrizzen meg benneteket a szolgálatban, vakációban, tanévben, meg majd később a papi szolgálatotokban is. Amen.
0: Ternyák Csaba egri érseket hallották. Kedves hallgatóink, műsorunkban a szeminárium tanévzáró ünnepségét idéztük fel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papi Rikót hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Lázár Ervin az Igazságtevő nyúl című meséjét.
2: Az Igazságtevő nyúl. A majom éppen a diófán ült és diót evett. Vidáman köpkötte a dióhéjat, dudorászott is, jó kedve volt, mert sütött a nap, egyetlen erősebb állat sem járt arra, s végül evett, hát azt hitte, hogy övé a világ. Aztán meglátott egy hangyát. Mondta Rátartien, miféle légypiszok izeg mozogott?
3: Nem piszok vagyok, mondta sértődötten a hangya. Hangya vagyok.
2: Az mindegy, mondta a majom. Tűnj el innen.
3: Miért? Zavarlak,
2: csodálkozott a hangya.
3: Én tőlem aztán nyugodtan ehetsz itt ítéletnapig is.
2: Ne feleselj, legyintett nagyképűen a majom, mert úgy kupán váglak, hogy milyen napot mondtál az előbb?
3: Ítéletnapot.
2: No, hát addig fogsz jajgatni.
3: De nekem itt dolgom van, mondta hangya. Nem hagyhatom abba a te szeszélyed miatt a munkám.
2: A majom elképet, fölhúzta a szemöldökét, és mind a két kezét csípőre tette. Közben a farkával is kapaszkodott, hogy le ne essen. Ezt a szemtelenséget, kiáltotta. Ide figyelj, te pöcspiszok, piszok pöcs, vagy hogy is nevezzelek.
3: Legjobb lesz, ha tisztességes nevemen nevezel, mondta mérgesen a hangya. Ugyanolyan jogom van itt járkálni, mint neked.
2: A majom erre már felelni sem tudott. Elképedésében egy fél diót lejtett a földre. Jogod? A miféle jogod?
3: Éppen olyan állat vagyok, mint te, mondta hangya.
2: A majom telitorokból nevetni kezdett. Ez megőrült, mondta, és körülnézett, kinek mutathatná meg az őrült hangyát. De éppen nem járt arra senki.
3: Egyáltalában nem őrültem meg, felelte a hangya. Igenis, én éppen olyan állat vagyok, mint te.
2: Épp olyan erős? Kérdezte gúnyosan a majom.
3: Épp olyan, mondta a hangya.
2: Épp olyan gyors? Kérdezte a majom, és a hasát fogta nevettében.
3: Épp olyan,
2: mondta dühösen a hangya. Na gyere, nevetett a majom, akkor versenyezzünk.
3: Jó,
2: mondta elszántan a hangya, és edzésképpen csinált két fekvőtámaszt. Lementek a fa alá. Először versenyt futunk, mondta majom. Látod azt a fát?
3: Látom,
2: mondta a hangya. Az a cél. Háromra indulunk, mondta a majom, és számolni kezdett. Háromra elrohant. Futott a hangya is, ahogy a lába bírta. Alig került ki öt fűszálat, a majom már kiabált a másik fától. Hol vagy? Itt, morogta dühösen a hangya. No, látod, Big Fitz?
3: Kerülgetnem kellett a fűszálakat,
2: védekezett a hangya. A majom ettől nevető görcsöt kapott. Most sújt emelünk, mondta aztán. Itt ez a kő, először fölemelem én, aztán te. Fogta a követ, földobta a levegőbe, még kiáltott is, hogy hoplá, elkapta és letette a földre. Most te jössz! A hangya neki durálta magát, nyomni kezdte a vállával a követ, a vér mind a fejébe tódult az erőködéstől. A kő meg sem mozdult, a majom vigyorgott. No, most fáramászva versenyt rendezünk, mondta. Gyere ide a fa alá, háromra indulunk. A hangya tenyérnyit haladt, a majom már fönt volt a fa csúcsán. Most megérdemelnéd, hogy eltapossalak, mert szemtelenkedtél, mondta a majom, amikor lemászott. Ha még egyszer azt mered mondani, éppen olyan állat vagy, mint én, magadra ves! A hangyának vörös lett a füle a szégyentől. A majom elfordult, keresni kezdte a fél dióját, amit az imént lejtett. Hol lehet a fél dióm? Kérdezte félhangosan.
3: Bocsánat, hallatszott ekkor egy hang. Éppen most ettem meg. Nem tudtam, hogy a tied.
2: Előlépett a nyúl, és megemelte a lapulevelet, amit kalap helyett a fején hordott. A majom megörült, hogy végre valakinek elmondhatja a történteket. Még a fél dióval sem törődött. Amikor az elbeszélés végére ért, a nyúl hitetlenkedve csóválta a fejét.
3: Csak ugyan legyőzted?
2: Talán nem hiszed, kérdezte sértődötten a majom.
3: Volt versenybíró?
2: Kérdezte válasz helyett a nyúl. Nem volt. Akkor nem érvényes, mondta a nyúl. Ismételjétek meg a versenyt, én leszek a versenybíró. Nekem aztán mindegy, mondta fölényes mosolyjal a majom. Na, akkor lépjél 100 lépést, mondta a nyúl a majomnak. A majom lelépte a 100 lépést, a 100. földbe szúrt egy száraz gajat. Ott lesz a cél, kiabálta a nyúl, a majom bólintott.
3: Nem akarok versenyezni, mondta ekkor sírósan a hangja. Úgy is legyőz. Mégiscsak külön bálat nálam.
2: Csönd! A versenyzők nem beszélnek feleslegesen, mondta szigorúan a nyúl, aztán körülnézett. Hol vagy?
3: Itt, mondta a hangya egy tök mag árnyékában. Közben visszaért a majom.
2: Kezdhetjük, mondta.
3: Várj, intett a nyúl, és odaszólt a hangyának. Lépjél te is 100 lépést. A hangya lépett 100-at. Éppen az egyik fűszáltól a másikig tartott.
2: Ez minek? Kérdezte gyanakodva majom. Világos, te is 100 lépést futsz, meg ő is. Mit nem értesz te ezen? Az előbb talán nem így csináltátok?
3: De nem ám, mondta harciasan a hangya.
2: Akkor nem volt igazságos, legyintett a nyúl. Most viszont 100 hangyalépés, meg 100 majomlépés, ez igazságos lesz. A majom mondani akart valamit, de a nyúl rászólt. Csönd! Én vagyok a versenybíró. Futottak. A majom még a táv felét sem tette meg, a hangya már ott volt a másik fűszálnál. Sajnos lemaradtál, mondta a majomnak a nyúl. A majom dühöngött. Majd a súlyemelés dönt, ordította. Előbb mérlegelünk, mondta a nyúl. Mit csinálunk? Bandzsított a majom. Mérlegelünk, mondta a nyúl. És egyik fülére ültette a hangyát, a másikra rátett egy kövecskét. Ez fülmérték, magyarázta, s később hozzátette, rendben, éppen egyforma súlyúak. A hangya játszva fölemelte a hangya súlyú kövecskét. Most te jössz, te is emelj fel egy követ, aminek akkora a súlya, mint neked, mondta a nyúl.
0: Talán engem is a füledre ültetsz, gúnyolódott a majom.
2: Nem, mondta a nyúl. Azzal jól megnézte a majmot, aztán szemügyre vett egy nagy követ. Ezt szemmértékkel csinálom. Ugyanolyan pontos, mint a fülmérték. A majom erőlködött, még a szeme is kigúvott, amíg felemelte a követ.
3: A füles bagoly kitűnően gyógyítja a sérvet, szemtelenkedett a hangya.
2: Még egy ilyen megjegyzés, és kizárlak a versenyből, kiabált a nyúl. A hangya a nála kétszerte súlyosabb követ is megemelte. A majom nem tudta, ordított mérgében. Majd a falra mászás!
0: Pardon?
2: Csak mászás, javította ki a nyúl. A majom nem értette. Ugyanis fára csak te fogsz mászni. Nézzük. Ezzel nézni kezdte a fát. 5-ször magasabb, mint te, mondta a majomnak. Ez a fűszál meg 5-ször magasabb a hangyánál. Tehát ő erre a fűszálra mászik. A majom kitűnően mászott, ugyanakkor ért fel a fa csúcsára, mikor a hangya a fűszál tetejére. Döntetlen, mondta a nyúl. Ebben valamit javítottál, de az összetett versenyt a hangya nyerte. A majom akkor már lennállt a földön, elöntötte a pulyka méreg, fölkapott egy husángot és elordította magát.
0: Megálljatok!
2: Futás! Vezényelt a nyúl, gyorsan fölkapta a hangyát és elvágtatott, ahogy a lába bírta. Az erdőszélen megálltak, a nyúl lihegett a fáradtságtól, letette a hangyát, egymásra nevettek.
0: Győztünk,
2: mondta a nyúl, és ez igaz is. Győztek.

0: Kedves gyerekek, ma este Lázár Ervin, az Igazságtevő nyúl című meséjét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, s immár lassan befejezzük a Szent Miséről való gondolatainkat. Az elmúlt alkalommal a könyörgésről, az áldozás utáni könyörgésről próbáltunk elmélkedni, most pedig a Szent Mise lezárásáról, az áldás és az elbocsájtás egységéről próbálunk gondolkodni. Tarjányi professzor úr a Mise Kalausz című könyvében ebben a részben arról gondolkodik, hogy érdemes bibliai tanúságokat alaposabban megfontolni, hogy megértsük az áldásnak a gondolat gazdagságát. Nyilvánvaló, hogy Krisztus utolsó földi mozdulatának szerephez kell jutni a Szent Misén is, hangsúlyozza a professzor úr. Márpedig az ő mennybe menetele előtt, miután elmondta, hogy mi lesz az apostolok feladata, tehát az egyház missziója a történelemben, ezt tette. Kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölment a mennybe. Lukács evangéliuma 24. fejezetének 51. verse. Ezzel Jézus beteljesített minden tartalmat, mely addig az áldás bibliai értelméhez tartozott. Az áldás eredendően nem más, mint jó kívánalom, jó szó, mely először Isten teremtő, létbe hívó, létet ajándékozó szavában hangzik el. Legyen világosság, olvassuk a Teremtés könyvében. Jézusban pedig megjelenik az újjáteremtő szó, láss, mondja a vaknak. Lukács evangéliuma 18. fejezet 42. vers. Továbbá, bűneid bocsánatot nyertek, szól a bénához, Máté evangéliuma 8. fejezetének 2. verse, és lehetne még tovább sorolni a szentírási helyeket ezzel kapcsolatban, azt hangsúlyozva, hogy amit Jézus kimond, az megvalósul. Tehát lát a vak, a béna bocsánatot nyer. A Jézustól örökölt egyházi áldás feltárja Isten bőkezűségének csodáit, s könyörgő formában ugyan, de előre vallja az Úr nagy lelkűségét, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr. Az áldás tehát egyszerre magának az adománynak a felemlegetése, egyszerre az ajándékozás folyamata. Tudnélik, Isten védelmének, oltalmának az állítása, s egyszerre mindnek, a szilárd hitnek a szóbeli kifejezése is. Az Ószövetségi Szentírásban először azt látjuk, hogy az áldás joga az atyáé. A pátriárkák életük végén az élet bőségét hívják le gyermekeikre, azt kívánják nekik, hogy Isten kezében legyen a jövőjük. Később a kialakult ószövetségi kultikus körben, kultikus rendszerben a papok adhattak áldást, akik ezekkel a szent szertartásokkal imákkal, Istennel való szövetséghez való hűségben továbbították az erőt az áldásban. Az új szövetség időszakában Jézus születésével bekövetkezik az Ábrahámnak adott isteni ígéret beteljesedése, amit a Teremtés könyvének 12. fejezetének 3. versében olvashatunk, ivadékodban nyer áldást a föld minden nemzetsége. Jézus életművére, mint egy utólag rátekintve, Szent Pál pedig hangsúlyozza, ő benne Isten minden lelki áldással megáldott minket. Efezusi levél, 1. fejezet, 3. vers, s más helyen, Isten valamennyi ígérete igenné lett benne. 2. Korintusi levél, 1. fejezet, 20. verse. Ezt a Jézust hirdeti és követi az egyház, mely közösség a legnagyobb isteni ajándékot, a Szent Lelket birtokolja, ahogy erről a 2. Korintusi levél 1. fejezet 22. verse is beszél. Azt a lelket, aki az egység, az egyétevésnek a személye. Ő benne egy az Atya és a Fiú, és ő egyesíti Jézus személyében az isteni és az emberi természetet, ő teszi egyé Krisztust és az egyházat, a főt és a testet. Úgy is mondhatjuk, hogy a Szent Lelket azért kaptuk ajándékba, hogy ő legyen Isten áldása rajtunk. Ő segít minket harcolni. Ő ismételteti meg velünk az egyház tagjaival Jézus tetteit, szavait és imáit, Apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 30. vers, és még több helyen. Ami nekünk most a legfontosabb vonatkozása, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, a lélek állandósítja a kenyértörésben Krisztus hálaadását. Apostolok cselekedetei 2. fejezetének 42. verse. Összefoglalóan ezt a részt így ír erről Tarjányi professzor úr, amikor tehát az egyház áldást mond, akkor a Szent Lelket kéri, hogy tegyen egyé minket Jézus Krisztussal, tegyen egyé minket a szeretetben a krisztusi közösséggel. 2. Korintusi levél 6. fejezet 6. verse, vagy az Efezusi levél 4. fejezetének 4. verse. Így tudjuk rábízni életünket, azaz jövőnket Isten oltalmára. Így kérjük kegyelmi segítségét ahhoz, hogy a világban minden döntésünket a Jézushoz való hűség, tehát a vele fönntartott szövetség irányítsa. Így tudunk magunk is áldássá válni a körülöttünk élők számára. Így lesz keresztény életünk alapja, jövőnk lényege, az Istentől kapott ajándékról szóló beszédünk és tetteink megnyilatkozó tanúságtételünk. Kedves rádióhallgatók, már ez is, ez a rész is oly gazdagon beszél az áldásnak a fontosságáról. A professzor úr azonban a könyvében még hosszabb részben elmélkedik, egy külön fejezetben az áldás és az elbocsájtásról. Érdemes ebbe is beletekinteni. Újra fölemlíti a professzor úr, hogy a mennybe menetelekkor eltávozó Krisztus utolsó mozzanata az áldás volt apostolai felé. Érthető módon az eukarisztikus ünneplés befejező egységeként ezt jeleníti meg a pap. Szent háromságos formulában. Így ír erről a professzor úr, a Szent háromságos formula összegzi az egész üdvtörténetet. Azt, hogy mit tett értünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek elküldésével. S ez a szemtanúk, az apostolok hitében megragadható. Ezért az egyház az első 1000 évben, és ez nagyon érdekes mozzanat, érdemes hangsúlyozni, csak a püspökök adhattak áldást, mint apostol utódok. A papok, a Benedicamus Domino, áldjuk az Urat felkiáltással fejezték be a szertartást. Még ma is van különbség a püspök és a pap szentmisét lezáró áldásában. Gazdagabb a bevezetése. Legyen áldott az Úr neve, hívek válasza most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében, hívek válasza, aki az eget és a földet alkotta. Minden esetre a mai liturgia már nagyobb ünnepeken, sőt, különböző kiemelt egyházi időszakokban gazdagabb és hosszabb tartalmú áldásformulát is alkalmaz. Például az új misekönyv a nagybőjt egész időszakára, minden napra külön áldást ad, egy hosszabb formulát. De a szentmisében találhatók hosszabb, ünnepélyesebb áldásformulák a pap számára elérhető módon a szentmise lezárása után. Kedves rádió hallgatók, innen folytatnánk a következő alkalommal, és lassan tényleg befejezzük a szentmiséről szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Zalai térségben összesen 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. A korlátozás összesen 18 000 fogyasztót érint, Zalacsány és Kehida-Kustány esetében nyaralóvezeteket is, ismertette Arnhoffer András. Azt mondta, több mint 40 éves szakmai tapasztalat alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra. Az országgyűlés döntött, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakcióvezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindulnak, szavai szerint. Két új Gripen vadászbombázó repülőgéppel bővült a Magyar Honvédség légiereje, azokat délután fogadták hivatalosan.

0: Kecskeméten, ezzel 18-ra nőtt a honvédség grippenjeinek száma. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is ugyanilyen mértékben módosult. A kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt a monetáris politika mozgástere, fejtette ki az MNB elnöke. Varga Mihály azt mondta, a közel-keleti helyzet rendeződésével a globális környezet javult, belföldön a kockázati felárak továbbra is alacsonyak, részben az uniós forrásokról szóló megállapodásnak köszönhetően. Narancssárga színű lett a Szinva-patak egy része Miskolcon. A katasztrófavédelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott. Tóth Szánta József soron kívül vizsgálatot kért, a közvéleményt arra kéri, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat. Ukrajna kezd fölénybe kerülni a harctéren, a levegőben és a tengeren is, jelentette ki a védelemért és űrpolitikáért felelős uniós biztos. Eközben az ukrán drónok megállították az orosz szárazföldi előrenyomulást és súlyos zavarokat okoznak az orosz logisztikában, tette hozzá Andrius Kubilius. Rekordmennyiségű 19 millió hordonyi kőolajat szállítottak át egy nap alatt a Hormuzi szoroson, írt az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump jelezte ugyanakkor, hogy amennyiben szükségessé válna, készen állnak ismét beavatkozni. A belga hatóságok egy napra érvényes vízumot adtak egy 5 fős tálib küldöttségnek, amely az Európai Bizottsággal folytatandó megbeszélésekre érkezett Brüsszelbe. Ez a terv hetek óta vitákat váltott már ki. Migránsok Afganisztánba történő visszaküldéséről szóló egyeztetésekről van szó. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz majd az ég, kis eséllyel még néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Az est hangjai.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma este a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton, a hírszerkesztő pedig Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berec Renátát hallják. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunkban Keszeli Sándor, a Szegedi Piarista Gimnázium prefektusa, a Keresztény Életközösség elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja, a hivatáspasztorációról osztja meg gondolatait. 21 órakor híreket mondunk, majd Kávéház című magazinunkat hallják. A mai adásban az egészségünk megőrzésének egyik lehetséges módjáról Fekete Ágnes egészségtrénerrel és dr. Tombácz Attila általános orvossal beszélget az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
3: A mesterszót úgy érdemelte ki ez a bizonyos hatóanyag, hogy praktikusan mindenfajta szerepkörbe bevethető. Egy kicsit olyan, mint a hotelba a főportásnak a mesterkulcsa, amivel az összes ajtót ki tudja nyitni egyszerre. Tehát maradjunk először abban, hogy ebbe a testünkbe ezred másodpercenként zajló háborúban, ami zajlik az antioxidánsok és a szabadgyökök között, a glutation az egyik főszereplő. Ezáltal biztosítja azt, hogy az immunrendszerünk, a védekező rendszerünk a lehető legjobban, optimális módon tudjon működni.
2: 21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják, melyben több témát is érinteni fogunk. Egri állomásán nagy sikert aratott a Business Beats országos vállalkozói rócsó a Junior Achievement Magyarország alapítvány szervezésében. Valláspszichológia és mentálhigiéné címmel tartottak konferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Most ajánlónkat hallják.
3: Aztán vannak társas tényezők, a vallásos közösségben való részvételen keresztül, társas támogatás, aztán hozzáteszik a kapcsolati tőkét is, hogy ezekben a közösségekben hogyan alakulnak a kapcsolódások. Mindez persze életkori sajátosságok és személyiségszerveződés tükrében kell értelmezni. Adja magát a kérdés, hogy van ez a vallásosság és spiritualitás distinkciós, ahogy az elején is kiemeltem, ez egy ilyen nagyon összetett kérdés a valláspszichológiának.
2: Ugyanebben az órában Tokai frekvenciánkon a görögkatolikus rádió adása szól. A 22 órai hírek után mindennapi egészségünk című műsorunk kezdődik, melyben először az Egri Markot Ferenc kórházban létesülő bölcsödéről, valamint az intézményben elindult Nő az esély programról hallhatnak. A folytatásban pedig a HPV vírusról lesz szó. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perckor a Hitvalló című műsorunk kezdődik, melyben Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli-Kárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az Isten által teremtett világról beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. További tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Az adás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban Keszeli Sándor, a Szegedi Piarista Gimnázium prefektusa, biológia és hittantanára, pasztorális bizottságának vezetője, a Keresztény Életközösség nemzeti közösségének elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja, négy gyermekes édesapa, a hivatás pasztorációról osztja meg gondolatait önökkel. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.

Életvezetés, hivatás, elkötelezettség, merre menjek? Hivatás gondozása hétköznapokban, ez az előadás címe, és hát hallgassatok meg egy történetet elsőként. Volt egy híres korostor, amelyre nagyon nehéz napok szakadtak. Régebben a sok épületet mind megtöltötték a fiatal szerzetesek, és a hatalmas templomban csak úgy zengett az ének, de most teljesen elhagyatott volt. Az emberek nem jöttek ide, hogy az imádságból táplálékot nyerjenek. Csak egy maréknyi szerzetes csoszogott a folyosókon, és nehéz szívvel dicsérte Istent. A kolostor melletti erdő szélén állt egy kunyhó, amelyet egy öreg rabbi épített, és időről időre eljött ide, hogy böjtöljön és imádkozzék. Soha senki nem beszélt vele. De amikor csak megjelent, a szerzetesek között híre szaladt, a rabbi az erdőben sétál. És amíg ott volt, a szerzetesek úgy érezték, hogy imádságos jelenléte erővel tölti el őket. Egy nap az apát elhatározta, hogy felkeresi a rabbit és kitárja előtte a szívét. A reggeli szentmise után el is indult az erdőbe. És amikor elérkezett a kunyhóhoz, látta, hogy a rabbi ott áll az ajtóban, üdvözlésre tárt karokkal. Mintha már jó ideje várta volna az apátot. Megölelték egymást, mint két barát, akik régóta nem találkoztak, és aztán megálltak, és csak nézték egymást olyan széles mosollyal, hogy majdnem túlnyújt az arcukon. Egy kis idő múltán a rabbi betessékelte az apátot. A szoba közepén egy faasztalon a nyitott szentírás feküdt. Odaültek egy pillanatra, hogy a könyv jelenlétében legyenek. A rabbi sírva fakadt. Az apát sem tudta tartóztatni a könnyeit, a kezébe rejtette arcát, és ő is sírni kezdett. Életében először a könnyeivel kitárta a szívét. A két férfi úgy ült ott, mint két elveszett gyermek, és az okogások betöltötte a kunyhót, nedvesre sírták az asztalt is. Miután elapadtak a könnyeik, és minden ismét csendes lett, a rabbi fölemelte a fejét, és így szólt. Te és a testvéreid nehéz szívvel szolgáljátok Istent, mondta. Azért jöttél, hogy tanítást kérjél tőlem. Adok neked tanítást, de csak egyszer ismételheted el. Miután elmondtad, soha senkinek sem szabad hangosan elmondania. A rabbi egyenesen az apát szemébe nézett, és így szólt. A messiás köztetek van. Egy darabig mindent csönd borított, aztán megszólalt a rabbi. Most menned kell. Az apát szó nélkül távozott, és nem is nézett vissza. Másnap reggel összehívta szerzeteseit a káptalan terembe. Elmondta nekik, hogy tanítást kapott a rabbitól, aki az erdőben sétál, és hogy ezt a tanítást soha senki nem ismételheti el hangosan. Aztán egyenként testvérei nézett, majd így szólt. A rabbi azt mondta, hogy egyikünk a messiás. A szerzetesek meglepetten néztek. Mit jelenthet ez? Kérdezgették egymást. János testvér a messiás? Vagy Máté atya? Esetleg Tamás testvér? Én vagyok a messiás? Mit jelenthet ez? Mindnyájan alaposan megvoltak zavarodva a rabbi tanításától. De soha senki nem mondta ki ismét. Amint múltak a napok, a szerzetesek lassacskán megkülönböztetett tisztelettel kezelték egymást. Valami nemes, szívélyes és barátságos meghittség vette őket körül, amelyet nehéz lenne megfogalmazni, de lehetetlen volt nem észrevenni. Úgy éltek együtt, mint akik végre rátaláltak valamire. De úgy imádkozták együtt a Szentírást, mint akik folyton keresnek valamit. Az alkalmi látogatókat nagyon megfogta a szerzetesek élete. Nem sokára jöttek is közels távolról az emberek, hogy imádságukból táplálkozzanak, és újra fiatalok kérték, hadd lehessenek a közösség tagjai. Azokban a napokban a rabbi már nem sétált az erdőben. Kunyhója romokban hevert. De az öreg szerzetesek, akik a rabbi tanítását a szívükben hordták, valahogy mégis úgy érezték, hogy az ő imádságos jelenléte most is erővel tölti el őket. Francis Dorfnak a Rabbi ajándéka című meséje, története, novellája
Hát nekem azt mondta, hogy megfordult a fejemben, hogy ezt elolvasom, akkor el is mehetnék haza, de maradok még egy picikét. Amiről most szeretnék nektek beszélni, abban azt gondolom, hogy van régi, meg van talán valami új is, de ami a figyelem középpontjában lesz, az leginkább az, amit a hétköznapokban megélhetünk a hivatás gondozással kapcsolatban. Tudjuk mindjárt, hogy a hivatás gondozásnak vannak rendkívüli alkalmai, hivatástisztázó hétvége, lelki gyakorlat, ilyen-olyan elvonulások. Na most én arra szeretnék fókuszálni, ami a hétköznapokat átszövi, és mindannyiunk számára, vagy többségünk számára lehetőségként kínálkozik. Ez a kis történet a lényeget azt gondolom nagyon jól megragadja. Ebben a néhány percben szeretnék egy pasztorális és pedagógiai hangsúlyt adni ennek a keresésnek. Meg egy kicsikét provokálni mindnyájatokat, ezzel együtt saját magamat is. Miért fontos ez a hivatás, gondozás, hivatás, pasztorációnak a témája? Sokan beszélnek arról, hogy igazából minden pasztoráció, amit végzünk, az tulajdonképpen hivatás pasztoráció, mert erre fut ki minden. Valamiképpen ez áll a pasztorációnak a horizontjában, akár kisgyerekkel, akár fiatalabb, akár felnőttel foglalkozunk, végsősorban arra fut ki ez az egész, hogy megtalálja maga helyét, azt a helyét, amit Istentől kapott. Néhány szó a teológiai háttérről. Annak érdekében, hogy legyen valami közös alapunk, amiből aztán tovább lépünk együtt. Néhány kulcskifejezést akarok csak elmondani, ami azt gondolom, hogy többnyire mindannyiunk számára ismert, de hogy jó időnként ezeket leporolni, feleleveníteni. Az első ilyen teológiai meggyőződés, amit hát vallunk az egyházval, hogy mindenkinek van hivatása. Tehát annak is, aki beteg, aki nagyon beteg, annak is, aki talán még nem jutott el az öntudatára, és annak is, aki lehet, hogy az egyháztól nagyon távol érzi magát. De hogy hitbeli meggyőződésünk, hogy Isten neki is adott valami hivatást. Szó volt itt a homíliában Szent Mártoni Mihálynak a nevéről, ő írja egyik könyvében, hogy a halva született gyermeknek is van hivatása. Lehet, hogy éppen az, hogy a szülők az ő története miatt új alapokra helyezik életüket. Második János Pál pápa, amikor 1982-ben Valenciában szemináristáknak tartott egy beszédet, ott fogalmazta meg a hivatásnak a gyökerét, meg az alapját. Így fogalmaz, hogy meghívottnak lenni azt jelenti, hogy szeretve vagyok. És nagyon elgondolkodott ez a nagyon egyszerű mondat, amit próbáltam kibontani, mélyebben megérteni, és hát igazából az bukott felszínre számomra ebből, hogy hát én akkor találom meg a hivatásomat, hogyha erről a szeretetről van egy nagyon mély, nagyon őszinte tapasztalatom. Ha nem tapasztalom meg ezt másoknak köszönhetően, akik a környezetemben élnek, akkor nehezen fog kirajzolódni előttem az, hogy mi is a dolgom, de erre még visszatérek. Lényeg az, hogy egy tapasztalatban gyökerezik a meghívottságunknak a felismerése, ami tapasztalatért szülőként, nevelőként, lelkipásztorként sok mindent tehetünk. Ha hivatás pasztorációt végzünk, akkor nyilván ennek a lényege az, hogy ezt a szeretve létet és az ebből fakadó meghívottságot, ezt segítsük felfedezni. A következő meggyőződésünk az, teológilag, hogy a hivatás az egy párbeszéd. Isten hív mindenkit, megszólít, de hogy ebben a megszólításban ad egy elképesztő nagy szabadságot. És hogy ebben a hivatás megtalálásban hát az ember az, aki válaszol. És ez a válasz akkor jó, hogyha szabad. És akkor jó, hogyha saját. És a szabadság igazából ebben a belső szentélyben történik, ami mindegyikünknek a privát szférája, ahova csak nekem, meg csak Istennek van bejárása. Nyilván ebben már feszegetem azt a kérdést, hogy hát jó, de hogy tudok én magam betérni ebbe a belső szentélybe? Hogy tudom ott felfedezni azt, hogy mi az a hívás, ami az enyém? Tudjuk azt is, ószövetségi tapasztalat már, hogy a hivatásnak a megtalálása az egy folyamat. Időt igényel. Gondolhatunk Sámuelnek a történetére, hogy szólj Uram, hallja a te szolgál, ez harmadik megszólításra hagyja el az ajkát. Nem mindig egyértelmű, hogy ez a hívás micsoda. Nem mindig egyértelmű, hogy merre megy az én utam, merre van az én utam. Nyilván az időt és türelmet igényel részemről is, mint fiatal vagy felnőtt, meg az engem kísérők részéről is. Végső soron, amire kifut minden hivatás, az, hogy megtaláljam azt a helyet, amiben tudok szolgálni, tudok adni, tudok önmagamról többé-kevésbé megfeledkezve,
másokért élni. De ezt is érintjük még. Még egy-két gondolat ezzel a röviden áttrappolt teológiai háttérrel kapcsolatban, hogy maga a hivatás, sokan beszélnek arról, hogy dinamikus. Ez a dinamikus volt azt jelenti, hogy hát én meg is találom 20-30-40 éves koromban, hogy mi az én Isten által megálmodott élet állapotom, élethivatásom, ezzel nem záródik le a történet. Mindannyian tudjuk, úgy tudom, hogy tegnap is erről azért volt bőven szó, hogy ez egy folyamatos útkeresés, akkor is, hogyha én családapa vagyok, katekéta vagyok, lelkipásztor vagyok, szerzetes nővér vagyok, hogy ezen a hivatáson, hogy még inkább megéljen, még inkább az enyém legyen, ezen folyamatosan dolgoznom kellene, hogy ezt jól éljem meg. Néhány nappal ezelőtt volt Szalézi Szent Ferencnek az ünnepe, aki szeretett doktorának is hívnak, és hogy ő volt talán az elsők egyike, aki magát ezt a hivatás gondozást egészen személyre szabottan, és valamiképpen egy olyan fajta tiszteletben végezte, amely tisztelet a vele kapcsolatban lévő ember belső világának szólt. Megélte azt, ő püspökként, lelkivezetőként, hogy ebben a folyamatban az az ember a főszereplő, aki előtte ő előtte áll, és az ő feladata az, hogy a benne munkáló lelket figyelje, és segítse azokat a megmozdulásokat felszínre kerülni, amelyek ezt a fiatalt vagy felnőttet vezetik. És ez még egy utolsó gondolat, hogy az előző években, itt a lelkipásztor napokban szó volt arról, hogy milyen fajta pastorális vagy pastorációs szemléletben dolgozunk, gondolkodunk, vagy vagyunk meghívva az egyház részéről mostanában. És ennek a pastorációnak az egyik kulcs kifejezése az, hogy meghívás, vonzás. És hogy mindaz, amit ma az egyház így hivatás pastoráció alatt mond, az általában erre vezethető vissza, hogy valami vonzást biztosítani azok számára, akik pici gyerekek, vagy kamaszok, vagy fiatalok, vagy már felnőttek, hogy ne kényszerítve érezze magát arra, hogy valamit neki muszáj csinálni, hogy megtalálni a helyét, hanem ez egy örömbeli felfedezés legyen, ami helyre teszi az ő életét is.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Keszeli Sándor pedagógus, a Keresztény Életközösség Nemzeti Közösségének elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja, a hivatásgondozás aktuális helyzetéről beszél.
1: Néhány módszertani gondolat ez a teológiai háttérhez. Bennem sokszor megfordult a kérdés korábban is, hogy na jó, de hogy ez a hívás, ami Istentől jön és mindenkinek szól, ez hogy jut el? Hogy jut el hozzám? Hogy jut el azokhoz a fiatalokhoz, akikhez most jó pár éve megint középiskolai tanárként fordulok, és nem csak hittan tanítok, legalábbis szeretnék, mert nem csak biológiát, hanem egyfajta pasztorális jelenlétet is szeretnék képviselni számukra. És megint csak az egyháznak a meggyőződése az, hogy ebben a hivatás megtalálásban ott van egyrészt az, hogy mindegyikünkben van egy olyan ajándékcsomag, ami felfedezésre vár. Vágyak, álmok, elképzelés a saját életemről, képességek, amelyeket kaptam, de amelyek még arra várnak, hogy valaki installálja őket, elindítsa a programot, valahogy felszínre kerüljenek, és láthatóvá váljanak. A másik ilyen meggyőződés, hogy ezeket az emberbe elültetett ajándékokat több minden hívja felszínre. Egyrészt közvetítők, gyakorlatilag mi vagyunk azok. Tehát javarészt emberi közvetítésről van szó, amelyek nélkül a hivatás az nehezen jön felszínre. Másrészt pedig úgynevezett provokációk, amiket tulajdonképpen az élet hoz, sok esetben spontán módon, máskor pedig mi magunk pasztorációban tevékenykedők tehetünk azért, hogy ezek a provokációk elérjék gyereket, fiatalt, felnőttet. Erről is lesz még szó. Jó, tehát röviden ennyit erről a teológia háttérről, amiben nyilván vannak erőteljes pasztorális eremek is, de hogy valamiképpen a kulcsa ennek a történetnek az, hogy mindenkiben ott van ez a mag, és mi pedig segítségül lehetünk annak érdekében, hogy ez a felszínre kerüljön. Kikkel van dolgunk? Hivatás pasztoráció kiknek, vagy pontosabban kikkel? Maga a cím ez utal arra, hogy itt nem egy passzív szereplőről van szó, hogyha fiatalokra gondolok, hanem ugyan szó volt róla, ők főszereplők. Amire itt szeretnék kitérni, az nem egy szociológiai alapos kutatás, hanem néhány szociológiai jelenségnek a kiemelése, ami elsősorban avval a generációval függ össze, amit Z-generációnak hívunk. Azért rájuk fókuszálok, mert ugye általában azt mondjuk, hogy 1995 és 2009 között születettekről van szó, és hát ja, az iskolás, meg az egyetemista korosztályt leginkább ők képviselik, avval együtt, hogy sok esetben még az Y-generációval is van dolgunk. Néhány általános jelenséget szeretnék kiemelni, azzal, hogy ezeknek az általános jelenségeknek van minden esetben valamiféle pasztorális vonatkozásuk. Erről is elnézést kérek azért, hogy ez egy picit mozaikos, de ahogy említettem, hogy nem az a célom, hogy egy minden részletben kielégítő szociológiai leírást adjak, hanem az, hogy pár jelenséget ide most középre hozzak, és nézzük meg azt, hogy ez mit mond számunkra, mire hív minket. Az egyik ilyen Z-generációs általános jelenség az az, hogy ugye virtuális térben élnek, sokan fogalmaznak így. Tehát sokan már gyakorlatilag, mikor megszületnek, akkor képesek arra, hogy nagyon jó kezeljék a mobil eszközöket, és aztán én magam is látom azt azok között, a fiatalok között, akik között mozgok, hogy hát nagyon nehezen szakadnak le az internetről. Sokszor meg is lepődöm azon, hogy hát ott vagyunk egymás mellett, és akkor a kommunikáció az erőteljesen töredékessé válik, mert bár ott vagyunk egymás mellett, de nem látjuk egymást, mert a telefon az fontosabb. Tehát egy virtuális térben élnek, és hogy nagyon érdekes, hogy ezzel jár együtt, hogy bár a kapcsolataiknak a jelentős részét itt intézik, de mégis nagyon sokan számolnak be közülük arról, felmérés szerint 25%-uk, hogy nem tudnak beilleszkedni a környezetükbe. Tehát egyszerűen a kapcsolat kialakítási nehézségeik vannak, akkor, hogyha tényleg arról van szó, hogy egy valóságos helyzet, hogy ott vagyunk egymás mellett, akkor valami blokk közbeszól. Nem az Z-generációval függett össze, hanem sokkal korábbi tapasztalat, még főiskolán tanítottam, és akkor már éreztük ezt, hogy abban a generációban, mint a 2000-es évek elején, közepén 2005-10 között, hogy ez a fiatalság azért már más, mint mi voltunk. Nem jöttek, bár az ajtó nyitva volt. De akkor, hogyha odaléptem hozzá folyosón, és csak ennyit mondtam, hogy vagy, utána másfél órás beszélgetés lett belőle. Tehát ez az odalépés úgy látszik, hogy fontos ennél az Z-generációnál is. egyszerű érdeklődésről van szó sok esetben. Nagyon sok vizuális élmény, illetve inger éri őket. Középiskolai tanárként látom azt, hogy ami most itt történik, hogy kiállok egy 45 perces órára és beszélek, ez egyszerűen nem működik. Jó, tehát hogy 10 perc után elalszanak, persze ennek a veszélye most is megvan. Jó, tehát 10 perc után valaki elalszik. Nem azt mondom, hogy parádézni kell, de hogy nagyon váltani a képinformációkat, a hanginformációkkal, a közös munkával, az interaktivitással, máskülönben egyszerűen elhal a történet, ami köztünk zajlik. Ezzel függ össze az is, hogy nagyobb szabadságigényük, mozgásigényük van. Ezt remélem nem fogják hallani az osztályomnak a tagjai. Tavaly évünk az osztályfőnökként krízisekkel teli volt. És hogy nagyon sokat küzdöttem velük arról, azzal kapcsolatban, hogy hát az iskolában nem arról szólnak a szabályok, hogy a diákok megszavazzák. Meg az, hogy mi történik a tanórán, hogy akkor arról tartsunk szavazást, ezt felvetették. Mondta, nem tartunk szavazást, ez nem erről szól. Nyilván itt emögött az is lehet, hogy hogyan tekintenek ők a tekintélyre, és mi az, amit egy intézményes keretről gondolnak. De az biztos, hogy ott volt mögötte, hogy ez a szabadságigény, ez a mozgásigény, ez időnként számomra is hajmeresztő volt. De hogy ez van. És hogy ezzel tudtunk aztán mit kezdeni, de az biztos, hogy a kommunikáció, hogy ami megszületik szabály, hogy ők azt belássák, érthető legyen számukra, ez nehezen megkerülhető. Következő szempont az, hogy nagyon érzékenyek a hitelességre. Én a kamaszokkal foglalkozom, kamaszokkor az mindig erről híres, hogy bármi pici hiba van, akkor azt ők kiszúrják, észreveszik. Nyilván ez egy nagyon kitett lét a kamaszok előtt, ezt mindannyian tudhatjuk. De hogy ez igazából egy meghívás is számunkra, hogy hát ha tudunk dolgozni a hitelességünkön, hát akkor tegyük meg, mert ez egy nagyon erős kapcsolódási pontot fog jelenteni velük. Hogy ne csak nehézségeket említsek, ugye erről szó volt ma reggel is, hanem pozitívumot is. Az is igaz, és ezt is látom magam körül, hogy amennyiben valamelyikőjük rátalál arra, hogy mi az, ami őt nagyon megérinti, szívesen rászánja az idejét, energiáját, abban elképesztően motiváltak tudnak lenni. És azt gondolom, a hivatás pasztoráció szempontjából ez egy nagyon jó pont. Ugye az a kérdés, hogy tudjuk megtalálni a fiatallal együtt azt, hogy mi az, ami őt lángra lobbantja, mi az, ami tűzbe hozza, mi az, ami lelkésíti, annak érdekében, hogy akkor abba korábbiakhoz képest sokkal nagyobb energiákat befektessem. Beszélnek arról is, az Z-generációval kapcsolatban, hogy ez a virtuális világa való kapcsolat a személyiségi jegyeket, személyiség vonásaikat erőteljesen befolyásolja. Címszó szerűen néhány személyiség vonást. Türelmetlenség, motiválatlanság, a fogyasztói attitűdöknek az erőssége, aztán a celebkultúra hamis értékeinek a erős hatása, nagyon izgalmas kifejezés, érzelmi inkontinencia, nem tudják tartani azt, ami föllobban belőlük, és rázódítják egymásra, felnőttekre, akár az örömöt, akár a dühöt. Utolsóként azt említeném, hogy a megküzdési stratégiájuk a sokszor abban áll, hogy nem tud mit kezdeni a frusztrációval, megosztja a virtuális térben, sokszor inkább ott, mint személyesen. Illetve még van a narcizmus. Sok minden közös ezekben, ami azt gondolom, hogy hívás mindannyiunk felé. Egyrészt az, hogy a türelmetlenség sok esetben párosul azzal, hogy nem tudnak, vagy nem akarnak, vagy nem képesek még távlatokban gondolkodni. Ugye ez a most azonnal kultúrája. Hivatás pasztoráció szempontjából nyilván ez egy bökkenő. Tehát, hogy hivatásban gondolkodunk, akkor az csak úgy megy, hogy a hosszú távon vagyunk képesek gondolkodni. Tehetünk ezzel valamit. Nyilván igen, szeretnék erre is kitérni. Másik ilyen kulcs az a kritikus gondolkodásmód. Fogyasztói attitűdök erősek. Hát azért, mert kritika nélkül fogadunk el mindent. De hogy ugyanakkor meg nagyon kritikusak tudnak lenni. Tudjuk-e jól használni ezt a kritikai érzéket annak érdekében, hogy ezt a kritikát mindafelé éljék, ami hatás éri őket. Miért ilyenek ők? Miért lógnak a neten? Sok fiatal azt mondaná erre, hát azért, mert lehet. Tehát van rá lehetőségem. És ezzel a válasszal igazából már valamit el is árul, arra, hogy sok esetben, ilyen ez most kicsikét sarkos, kicsikét sablonos, de ezt nem én mondom, hanem ezt nálamnál témában sokkal okosabban fogalmazzák meg. Hát azért lógnak a neten, mert hogy oda kerültek. Ugye valaki azért élt egy ideig Szibériában, mert oda száműzték, valaki azért, mert ott született. De hogy kérdés az, hogy ezek a fiatalok valóban ebbe a virtuális térbe születnek-e, vagy az, ami hatás éri őket, az a világ, az sodorja őket oda. Nagyon sokat beszélgetek fiatalokkal, tizenévesekkel, középiskolásokkal főleg, és azért kiderül az ott a sorok között, vagy valamikor nagyon egyértelmű, meg a szülőkkel is beszélget, hogy van, hogy szülő is küzd avval, amivel a gyerek, hogy nem találnak hangot, illetve azzal, hogy hát a gyerek bevonul a szobájába, és netezik, mondja a szülő. A gyerektől meg azt hallom, hogy hát jó lenne többet beszélgetni apával, anyával. Valami elcsúszik a generációk között, de hogy sok esetben az áll ennek a hátterében, hogy nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, hogy hát ha nincs, aki foglalkozzon velem, nincs, aki meghallgasson, akkor megkeresem annak a módját, hogy ez megtörténjen. Ha nem megy személyesen, hát akkor a virtuális térben. Nyilván ez a minőségi időről is szól, hogy én szülőként, nyilván én is megszólítva érzem magamat, hogy szülőként, tanárként, lelki pásztorként mennyi minőségi időt tudok szánni a fiatalokra, amely nem készteti őket arra, hogy akkor máshol keressenek megoldást. Arra, ami most őket nagyon foglalkoztatja. És nyilván ez még egyet tovább lendít minket, hogy hát a szülőkben kult szereplők, akkor van-e olyan fórumunk, vagy tudunk-e olyan fórumot létrehozni plébánián, szerzetes közösségben, ahol a szülőkkel akár ezekről a nevelési kérdésekről beszélgetünk, hát ha billen valami más irányban.

0: Kedves hallgatóink, Kesszeli Sándor gondolatait folytatjuk, előadásának címe Hivatásgondozás a hétköznapokban.
1: Néhány szó a fiatalkori vallásosságról, és aztán ezeket a szálakat összép húzzuk. Ifjúság 2016 gyors jelentés, ugye aminek előtte lévő években voltak előzményei, egy nagyon reprezentatív fölmérés az ifjúság szociológiai, társadalmi, vallási helyzetéről. Ebből csak néhány adatot szeretnék kiragadni. A 2010-es adatokkal összevetve láthatjuk azt, hogy még 2010-ben a fiatalok közül kb. 10% volt, aki magát egyháziasan vallásosnak tartotta. Ez 2016-ra 6%-ra csökkent, és ennek a 6%-nak a 63%-a, tehát nagyjából azt mondhatjuk, hogy a kutatásban résztvevő fiataloknak egy körülbelül összesen 4%-a az, aki elkötelezett hívő fiatal. Ez egy döbbenetes adat. Jó, tehát a fiatalság 4%-a az, aki római katolikusként elkötelezett. Az összfiatalságnak ma kb. 4%-a plusz 5%-a az, aki a liturgikus térben valamilyen módon elérhető, vagy heti rendszerességgel, vagy néhány heti rendszerességgel. És emellett még azt az adatot szeretném csak kiemelni ebből a egyszerű kis táblázatból, hogy ebben a 16 évben a nem, magukat nem vallásosnak tartók aránya, százalékos aránya is nagy mértékben nőtte. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy csak nem fele a mai fiataloknak abszolút nem vallásos. És akkor jogosan merül fel a kérdés, hogyha néztük az előbb ezt a teológiai hátteret, hogy Isten mindenkinek szán hivatást, akkor nekünk van-e dolgunk, és mi a dolgunk ebben a kb. 41%-kal, plusz még azokkal, akik a maguk módján vallásosak, ugye ők 43%-ot képviselnek most. Tehát a mai fiatalságnak több mint 80%-a olyan, hogy nem, vagy nem egyháziasan vallásos. Van-e nekünk dolgunk velük? Nyilván a válasz az teológiailag, hogy van, de az az izgalmas kérdés, hogy micsoda. Mit tehetünk ők az ő érdekükben, és a hivatásuk megtalálásáért. A hivatás pastorációnak igazából három szintjét különítjük el. Azt gondolom, hogy ez lesz az, amit talán itt a mondani valómnak a lényege akar lenni, innentől kezdve. A három szint szorosan összefügg egymással, és egymásra épül. Az első szint, amit így fogalmazhatunk meg, hogy maga az élet az, ami hivatás. És ez nagyon sok mindent rejt magában. Elsősorban azt, hogy amiről nyilván Jézus is beszél, amikor János evangéliumában azt mondja, hogy életük legyen és bőségben legyen. Ha nagyon lényeget akarom megragadni, akkor azt mondom, hogy a hivatás pastorációnak az alapja az, hogy gyereket, fiatalt, felnőttek segítsek el ahhoz, hogy ő jól legyen az életében. Hogy örüljön annak, aki ő maga. Fogadja el, szeresse meg saját élettörténetét, saját adottságait és saját korlátait. Bontakoztassa ki ezeket a talentumokat. Erre épül, erre a nagyon is emberi alapra az, amit keresztény hivatásnak mondunk, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezt az alapvető emberi hivatást, hogy legyek önmagam, legyek legjobb önmagam, ezt Krisztus követve élem meg. Nyilván ez fölveti annak a lehetőségét is, hogy ezt az emberi alapot lehet nagyon sok más módon megélni. De hogy mi azt hisszük, azt tapasztaljuk, hogy ez a krisztusi út, ez erre tökéletesen megfelel. Sőt, hisszük azt, hogy ez a legjobb. Jó, tehát az élet, mint hivatás, ha ez hiányzik, vagy recseg, ropog, vagy összetört, akkor a második szint, a keresztény hivatás, ez nem nagyon fog működni. Látjuk ezt a pasztorációban, hogy amíg ezek az alapok nem jók, addig valami nem megy át, valami nem ragad meg. A harmadik szint pedig, amit legszűkebb értelemben mondunk hivatás pasztorációnak, az, hogy segítjük a fiatalt, felnőttet abban, hogy megtalálja a maga helyét életállapotában, papként, szerzetesként, családosként, vagy akár egyedülállóként, és hogy megtalálja azt a szolgálatot, amit ő tehet Krisztus titokzatos testének tagjaként másokért. A kérdés az, ennél a három szintnél maradva, hogy amikor ifjúság pasztorációt, hivatás pasztorációt végzünk, akkor mire fókuszálunk a három közül? Ha nézzük már csak ezeket a vallás szociológiai adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy hát nagyon indokolt, hogy itt az alapokra figyeljünk, az alapokkal kezdjük. Azt gondolom, hogy a klasszikus értelemben, vagy talán hagyományos ifjúság pasztoráció inkább a harmadik, időnként a második szintre is fókuszál. De hogy ez, ha erre irányítjuk egyedül a figyelmünket, akkor valami nagyon lényeges kimarad. Kicsit bővebben. Hivatás pasztorációnak ezt a három szintet alapul véve különböző céljai vannak. Kicsit kibontva ezt a három szintet, ahol ezek a célok tulajdonképpen egy folyamatnak a lépéseit is megrajzolják. Hogyan haladjunk, akár kicsi gyermekkortól kezdve a hivatás pasztorációban. Szó volt arra, hogy hivatás ez egy dinamikus valóság, életre szóló történés, és piciknél tehetünk ennek érdekében már nagyon sok mindent. Beszélnek arról, így a mai helyzettel kapcsolatban a hivatás pasztorációt illetően, hogy idézem a kifejezést, előhivatás pasztorációra is szükség van. És lényegét tekintve, amiről itt beszélnek, az nem más, itt ebben a körben, meg sokan itt közületek katekumenátus konferencián is ott vannak, hogy ez az előhivatás pasztoráció, ez nagy mértékben átfedi a szószoros értelmébe vett hitébresztést. Tehát nekem nagyon izgalmas volt ebben találkozni, hogy amiről itt ebben az előhivatás pasztorációban beszélnek, az tulajdonképpen az evangelizációnak a módszertana. Ahol nem csak az ige hirdetés áll a középpontban, az egy csúcsa az evangelizációnak, hanem ennek az alapjainak a megvetéséről is, hogy, amit az előbb említettem, hogy segítünk abban, hogy szeresd meg magadat, fogadd el magadat, örülj annak, aki vagy. Az élettörténeted, ha sok sebet is ejtett rajtad, akkor is a tied, nagyon sok minden benne a szerethető. Jó, tehát, hogy egy folyamatról van szó, aminek az alapjai ilyen evangelizációs, vagy előhivatás pasztorációs célok, és az összes többi erre épül. Megint csak címszavakban. Ismerd meg önmagadat, fogadd el, szeresd meg saját életutadat, és azt, aki vagy. Hiszük azt, beszéltük itt a teológia alapozásnál, hogy Istennek mindenkivel van egy terve, egy rejtett terve, ami fölfedezésre vár. Ebben segítsük a fiatalt. Aztán szó volt arról is, hogy ez a kritikus gondolkodásmód a megkerülhetetlen. Miért mondjak igent a keresztény életformára, az evangéliumra, hogy annyi más lehetőség is kínálkozik számomra? Hát gondolkodjunk, nézzünk a dolgok mélyére. Erről is röviden még fogok beszélni. Hivatás felismerés anélkül, hogy ne nyitnánk föl a fiatalnak a szemét arra, hogy Isten a te életedben is működik, ez így nem megy. Jó, tehát itt arról van szó, hogy megtanuljuk megállni, figyelni, érteni, olvasni a saját életének az eseményeiből. Mi az, ami megszólítja őt ebből, mi az, ami Isten megszólítása a mindennapi élet eseményein keresztül. Második, harmadik szint pedig nélkülözhetetlen, szintben nélkülözhetetlen az, hogy belenőjünk ebbe a krisztusi tanítványságba, és hogy kipróbáljuk magunkat valamilyen szolgálatban. Most néhány gyakorlati vonatkozás. Ezek voltak a célok, egy folyamatot próbáltunk nagy vonalakban megrajzolni, és mit tehetünk konkrétan azért, hogy a fiatalok az első szintben otthonosan mozogjanak, hivatásoknak ezt az első szintjét jól megéljék, hogy aztán megalapozottan tudjanak a második meg a harmadik szintre lépni. Néhány szót az első szintről. Kerestem egy olyan képet, ami az alapásásról szól. Úgy tudom, hogy tegnapi nap folyamán is volt erről szó, talán egy más megfogalmazásban, egy olyan alapigazságról, amit így fogalmazok most meg, hogy akkor tudok szabadon, nyitottan és örömmel körülnézni és meglátni mások szükségleteit és segíteni másoknak, ha magammal rendben vagyok. Ha az én szükségleteim pozitív választ kapnak. Nyilván nevelőként ez fontos, hogy így ezt megéljem, hogy rendben legyek magammal. Ha rendben vagyok magam, akkor tudok kinyílni mások felé, észrevenni azt, hogy te figyelj már, mi van veled? És akkor tudunk beszélgetni. Ha magam körül forgok, akkor ez nehéz. De nyilván ez a fiatalnál is így van, legyen rendben magával, akkor tud kinyílni és meglátni azt, hogy mi is az a szolgálat, ami az övé, ami megszólítja, amiben hosszú távon el tudja képzelni magát. És néhány lélektani szempontot szeretnék mondani, aminek nyilván pedagógiai vonatkozása is van. Ahhoz, hogy az életemet hivatásként képzeljem el, vagy éljem meg, az szükséges az, hogy hosszú távon tudja gondolkodni. Ugye előkerült az, hogy az égenerációnak egy komoly probléma az, hogy a pillanatnak él, türelmetlen, nem tud várni. Mit tehetünk azért, hogy ebből kibillenjenek, pontosabban jó útra találjanak? Van, aki így fogalmaz, hogy ez néhány alapszükségletnek a kielégítésén keresztül történhet. Az egyik ilyen alapszükséglet az, hogy a gyerek fiatal biztonságban és védettségben érezze magát. Ne féljen az élettől. Ha nem fél az élettől, mert azt tapasztalja, hogy az, ami körülveszi őt, az jó, akkor fog tudni bízni a jövőben, és abban is, hogy ez a jövő jót hoz számára. Szülőként, pedagógusként megszólítva érzem magam, hogy hogyan kommunikálok a saját gyerekeimmel, meg a rám bízott fiatalokkal. Mennyire tudok a bizalom tekintetével nézni rá? Figyelj, lehet, hogy hülyeséget csináltál, nem baj, túllépünk rajta, jó, hogy itt vagy. Ja, szavak jók, fontosak, de hogy rajtam keresztül mi megy át ebbe a fiatalba. Nagy mértékben függ attól, hogy én milyen mentális állapotban vagyok. Talán itt Szolizé Szent Ferenc ünnepével kapcsolatban is elgondolkodtam azon, hogy az ő jelszava az a Da mihi animas et cetera tolle, tehát adj nekem lelkeket és minden mást vegyél el. Ez tulajdonképpen egy időgazdálkodási kérdés is, meg egy értékrendszer kérdése is, hogy mit tartok én fontosnak. Minden mást vegyél el. Mostanában, bár így azt gondolom, hogy tanárként is dolgozik, ő mindig ezt éli meg, hogy nagyon sűrűek a napok, de valószínűleg nem csak a tanárok vannak ezzel így közülünk. Nagyon sok mindent szeretnék én is csinálni egyebet. De ugyanakkor azt látom, hogy ezeknek a gyerekeknek szükségük van az időmre, az energiámra, a figyelmemre, és hogyha hazamegyek, akkor ugyanúgy van a kémiaházi feladat, meg a fizika, meg az összes többi, meg hogy apa masszíroz meg a hátamat, meg beszélgessünk. És akkor megszólítva érzem magam, hogy akkor igyekszek félretenni minden mást. Tehát, hogy érezze azt, hogy ez a légkör, amiben a felnőttek részeltetnek engem, az jó, és az a bizalommal van tele. Megtapasztalja azt, hogy ő belül szép. Ez másképp nem megy, csak hogyha mi jelzéseket adunk neki, arra, hogy mi minden szépséget látunk benne. Ez a visszajelzés kultúrájáról szól, hogy tudok-e én visszajelezni. Nem csak a nehézséget, a kritikát, hanem az értéket is.
0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Keszeli Sándor, a Szegedi Piarista Gimnázium prefektusa, biológia és hittantanára, pasztorális bizottságának vezetője, a Keresztény Életközösség nemzeti közösségének elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja, 4 gyermekes édesapa, a hivatás pasztorációról osztotta meg gondolatait. Előadását az Országos Teológiai és Lelkipásztori Napokon rögzítettük 2019-ben Egerben. A műsor folytatását egy hét múlva ugyanebben az időben hallgathatják meg. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivian. Elhangzott műsorunkat vasárnap 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
2: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
1: 21 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A gyermeknyár a Vatikánban elnevezésű táborban résztvevő gyermekekkel, fiatalokkal és csoportvezetőkkel találkozott 14. Leó pápa hétfőn a 6. pálteremben. A gyerekek a mobiltelefon helyes használatáról és az utazásairól is kérdezték a pápát. Nagyon fontos megtanulni párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól érezni magunkat egymás társaságában, együtt játszani és együtt imádkozni is, mert még ha a Szentírás és néhány imádság ott is lehet a telefonunkon, Isten nem a mobilt, hanem a szívünket, az életünket akarja látni, mondta el többek között a Szentatya. Átadták a Hajdúdorogi Főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenése és feltöltődése. Az épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Zalai térségben összesen 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. A korlátozás összesen 18 000 fogyasztót érint, Zalacsány és Kehida Kustány esetében nyaralóvezeteket is, ismertette Arnhoffer András. Azt mondta, több mint 40 éves szakmai tapasztalat alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra. Az országgyűlés döntött, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett tárát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindulnak, szavai szerint. Két új Gripen vadászbombázó

repülőgéppel bővült a Magyar Honvédség légiereje, azokat délután fogadták hivatalosan Kecskeméten, ezzel 18-ra nőtt a Honvédség Grippenjeinek száma. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is ugyanilyen mértékben módosult. A kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt a monetáris politika mozgástere, fejtette ki az MNB elnöke. Varga Mihály azt mondta, a közel-keleti helyzet rendeződésével a globális környezet javult, belföldön a kockázati felárak továbbra is alacsonyak, részben az uniós forrásokról szóló megállapodásnak köszönhetően. Narancssárga színű lett a Szinva-patak egy része Miskolcon. A katasztrófa védelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott. Tóth Szánta József soron kívüli vizsgálatot kért, a közvéleményt arra kéri, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat. Végül az időjárásról, döntően derült lesz majd az ég, kis eséllyel még néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Mai műsorunkban sokak kérésére és közkívánatra megismételjük a 2025. augusztus 2-án elhangzott adásunkat. Rádiónk mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Fekete Ágnes egészségtrénert és dr. Tombácz Attila általános orvost. Kedves Ágnes, először hozzád fordulok. Egészségtrénerként mutattalak be, mindig is fontos volt számodra az egészséges életvitel.
3: Igaziból nagyon furcsa módon már 20 éves koromban azt kezdtem el kutatni, hogy hogyan lehet lassítani az öregedési folyamatokat.
2: És akkor ez elég korán megmutatkozott már a te életedben.
3: Igen, igen, és érdekes módon úgy évtizedenként mindig kaptam egy egészségügyi kihívást, ami által mindig bölcsebb lettem. Meggyőződésem, hogy a betegségek, mondjuk így lehet remélem ilyet mondani, hogy nem kicseszés idézőjelben, hanem a létezés ezeken keresztül mindig tanítani akar minket, és egy nagyon jó kiképzésen vettem részt az életiskolájában, és a létezés úgy évtizedenként adott egy-egy megoldásra váró feladatot vagy kihívást az egészség területén. A 30-as éveim elején a jobb arcüregemben volt egy ciszta, a 40-es éveim elején egy pajzsmirigy daganattal kellett szembenéznem, az 50-es éveim elején pedig, mivel gyerekkoromban nem volt bárányhimlő, lehetőségem volt megtapasztalni azt, hogy felnőttként milyen nagy kihívást jelent egy ilyen bárányhimlő, és milyen szövődményei és milyen következményei lehetnek, és összességében véve hálásan gondolok vissza ezekre az életeseményekre, mert olyan dolgokat tanultam meg általuk, amivel úgy gondolom, hogy szolgálhatom azokat, akik hozzám fordulnak tanácsért és segítségért. Egyébként az egészségtrénerség az, ha rá akarok nézni erre szövegszerűen, hogy van leírva az egészség, az kötőjellel van írva, mert hiszem, hogy a test, lélek és a szellem harmóniája az, ami az igazi egészséget jelenti, és ebben még valójában a szociális jólét is benne van szerintem. És amikor a test megbetegszik, érdemes mindig azt kutatni, hogy milyen lelki háttér van mögötte, mert mindig a psziché, mindig a lélek betegíti meg a szomát, vagyis a testet. Szóval úgy gondolom, hogy ha valaki egészségügyi kihívásokkal néz szembe, akkor érdemes komplexen szemlélni azt, hogy mitől is betegedtünk meg, hogy mit üzen a testünk a betegségeken keresztül.
2: És hála a jó Istennek sikerült meg is gyógyulnod. Igen, a bárányhimlő nagyon próbára tett téged, ezt mondjuk el a kedves hallgatóknak. Szeretnénk pozitív példát mutatni a minket hallgatóknak.
3: Mind a három egészségügyi kihívásból 100%-ban alternatív gyógymódokkal gyógyultam, sem kemoterápia, sem gyógyszer, sem egyéb drasztikus beavatkozás nem történt, úgyhogy hiszek abban, hogy a szervezetünknek egy csodálatos öngyógyító mechanizmusa van, és hogyha azt nem gátoljuk, hanem támogatjuk alternatív gyógymódokkal, akkor mindig van megoldás. És ez a legutóbbi eset, ami megesett velem, ez a bárányhimlővel kapcsolatban hozta az életembe doktor urat, dr. Tompácz Attilát, akinek nagyon-nagyon hálás vagyok. Hiszem, hogy a létezésben nincsen túl sok véletlen, és hogyha odafigyelünk arra, hogy milyen körülmények között kikkel találkozunk, milyen lehetőségeket kapunk a sorstól, akkor én azt gondolom, hogy minden rosszban benne van ugyanannyi jónak is a csirája, úgyhogy én a doktor úrnak köszönhetem azt, hogy most küldetésemnek érzem, hogy népszerűsítsem azt, hogy van egy olyan technológia, egy úgynevezett hydrastat technológia, ami meg tudja reformálni a táplálkozás kiegészítőknek a piacát, és a bőrápolásban is egy forradalmi technológia, hiszen én ennek köszönhetem, hogy szövődmények nélkül tudtam teljesen egészségesre gyógyulni, és azt is, hogy hát a Ben Hurt lehet, hogy sokan láttuk. Ha ott emlékszünk a leprásokra, körülbelül így néztem ki, nem túlzás, tudok fényképet mutatni róla, hogy iszonyatosan megviselte a bőrömet maga a bárányhimlő, és most így te látod a bőrömet, én úgy gondolom, hogy akár mondhatnám, hogy csodaszámba is megy, hogy jelenleg így nézek ki, ahogy kinézek.
2: Higgyék el a kedves hallgatók, nekem valóban meggyógyultál, ezt kijelenthetjük a bőrödön, a bárányhimlőnek semmilyen jelét és utóhatását nem látjuk. Kedves doktor úr, most önhöz fordulok. Önnek is fontos az egészséges életvitel hirdetése egész életében. A gyógyítást választotta hivatásául, szolgálatául. Miért is?
4: Valóban így van. Én is köszöntöm a hallgatókat. Igazából Nekem egy nagyon zegzugos életutam vezetett idáig. 88-ban megkaptam az orvosi diplomámat, nagyon büszke voltam, az évfolyam elsők közé tartoztam, és kizárólagosan csak azt tudtam elképzelni, hogy egyszer professzor leszek. Elkezdtem dolgozni a sebészeten a Szegedi Egyetemen, aztán utána a gyermekklinikán, és egyszer csak jött egy csábítás a gyógyszeripar részéről. Ez akkor 93-ban még meglehetősen újdonság volt, nem lehetett tudni, hogy hova fog majd kiteljesülni. Minden esetre hát elsődlegesen a pénz volt az, ami engem motivált fiatal, majdnem apukaként, akkor már pocakba volt a feleségemnél a kisbaba. És utána csináltam egy szerintem nagyszerű karriert a gyógyszeriparba, illetve egy gyógyszergyártó cégnek a labordiagnosztikai divíziójánál voltam szintén egy komoly vezető, amikor is eljött az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy én nem szeretnék többet más zászlaját vinni. Abban az esetben, hogyha egy kórházba vagy egy rendelőintézetbe dolgozik valaki, akkor nyilvánvalóan országos irányelveknek kell megfelelni. Abban az esetben, ha egy gyógyszercégnek dolgozik valaki, akkor megint valakinek a gondolatait kell kötelező továbbítani az emberek felé. Én nekem addigra kialakult az a nézőpontom, hogy végre szeretném a saját igazamat mondani tovább, és itt jutottunk el arra a pontra, amikor az ági gondolkodásmódja és az enyém összetalálkozott, mert én is akkor döntöttem azt, hogy innentől csak olyan módszereket képviselek, amik biztos, hogy nem ártanak, és kizárólagosan olyan készítményeket fogok adni az embertársaimnak, amit a saját gyerekeimnek vagy a testvéremnek is adnék.
2: Hogyan tudott segíteni Áginak, és hogyan találkozott az önök hivatása?
4: Nos, én 2023 végén kaptam egy fölkérést arra, hogy egy angol nyelvű anyagot nézzek át, aminek a tárgya egy olyan hatóanyag volt, amiről az angol nyelvű cikkek rendkívül biztatóan nyilatkoztak. A fölkérésnek az volt a lényege, hogy nézzem már meg én, mint orvos, hogy ez egy tényleges érték, vagy pedig megint valami fölfújt lufi, ami gyakorlatilag sehova se vezet.
2: Szakmailag ellenőriztem.
4: Hát igen, nevezzük így, hogy ellenőriztem. Őszintén szóval olyan lelkesedéssel töltött el, hogy azt mondtam, hogy ez tökéletesen beleillik abba a gondolkodásmódba, amit én képviselek, és igazság szerint abban a pillanatban tudtam, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék, ezt szeretném az összes többi ismerősömnek, illetve a betegeimnek, érdeklődőknek a tudtára adni. És ezek között egy a sok közül érdeklődő volt Ági, akivel most már nem egy a sok között kapcsolatunk van, hanem azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon prosperáló együttműködés és egy baráti kapcsolat alakult ki belőle.
2: Beszélgetésünk folytatásában pedig most érkezünk el arra a pontra, amelynek egy alcímet is adhatnánk. Egy kis molekula, ami nagy változásokat hozhat az emberek életébe. Erről fogunk a folytatásban beszélgetni, mert hogy szeretnénk segíteni a minket hallgatóknak. Hogyan és miben is?
4: Nos, az a bizonyos hatóanyag, aminek az angol nyelvű leírását átküldték, azt úgy hívják, hogy glutatión. A glutatión egy fehérje. A szervezetben számtalan olyan fehérje van, amiről a egészségügyileg nem képzettek, nem is tudják, hogy az fehérje. Mindenki a tojásfehérjét képzeli el magának, és ugyanakkor az, hogy az izmunkat alkotó legfontosabb részek, ez a miozin nevű anyag is egy fehérje, hogy a körmünket alkotó keratin is egyfajta fehérje, hogy a immunrendszerünkben meghatározó szerepet játszó immunglobulinok is fehérje. Így akarnám kiterjeszteni az érdeklődőknek a figyelmét, hogy fehérjék mindenütt hihetetlen fontos szerepet játszanak bennük. Na most ez a bizonyos glutatión, ez, hogyha valaki beüti egy Google keresőbe, vagy akár milyen más böngészőnek a keresőjébe, akkor azt fogja először kidobni, hogy mester antioxidáns. Ez egyfajta szerepköre ennek a fehérjének. Időközben, miközben én gyűjtöttem orvosi pontosságú és hétköznapi emberek számára is érthető információkat, kiderült, hogy ennek a bizonyos glutationnak körülbelül 400 fajta szerepe van a testben, és ezek közül 15 olyan, ami életet meghatározó. Tehát még egyszer elmondom, mert ennek akkora jelentősége van. 15 olyan hatása van, aminek a hiányában nem tudunk tovább élni ebbe az oxigén alapú életbe.
2: Milyen pozitív hatásai vannak, és kiknek hogyan tud segíteni a glutatión?
4: Igazság szerint én azt szoktam a munkatársaimnak tanítani, hogy 5 alapvető dolgot tanuljon meg mindenki, mert 400-at úgyse fog. Az orvosok majd utána néznek a megfelelő fórumokon, és nyilvánvalóan, ha orvosokkal tárgyalunk, akkor egészen más a kommunikációnak a módja. De a hétköznapi emberek számára azt mondanám, hogy akkor kezdjük ezzel, amit már én elárultam, hogy mester antioxidáns. A mester antioxidáns az antioxidánsok védő anyagok a szervezetünkbe. Alapvetően védenek bennünket a rossz fiúnak titulált szabadgyökökkel szembe. Egyébként őnekik is van természetesen biológiai szerepük, tehát a test soha nem csinál fölösleges dolgokat, de mondjuk ezek az úgynevezett szabadgyökök azok, amik képesek akár a sejtnek a hártyáját, akár a genetikai örökítő anyagunkat tönkretenni, és elég komoly problémákat okoznak a szervezetbe. Az antioxidánsok, ilyenből is ismerünk sokat, ilyen a C-vitamin is, ilyen az omega 3 olajak, ilyen a nagypapa kertjében leszedett őszi baracknak a mindenfajta gyönyörű vitaminjai, ezek mind-mind védenek bennünket. A mester szót úgy érdemelte ki ez a bizonyos hatóanyag, hogy praktikusan mindenfajta szerepkörbe bevethető. Egy kicsit olyan, mint a hotelba a főportásnak a mesterkulcsa, amivel az összes ajtót ki tudja nyitni egyszerre. Tehát maradjunk először abban, hogy ebbe a testünkbe ezred másodpercenként zajló háborúban, ami zajlik az antioxidánsok és a szabadgyökök között, a glutatión az egyik főszereplő. Ezáltal biztosítja azt, hogy az immunrendszerünk, a védekező rendszerünk a lehető legjobban, optimális módon tudjon működni.
2: Úgy is fogalmazhatunk, hogy az antioxidánsok királynője a glutatión.
4: Igen, valójában mindenfajta pozitív jelzővel föl lehet ruházni, és ennek örülök is, tehát találjunk ki újabb és újabb méltató jelzőket hozzá, mert annyira lelkes vagyok érte. Elmondom a másikat, ami szerintem ugyanennyire érdekes lesz. Ugye, alapvetően úgy születtünk, hogy a szervezetünk oxigént nem tud raktározni. Folyamatosan kilépzés, belégzés, erről nagyon sok vicc is szól. Az oxigén alapú életben az, hogy mi föl tudjuk venni a tüdőn keresztül az oxigént, aztán annak valahogy kötődnie kellene a vörösvér testekben egy hemoglobin nevezetű szintén fehérjéhez, az alapvetően meghatározza, hogy mennyi oxigén fog jutni a sejtjeinkhez. Ebben a kötésben, mármint hogy a hemoglobin megkösse az oxigént, és a vörösvértest képes legyen ezt szállítani, a glutationnak megint meghatározó szerepe van. De a COVID-ról nagyon sokan azt képzelték, hogy ez egy tüdőbetegség. Valójában nem az, és most nem akarok belemenni, hogy mi ez az egész, de a COVID kapcsán nagyon sokan vannak körülöttünk olyan emberek, akik most is légszomjjal küzdködnek, nincs elég oxigén, nem tudnak fölmenni a második emeletre már, mert meg kell állni minden lépcsőfordulóba, az ő regenerálódásukra is alkalmas lehet a glutatión, mint hatóanyag.

0: Öntől idézek most egy mondatot, a kedvenc mondatát, a riportra készülve is megemlítettük ezt a mondatot. Minden egyes emberi sejt normális működésének, védelmének és hosszú élettartamának a kulcsa a glutatión.
1: Hát, ha ez én tőlem származna, akkor lehetne ezt valami fajta nagyképűségnek tartani, de ez a világ egyik legnevesebb egészségtrénerétől, dr. Mehmet Oztól származik, aki Amerikában az egészségnevelő műsoroknak az egyik évtizedek óta ismert vezetője. Ebben a mondatban igazából minden szónak jelentősége van. Én egyetlen egyet szeretnék kihangsúlyozni. Úgy kezdődik a mondat, hogy minden egyes emberi sejt. Tehát próbálják végig gondolni azt, hogy vannak olyan hatóanyagok, amik nagyszerűek mondjuk az izom működésnek a segítésére, vannak olyanok, amik nagyszerűek az immunrendszernek a segítésére, vannak olyan hatóanyagok, amik nagyszerűek lesznek arra, hogy megfényesítik az agyat. Itt most egy olyan hatóanyagról beszélünk, ami benne van az izomsejtbe, benne van a bélnyálkahártya sejtekbe, benne van az idegsejtekbe, és praktikusan mindenütt. Tehát amikor én kerestem a számomra optimális hatóanyagot, amivel akarok foglalkozni, akkor pont egy olyat kerestem, ami ennyire univerzális jellegű.
0: Hol tudnak utána nézni a kedves hallgatóink szakszerű forrásból a glutationnak, hogy úgymond meggyőződjenek, vagy utána nézzenek és utána olvassanak véleményeknek, amelyek szakszerűen megfogalmazzák ennek a fehérjének a pozitív erejét?
1: Egy dolgot biztos, hogy mindenkinek mondok, hogy a Google és a Wikipedia az nem föltétlen a megbízható adatforrásoknak a része. Nyilván egy alapvető tájékozódást el lehet végezni, de például a Wikipedia-ba beüti valaki ezt a szót, hogy glutation, akkor azt fogja találni, hogy egy nagyszerű anyag, aminek a következtében a haj őszülését lehet lassítani. Hát ez körülbelül a 400 fajta hatás közül egy pont elhanyagolható dolog. Nekem konkrétan ősz a hajam, és boldog is vagyok, és nem is szeretném, ha semmi visszaszínesíteném, mert ezért megdolgoztam, ezt szoktam mondani. Tehát nem ez a lényeg. Amit javasolnék, az az, hogy foglalkozzanak egy kicsit a ChatGPT-vel, és írják be azt, hogy mik azok a fontos dolgok, amiket a glutationról tudni lehet.
0: Itt álljunk meg egy szóra azok számára, akik kevésbé jártasak az internet és a számítógép világában, a mesterséges intelligenciára gondolunk, doktor úr?
1: A mesterséges intelligenciának van egy ingyenes, mindenki számára hozzáférhető változata. Angol neve van, ChatGPT. Ez a ChatGPT, így van leírva. Hogyha beütik, akkor meg fogják találni. Most ennek a tudástárnak, hogyha fölteszik a kérdéseiket, akkor fognak egyre pontosabb és egyre pontosabb választ kapni. Tehát most én egy általános tájékoztatót tartok, de hogyha önnek az a kérdése, hogy a nagymamának az asztmájára ez segít-e, kérdezzék meg a ChatGPT-t. Tehát ott most már olyan mennyiségű adat halmozódott föl, ami azt gondolom, hogy egyrészt lenyűgöző, másrészt lényegesen pontosabb, mint a egyéb adatbázisok.
0: Jogosan merül fel az emberben a kérdés, így bennem is. Ha ilyen jótékony hatása van a glutationnak, hogyan vihető ez be az emberi szervezetbe?
1: Amikor én a 80-as években egyetemista voltam, a glutationt akkor is ismertük. Tehát ez nem egy újdonság. Ami viszont minden alkalommal, amikor én újból és újból találkoztam ezzel a hatóanyaggal, mindig felmerült, hogy annyira rosszul szívódik föl a szervezetbe, hogy emiatt a klinikum teljesen méltatlanul, de figyelmen kívül hagyta. Mindenfajta táplálékkiegészítő cégek próbáltak előállítani ilyen-olyan-amolyan glutation, tehát én tudok olyat, ami tablettában van, tudok olyat, ami kapszulában van, tudok olyat, amit tapaszként lehet fölragasztani a bőrre, és nyilván van egy nagy klasszikus, az infúzióban való beadás. Nekünk az a csoport, az az érdekeltségi csoport, akikkel együtt dolgozunk, ez egy fogyasztói klub egyébként, egy olyan készítményünk van, amit én mindenek fölött leghatékonyabbnak gondolok, majd a részleteket is meg fogjuk beszélni, de objektív dolgok alapján neveztem ki az első helyre, és elég sok adattal tudom alátámasztani.
0: Mondjunk még példákat orvosi szempontból. Most én néhányat említek közülük. Lassabb az öregedés, frissíti a májat, az agyat, a tüdőt, a beleket.
1: Eredetileg ugye azt beszéltük, hogy 5 olyan különlegesen kiemelkedő hatást szeretnék kiemelni, ami megkülönbözteti a többiek közül, és ami miatt én azt gondolom, hogy az egészségügyileg nem képzett embereknek is jó, ha tudnak róla. Én ebből említettem egyrészt az immunrendszernek a fölerősítését. Egy másik példát mondtam arra, hogy hogyan segíti a légzőszerveknek a működését, és azt, hogy a sejtek oxigénhez jussanak. Mondok egy harmadikat, minden egyes sejtbe van egy picike kis sejt szervecske, tehát még a sejt is osztható. Azon belül ez a bizonyos sejt szervecske, úgy hívjuk, hogy mitokondrium, ez az energiagazdálkodásunknak a központja. Minden egyes sejtben van több száz, esetleg több ezer mitokondrium. Azok alapján van egyre több és több benne, hogy az az adott sejt mennyire aktív munkát végez. Nyilván teljesen más aktivitása van egy idegsejtnek, és teljesen más aktivitása van egy bőrsejtnek. Ezekben a mitokondriumokban történik meg a sejtszintű energia előállítása. Az, hogy valaki bekap egy csokit és elmajszolja, vagy elmegy és megeszik egy sztéket, abból végeredményben energia lesz. A lebontási folyamat különleges, legyünk büszkék rá, ezt egy magyar Nobel-díjas, Szent Györgyi Albert írta le először, és Krebs ciklusnak hívja az egész angol szász világ, mert a Szent Györgyi szót nem tudják kiejteni, eredetileg ez Szent Györgyi Krebs ciklus. Tehát végeredményeképpen az elfogyasztott táplálékból energia egységek lesznek, amiket a orvosi szaknyelv úgy hív, hogy ATP. Ez az ATP csak akkor tud létrejönni, hogyha van megfelelő mennyiségű glutation. Tehát a légzés és az immunrendszer után most megbeszéltük azt, hogy az alapszintű energiát is ennek köszönhet. A negyedik az a májunk. Szerintem mostanában elég sokan beszélnek az egészséges táplálkozásról, elég sokan beszélnek arról, hogy mennyi szennyező anyagot veszünk fel az ételünkből, a levegőből, a vízből és mindenhonnan, és ennek a megoldása, ez a májnak a feladata. A májnak, a vesének és a bőrnek ez a három legfontosabb méregtelenítő szervünk. Ennek iszonyatosan megnövekedett szerepe van, és próbálnak megszabadulni a nem kívánatos dolgoktól, de mivel nap mint nap sokkal több szennyeződés ér bennünket, mint amennyit a máj meg tudna oldani, ezért van annyi csúnyán elhízott ember a magyar társadalomban, ugyanis ez a nap végén föl nem dolgozott szennyező anyag, ez zsírsejtekben lesz eltározódva, és kialakul az úgynevezett zsírmáj betegség. Most egy zsírmáj betegséggel küzdő ember nem tudja ellátni a májnak az alapvető funkcióit, valamilyen módon méregteleníteni kell, és a méregtelenítésben a zseniális glutation megint szerepet játszik. Ötödiknek hadd tegyem oda azt, ami vagy bemerik vállalni az emberek, vagy nem, de mindenki nagyon szeretne hosszú ideig élni. Ilyenkor én mindig meg szoktam kérdezni, hogy oké, hogy hosszú ideig élni, de kijavíthatjuk úgy, hogy hosszú ideig egészségben élni? És akkor persze, igen, mi is erre gondoltunk. Na most ez az egész teória 2009-ben lett mindenki számára ismerté, amikor egy tudós csoport orvosi Nobel-díjat kapott egy úgynevezett telomer szakasznak a funkciójának a leírásában. Ha tetszik, ha nem, az életünk során ez az úgynevezett telomer szakasz rövidül. Amikor ezt bebizonyították, ennek a védő hatását, akkor az összes biológus szanisza is szaladt a világon, hogy keressük meg a Amazonas mélyén, meg Tibetben, meg mindenütt a megfelelő gyógynövényeket, hogy hogy lehetne ezt a telomér rövidülést lelassítani. És aztán jöttek a sejtbiológusok, akik azt mondják, hogy nem az Amazonasban kell keresni, ott van minden egyes sejtedben. Úgy hívják, hogy glutation. A glutationnak bizonyítottan megvan az a hatása, hogy ezt a öregedéssel együtt járó problémát csökkentse, én ebbe a riportban nem állíthatom, hogy vissza tudja tekerni az időnek a kerekét, de az, hogy az öregedés folyamatát jelentős mértékben lassítja, ezt most már több száz emberen látjuk.
0: Még a nehéz filmeket is kiveszi, vagy kiüríti a szervezetünkből?
1: Igen, alapvetően, ugye, amikor arról beszéltem, hogy ilyen-olyan szennyeződések, akkor a nehéz fémekről beszélnünk kell, nem tudjuk elkerülni őket. Ennek a glutationnak, hogyha lerajzoljuk a képletét, mert le lehet rendesen iskolai táblára föl lehet rajzolni, hogy hogy néz ki, akkor van egy kén tartalmú oldallánca. Ez a kén tartalmú oldallánc, ez úgy működik, mint egy markológépnek a kanala. Abban az esetben, hogyha van egy molekulának egy ilyen kén tartalmú oldallánca, akkor az kötést tud létesíteni ezekkel a nehézfémekkel, és ténylegesen kiviszi a szervezetből. Vannak olyan anyagok, amiknek kettő ilyen karjuk is van. Tehát ezt én nem állítom, hogy a glutatión a leghatékonyabb ebből a szempontból, de a 400 fajta egyéb szerep között a méregtelenítő hatásnak különösen nagy jelentősége van.
0: És akkor most beszéljünk arról, hogy hogyan lehet hatékonyan bevinni az emberi szervezetbe a glutationt, és itt a hatékony szón van a hangsúly.
1: Azok számára, akik beszélnek angolul, én most egy néhány napja hallottam egy nagyon jó betű mozaikot. A safe egy angol kifejezés, azt jelenti, hogy biztonság. Úgy van leírva, hogy S-A-F-E. Ugyanakkor az az angol hölgy, aki ezt nekem elmondta, az azt mondta, hogy ha ezt a négy betűt külön-külön értékként megnézem, akkor az S az a safety, tehát biztonságos. Az A az az affordable, tehát jól felhasználható. Az F az azt jelenti, hogy fastest, tehát ez a leggyorsabb beviteli forrás, és az E a végén az az effektív, tehát hatékony. Na most annyit tudok mondani, hogy akármilyen glutationt használnak az emberek, az hatással lesz a szervezetre, és hogyha önnek ilyen vagy olyan vagy amolyanra van lehetősége, használja, üdvözöljük érte. A két legerősebb beviteli mód, mielőtt ez az új technológia megjelent volna, a liposzomás glutation és az infúziós glutation. Akik ezt használták korábban, azoknak gratulálok, mert megtaláltak valami nagyon nagyszerű molekulát. Én annyit szeretnék mondani, hogy ha van egy olyan hatóanyag, és van egy olyan technológia, ami a liposzomás glutationnál hatékonyabban viszi be a sejtekbe az összetevőt, és ráadásul nem kell hozzá szurkálni az embernek magát, az vajon kellőképpen izgalmas? Hogyha annyiból áll az egész, hogy beöntjük a nyelvünk alá egy kupaknyit, reggel és este semmi fájdalom nincs, az íze kifejezetten finom.
0: Az ízére szerettem volna rákérdezni.
1: Én ugye gyerekekkel foglalkoztam, tehát ha a gyerekek azt mondják, hogy ezzel semmi bajunk nincs, van egy mentolos ízű készítményünk, van egy másik, aminek egy ilyen barackos, mangós íze van, akkor azt mondom, hogy ez tökéletes, tehát íz szempontjából, állagából, szaga szempontjából minden. Egy ilyet valaki berak a nyelve alá, akkor a nyelv alól pillanatokon belül felszívódik. A 80-as években, amikor én gyógyszerészetet tanultam, már akkor voltak olyan szívgyógyszerek, zömében ritmusszabályzók, amik a nyelv alól szívódtak föl. Tehát ez a gyógyszertechnológiában egy jól ismert dolog. Mindenki menjen ki a fürdőszobába, nyissa ki a száját nagyra, nézze meg, mekkora erek vannak a nyelve alatt. Tehát a nyelv alatti nagy erek és a szájnyálka hártya, mint egy szivacs úgy veszi föl ezt a speciális technológiával előállított glutation, amit népszerűsítünk, és mindenféleképpen azt mondom, hogy el lehet indulni egy autóversenyen biciklivel, ezek a régi glutationok, meg el lehet indulni egy Ferrarival. Én a Ferrarit ajánlom, ha valaki nyerni szeretne, nyilván lehet maszatolni a biciklivel is.

0: Kedves Ági, most ismételten hozzád fordulok. Találkoztál te is ezzel a technológiával, és segített a gyógyulásban. Miért tartott küldetésednek azt, hogy ezt a technológiát népszerűsítsd, és minél több emberrel megismertesd?
1: Amikor valaki kártyázik, és nála van a Jolly Joker, akkor tudjuk, hogy mindent visz. Az egy nagyon jó helyzet. Én azt gondolom, hogy ahogy itt évtizedek óta figyelem a tudománynak az alakulását, hogy mi mindent fontos bevinnünk azért, hogy hosszú ideig egészségesen éljük, hogy lassítani tudjuk az öregedési folyamatokat. Igaziból itt a glutatión, a Hydrastat technológiás glutatión kapcsán jutottam arra a felismerésre, hogy ha valaki csak egyetlen egy táplálkozás kiegészítőre költhet, mert a gazdasági helyzet olyan, amilyen, tudjuk, akkor én úgy gondolom, hogy az legyen a Jolly Joker. Az pedig ez a speciális technológiával készült glutatión az. A doktor úr elmondta, és még órákon keresztül tudna arról beszélni, hogy mennyi élettani folyamathoz járul hozzá pozitívan az, ha valaki rendszeresen napi szinten beviszi a glutationt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy glutatión, Jolly Joker, és legyen ez az egyetlen táplálkozás kiegészítő, ha valaki csak egyre költhet, amivel befektet abba, ami a legjobb befektetés, az pedig az egészségbefektetés.
0: Minden embernek kivétel nélkül segít a glutatión, ezt kijelenthetjük. Betegségtől, kortól, nemtől, korosztálytól függetlenül.
2: Igen, ez egy nagyon jó és nagyon fontos mondat, amit most használt. Úgy nézzük, hogy van egy nagyon informatív kor grafikon. Ezen a kor grafikonon az látszik, hogy körülbelül 20 éves korunkig a rendelkezésünkre álló glutationnak a mennyisége elég. Ugye eleve úgy kezdődik, hogy a magzati életben az anyukánktól kapunk egy meglehetős nagy csomagot. Aztán megszületik a kisbaba, és kap még egy nagy mennyiséget az anyatejjel. Tehát amikor például a glutatión biztonságosságról szoktak kérdezni, akkor mindig azt kérdezem, hogy az az anyag, ami benne van az anyatejbe, az mindenki gondolja végig, lehet-e bárki számára problémás. 20 éves korig van egy meglehetősen jó vér szintje ennek a glutationnak. Ennek az elsődleges oka az, hogy maga a glutatión ez egy csoda. Fölveszi a harcot a szabad gyökökkel, és miután ő számtalan esetben elesik ebbe a harcba, tehát kvázi inaktívvá válik, aközben van egy enzim, ami ezt vissza tudja alakítani újból aktív formába. Tehát mint egy kejföl Jancsi, föl tud kelni saját magától. 20 éves kor után, ha tetszik, ha nem, ennek az enzimnek az aktivitása csökken. Ez eredményezi azt, hogy az ezt követő évtizedekben minden egyes 10 év elteltével körülbelül 10%-ot csökken a glutatión mennyisége a szervezetben. Én 60 évesen találkoztam ezzel a diagrammal, és sokként ért az, hogy a védő anyagaim 45%-a hiányzik. Ebben az esetben az ember kétfajta döntést hozhat. Az egyik az az, hogy és kit érdekel. A másik pedig az, hogy hú, hát én ezt nem szeretném, ezt a rizikót hagyni. Nézzünk már utána, hogy hogy lehetne kipótolni. Tehát igen, minden embernek nemtől és kortól függetlenül szüksége van, és az, hogy 20 éves kor alatt van elegendő, az nem azt jelenti, hogy nincs beteg gyerek, akinek extra mennyiségű glutationra volna szüksége, vagy nincs egy sportoló, aki egy sport edzés alatt, vagy egy mérkőzés alatt elégetni az összes rendelkezésére álló glutation. Tehát kortól függetlenül itt is, ott is vannak olyan állapotok, amikor megnövekedett mennyiségű glutationra van szükség.
0: Nem véletlenül beszélgetünk erről, hiszen kulcsfontosságú fogalom és divatos fogalom manapság a prevenció, a megelőzés. Itt találkozik akkor a kettő egymással.
2: Igen, hát az a korosztály, akikhez én tartozom, mi hozzászoktunk ahhoz, a zömében hívjuk úgy nyugati gondolkodásmódhoz, hogyha valaki beteg, akkor elmegy az orvoshoz, és azt mondja, hogy fehér köpenyes, old meg az én bajomat. Na most ez körülbelül 150 éves gondolatmenet, amit a nyugati társadalom hozott. Korábban a keleti társadalmak, vagy akár a nagymamáink tradíciói azt mondták, hogy te vagy a felelős ezért. Nem a fehér köpenyesnek kell megoldani a problémát, hanem neked. És ha már fölvállaljuk ezt a felelősséget, akkor legokosabb dolog volna nem utána kullogni mindig valaminek, valamit megjavítani, amit elromlott, hanem erősen időbe gondolkodni, és azt mondani, hogy hogy tudnám megakadályozni, hogy az a betegség kialakuljon. fölhívnám a figyelmét azoknak a most még 20-30-40 éves fiatal embereknek, fiatal családoknak, fiatal család anyukáknak és apukáknak, hogy ezt el lehet kezdeni időben, és az a fajta fogyás, ami így is úgy is megvan, mert mondtam, ezt nem tudjuk befolyásolni, azt folyamatosan kiegészítjük. Nem várjuk meg a gyulladásokat, nem várjuk meg a mindenfajta szerveknek a kopását, hanem időben lépünk. Ez a prevenció lényege.
0: Még a sportolóknak is tud segíteni?
2: Igen, rendkívüli eredményeink vannak sportolókkal. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy közel 2 éve nagyon sokfajta sportolóval találkozok. Vannak olyanok, akiknek rövid idő alatt kell nagyon komoly fizikai teljesítményt nyújtani, mondjuk legyen ez egy sprinter. Vannak olyanok, akiknek egy sorozat terhelést kell elbírni. Én szegedi vagyok, nálunk a kézilabda és a kajakkenu az elsődleges sportok, mind a kettőhöz az állóképességre van óriási szükség. A harmadik pedig a legtöbb sport valahol szellemi sport is, tehát az, hogy szellemileg is bírja azt a terhelést, mondjuk egy 5 órás teniszmeccs alatt a teniszező, ehhez mindhez segít. Azt szoktuk mondani, hogy ha előtte az edzés előtt használja valaki, akkor jobb teljesítményt fog leadni. Ha az edzés után, akkor azokat a mikrosérüléseket, amik ha tetszik, ha nem létrejönnek egy ilyen mondjuk teniszmeccs alatt, azokat rendbe lehet rakni, a tejsavasodás nem alakul ki, és az időközben elégetett glutationt, hogyha valaki pótolja, akkor természetesen megint helyreáll a normális rend.
0: Na de hogyan lehet pótolni ezt a glutationt? Mi ez a bizonyos glutation terápia, amit ön képvisel?
2: Amit én megismertem 2023 októberében, október utolsó napjaiban, az egy amerikai cég. Megújítja a sejtjeinket, minden egyes sejtünket. Ez a cég egy olyan technológiát hozott létre, ami abszolút egyedülálló és uralkodó a világban. Ennek a technológiának 3 lépése van. Az egyik, képesek a glutationt nanoméretűvé tenni. A nanotechnológiát nem a cég találta ki, nagyon sok más cég használja, a Szegedi Egyetemen nanotechnológiával foglalkozó munkacsoport van, nyilván az összes többi nagyvárosban is van ilyen, tehát ez egy szenzációs technológiai lépés. A másik, ami a Hydrastat technológiának a része, a Hydra szócska, vagy Hydra, így van leírva, ez egyértelműen valami vízre utal. A cég állítja elő a világ legtisztább vizét. Ez megint nem egy szóvirág, nem arról van szó, hogy egy cégnek a szócsöve valami olyan jelzőt használ, amivel le akarja nyűgözni a hallgatókat. Ez egy fizikai tény, ez mérhető. Egy víznek a tisztasága attól függ, hogy mekkora az ellenállása. Ha egy cég képes a legnagyobb ellenállású vizet előállítani, akkor az önmagában egy óriási, hatalmas nagy előny. Ebbe az ultratiszta vízbe becsomagolt, nanoméretűvé tett glutation és cisztein, ez képes arra a nagyon sok élettani hatásra, ami az elmúlt 19-20 hónap alatt az én szemem láttára hozott rendbe emberek százait, ezreit. Javított rajtuk, sajnos semmilyen gyógyító kijelentést ugye nem tehetek. És a harmadik lépése a technológiának az, hogy nyelv alól felszívódó formába hozták, és ez a 3 dolog együtt alkotja azt a terméket, amire azt mondtam, hogy a glutation világ Ferrari-ja.
0: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Arra kérem, hogy a riportunk végén a legfontosabbakat ismételjük el, hogy akik a beszélgetés közben kapcsolódtak be műsorunk hallgatásába, azok is hallják, hogy mi is volt a mai beszélgetésünk üzenete.
2: Jó, akkor szeretném pár pontban összefoglalni. Tehát van egy életünket meghatározó, minden sejtben különleges feladatokat végző fehérje, aminek az a neve, hogy glutation. 2. Elmagyaráztam azt, hogy ezt a bizonyos glutationt, ezt magzati kortól viseljük magunkba, magzati kortól fogva fejti ki a hatását bennünk, és az utolsó lélegzetvételünkig szükségünk van rá, mert a hiányában nagyon komoly élettani problémák jelentkeznek. A 3. elmondtam azt, hogy ezen belül, a glutation világon belül van egy kiemelkedően hatékony készítmény, ami egy amerikai cégnek a terméke, és mindenkinek megfontolásra ajánlom, és ha azt mondjuk, hogy valamit beiktatnánk preventív céllal azért, hogy bizonyos betegségek ne jelentkezzenek, vagy azért, hogy a már meglévő betegségek minél jobb állapotba kerüljenek, ahhoz kellene ezt a nagyszerű minőségű glutationt használni.
0: És végül, akikben felkeltettük az érdeklődést, és szeretnének bővebb információt megtudni az általunk elmondottakkal kapcsolatosan, hogyan juthatnak bővebb információhoz, és hol?
1: Várom mindenkinek a jelentkezését, aki most a rádiónak a hallgatójaként, vagy egyéb csatornán keresztül is, de szeretne a vásárlói klubtagságunknak a tagja lenni, hogy a lehető legjobb áron fektessen az egészségébe. feketeagnes.hu, feketeagnes.hu, ez a honlapom, ott van egy kapcsolat felület, ahol lehet írni nekem, ott van a telefonszámom, az e-mail címjeim, tehát elérhető vagyok, és mindenkinek segítünk abba, hogy hasznosítani tudja a hidrasztat vagy hydrasztat technológiás glutationnak az előnyeit a doktor úrral egyetemben.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Fekete Ágnes egészségtrénernek és dr. Tombácz Attila általános orvosnak. További életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
2: Jó egészséget kívánunk is.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

ható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddéjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Zalai térségben összesen 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. A korlátozás összesen 18 000 fogyasztót érint, Zalacsány és Kehida-Kustány esetében nyaralóvezeteket is, ismertette Arnhoffer András. Azt mondta, több mint 40 éves szakmai tapasztalat alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra. Az országgyűlés döntött, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindulnak, szavai szerint. Két új Gripen vadászbombázó repülőgéppel bővült a Magyar Honvédség légiereje, azokat délután fogadták hivatalosan Kecskeméten, ezzel 18-ra nőtt a Honvédség Gripenjeinek száma. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is ugyanilyen mértékben módosult. A kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt a monetáris politika mozgástere, fejtette ki az MNB elnöke. Varga Mihály azt mondta, a közel-keleti helyzet rendeződésével a globális környezet javult, belföldön a kockázati felárak továbbra is alacsonyak, részben az uniós forrásokról szóló megállapodásnak köszönhetően. Narancssárga színű lett a szinvapatak egy része Miskolcon. A katasztrófa védelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott. Tóth Szánta József soron kívül vizsgálatot kért, a közvéleményt arra kéri, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat. Ukrajna kezd fölénybe kerülni a harctéren, a levegőben és a tengeren is, jelentette ki a védelemért és űrpolitikáért felelős uniós biztos. Eközben az ukrán drónok megállították az orosz szárazföldi előrenyomulást és súlyos zavarokat okoznak az orosz logisztikában, tette hozzá Andrius Kubilius. Rekordmennyiségű 19 millió hordonyi kőolajat szállítottak át egy nap alatt a Hormuzi szoroson, írt az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump jelezte ugyanakkor, hogy amennyiben szükségessé válnak, készen állnak ismét beavatkozni. A belga hatóságok egy napra érvényes vízumot adtak egy 5 fős tálib küldöttségnek, amely az Európai Bizottsággal folytatandó megbeszélésekre érkezett Brüsszelbe. Ez a terv hetek óta vitákat váltott már ki. Migránsok Afganisztánba történő visszaküldéséről szóló egyeztetésekről van szó. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz majd az ég, kis eséllyel még néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet

0: Menekülés az Úrhoz. Beszép a régi kép, a tiszta. Beszép volt a világon élni. Beszép volt az a lázadó, mégis uras, szent össze-vissza. Imádkozni is tudtunk néha, de mindenképp istené voltunk. Nem akartan és nem tudón legbőszebb óránk se volt léha. Beszépeket elhittünk akkor, és a poklot hogy elfeledtük, és most a pokol muzsikál. Fülünkben száz és szörnyű akkord. Megszakadt szép imádkozásunk, pedig valahogyan van Isten, nem nagyon törődik velünk, de betakar, ha nagyon fázunk. Imádkozzunk, hogy higgyve higgyünk, van Isten, de vigyáz magára. Van Isten, stán éppen olyas, kienekben valaha hittünk. Adjuk neki hittel magunkat. Ő mégiscsak legjobb kísértet. Nincs már semmi innivaló. Higgyünk hát, a van, vagy nincs Úrnak. Mert ő mégis legjobb kísértet. S mert szörnyűséges, lehetetlen, hogy senki vagy emberi az élet. Az élet. Az élet.
1: Ady Endre Menekülés az Úrhoz című versét Kálai Ferenc mondta el. Ady 1877-ben született Érmincenten. Iskoláit Nagykárolyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904-ben utazott először Párizsba, ott ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, majd egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb kötete a Halottak élén címmel. Ady 1919-ben hunyt el Budapesten.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban először az EGRI Markot Ferenc Kórházban létesülő bölcsödéről, valamint az intézményben elindult a Nő az Esély programról hallhatnak. Ezután a HPV vírusról lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai műsorunk vendégét, Sallai Zsuzsát, az EGRI Markot Ferenc Kórház ápolási igazgató helyettesét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Szeretettel köszöntöm én is önt is, és a kedves hallgatókat is, köszönöm a meghívást.
1: Beszélgetésünk apropója pedig a létesülő bölcsöde, hiszen hamarosan birtokba vehetik majd a gyerekek ezt a bölcsödét. Mi indokolta ennek a bölcsödének a létrejöttét?
2: Alapvetően első szempontunk az volt nyilván, hogy a fiatalabb családos, kisgyermekes munkavállalóink egy biztonságos munkahelyhez közeli környezetbe vissza tudják hozni a gyermekeiket, amikor szándékukban áll visszajönni dolgozni, és azért mindig van egy bizonytalanság, hogy van-e a bölcsödében férő hely, helyileg mennyire tudják megközelíteni, és ezen próbáltunk segíteni azzal, hogy a munkavállalóink számára egy biztonságos, családias, közeli helyet tudjunk adni, ahová visszahozhatják a gyermekeiket, és így a munkába való visszaállásuk könnyebbé, biztonságosabbá, egyszerűbbé válik.
1: Mit teszi lehetővé ennek a bölcsödének a létrejöttét azon túl, hogy az igény megvan rá?
2: Az igény megvolt a kórház részéről, és szerencsére összetalálkozott egy lehetőséggel, és így uniós forrásokat és magyar állami támogatást is igénybe véve több mint 66 milliós támogatással el tudjuk indítani ezt a bölcsödét közel a kórházhoz, gyakorlatilag 20 méterre a kórháztól, a meglévő dolgozói szálunk aljában tudjuk kialakítani. Itt maximum 16 gyerek számára tudunk két csoportban helyet biztosítani, illetve egy kis játszókertet is ki tudunk számukra alakítani, és így lehetőség nyílik, nyilván a kórháznak is hozzá kell tenni a maga anyagi és erőforrás kapacitásait, de azon túl, hogy a kisgyermekeknek elhelyezést biztosítunk, még munkahelyet is teremtünk, hisz ide kisgyermeknevelőket és dajkákat is tudunk majd felvenni.
1: Hogyan kell elképzelni? Van-e már elképzelés arról, hogy hogyan fog majd belülről kinézni, vagy elkezdődtek-e ott a belső munkák már?
2: Elkezdődtek, sőt, nagyon is aktívan zajlanak a belső munkálatok. Két nagy csoportszobánk lesz egy melegítő konyha, hiszen arról nem beszéltem, hogy a kórháznak saját főzőkonyhája van, és a kórház saját főzőkonyhája tud majd biztosítani a gyerekeknek is megfelelő, egészséges étkezési lehetőséget, amit a melegítő konyhán majd a bölcsődei dolgozók meg tudnak melegíteni. Lesz babakocsi tároló, lesznek irodahelységek, és ahogy mondtam, egy játszókert is kialakításra kerül a kórház kertjében.
1: Hogyan lehet majd megközelíteni ezt a területet? Milyen szempontból érdemes jönni, vagy hol lesz a bejárat, tehát a nővérszállónak a bejáratán keresztül?
2: Igen, a dolgozói szálló bejáratán keresztül egy külön kaputelefonos rendszert biztosítunk majd a szülők számára, ahol be tudnak jönni, és ezzel is megakadályozunk azt, hogy másfajta átjárás ott legyen, tehát csak a szülők és az oda jövő gondozó nők tudnak majd bejönni. Parkolóhelyek a kórház területén vannak, illetve átmenetileg néhány parkolóhelyet tudunk biztosítani, amik kiteszik vagy kiveszik a gyermekeket a bölcsöde előtt is, tehát ez elég korlátozott, de a parkolóház ott van a sarkon.
1: Hogyan fogadták a dolgozók magát a hírt, hogy létesül ez a bölcsöde?
2: Természetesen örültek neki, gyűjtjük is már a jelentkezőket, már közel egy éve tudjuk, hogy szeptemberben indul ezt, erről nem beszéltem még, tehát szeptember indulással tervezünk. Szeptemberben indul a bölcsödénk, gyűjtjük a jelentkezőket, folyamatosan jelentkeznek, de én azt gondolom, hogy igazából anyaként is így gondolom, a valós jelentkezés akkor lesz majd, hogyha be tudjuk mutatni azokat a gondozónőket, akik a gyerekekkel fognak foglalkozni, megismerik, és hát most egy csoportnyi gyerekünk van már, aki jelentkezett, de még egy csoportnyi gyereket fogunk tudni fogadni.
1: Azért ez nagyon fontos a kórházi dolgozók számára, hogy tulajdonképpen egy nagyon közeli intézménybe tudják majd vinni a gyerekeket, de nyilván az is nagyon fontos nekik, hogy a környezet az végülis házon belül van.
2: házon belül van, a távolság abszolút, tehát ott tudják maguk mellett szinte a gyerekeiket, és ami még egy nagyon fontos, amit nem említettem, hogy munkarendhez igazított rugalmas nyitvatartást biztosítunk, tehát majd a gondozónők egy csúsztatott munkarendben fognak dolgozni, az egyik héten az egyikőjük jön korábban, a másik héten a másikójuk jön korábban, és akkor aki később jön, ő meg tovább marad, és akkor így nem kell azon se izgulni, hogy jaj, ha nem érem el a buszt, vagy nem érem el a vonatot, akkor mi lesz a gyerekkel, aki ott utolsónak várakozik a csoportban. Én is egészségügyi dolgozóként nagyon sokszor megtapasztaltam azt, amit a három gyerekem állandóan minden intézményben a legelső volt, tehát nyitásra behordtam őket, és most így felnőttként mindig kérdezem, hogy ez őket mennyire frusztrálta, hogy mindig elsők voltak. Ugyan bölcsödések nem voltak, de óvodába, iskolába valóban ők nyitották. Itt most igazodunk egy rugalmas nyitvatartással a dolgozóink munkarendjéhez.
1: Ami azt jelenti, hogy 6 órától lesznek nyitva?
2: Így van.
1: Egészen?
2: 6 órától délután 4 óráig leszünk nyitva. Azért nem tartunk tovább nyitva, mert ugyan a jogszabály lehetővé tenni a 12 órás nyitvatartást, de pedagógusként, anyaként is azt gondolom, hogy egy bölcsödéskorú gyermeknek a 12 órán át való közösségben léte az semmilyen szempontból sem, mentálisan sem, egészségileg nem biztos, hogy egy nagyon szerencsés, úgyhogy ezért egy 6-tól 4-ig való nyitvatartásban gondolkodunk most.
1: Eszembe jutott, hogy akkor a beszoktatás is biztos majd tulajdonképpen kényelmesebb lehet, hiszen át lehet akár menni, korábban el lehet hozni a gyereket, úgyhogy remélhetőleg ez is fontos szempont nekik.
2: Így van, illetve ha ne adj Isten, ugye egy ilyen kicsi gyereknél bármi történik, napközben beállázasodik, bármi probléma történik, akkor egy-két percen belül ott tud érte lenni a szülő, de uram, bocsánat, én még azt se tartom nagyon lehetetlen dolognak, hogy ebédszünetbe átszalad és megöleli.
1: Kik tudják igénybe venni majd, ki számára nyitott ez a lehetőség?
2: Minden dolgozónk számára nyitva tartjuk a lehetőséget, érkezési sorrendben, tehát jelentkezési sorrendben töltjük föl a létszámot, értelemszerűen a betöltött 3 éves korig, tehát óvodás korig tudjuk fogadni, óvodára történő felkészítést elvégzik a pedagógusaink, és egészen betöltött 3 éves korig bárki jelentkezhet, aki az intézetünk dolgozója.
1: Említette, hogy szeptemberi nyitást terveznek, akkor már így a van. Pedagógusok meg is vannak, ki lettek választva?
2: Folyamatában van a kiválasztás, már gyakorlatilag egy hónapja zajlanak a meghallgatások, nagyon-nagyon sok jelentkező van, tehát meglepően sok, szerintem 30-40 önéletrajzunk biztos van, aki jelentkezett ezekre a pozíciókra. Úgy gondolom, hogy először a bölcsődevezetőt választjuk ki, és utána majd a beosztott munkatársakat a bölcsődevezetővel már közösen, hogy fel tudjuk közösen építeni azt a kis munkacsoportot, aki együtt dolgozik a gyerekeknek a fejlesztésén, nevelésén, gondozásán.
1: Mit gondol, hogy mi indokolja ezt a népszerűséget? Talán az, hogy maga a kórház és a kórház szelleme?
2: Hát jó lenne ezt hinni, de nem feltétlen gondolom, hogy ez van mögötte. Inkább azt gondolom, hogy mivel helyileg az Eszterházy Károly Főiskola képez kisgyermeknevelő és gondozókat, itt sok a kiáramlás, tehát sokan kapnak ilyen jellegű végzettséget, és ugyan nem tudom, hogy mennyi a munkaerő felvétel, de gyanítom, hogy inkább itt erről van szó, tehát több a végzet, mint a hány munkahely rendelkezésre áll. Úgyhogy ebben is azt gondolom, hogy ez egy szerencsés dolog, hogy tudunk akár frissen végzett pályakezdőknek is munkalehetőséget biztosítani.
1: Említette, hogy a dolgozók számára nyitott a lehetőség, tehát hogy igénybe vegyék a gyermeküknek ezt a lehetőséget. A Nő az Esély programban résztvevők, ők szintén akkor igénybe tudják majd venni? Hol tartunk most?
2: Ó, természetesen, hát ez is egy nagyszerű lehetőség nekik, hiszen már az interjúnál, amikor interjúztattuk őket, nagyon sokukban felmerült a kérdés, hogy neki kisgyermekük van, messziről jönnek, hogy tudják megoldani, És már akkor említésre került, hogy hamarosan munkai bölcsödét fogunk indítani, és aki messziről jön, és ez lenne az akadálya, annak ez ne legyen, hiszen ők is ide tudják hozni a gyermekeiket. Egyébként is ez most, tehát minden új nekik, új beilleszkednek, tanulnak, dolgoznak, és talán egy kicsi megnyugvást ad ebbe a sok újdonságba, hogyha a családjuk, a gyermekeik egy biztonságos, fejlesztő, jól kialakított környezetben mellettük lehet, vagy a közelükben, inkább ezt mondom.
1: Akkor volt, aki kifejezetten emiatt vállalta el végül a lehetőséget?
2: Ezt nem tudom, hogy kifejezetten emiatt, de biztos, hogy ez is egy szempont volt.
1: Hol tart most a program, hiszen elindult akkor? Hogyan látják most, mennyien maradtak, jöttek, mentek az emberek, vagy stabilan ugyanaz a csapat?
2: Igen, bő egy hónap van mögöttünk, ami nagyon sok pozitív tanulsággal szolgált. Először is elkezdtük az elméleti oktatásukat a hölgyeknek, és hihetetlenül érdeklődőek, tehát az oktatási csoport gyakorlatilag szuperlatívuszokban beszélget róluk, érdeklődőek, tanulnak, túl vannak az első vizsgán, mindnyájan sikeresen teljesítették az első vizsgát, felkészültek, ügyesek voltak, tudtak mindent, amire szükségük volt, illetve most már elkezdték a gyakorlati munkát is.
1: Ez az igazán izgalmas.
2: Igen, tegnap volt az első megbeszélésem a mentorokkal, és a mentorok is nagyon pozitívan nyilatkoztak. Igyekvőek, sok újdonság van, de az, hogy van egy mentor, aki fogja a kezüket, illetve megelőzte egy elméleti oktatás, így egy kicsit stabilabban, biztosabban tudnak kezdeni. Sok félelmük van, sok bizonytalanságuk van. Jövő héten pszichológust kértünk meg, hogy foglalkozzon velük, hisz az ő kultúrájukban a halálnak is egy más értelmezése van, így, hogy halottakkal, halott ellátásban is közreműködnek, ez nagyon megrázta őket, nehezen fogadják, úgyhogy jövő héten, hétfőn pszichológus fog velük foglalkozni, egy kicsit segítünk ennek a feldolgozásában. Nagyon érdekes, hogy nehezen illeszkedtek abba is be, hogy mosdatni kell adott esetben ellenkező nemű beteget, vagy annak a mosdatásban részt venni. Ezt is szép lassan, fokozatosan segítjük őket abban, hogy ennek a nehézségeit, akadályait is leküzdjék. De igyekeznek, mi örülünk nekik, örömmel fogadjuk, és akinek meg nem találkozott az elképzelésével, vagy megijedt, természetesen van lemorzsolódás, 6 hölgy ment el, és ma volt az újabb 6 hölgynek a beiktatása, akik a 6 eltávozott munkatársunk helyére jön, úgyhogy ők jövő héten, hétfőtől kezdik el, bepótolják természetesen az elméleti anyagot, pótlólag levizsgáznak, és akkor ők is kezdik a munkát, úgyhogy lesz valamilyen fajta fluktuáció, erre számoltunk is, de akik bent maradnak, azok a nagyon, nagyon pozitív a tapasztalatunk, nagyon örülünk nekik.

0: kedves hallgatóknak érdemes egy kicsit felidézni magát a programot, hogy mi is ez azoknak, akik talán nem hallgattak minket a múltkor, hogy ugye ez a program kifejezetten a hátrányos helyzetű roma nők segítésére szolgál. Beszéljünk egy pár mondatot arról, hogy mi is ez a program.
1: Igen, tehát ez is egy uniós projekt, aminek az elnevezése a Nő az esély. Ez munkanélküli roma nők számára nyit munkalehetőséget többek között egészségügyi intézményben. Ebbe mi belépve vállaltuk 17 roma munkanélküli asszony fölvételét és képzett segédápolóvá történő kiképzését, továbbá legalább 2 évig tartó alkalmazását, mint munkavállaló.
0: Azokból, akikből most fel lett töltve ugye a hiányzó 6 pozíció, hol tartunk most a sorban, tehát hogy mennyi ilyen várakoznak még, ha esetleg még lemorzsolódás lenne?
1: Most jelenleg mindenki, aki jelentkezett, meghallgattuk, abból ezt a 6-ot tartottuk alkalmasnak, akiket be tudunk integrálni, úgyhogy most több várakozó nincs, akit még nem hallgattunk meg. Nyitottak vagyunk, aki még most is bármikor lehet jelentkezni a Nő az esély programba, aki úgy érzi, hogy ebbe szívesen részt venne, és ahogy van üresedés, behívjuk a jelentkezőket, és meghallgatjuk. Tehát ezúton is mondom, hogy aki erre érez kedvet és elhivatottságot, hogy egy kórházban, mint képzett segédápoló munkavállalóként dolgozzon, várjuk szeretettel.
0: Hogyan érzik magukat a gyakorlatban a betegek között, és a betegek hogyan fogadják az ő segítségüket?
1: Kezdem a betegek oldaláról, hisz nekem mindig a beteg az első ebben az esetben is. A betegek azt érzik, hogy 2 segítőkézzel több van körülöttük. Tehát, hogyha az ágybani mozgásban kell segíteni, a reggeli mosdatásban kell segíteni, most már szakdolgozói segítséggel diétát is osztanak a hölgyek. Előbb jutnak hozzá a reggeliükhöz, az ebédjükhöz. Előfordul, hogy több lehetőségük nyílik az ágyban való mozgásra, vagy a fölkelésnél a gyógytornásznak is tudnak segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a betegek csak azt érzik, hogy ebben a nagy-nagy ápolóhiányban, amit sokszor sajnos a betegek érzékelnek először, hiszen ha egy ápolóra 30 beteg jut, nyilván nem tud mindig ott lenni. És így, hogy ott vannak a képzett segédápolók, mindenképpen segítséget jelent a betegnek. Előbb ér oda hozzá valaki, előbb tudja megkérdezni, hogy miben tud segíteni.
0: Hogyan viselkednek a gyakorlatban? Mennyire tudják felvenni a fonalat, a ritmust, a munkarendet például?
1: Talán legnehezebb a munkavilágába visszailleszkedni, tehát ott is kell egy fokozatosság. Meg kell tanulják, hogy minden reggel időben el kell indulni, föl kell kelni, be kell érni, szoros munkarend van. Ilyen kedves, megmosolyogtató attitűd, tegnap a mentorok mesélték, hogy elindultak reggel a betegek fürdetésével, mosdattak egyik betegtől a másikig, majd a új munkavállaló hölgy megkérdezte, hogy jó, de mikor van szünet? Tehát, hogy ezekben ilyen egészen más munkaterületről jöve, vagy korábban a munkavilágában nem beilleszkedve, ezeket is meg kell tanulni, hogy bizony a betegellátásban nincsen szünet. Az egy 24 órás munka, amíg a beteg itt van, a beteg érdeke az első, és csinálni kell. De én azt gondolom, hogy aki igyekszik, ott nem lesz probléma. Szép lassan megszokják, hogy a szabadság az nem úgy van, hogy ma nem jövök be, és akkor úgy gondolom, hogy szabadságra mentem, hanem azt előre kérni kell, ha táppénzre mennek, akkor azt jelenteni kell, hogy milyen okból ők, vagy a gyermekük betegsége miatt maradnak otthon, de ezekben segítjük őket, erre való a mentor.
0: Hogyan alakulnak a mentor-mentoráltak közötti kapcsolatok a nap folyamán, akár a munkamegosztás?
1: Hát a munkamegosztásról még nem nagyon tudunk beszélni, hiszen mondom, egy hónap van mögöttünk, tehát alapvetően tényleg még a tanításnál tartunk, az elméleti és a gyakorlati tanítás. Megmutatják a mentorok sokszor, többször, és most ott tartunk, hogy amit már többször megmutattak, azt csinálják együtt, közösen. De ettől nem is fogunk eltérni, tehát mivel ők képzett segédápolók lesznek, mindig szakápoló felügyelete mellett fognak dolgozni.
0: Említette, hogy a mosdatás az egy kritikus pontja talán ennek a feladatvállalásnak, de mitől félnek talán még ezen kívül?
1: Félnek az ismeretlen szavaktól. Ugye az, hogy hogy ortopédia, hogy onkológia, hogy hospice, hogy traumatológia. Ez nekünk általánosan minden nap használt szókészlet, ami föl sem merült bennünk, hogy nekik egy teljesen idegen szókészlet, aminek nem tudják, hogy mi van mögötte. Úgyhogy arra is külön figyelmet fordítottunk, hogy volt egy olyan napunk, hogy szómagyarázat. Tehát amivel osztályokon találkoznak, infektológiai osztályt. Nem értettük először, hogy aki az infektológiai osztályra volt beosztva, az egyáltalán ő oda nem megy, be se teszi a lábát, és aztán rájöttünk, hogy azért, mert nekik úgy volt a kis papírjukon ez leírva, nyilván igyekeztek a kollégák a magyarul használni a szót, és az infektológia az a fertőző osztály, és ők úgy gondolták, hogy ott majd valami fertőző betegséget fognak kapni, de ez nagyon egyszerűen át lehetett hidalni azzal, hogy elmondtuk, hogy ott vannak a legnagyobb védelemben, hiszen ott készülünk arra, hogy a betegnek akár légúti, akár enterális fertőzése van, tehát ott tudunk a legjobban vigyázni. Még ha felszállok a buszra, akkor nem tudom, hogy a mellettem levőnek, aki a buszon ül, van-e valamilyen légúti fertőző megbetegedése, és nem maszkba és kesztyűbe és védőfelszere és beülök a buszon. És akkor ezen nagyon rövid úton, hogyha észrevesszük, hogy mi a probléma, akkor azon tudunk segíteni.
0: Félnek akkor egyébként attól, hogy a kórházban valamilyen fertőzést elkapnak, betegséget hazavisznek, vagy ez nem jellemző?
1: Félnek. Igen, alapvetően megvan ez az egészséges félelem, ami teljesen természetes, ez a mi dolgunk, hogy elmondjuk az egyéni védőfelszerelések használatát, a kézhigiénét megtanítjuk nekik, hogyan tudják a kezüket fertőtleni, mikor kell fertőtleníteni a kezüket, tehát az önmaguk védelme, amit az elején említettem, hogy már túl vannak az első vizsgájuk, az a foglalkozás egészségügy, munkaegészségügy volt, tehát pont arról szólt, hogy önmagukat hogyan tudják védeni egy kórházi környezetben, egy betegellátási környezetben. Tehát ebből vizsgáztak először.
0: Ha már a vizsgákról szó van, milyen területről kellett nekik számot adni?
1: Ez volt az első vizsga lehetőség, tehát munkavédelemből. Még nagyon az elején járunk, egy hónap, alig több, mint egy hónapja tanulnak, dolgoznak, úgyhogy nem is akarunk, nincs is szándékunkban nagyobb léptékkel haladni. Fontos, hogy szépen lassan, amit elméletben meghallgatnak, például a kézhigiéne, az egy nagyon komoly szelete az egészségügynek, a kézhigiénét megtanulták elméletben, gyakorolták a skill laborban, hogyan kell kezet fertőtleni, hogyan kell, mikor kell, hogyan kell, milyen fertőtlenítőszereket kell használni, jelente az számukra bármiféle veszélyt, nem tudom én, mérgező-e, vagy kiszárad-e tőle a bőrük, tehát nagyon sok mindenre ki kellett érni, és majd, amikor ezt megtanulták, elméletben gyakorolták a skill laborba, akkor kimentek az osztályokra, és ott a valós környezetben is már használják, és megcsinálták, és majd ugye a vizsga meg majd csak ezután, tehát mindent nagyon fokozatosan, óvatosan, szép lassan lépésről lépésre igyekszünk bevezetni, hogy megtanulják, és megszokják, és használják, alkalmazzák.
0: Banálisnak tűnhet a kérdés, de a mai világban a műköröm és a géllakkok világában is az ékszerek használata. Na most itt tegyük egy kicsit akkor ezt is, ha már kész higiéne helyre, hogy akkor hova tűnnek ezek.
1: Igen, hát erre már az interjún fölhívtuk a figyelmüket, tehát már az interjún, akinél láttuk, hogy nagyon gyönyörű, szép ilyen épített körmök, meg géllakkok, meg nem tudom, különböző díszítő eljárások, meg ékszerek voltak, ott elmondtuk, hogy a betegellátás során ezeket nem lehet használni, alkalmazni, hisz ezeknek a birtokában a kézfertőtlenítés hatékonysága nem megfelelő, úgyhogy ezt már ott elmondtuk, és aztán szépen lassan a gyakorlatban is megtanítottuk, hogy mi kell ahhoz, hogy a kézhigiéne a szakma szabályainak megfelelően rendesen történjen, együttműködőek, és nagyon helyesen és jól csinálják.
0: Mi a helyzet akkor a ruházattal? Az ápolási szempontból mi az, ami fontos lehet?
1: Munkaruhát biztosítunk számukra, ezt is elmondtuk már az interjún, hiszen többeknek kérdés volt, hogy mibe kell majd dolgozni. Munkaruhát az intézet biztosít, és ami még egy nagyon fontos, hogy nem csak munkaruhát biztosít, hanem a higiénikus egészségügyi ruházatnak megfelelő mosatást is biztosítjuk. Tehát mindig tiszta, fertőtlenítő mosáson átesett munkaruhát minden nap kapnak a munkavégzéshez.
0: Hogyan tovább akkor? Milyen területről kell majd számot adniuk később? Mi a következő feladat?
1: Megyünk előre, ugye alapápolást tanulnak, és szépen a tanrendjüknek megfelelően haladva, úgy az elméleti, mint a gyakorlati képzést párhuzamosan oktatva megyünk, sok-sok órán és képzésen keresztül haladunk. Most ugye a legelső, az az újabb 6 hölgynek a felzárkóztató képzése lesz, hogy együtt tudjanak haladni, tehát jövő héten arra koncentrálunk, hogy akik az előző hónapból kimaradtak, most őket felzárkóztatjuk, és onnantól kezdve megint együtt megy a csoport.
0: És akkor hangsúlyozzuk ki még talán azt is, hogy lehet még jelentkezni, aki kedvet érez, annak nyitott a lehetőség.
1: Így van, várjuk a jelentkezőket.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorunk folytatásában a HPV vírusról kérdezi dr. Farkas Lászlót, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Szülészeti Nőgyógyászati Centrumának vezetőjét, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője.
1: Témánk pedig a HPV vírus, sokat beszélünk róla napjainkban, a védőoltásról, illetve a HPV vírus okozta betegségekről. Nos, milyen betegségeket okoz a HPV vírus?
2: Először is kezdjük azzal, hogy jelenleg körülbelül 135 típusát ismerjük a HPV vírusnak, ezeket számmal jelöljük. Ebből 30-40 anogenitális típus, ez azt jelenti, hogy a ánusz környékét a végbél környékén, illetve a szeméremtest környékén okoz elváltozást, és ebből 15-20 az onkogén vírus. Ez az onkogén vírus azt jelenti, hogy itt rákmegelőző, illetve rákos elváltozásokat tudnak okozni. Ezek közül is ki kell emelnem a 16, HPV 16 és 18-as vírust, akik a méhnyakrák előfordulásáért elsősorban felelősök. Ezen kívül vannak a non-onkogén vírusok, tehát a nem rákot, nem rosszindulatú megbetegedést okozó vírusok. Itt ki kell emelni a 6-os és a 11-es vírust, akik elsősorban okozzák a genitális szemölcsöket. Különböző szemölcsös kinövéseket, elváltozásokat, a terület pedig ugyanúgy a szeméremtesten.
1: Hol fertőződhetünk meg a HPV vírussal? Régen azt tartották, hogy szexuális úton terjedő vírus, ma már tudjuk, hogy nem csak szexuális úton terjed.
2: Azért azt kell mondanom, hogy elsősorban ma is a szexuális kontaktus az, ami elősegíti a HPV vírus terjedését. Tehát elsősorban a szexuális érintkezés, de természetesen mindenfajta más kontaktus is, ilyen a szeméremtest és a kéz érintkezése, vagy különböző szexuális játékoknál a száj és a nemi szervek érintkezése, illetve nem teljes egészében a virgóknál csökkent, tehát amikor a szexuális aktus az nem behatolással történik, akkor csökken a HPV fertőzésnek a lehetősége, de egyébként például az újszülöttek is megfertőződnek a HPV fertőződött édesanyától is. Ezt nevezzük úgynevezett vertikális transmissziónak. Egyébként pedig a el kell mondani, hogy fehérneműtől, kesztyűtől, bármilyentől el lehet kapni. Van egy tanulmány, ami kimutatja, hogy a lányoknak, egy angol tanulmányról van szó, hogy kollégiumban lévő lányoknak a 60%-a 5 év alatt HPV fertőzött lesz, és nem biztos, hogy szexuális úton történik ez a fertőzöttség.
1: Mit tehetünk a fertőzés ellen? Tehát meg tudjuk-e óvni magunkat?
2: Hát 100%-os okosságot nem tudok mondani. Természetesen a megfelelő higiénén szabályok. A szexualitásnak a kérdése nagyon fontos, ugye a megfelelő védekezés, a gumiószer használata, bár 100%-ig nem véd meg a HPV, pont az előbbiekben elmondottak alapján. És a másik nagyon fontos még a megelőzés célja, a szexuális partnereknek a megfelelő megválasztása, hiszen tudjuk azt, ha valaki fertőzött HPV-vel, akkor az a társának természetesen könnyebben átadja.
1: Itt most ugye a felnőttekről beszélünk, de az imént pont arra tért ki, hogy még egy újszülött is megfertőződhet, ugye szülés útján az anyától. Ilyen esetben a picivel, az újszülöttel mi a teendő? Mit lehet tenni?
2: Hát ezt a neonatológusok témája, ez nem a gyógyászati, természetesen, ugye amikor ez megtörténik, akkor ők kivizsgálják és megfelelő kezelést alkalmazik, ez tünetileg kezelik a dolgokat jelen pillanatban.
1: Van egyébként gyógyszer a HPV vírus ellen?
2: Gyógyszer olyan értelemben nincsen, a szervezet immunitását, az immunvédekezését kell növelni, erre megfelelő gyógyszerek vannak, illetve a táplálkozással is, meg az életmóddal is a szervezet immunvédekezését kell növelni. Illetve, hogyha már kimutatott, akkor a lokális kezelés, vagy pedig a műtéti kezelés. Lokálisan különböző szerek vannak, amit helyi kezeléssel próbáljuk meg eltüntetni a humán papilloma vírus.
1: Bár azt mondtam az elején, hogy ne beszéljünk a védőoltásról, hiszen arról már elég sokat beszéltünk, de bizonyára vannak már adatok arra vonatkozóan, hogy akik megkapták fiatal lánykorukba ezt a védőoltást, és már is az a kezdeni, hogy mikor indult el a HPV vírus elleni védőoltásoknak egyáltalán a népszerűsítése?
2: Hát ez már régen elindult, ugye az a lényege, hogy a védőoltások különböző HPV típusokra alakították ki. Voltak, amelyik 4 HPV típusra, most ott tartunk, hogy Magyarországon a fiatalokat, a gyermekeket 9 HPV vírus ellen oltjuk, úgynevezett az védőoltás ennyi antigén tartalmaz, hiszen a védőoltásban magának a fehérje, a kapszid van benne, nem legyengített vírusról van szó, és ez a kapszid, hogy bekerül a szervezetbe, ez váltja ki az ellenanyag termelést, és ez okozza a védelmet a későbbi fertőzéssel szemben. Tehát jelenleg 9 alkotó eleme van a védőoltásoknak.
1: És mennyi ideig nyújt védettséget?
2: Hát ezek még azért kimutatásra, vannak tanulmányok, amit azt mutatják már, hogy 10-11 év, és ma már az oltást a 9 és a 14 éves korosztály között kell elkezdeni alkalmazni, és minél fiatalabb az egyén, annál nagyobb az antitest, az ellenanyag válasz a védőoltásra.
1: Van egyébként életkor zárás, tehát mennyi az az életkor, amikor azt mondják, hogy már nem adnak be védőoltást?
2: Ahogy a tanulmányok, ahogy a tudomány fejlődik, úgy néz ki, hogy egyre kitolódott ez az életkor, gyakorlatilag most már közelíti a 60 évet.
1: Tehát a HPV vírussal, ha megfertőződik az egyén, legyen az akár nő, akár férfi, tehát milyen betegségeket okozhat? Emeljünk ki néhányat, amik a legfontosabbak.
2: Igen, akkor itt a szervekre kell, hogy lokalizáljunk, illetve el kell különíteni az onkogén és a non-onkogén vírusoknak a tulajdonságait, illetve amit okoznak. A non-onkogén, tehát a nem rossz indulatú elváltozásokat okozó vírusokat, ugye beszéltünk erről, kiemelném a 6-os, 11-est, ezek különböző szemölcsöket okoznak a szemérmtesten, ami nagyon kellemetlen tud lenni, ezek akár ökölni nagyságúra is meg tudnak nőni, bizony nagyon kellemetlen a mindennapi életben, és hát a kezelésük is nehézkes, sokszor műtéti kezelés szükséges. A onkogének közül pedig ki kell emelni a 16-os, 18-ast, illetve a 31-est, 33-as, 45-öst, és ezek egyrészt a szemérmtesten, a vulván, a nagy ajkon, kis ajkon okoznak rák megelőző állapotot, illetve rákos elfajulást, a hüvelyben szintén, valamint a méhszájon. Ugye a méhszájon ki kell mondanunk, hogy a tudomány azt megállapította, hogy a rossz indulatú mészájdaganatok 99,7%-áért humán papilloma vírusok felelősek. Elsősorban az onkogének. Ezen kívül meg kell említeni még a nemi szervek szemölcseit, amit szintén ugye a 6-os, 11-es okoz, meg kell említeni a végbél nyílás környékén kialakuló, illetve végbélnyílás környékén kialakuló elváltozásokat, és meg kell említeni a fejnyak daganatoknál is, ugye ez megint a különböző szexuális szokások miatt alakulhat ki.
1: Amikor diagnosztizálják, hogy valaki HPV vírussal fertőzött, és mondjuk rossz indulatú maradjunk ennél, akkor mi ad reményt?
2: Tehát elsősorban meg szeretném, hogy pont ezért valahogy a rák az nem egy rövid idő alatt alakul ki, hanem 10 év, mondjuk körülbelül 10-12 év alatt. A rák megelőző állapotban viszont 1-2 év alatt rák alakulhat ki. Ezért kell kiszűrnünk a kóros elváltozásokat, ezért kell járni szűrésre, ezért kell járni nőgyógyászati vizsgálatokra, ahol rák nőgyógyászati vizsgálat mellett onkocitológiai mintavétel történik, rákszűrés úgymond, és emellett ma már szinte kötelező a humán papilloma vírus szűrése.
1: Ez ingyenes ma Magyarországon?
2: Bizonyos helyeken, igen, most már ez elérhető ingyenesen. Tehát attól ugye most nagyon, igen, elérhető. Régebben ez kóros citológiához volt kötve. Tehát a humán papilloma vírust, amikor kiszűrjük, és annak megfelelően kell akkor az ellenőrzéseket. Ez már szakmai kérdés, hogy hány hónap múlva, mikor kell visszahívni kontrollra. Ha viszont már kóros elváltozást okozott, akkor szövettani mintavételt kell venni az adott területről, és a szövettan birtokában tudjuk eldönteni, hogy milyen kezelést kell alkalmazni, ez elsősorban természetesen műtéti kezelés.
1: Van-e arra vonatkozóan adatunk, hogy az országban mennyire sűrűn fordul elő az, hogy valaki HPV vírussal fertőzött, és ennek következményei vannak?
2: A tapasztalat azt mutatja, illetve az egyes tudományos feldolgozások, hogy egyre nő a humán papilloma vírus fertőzöttsége. Ez két okból is adódhat, az egyik, hogy gyakrabban eljárnak az emberek szűrésre, a másik pedig, hogy szűrjük egyáltalán a humán papilloma vírust, ami régebben nem fordult elő, nem történt meg, tehát hiába volt valakinek humán papilloma vírus fertőzése, nem tudott róla, csak nagy Isten később. A humán papilloma vírus tulajdonságát, azt, hogy ők rákot okoz, is fordítva fedezték fel, hogy a szövettanban a rosszindulatú daganatos ményaknál megnézték a szövettan, és kiderült, hogy a rosszindulatú daganatoknál a humán papilloma vírusok 99,7%-ban ott vannak, illetve, hogy az onkogén vírusok 63,97%-ban szintén ott vannak, hogy a rosszindulatú daganatban. Talán a szexuális szabadosság is miatt, ami ugye más életmondforma, növekszik igen a humán papilloma vírus fertőzöttség.

0: Elhangzott műsorunkban először az Egri Markot Ferenc Kórházban létesülő bölcsödéről, valamint az intézményben elindult Nő az Esély programról hallhattak, ezután a HPV vírusról volt szó. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Nátrán István és Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Beresz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Huszonhárom óra.

0: Átadták a hajdúdorogi főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón. Az ingatlan kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenése és feltöltődése. Az épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek évfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddéjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Zalai térségben összesen 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. A korlátozás összesen 18 000 fogyasztót érint, Zalacsány és Kehida-Kustány esetében nyaralóvezeteket is, ismertette Arnhoffer András. Azt mondta, több mint 40 éves szakmai tapasztalat alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra. Az országgyűlés döntött, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Két új Gripen vadászbombázó repülőgéppel bővült a Magyar Honvédség légiereje, azokat délután fogadták hivatalosan Kecskeméten, ezzel 18-ra nőtt a Honvédség Gripenjeinek száma. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is ugyanilyen mértékben módosult. A kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt a monetáris politika mozgástere, fejtette ki az MNB elnöke. Varga Mihály azt mondta, a közel-keleti helyzet rendeződésével a globális környezet javult, belföldön a kockázati felárak továbbra is alacsonyak, részben az uniós forrásokról szóló megállapodásnak köszönhetően. Narancssárga színű lett a Szinva-patak egy része Miskolcon. A katasztrófa védelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott. Tóth Szenta József soron kívüli vizsgálatot kért, a közvéleményt arra kéri, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat. Végül az időjárásról, döntően derült lesz majd az ég, kis eséllyel még néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Keddi adásunk témái.

0: Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. A Szent Atya a gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiliára. Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. Június 22-én hétfőn délután 14. Leó pápa az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottságát kereste fel évi közgyűlésén, amelyen beszédet mondott és arra kérte a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okai leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Beszéde kezdetén a Szent Atya megköszönte a meghívást, hogy részt vegyen az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága éves gyűlésén, és beszéddel forduljon az éves közgyűléshez. Köszöntötte résztvevőket, akik elkötelezettek a vészhelyzetekben, az életmentés és az élelmiszer segélynyújtás terén a konfliktusok és természeti katasztrófák idején.
1: Dedicated to saving lives in emergency situations and providing food assistance amid conflicts and natural disasters.
0: Intézményük elkötelezettsége mélyen összhangban van a katolikus egyház küldetésével, amely az emberi méltóság fenntartására és a testvériség előmozdítására irányul, összhangban az evangéliumi felhívással, hogy szeressük a fele barátjainkat. Együtt osztozunk az éhség és az alultápláltság elleni küzdelem sürgető feladatában, miközben kezeljük a mögöttes strukturális okokat. Ahhoz, hogy ezt a feladatot hatékonyan elvégezzük, meg kell vizsgálnunk az előttünk álló kihívásokat, azok háttérokait és a tartós megoldásokat vetető utat. Napjainkban a válságok elszigetelt eseményekből tartós valóságokkal fejlődtek, amelyeket elhúzódó konfliktusok, krónikus élelmiszerbizonytalanság, gazdasági kockázat és növekvő éghajlati sebezhetőség jellemez. Ez alapvető kérdés vet fel. A globális rend melyik alakzata képes ilyen körülményeket előidézni, reprodukálni és néha normalizálni? A kérdés már nem korlátozódik a beavatkozás módjára, ehelyett kiterjed annak megértésére, hogy a rendszer miért produkálja folyamatosan ugyanazokat a problémákat, amelyeket aztán korrigálni kénytelen. A nemzetközi rend egyre széttöredezettebbé válik, részben a multilaterális rendszer válsága miatt. Ahogy nemrégiben a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában megjegyeztem, a népek közös sorsának és a globális közjónak az eszméjét védő intézmények meggyengülni látszanak. Hivatkozott a pápa nemrég megjelent dokumentumára. A hiteles együttműködés fenntartására alkalmas közös etikai horizont hiányában a nemzetközi rendszer a multilateralizmustól egy rendezetten és konfliktusos multipolarizmus felé haladt, ahol bizalmatlanság uralkodik. Ennek eredményeként az államok egyre inkább a biztonságra, a gazdasági növekedésre és a belső stabilitásra fordították erőforrásaikat, figyelmen kívül hagyva el kérdések és a multilaterális együttműködés közötti szoros kapcsolatot. Ez a tendencia egy figyelemre méltó paradoxon tár fel. A példátlan globális termelési kapacitás a rendkívül sebezhető, folyamatosan bővülő zónákkal együtt létezik. Ugyanazok az erők, amelyek a gazdasági növekedés serkentik, gyakran súlyosbítják a kirekesztést és a marginalizálódást. Míg az emberi szenvedés enyhítését elvileg széles körben létfontosságúnak tartják, a humanitárius kérdések egyre inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a nemzetközi prioritások háttérbe szorulnak. Pontosan ebben a szakadékban az elvi elismerés és a gyakorlati prioritások között a szolidaritás fokozatos bürokratizálódásának, az emberi élet csendes árucikké válásának vagyunk tanúi, szögezte le a pápa. Egyrészt a humanitárius fellépést egyre inkább bürokratikus eljárások terhelik, amelyek késleltethetik a rászorulók megsegítését. Másrészt az alapvető javakhoz, így az élelmiszerekhez való hozzáférést túl gyakran befolyásolják gazdasági vagy stratégiai megfontolások. Ennek eredményeként azok, akik nem termelnek számszerűsíthető értéket, azt kockáztatják, hogy láthatatlanná válnak. Ez a kettős dinamika komoly etikai kihívás jelent. Az emberi személy már nem kerül szisztematikusan a nemzetközi cselekvés középpontjába. Ebben az összefüggésben fontos felismerni, hogy míg a segély és fejlesztési terveket bonyolult és érthetetlen politikai döntések, félrevezető ideológiai víziók vagy leküzdhetetlen vámakadályok akadályozzák, a fegyvereket nem. Idézte a Szentatya Ferenc pápa beszédét 2016. júniusából, amit a római Faust-székház hasonló ülésen mondott. Valójában a konfliktusokat könnyebb feltüzelni, mint az embereket etetni. Ez a valóság nem csak a működési hiányosságokat tükrözi, hanem a politikai és erkölcsi prioritások alapvető egyensúly hiányát is, állapította meg Leó pápa. A következmények messze túlmutatnak a közvetlen érintetteken. Azon túl, hogy humanitárius probléma, az éhség aláássa a társadalmi kohéziót, növeli a konfliktusok kockázatát és erősíti a kényszer migrációt. Továbbá aláássa az államok és társadalmak azon képességét, hogy ellenálló intézményeket építsenek ki, hatékony oktatást biztosítsanak és előmozdítsák a fenntartható gazdasági fejlődést. Ezzel fenntartja a törékenység ördögi körét, amely végső soron a tágabb nemzetközi közösségre is hatással van, szólt a pápa a FAO közgyűléséhez. Ebből a szempontból egyértelmű, hogy a humanitárius fellépés nem idegen a nemzetközi rendtől. Inkább a globális közösség felelősségét tükrözi a szolidaritás erősítésében, a kirekesztés elleni küzdelemben és minden ember Istentől kapott méltóságának elismerésében. A válságkezelésen túl tehát a nemzetközi intézmények a közös felelősség elvét testesítik meg és megerősítik, hogy a nemzetközi közösséget egyesíti a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő iránti törődés. Ebben az értelemben a világélelmezési program több mint egy politikai, gazdasági vagy technikai szereplő, a nemzetközi szolidaritás konkrét megjelenése.
1: It is a concrete expression of international solidarity.
0: Valójában ott, ahol a nemzeti intézmények visszavonulnak és a közösségi hálózatok felbomlanak, jelenléte segít megakadályozni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlan összeomlásba fulladjanak. Emiatt elengedhetetlen a többoldalú együttműködés iránti megújult elkötelezettség. Az egyre inkább széttöredezettebb és multipoláris világban egyetlen állam sem képes egyedül kezelni a globális kihívásokat. A tartós béke és a fenntartható átfogó emberi fejlődés csak mindenki részvételével lehetséges, amelyet a közjóra irányuló hiteles nemzetközi párbeszéd és együttműködés ösztönöz. Egy ilyen megközelítéshez szilárd politikai akaratra van szükség, amely képes túllépni a rövid távlatokon és képes befektetni a globális közjavakba. Ez a cél csak a hatékony politikák konvergenciájával és a beavatkozások összehangolt és szinergikus végrehajtásával érhető el. A testvéri harmóniában együtt haladása buzdításnak kell vezérelvé válnia, utalt Leó pápa saját tavalyi beszédére, amikor meglátogatta a FAO római székházát. Ebben a szellemben a pápa arra kéri a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okainak leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Ugyanakkor ennek a támogatásnak meg kell erősítenie az egyházzal és a civil társadalommal való együttműködést is. Mindezen szereplők kapacitásainak együttes megerősítése megsokszorozza kollektív hatékonyságunkat az éhség elleni küzdelemben, mutatott rá a Szentatya. A felhívás hatékony végrehajtása csökkenteni kell a felesleges bürokráciát, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság az embereket szolgálja, ne pedig akadályozza a segítségnyújtást. Azokban a helyzetekben, ahol a kormányok nem rendelkeznek hatékony területi ellenőrzéssel, vagy ahol a humanitárius hozzáférés korlátozott, a megbízható helyi partnerek nélkülözhetetlenné válnak. A katolikus egyház plébániákon, egyházmegyéken, karitás csoportokon,
1: the Catholic Church through parishes, dioceses, caritas agencies and other faith-based initiatives
0: és más hitalapú kezdeményezéseken keresztül gyakran eléri a kiszolgáltatott lakosságot olyan területeken, amelyekhez a nemzetközi szereplők nem férhetnek hozzá. Ez itt arra buzdítja a pápa a világ élelmezési programot és partnereit, hogy továbbra is támogassák ezeket az erőfeszítéseket. Ugyanilyen fontos ellenállni az alapvető emberi szükségletek áruvá válásának. A víz, az élelmiszer és az egészségügyi ellátás nem rendelhető alá piaci megfontolásoknak vagy geopolitikai érdekeknek. A megfelelő élelmiszerhez való hozzáférés alapvető emberi jog, amely minden ember méltóságában gyökerezik. Ennek a szükségletnek a kielégítése nem csak a szenvedés enyhítését szolgálja, hanem a geopolitikai instabilitás mögötte sokainak kezelését is. Valójában az élelmezés biztonság a globális és átfogó biztonság alapvető eleme. E tekintetben dicséretes, hogy a vészhelyzeti reagálási műveletek mellett a világ élelmezési program kiterjeszti munkáját az azonnali segélyen túl a hosszú távú kezdeményezésekre, például az iskolás gyermekek étkezését biztosító programokra. Ezek a beruházások erősítik az oktatást, az emberi fejlődést és a társadalmi ellenálló képességet, tükrözve az emberi fejlődés átfogó jövőképét, amely elősegíti az egész ember méltóságát, lehetőségét és jólétét. Tehát nem csak egy ügynökség hatékonysága forog kockán, hanem magának a nemzetközi együttműködésnek a hitelessége is.
1: Credibility of international cooperation itself.
0: Sürgeti a Szentatya. Szervezető bizonyítja, hogy lehetséges egy megújult út, ehhez azonban elszántságra van szükség, hogy egyszerűsítsük azt, ami túl bonyolultá vált, hogy rangsoroljuk a lényegeset, és biztosítsuk, hogy egyetlen személyről se feledkezzünk meg. Ez az elkötelezettség ugyanis abban a felismerésben gyökerezik, hogy minden ember rendelkezik vereszületett és elidegeníthetetlen méltósággal, amely a körülményektől, feltételektől vagy társadalmi státusztól függetlenül érintetlen marad. Isten feltétel nélküli és határtalan szeretetében gyökerező méltóság végtelennek nevezhető, mivel semmi sem csökkentheti, törölheti el, vagy tagadhatja meg értékét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Pontosan ez az igazsághoz való hűségünk alapján mérhető a politikánk embersége, és így a nemzetközi közösség jövője is. A Szent Atya ezekkel az érzésekkel kéri Istent, hogy bőségesen áldja meg az erőfeszítéseiket, hogy mindenki megkapja mindennapi kenyerét és méltóságban élhessen. Imádkozik értük, szeretteikért és azokért, akiket szolgálnak. Zárta beszéljét a Szent Atya, amelyet az ENSZ római székhelyű világ élelmezési programjának végrehajtó bizottsága az intézett hétfő délután.
2: Jesus Christ, you are my life.
0: Leó pápa a gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkben néz, és nem a mobiljára. Hétfőn délelőtt Leó pápa mielőtt felkereste az ENSZ római világ élelmezési székházát, a 6. pál aulában találkozott 200 gyermekkel, akik a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári táboron vesznek részt, és válaszolt néhány résztvevő kérdésére. Figyelmeztetett az új technológiák kockázataira, és így intett: tanuljuk meg, hogy ne függjünk a technológiától, és tanuljunk meg gondolkodni. Amikor Olaszországban, Perúban, az USA-ban a GPS-t használtam volt, amikor rossz útra vitt, és elakadtam. Hogyan tudunk elszakadni a képernyőtől? Hangzott a gyerekek első kérdése. Válaszként a pápa gyorsan megállapította, hogy most senkinek nincs a kezében mobiltelefon. A technológia nagyon jó lehet, és sok mindenben szükségünk van rá, de amikor együtt vagyunk, nem szükséges, hogy mindig a kezünkben tartsuk.
1: Non è necessario avere in mano.
0: Mennyire boldogok vagyunk, amikor időnként nem vagyunk hozzákötve. Ez lenne az elsődleges dolog. aztán nagyon fontos barátságokat kötni, összejönni, együtt játszani, talán még együtt is tanulni, de mint emberek, és nem mint számítógép vagy technorobot. Emberek vagyunk, emberek, és a másokkal való kapcsolat nagyon fontos. Aztán a családokban nem elég, hogy együtt vagyunk, hogy mindenki ott van, ha közben mindenki a mobilját nézi. Tanuljuk meg párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól kijönni a másikkal, együtt játszani, sőt, együtt imádkozni is, mert bár a Biblia és néhány ima rajta is van a telefonunkon, Isten azonban nem a telefonunkat akarja nézni. Isten a szívünket, az életünket akarja látni. Ezért sokkal fontosabb megszabadulni ezektől a dolgoktól, amelyek önmagukban szórakoztatóak, hasznosak, szépek lehetnek, de sokkal fontosabb, hogy fejlesztjük emberségünket a barátság, a beszélgetés útján, és mindazon dolgokon keresztül, amelyeket ezekben a hónapokban itt teszünk. A másik dolog inkább már a nagyobb gyermekeknek szól, hogy figyeljünk a mechanizmusra, amely egyfajta függőséget ad, amelyet szándékosan a telefonjainkon lévő alkalmazások telepítenek a programokba. Megpróbálnak függővé tenni minket ettől a technológiától. Ezért gyakran nagyon hasznos lenne, ha határokat szabnánk, például azt mondanánk, egy bizonyos óra után már nem nézek a telefonomra.
1: Dopo un certo ora non guardo più il telefonino.
0: Bizonyos időpontokban inkább a családommal beszélgetek, megpróbáljuk együtt tölteni az időt. Szóval azt hiszem, hogy ezek a dolgok segítenek majd egy kicsit elszakadni. Nem vagyok mindnyájan egy kábelhez kötve, ugye? Szólt a pápa. Emberek vagyunk. Éljünk és gyarapítsuk ezt az emberi dimenziót, vagyis életünk spirituális részét. Istent keressük imában, együtt keressük Istent a családban, egy kicsit szabadabban éljünk ettől a technológiától való függőségtől. A második kérdés a pápa utazásaira kérdezett rá, mivel az idei nyári tábor témája 80 nap alatt a világ körül, amely egy képzeletbeli utazásra viszi a gyerekeket. Válaszként a pápa gyerekkora térkép olvasására utalt, mert már gyerekek mindannyian megtanultak úti térképeket olvasni. És ha innen Rómából Nápolyba, vagy Rómából Tivoliba kell mennünk, mielőtt elindultunk volna, megtanultuk, megnéztük a térképet, láttuk, melyik a legjobb út. Ma mindannyian beépítettük a GPS-t az autókba, a telefonunkba, és aztán indulunk. Így hát életemben többször is, velem is megtörtént itt Olaszországban és más európai országban, aztán Perúban, sőt még az Egyesült Államokban is, hogy bekapcsoltam a GPS-t, és rossz útra vitt, elakadtam, és nem tudtam így elérni úti célomat. Ezért ajánlja a pápa, hogy rendelkezzünk a kritikus gondolkodás képességével, hogy tudjuk, merre tartunk az életben, utazás közben, bármi másban. Tanulj jól, buzdított, használd az Istentől kapott képességet. Nincs szükségem telefonra, ha működik az agyam. Igen, segíthet nekem, információkat adhat, de az is fontos, hogy jól felkészüljek az utazásra. Aki felkészülten útnak indul, még a út közben történik is valami, mindig talál egy megoldást. Mert Isten csodálatos képességet adott nekünk az eszünkkel, az agyunkkal.
1: Dio ci ha dato una capacità meravigliosa.
0: Ezért kell inkább azt használni. Válaszolta Leó pápa a Vatikánba zajló Estati Ragazzi nyári tábor részvevő fiatalok kérdéseire. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szentreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az Isten által teremtett világról beszélget. A 2025. szeptember 30-ai adásunk ismétlését hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is az Isten által teremtett világról fogunk beszélgetni. Mielőtt hittanóránkhoz hozzákezdenénk, fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsérjétek az Urat a mennyből, dicsérjétek a magasságban. Dicsérjétek angyalai mind, dicsérjétek égi seregek. Dicsérjétek nap és hold, dicsérjétek fénylő csillagok. Dicsérjétek egeknek egei, dicsérjétek minden vizek az ég felett. Dicsérjék az Úr nevét, mert az ő parancsára lettek. Odaállította őket minden időkre, törvény szabott nekik, amely el nem évül. Amen. Isten alkotásai vagyunk, Krisztus Jézusban jót tettekre teremtett minket. Köszönjük meg a mindenható Istennek a csodálatos teremtett világot. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ha azt a kérdést teszem fel, hogy milyen időjárás van ma a lelkedben, akkor mit mondanál erre, Adrián?
3: Én nekem ma egy szép naposka van a lelkemben, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és boldog vagyok.
2: Köszönöm. Lilike?
4: Boldog vagyok, hogy ebbe az iskolába járhatok.
2: És az időjárási viszonyok közül mihez hasonlítanád a lelkednek az időjárását?
4: Egy napos időhöz.
2: Nagyon köszönöm. És végül Erikám?
5: Ez a nap jó, mert nem is olyan nagyon meleg van, meg jó az időjárás is most.
2: A lelkedben is?
5: Igen.
2: Az én lelkem időjárása jelen pillanatban ilyen viharos, szeles és eső előtt és eső utáni ilyen váltakozó időjárási viszonyok vannak a lelkemben, hiszen rengeteg harc van az életemben, az iskoláért, értetek, az osztályokért, az intézménynek a különböző ügyes-bajos dolgai miatt, és ilyenkor addig nem tud a lelkem is napsütésre kelni, amíg ezeket a feladatokat el nem végzem, hogy biztonságban tudhassam a rám bízott intézményt. Folytassuk tovább, mégpedig ha meg akarunk valakit ismerni, igazából felszoktuk neki tenni a kérdést, hogy hol laksz, meg hogy hogyan és kikkel élsz, vagy hogy mi minden van a szobádba, és akkor tudod, amikor ilyen kérdésekre úgy válaszol, akkor egyre jobban és jobban megismered azt az illetőt. Amíg nem beszélgetsz vele, és nem teszel fel neki kérdéseket, akkor talán a folyosón csak egy lány, vagy egy név, akinek tudod a nevét, de úgy nem tudsz róla semmit. Igaz? Amikor valaki azonban bizalmába fogad, és elkezd mesélni neked arról, hogy ő kikkel él együtt, akkor már is közelebb érzed magad hozzá. Kicsit olyan ez, mintha belelátnánk az életébe. És ha megpróbálunk arra a kérdésekre válaszolni, hogy hol és hogyan, akkor először általában azt a települést szoktuk megnevezni, ahol élünk, és utána jönnek a részletek. Ti hogy szoktatok barátkozni egymással, ha így idegen embereket vagy gyerekeket ismertek meg? Milyen témák azok, amiket így először vadidegenként felteszel a másiknak?
3: Én úgy szoktam barátkozni, hogyha bárhova elutazunk, akkor ahhoz a témához illően elkezdünk beszélgetni, és hogyha közelebb kerülünk egymáshoz, hogy mivel szokott játszani, mi szokott csinálni.
2: Nagyon jó. Erika, te hogy barátkozol?
5: Én úgy szoktam barátkozni, hogy elsőnek megkérdezem, hogy hívják, hogy érzi magát, és hogy szeretne barátkozni.
2: Fontos-e nektek az, hogy legyen közös pont benned és a szimpatikus fél között?
4: Igen, mindig a közös témát először, azt kell keresni, mind a közös témát.
2: Nagyon jó. Tehát akkor igaz az, hogy először jön az utca, házszám, ugyanúgy, hogy a levelet is megcímezzük. Persze a házon belül fontos lehet még az emelet is és a lakás is. Aztán a nagyból haladunk a kicsi felé, még elérkezünk ugye egészen belülre. És az nyilván ahhoz idő kell. Vagy manapság mennyire engeditek az, hogy ez a barátság vagy ismerkedés ilyen felgyorsult folyamat legyen? Vagy nem vagytok annyira bizalmasok egymáshoz? Tehát ilyen felszínes kapcsolatok vannak először, vagy te olyan vagy, aki gyorsan közel engedsz magadhoz bárkit?
3: Én gyorsan közel szoktam magamhoz engedni, mert megbízok benne.
2: Erika?
5: Úgyhogy ha neki is jó, akkor nekem is jó.
4: Én először csak azokat engedek közelebb magamhoz, akiket régebb óta ismerek.
6: Én is hamarra közel engedek magamhoz mindenkit.
2: Végül azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen tantárgy kapcsán tanultál már ezekről a dolgokról, és ezeknek az eredetéről. Tudnál-e mondani valamit ezekkel kapcsolatban? Milyen tantárgy kapcsán tanultál az emberi életről?
3: Én a hittanban tanultam ezeket.
2: Uh-huh. A családodról?
4: Osztályfőnöki órától.
2: Az iskoládról milyen tantárgyból tanultál?
5: Én hon és népi ismeretről tanultam az iskolánkról.
2: A földrészekről?
3: Természettudomány tantárgyról.
2: A világmindenségről?
6: Biológia órán tanultam.
2: Akárhonnan van is egy dolog, bárhonnan származik is egy ember, törődést, gondviselést igényel. Ha rosszul bánok az ágyammal, az asztalommal, a szekrényemmel, a játékaimmal, akkor egy idő után használhatatlanná válnak. A szobát ki kell takarítani, a lakást rendbe kell tartani. Sok társasházban képzeljétek el, hogy táblázatban írják be, hogy melyik héten, melyik család sepri fel a lépcsőházat, mossa fel a közös helyiségeket, kinyírja le a füvet, vagy ki lesz az, aki gondozza a ház előtti kertben a virágokat. Nálatok otthon van erre beosztás, hogy kinek mi a feladata, hogy miről gondoskodik, akár a kertben, akár a szemetes, vagy bármilyen háztartási feladat tekintetében?
3: Nekünk nincs leírva, de szokott ilyen lenni, hogy én mondjuk sepregetek, testvérem elpakol a nappaliban, utána elpakolja a cipőket.
2: Nálatok hogy van?
4: Nincs leírva, de van ilyen rendszer.
5: Nálunk sincs leírva, de mindenkinek megvan a maga dolga.
2: Neked mi a feladatod?
5: Hát én takarítom, meg segítek a háztartási munkákban.
2: Erika?
6: Nekünk sincs leírva, de én a szobákat szoktam megcsinálni, a többit meg anya.
2: És mi az, amit nem szerettek megcsinálni, az a házi feladat vagy ház körüli munka? Melyik az?
3: Nekünk vannak csirkéink, de nekik nagyon nem szeretek enni adni, mert nagyon piszkosod bent, meg néha nekem is szoktak jönni.
5: Hát én kint a kerti munkákban nem szeretek segíteni.
4: Porszívózni nem szeretek, meg nagyon hangos, és megfájdult el a fejem.
6: Én mosogatni nem szeretek.
2: Hát igen, de ezeket is el kell végezni, ugye? És ha jól bánunk ugye a házunk körüli dolgokkal, akkor az meg öröm nézni, hogy milyen szép rend van, és hogy mennyire jó hazamenni és otthon lenni. És ugyanígy van a világgal is, hogy ha jól bánunk a világgal, akár csodákat is láthatunk. Milyen jó belépni egy szépen rendbe tartott otthonba, milyen jól érezzük magunkat egy szép tiszta faluban, milyen jó körbenézni a határba, hogy milyen gyönyörű rend van, amikor le van vágva a lucerna, vagy érzed az illatát a levegőben, vagy látod, ahogy a gólya éppen ott lépked a tarna mentén, és akkor éppen vadászik a békára. Szóval, hogy az embernek a lelkét ilyenkor öröm járja át. És hogyha azt kérdezném meg tőletek, hogy a világnak a megszépítésén és az őrzésén szerintetek kell-e munkálkodnunk nekünk, akár gyerekeknek, akár felnőtteknek, akkor erről mi a véleményetek?
3: Szerintem igen, nem kéne szemetelni, de hogyha szemetelnek is, akkor össze kell szedni.
2: Hogyan tudunk még segíteni, hogy ez a teremtett világ még szebb legyen, és hogy ilyen maradjon?
5: Úgy is tudunk segíteni, hogyha mondjuk valaki eldob valamit, akkor felszedjük utána.
2: Az energiák kapcsán hogy tudunk takarékosabbak lenni?
5: Nem pazarlunk, és hogyha valaki nem zárja le a csapot, akkor elzárjuk utána. Lekapcsoljuk a villanyt utána.
2: Aztán még hogyan tudunk még a teremtett világra vigyázni?
3: Hogyha szelektíven gyűjtjük a hulladékot, nem dobáljuk össze, hanem szépen abba a kukába tesszük bele, amelyikbe kell.
2: Így a világ szépségében, megőrzésében mi is esélyt kapunk arra, hogy alkotóvá váljunk. Kézügyességgel, ötlettel, tudással sok mindenre vigyázhatunk, sok mindent létrehozhatunk. Milyen jó egy olyan szobában élni, amit magunkra szabtunk, mennyi lehetőség van arra, hogy egy egyszerű kertben is, hogy valami egészen kivételeset találjunk és valósítsuk meg. És azt szerettem volna tőletek megkérdezni, hogy ha ilyen gyönyörű természeti képeket látnátok, vagy láttok, akkor az alábbi képek közül, ami mondjuk a gyönyörű tengeri állatvilágot mutatja, vagy a sivatagot, vagy a cseppkövet, vagy az őserdőt, vagy egy napfelkeltét, akkor számodra melyik mutatja meg leginkább azt, hogy Isten jelen van a teremtett világ által?
3: Hogyha egy szép naplementét látok a nagy hegyek között, akkor van jelen Isten.
4: Hogyha a tengerbe látom halakat úszni, akkor látom, hogy Isten jelen van.
5: Én mikor látok egy napfelkeltét, akkor azt látom, hogy Isten jelen van.

0: A Biblia azt tanítja, hogy vala a világ a semmiből lett. Ez a furcsa kifejezés arra utal, hogy a kezdet kezdetén nem egy már létező dologból alakult ki ilyen-olyan módon valami más, a hatalmas univerzum, amelynek mi is részei vagyunk, Isten terve és akarata szerint született meg. Ő adta és gondolta el a törvényeket, amelyeknek megfelelően a világ létezik, fejlődik, él. Mi a mi feladatunk?
1: A mi feladatunk az embereknek, hogy nem tudunk semmit teremteni, a készen talált dolgokat alakítjuk át a megszerzett képességeink segítségével. Alkotó munkánk által növekedhet a jóság, több lehet a szépség. A világ így egyre otthonosabbá válhat.
0: Ha azonban oktalanul élünk és felelőtlenül alakítjuk a világunkat, akkor a dolgok elvesztik a szépségüket, és egyre kevésbé érezhetjük magunkat otthon benne. Az Atya, az Isten, a mindenható megteremti az életet és gondoskodik is arról, amit létrehozott. A Szentírás első lapjain azonban azt látjuk, hogy Isten nem egy minden szempontból kész és befejezett világot adott nekünk. Ádámnak és Évának gondoznia kellett az Édenkertet, ugye tudjátok? Aztán Erika, mi volt még, ami történt a Bibliában?
2: Gyermekei Káin és Ábel földművelés és pásztorkodás állattartás révein vették át ezt a feladatot. Később az emberek már városokat építettek, egyre bonyolultabb eszközöket alkottak. Az emberek találékonyságát, tehetségét maga Isten is felhasználja. Azt akarta, hogy a világ, amelyben élünk, ne egyszerűen az ő saját és érinthetetlen teremtése, hanem Isten és ember közös alkotása legyen.
0: Ez egy olyan izgalmas és fordulatos történet, amit együtt írunk meg, hiszen az Isten adott nekünk értelmet, és mi ezt az értelmünket arra használjuk, hogy ugye a teremtett világban mi szebbé és jobbá tegyük, és így vagyunk mi az Istennek a munkatársai a teremtésben. Képzeljétek el, hogy az, hogy az Isten, amit teremtünk, az azt jelenti, hogy az általunk ismert világot ő hívta létre a semmiből. Amit megteremtett, azt a saját bölcsessége és jósága okán formálta olyanná, amilyen. Az ő szándékából fakadnak a világ mindenség törvényei, amelyeket a természettudósok vizsgálnak, s az ő akarata, hogy egy ilyen szép, gyönyörű, gyönyörködtető világ legyen mindannyiunk számára. Vannak azonban emberek, akiknek vannak nyilván rossz alkotásai is. Mik lehetnek azok, hogy valaki rosszat is tesz itt a világgal? Van olyan, szerintetek?
1: Persze, hogy van. Például, amikor kirabolnak egy boltot, vagy megölnek valakit.
0: Amikor valamit elrontanak az alkotások közül az ember, mondjuk tönkretesz egy, nem tudom, kitépi a paradicsomot a földből, akkor azt vajon fel tudjuk mi használni még valamire, hogyha már egy másik embertársunk mondjuk kitépte így a földből a paradicsomot, és még ott van zölden rajta a termés?
2: De tudjuk még használni.
0: Mi ötletetek van abból? Mit tudunk még egy zöld paradicsomból?
3: Savanyúságot tudunk készíteni belőle.
0: Van. És hogy látod, hogy nagyon sokszor van úgy, hogy nem mondunk le arról, amikor valami nem úgy sikerül, hanem mondjuk biztos volt már olyan, hogy anya főzött egy levest, és abba valami nem úgy sikerült, igaz? És akkor megpróbálta kijavítani. Vagy úgy tudom, Adrián, hogy a te szüleid szoktak tortát készíteni. Hát láttál-e már olyat, hogy valami nem úgy sikerült? Akkor mit csináltak anyáik? Nem dobták ki, gondolom, a tortát.
1: Igen, nem dobták ki. Akkor megfogták, csináltak egy újat, és másodjára már sikerült.
0: És mit csináltak a réginek az alapanyagaival?
1: Vagy mi megettük, vagy odaadtuk a szomszédunknak, vagy mamáméknak.
0: Tehát megpróbáljuk, hogy mondjam, kijavítani azt, hogyha valami nem úgy sikerül, és higgyétek el, hogy a Jóisten is nagyon türelmes hozzánk, hogyha valami olyan dolog történik, amit nem úgy sikerült nekünk, mivel mi emberek vagyunk csak, és korlátozottak a lehetőségeink, vagy valamit nem tudunk, akkor a Jóisten abba ad nekünk segítséget, hogy azt kérjünk másik embertől jó tanácsot, hogy meg tudjuk tanulni, vagy jobbá tudjuk tenni. Ez mi múlik szerintetek? Tehát, hogyha van jó akaratod, és meg szeretnéd tenni azt a dolgot, de nem sikerül, az szerintetek elég ahhoz, hogy az Isten lássa, hogy te jót akartál?
1: Igen.
0: Igen, elég, ugye? Mitől függ ez, hogy mondjuk, hogyha te szépséget kaptál az Istentől, akkor te azt kaptad. De ha valaki okosságot kapott és értelmet kapott, akkor azzal dicsőíti az Istent, érted? Ha valaki szépen tud énekelni, akkor az éneklésével dicsőíti az Istent, hogy mindannyiunknak a Jóisten más-más talentumot adott, más-más képességet. Most én választottam legalább 50 gyerek közül titeket, hármótokat, hogy gyertek át velem, és készítsük el ezt a felvételt. És ugye én az alapján választottalak ki benneteket, talentumotok alapján, hogy szépen tudtok beszélni, meg tudtok nyilvánulni, nagyon okosan, ügyesen válaszoltok a tanárnéni kérdéseire, és én se ismertem a képességeiteket. De a Jóisten adta nektek ezt a talentumot, ezt a képességet, ajándékot, hogy akkor még jobban fel tudjuk használni, hogy itt látod a Krisztus örömhírének, az evangéliumnak a hirdetői lehessetek ti is a Szent István Rádió hullámain keresztül. És hogy így beszélgethessünk a Jóistenről, és arról, hogy ugye ezáltal minél több gyerek megismerje azt, hogy milyen jó kereszténynek lenni, Krisztushoz tartozni, és hát ha majd ők is egyszer igent mondanak arra, hogy Jézus tanítványai legyenek. Tehát ez ilyen evangelizációs munka, amihez Beti bekapcsolódtatok, és ugye a Jóistennek köszönhetjük, hogy nektek van ilyen képességetek, hogy ezáltal is tudjátok őt hirdetni a gyerekek és a hallgatók felé. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy így társaim lettetek ebben a feladatban és ebben a küldetésben, és még azt szerettem volna megkérdezni tőletek így a hittanórán végén, hogyha el kellene gondolni azt, hogy hogyan tudsz te az Isten munkatársa lenni, és akkor most elmondtam, hogy azáltal, hogy segítesz nekem abban, hogy az evangéliumot így a rádió hullámain keresztül hirdessük, akkor még milyen feladatok vannak, ami által te Isten munkatársa tudsz lenni?
1: Szebbé és otthonosabbá teszem az osztálytermünket.
3: Egy bajban lévő barátomnak segítek, tanácsot adok.
2: Megjavítok valamit, ami elromlott, amiről már mindenki lemondott, s legszívesebben a szemétbe dobna.
0: Ennek a világnak tehát a törvényei közé tartozik a változás, az alakulás. Az ősrobbanás után alakul ki a csillag és a bolygórendszer sokasága, benne a föld, megjelenik az élet, amely szintén maga a törvényszerűségeinek megfelelően fejlődik. Isten gondot visel erre a világra, és mindannyiunkat meghív arra, hogy munkatársai legyünk. Kérjük a mindenható Istent, hogy adjon nekünk sok-sok erőt és értelmet ahhoz, hogy hirdetni tudjuk őt minden nép és nemzet előtt. Hittanóránk végén pedig azzal a fohásszal fejezzük be az órát, hogy azt kérjük az Istentől, és azt hisszük és valljuk, hogy szeretlek, Uram, erősségem, kívánlak téged hirdetni a népek és a nemzetek előtt, és te adj nekem olyan értelmet, és adj a szánkra olyan gondolatokat, amivel a te dicsőségedet hirdethetjük. Köszönjük neked a teremtett világot, köszönjük a csodás növényeket és állatokat, amelyeket ránk bíztál, és add, hogy mi jó gazdái lehessünk a ránk bízott környezetnek, jobban odafigyeljünk és vigyázzunk a településünkre, ahol élünk, szeressük az iskolánkat körülvevő udvart, gondozzuk a kiskertet, vigyázzunk a szobanövényekre, szeressük az állatainkat, és gondoskodjunk arról, hogy egy élhető, szebb világ hessünk. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható, jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!
4: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szent Reiné Miskolci Mária hitoktató, a Kelly Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
5: Napbúcsúztató.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Ilyen óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunk szól. Mai adásunkban Keszeli Sándor, a Szegedi Piarista Gimnázium prefektusa, a Keresztény Életközösség elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja, a hivatáspasztorációról osztja meg gondolatait. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. Folytatja gondolatait a Szentmise záró szakaszáról. 3:05 kezdődik Egymás közt című műsorunk. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából konferenciát rendezett a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont. Műsorunkban az ott készült összeállítást hallják. 4:00 zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Netrán István, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Akik hajókon tengerre szálltak, kalmárkodván a végtelen vizeken, ott is meglátták, hogy mit tesz Isten, csodát művel a mélység felszínén. Szavával szélvihart támasztott, hullámai égig szálltak, olvasom a 106. Zsoltárban. Az elvilágiasodás az egész világon terjed. Soha nem sejtett lehetőségeket tartogat számunkra, bár elképzelhetetlen veszélyeket is. Ám az ember mindörökre az marad, akinek nem csak a gyomra éhezik, hanem a szíve, a szelleme is. Az egyháztán fájdalmas, de egészséges folyamatot él át, hogy felismerje és elfogadja saját határait és korlátait. Talán még soha nem volt oly közel hozzánk az Úr, mivel még soha nem voltunk ennyire biztonság híján. Amíg az egyházak hatalmi pozícióból beszéltek és cselekedtek, addig egymásban is ellenséget láttak. Isten most eljuttatott bennünket arra a felismerésre, hogy elfogadjuk egymást Jézus Krisztusban testvéreknek, és együtt cselekedjük azt, amit Isten az ő gyermekeivel akar megvalósítani a világ életében. Jézusunk, jól tudod, mi szörnyű érzés a bizonytalanság, hiszen emberségedben hordoztad annak aggodalmát. Néha nap még nekem is, aki hiszek a világban és az emberben, szörnyűségesnek tűnik a világ. Hatalmas, vak, brutális. Közönösen lögdös minket ide-oda. Az biztos, hogy az ember hősiesen eljutott már oda, ahol lakható zónát teremtett magának. De mi kezdetleges ez a mi otthonunk. Csak vékonyka fal választ el a szörnyűségestől, tűz, pestis, vihar, földrengés, sötét erkölcsi erők. Mindez téged is levert az olajfák hegyén, de te semmit le nem tagadtál, és mindent legyőztél, és a vihar harsogásán át is halljuk szavadat, kicsiny hitű emberek, miért kételkedtek?

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A gyermeknyár a Vatikánban elnevezésű táborban résztvevő gyermekekkel, fiatalokkal és csoportvezetőkkel találkozott 14. Leó pápa hétfőn a 6. pálteremben. A gyerekek a mobiltelefon helyes használatáról és az utazásairól is kérdezték a pápát. Nagyon fontos megtanulni párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól érezni magunkat egymás társaságában, együtt játszani és együtt imádkozni is, mert még ha a Szentírás és néhány imádság ott is lehet a telefonunkon, Isten nem a mobilt, hanem a szívünket, az életünket akarja látni, mondta el többek között a Szentatya. Átadták a Hajdúdorogi Főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenése és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek évfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddéjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Zalai térségben összesen 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. A korlátozás összesen 18 000 fogyasztót érint, Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaralóvezeteket is, ismertette Arnhoffer András. Azt mondta, több mint 40 éves szakmai tapasztalat alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra. Az országgyűlés döntött, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forintárfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Két új Gripen vadászbombázó repülőgéppel bővült a Magyar Honvédség légiereje, azokat délután fogadták hivatalosan Kecskeméten, ezzel 18-ra nőtt a Honvédség Gripenjeinek száma. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is ugyanilyen mértékben módosult. A kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt a monetáris politika mozgástere, fejtette ki az MNB elnöke. Varga Mihály azt mondta, a közel-keleti helyzet rendeződésével a globális környezet javult, belföldön a kockázati felárak továbbra is alacsonyak, részben az uniós forrásokról szóló megállapodásnak köszönhetően. Narancssárga színű lett a színvapatak egy része Miskolcon. A katasztrófavédelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott. Tóth Szánta József soron kívüli vizsgálatot kért, a közvéleményt arra kéri, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat. Végül az időjárásról, döntően derült lesz majd az ég, kis eséllyel még néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Az adás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban Keszeli Sándor, a Szegedi Piarista Gimnázium prefektusa, biológia és hittantanára, pasztorális bizottságának vezetője, a Keresztény Életközösség nemzeti közösségének elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja, négy gyermekes édesapa, a hivatás pasztorációról osztja meg gondolatait önökkel. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.

Életvezetés, hivatás, elkötelezettség, merre menjek? Hivatás gondozása hétköznapokban, ez az előadás címe, és hát hallgassatok meg egy történetet elsőként. Volt egy híres korostor, amelyre nagyon nehéz napok szakadtak. Régebben a sok épületet mind megtöltötték a fiatal szerzetesek, és a hatalmas templomban csak úgy zengett az ének, de most teljesen elhagyatott volt. Az emberek nem jöttek ide, hogy az imádságból táplálékot nyerjenek. Csak egy maréknyi szerzetes csoszogott a folyosókon, és nehéz szívvel dicsérte Istent. A kolostor melletti erdő szélén állt egy kunyhó, amelyet egy öreg rabbi épített, és időről időre eljött ide, hogy böjtöljön és imádkozzék. Soha senki nem beszélt vele, de amikor csak megjelent, a szerzetesek között híre szaladt, a rabbi az erdőben sétál. És amíg ott volt, a szerzetesek úgy érezték, hogy imádságos jelenléte erővel tölti el őket. Egy nap az apát elhatározta, hogy felkeresi a rabbit és kitárja előtte a szívét. A reggeli szentmise után el is indult az erdőbe. És amikor elérkezett a kunyhóhoz, látta, hogy a rabbi ott áll az ajtóban, üdvözlésre tárt karokkal. Mintha már jó ideje várta volna az apátot. Megölelték egymást, mint két barát, akik régóta nem találkoztak, és aztán megálltak, és csak nézték egymást olyan széles mosollyal, hogy majdnem túlnyújt az arcukon. Egy kis idő múltán a rabbi betessékelte az apátot. A szoba közepén egy faasztalon a nyitott szentírás feküdt. Odaültek egy pillanatra, hogy a könyv jelenlétében legyenek. A rabbi sírva fakadt. Az apát sem tudta tartóztatni a könnyeit, a kezébe rejtette arcát, és ő is sírni kezdett. Életében először a könnyeivel kitárta a szívét. A két férfi úgy ült ott, mint két elveszett gyermek, és a zokogások betöltötte a kunyhót, nedvesre sírták az asztalt is. Miután elapadtak a könnyeik, és minden ismét csendes lett, a rabbi fölemelte a fejét, és így szólt. Te és a testvéreid nehéz szívvel szolgáljátok Istent, mondta. Azért jöttél, hogy tanítást kérjél tőlem. Adok neked tanítást, de csak egyszer ismételheted el. Miután elmondtad, soha senkinek sem szabad hangosan elmondania. A rabbi egyenesen az apát szemébe nézett, és így szólt. A messiás köztetek van. Egy darabig mindent csönd borított, aztán megszólalt a rabbi. Most menned kell. Az apát szó nélkül távozott, és nem is nézett vissza. Másnap reggel összehívta szerzeteseit a káptalan terembe. Elmondta nekik, hogy tanítást kapott a rabbitól, aki az erdőben sétál, és hogy ezt a tanítást soha senki nem ismételheti el hangosan. Aztán egyenként testvérei nézett, majd így szólt. A rabbi azt mondta, hogy egyikünk a messiás. A szerzetesek meglepetten néztek. Mit jelenthet ez? Kérdezgették egymást. János testvér a messiás? Vagy Máté atya? Esetleg Tamás testvér? Én vagyok a messiás? Mit jelenthet ez? Mindnyájan alaposan megvoltak zavarodva a rabbi tanításától. De soha senki nem mondta ki ismét. Amint múltak a napok, a szerzetesek lassacskán megkülönböztetett tisztelettel kezelték egymást. Valami nemes, szívélyes és barátságos meghittség vette őket körül, amelyet nehéz lenne megfogalmazni, de lehetetlen volt nem észrevenni. Úgy éltek együtt, mint akik végre rátaláltak valamire. De úgy imádkozták együtt a Szentírást, mint akik folyton keresnek valamit. Az alkalmi látogatókat nagyon megfogta a szerzetesek élete. Nem sokára jöttek is közel-távolról az emberek, hogy imádságukból táplálkozzanak, és újra fiatalok kérték, hadd lehessenek a közösség tagjai. Azokban a napokban a rabbi már nem sétált az erdőben. Kunyhója romokban hevert. De az öreg szerzetesek, akik a rabbi tanítását a szívükben hordták, valahogy mégis úgy érezték, hogy az ő imádságos jelenléte most is erővel tölti el őket. Francis Dorfnak a Rabbi ajándéka című meséje, története, novellája
Hát nekem azt mondta, hogy megfordult a fejemben, hogy ezt elolvasom, akkor el is mehetnék haza, de maradok még egy picikét. Amiről most szeretnék nektek beszélni, abban azt gondolom, hogy van régi, meg van talán valami új is, de ami a figyelem középpontjában lesz, az leginkább az, amit a hétköznapokban megélhetünk a hivatásgondozással kapcsolatban. Tudjuk mindjárt, hogy a hivatásgondozásnak vannak rendkívüli alkalmai, hivatástisztázó hétvége, lelki gyakorlat, ilyen-olyan elvonulások. Na most én arra szeretnék fókuszálni, ami a hétköznapokat átszövi, és mindannyiunk számára, vagy többségünk számára lehetőségként kínálkozik. Ez a kis történet a lényeget azt gondolom nagyon jól megragadja. Ebben a néhány percben szeretnék egy pasztorális és pedagógiai hangsúlyt adni ennek a keresésnek. Meg egy kicsikét provokálni mindnyájatokat, ezzel együtt saját magamat is. Miért fontos ez a hivatás, gondozás, hivatás, pasztorációnak a témája? Sokan beszélnek arról, hogy igazából minden pasztoráció, amit végzünk, az tulajdonképpen hivatás pasztoráció, mert erre fut ki minden. Valamiképpen ez áll a pasztorációnak a horizontjában, akár kisgyerekkel, akár fiatalabb, akár felnőttel foglalkozunk, végsősorban arra fut ki ez az egész, hogy megtalálja maga helyét, azt a helyét, amit Istentől kapott. Néhány szó a teológiai háttérről. Annak érdekében, hogy legyen valami közös alapunk, amiből aztán tovább lépünk együtt. Néhány kulcskifejezést akarok csak elmondani, ami azt gondolom, hogy többnyire mindannyiunk számára ismert, de hogy jó időnként ezeket leporolni, feleleveníteni. Az első ilyen teológiai meggyőződés, amit hát vallunk az egyházval, hogy mindenkinek van hivatása. Tehát annak is, aki beteg, aki nagyon beteg, annak is, aki talán még nem jutott el az öntudatára, és annak is, aki lehet, hogy az egyháztól nagyon távol érzi magát. De hogy hitbeli meggyőződésünk, hogy Isten neki is adott valami hivatást. Szó volt itt a homíliában Szent Mártoni Mihálynak a nevéről, ő írja egyik könyvében, hogy a halva született gyermeknek is van hivatása. Lehet, hogy éppen az, hogy a szülők az ő története miatt új alapokra helyezik életüket. Második János Pál pápa, amikor 1982-ben Valenciában a szemináristáknak tartott egy beszédet, ott fogalmazta meg a hivatásnak a gyökerét, meg az alapját. Így fogalmazta, hogy meghívottnak lenni azt jelenti, hogy szeretve vagyok. És nagyon elgondolkodott ez a nagyon egyszerű mondat, amit próbáltam kibontani, mélyebben megérteni, és hát igazából az bukott felszínre számomra ebből, hogy hát én akkor találom meg a hivatásomat, hogyha erről a szeretetről van egy nagyon mély, nagyon őszinte tapasztalatom. Ha nem tapasztalom meg ezt másoknak köszönhetően, akik a környezetemben élnek, akkor nehezen fog kirajzolódni előttem az, hogy mi is a dolgom, de erre még visszatérek. Lényeg az, hogy egy tapasztalatban gyökerezik a meghívottságunknak a felismerése, ami tapasztalatért szülőként, nevelőként, lelkipásztorként sok mindent tehetünk. Ha hivatás pasztorációt végzünk, akkor nyilván ennek a lényege az, hogy ezt a szeretve létet és az ebből fakadó meghívottságot, ezt segítsük felfedezni. Következő meggyőződésünk az, teológilag, hogy a hivatás az egy párbeszéd. Isten hív mindenkit, megszólít, de hogy ebben a megszólításban ad egy elképesztően nagy szabadságot. És hogy ebben a hivatás megtalálásban hát az ember az, aki válaszol. És ez a válasz akkor jó, hogyha szabad. És akkor jó, hogyha saját. És a szabadság igazából ebben a belső szentélyben történik, ami mindegyikünknek a privát szférája, ahova csak nekem, meg csak Istennek van bejárása. Nyilván ebben már feszegetem azt a kérdést, hogy hát jó, de hogy tudok én magam betérni ebbe a belső szentélybe? Hogy tudom ott felfedezni azt, hogy mi az a hívás, ami az enyém? Tudjuk azt is, ószövetségi tapasztalat már, hogy a hivatásnak a megtalálása az egy folyamat. Időt igényel. Gondolhatunk Sámuelnek a történetére, hogy szólj, Uram, hallja, te szolgál. Ez harmadik megszólításra hagyja el az ajkát. Nem mindig egyértelmű, hogy ez a hívás micsoda. Nem mindig egyértelmű, hogy merre megy az én utam, merre van az én utam. Nyilván az időt és türelmet igényel részemről is, mint fiatal vagy felnőtt, meg az engem kísérők részéről is. Végső soron, amire kifut minden hivatás, az az, hogy megtaláljam azt a helyet, amiben tudok szolgálni, tudok adni, tudok önmagamról többé-kevésbé megfeledkezve,
másokért élni. De ezt is érintjük még. Még egy-két gondolat ezzel a röviden áttrappolt teológiai háttérrel kapcsolatban, hogy maga a hivatás, sokan beszélnek arról, hogy dinamikus. Ez a dinamikus volt azt jelenti, hogy hát én meg is találom 20-30-40 éves koromban, hogy mi az én Isten által megálmodott életállapotom, élethivatásom, ezzel nem záródik le a történet. Mindannyian tudjuk, úgy tudom, hogy tegnap is erről azért volt bőven szó, hogy ez egy folyamatos útkeresés, akkor is, hogyha én családapa vagyok, katekéta vagyok, lelkipásztor vagyok, szerzetes nővér vagyok, hogy ezen a hivatáson, hogy még inkább megéljen, még inkább az enyém legyen, ezen folyamatosan dolgoznom kellene, hogy ezt jól éljem meg. Néhány nappal ezelőtt volt Szalézi Szent Ferencnek az ünnepe, aki szeretett doktorának is hívnak, és hogy ő volt talán az elsők egyike, aki magát ezt a hivatás gondozást egészen személyre szabottan, és valamiképpen egy olyan fajta tiszteletben végezte, amely tisztelet a vele kapcsolatban lévő ember belső világának szólt. Megélte azt, ő püspökként, lelkivezetőként, hogy ebben a folyamatban az az ember a főszereplő, aki előtte áll, és az ő feladata az, hogy a benne munkáló lelket figyelje, és segítse azokat a megmozdulásokat felszínre kerülni, amelyek ezt a fiatalt vagy felnőttet vezetik. És ez még egy utolsó gondolat, hogy az előző években itt a lelkipásztor napokon szó volt arról, hogy milyen fajta pasztorális vagy pasztorációs szemléletben dolgozunk, gondolkodunk, vagy vagyunk meghívva az egyház részéről mostanában. És ennek a pasztorációnak az egyik kulcs kifejezése az, hogy meghívás, vonzás. És hogy mindaz, amit ma az egyház így hivatás pasztoráció alatt mond, az általában erre vezethető vissza, hogy valami vonzást biztosítani azok számára, akik pici gyerekek, vagy kamaszok, vagy fiatalok, vagy már felnőttek, hogy ne kényszerítve érezze magát arra, hogy valamit neki muszáj csinálni, vagy megtalálni a helyét, hanem ez egy örömbeli felfedezés legyen, ami helyre teszi az ő életét is.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Kesszeli Sándor pedagógus, a Keresztény Életközösség Nemzeti Közösségének elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja, a hivatásgondozás aktuális helyzetéről beszél.
1: Néhány módszertani gondolat ez a teológiai háttérhez. Bennem sokszor megfordult a kérdés korábban is, hogy na jó, de hogy ez a hívás, ami Istentől jön és mindenkinek szól, ez hogy jut el? Hogy jut el hozzám? Hogy jut el azokhoz a fiatalokhoz, akikhez most jó pár éve megint középiskolai tanárként fordulok, és nem csak hittan tanítok, legalábbis szeretnék, mert nem csak biológiát, hanem egyfajta pasztorális jelenlétet is szeretnék képviselni számukra. És megint csak az egyháznak a meggyőződése az, hogy ebben a hivatás megtalálásban ott van egyrészt az, hogy mindegyikünkben van egy olyan ajándékcsomag, ami felfedezésre vár. Vágyak, álmok, elképzelés a saját életemről, képességek, amelyeket kaptam, de amelyek még arra várnak, hogy valaki installálja őket, elindítsa a programot, valahogy felszínre kerüljenek, és láthatóvá váljanak. A másik ilyen meggyőződés, hogy ezeket az emberbe elültetett ajándékokat több minden hívja felszínre. Egyrészt közvetítők, gyakorlatilag mi vagyunk azok. Tehát javarészt emberi közvetítésről van szó, amelyek nélkül a hivatás az nehezen jön felszínre. Másrészt pedig úgynevezett provokációk, amiket tulajdonképpen az élet hoz, sok esetben spontán módon, máskor pedig mi magunk pasztorációban tevékenykedők tehetünk azért, hogy ezek a provokációk elérjék gyereket, fiatalt, felnőttet. Erről is lesz még szó. Jó, tehát röviden ennyit erről a teológia háttérről, amiben nyilván vannak erőteljes pasztorális eremek is, de hogy valamiképpen a kulcsa ennek a történetnek az, hogy mindenkiben ott van ez a mag, és mi pedig segítségül lehetünk annak érdekében, hogy ez a felszínre kerüljön. Kikkel van dolgunk? Hivatás pasztoráció kiknek, vagy pontosabban kikkel? Maga az cím ez utal arra, hogy itt nem egy passzív szerepről van szó, hogyha fiatalokra gondolok, hanem ugyan szó volt róla, ők főszereplők. Amerit szeretnék kitérni, az nem egy szociológiai alapos kutatás, hanem néhány szociológiai jelenségnek a kiemelése, ami elsősorban avval a generációval függ össze, amit Z generációnak hívunk. Azért rájuk fókuszálok, mert ugye általában azt mondjuk, hogy 1995 és 2009 között születettekről van szó, és hát ja, az iskolás, meg az egyetemista korosztályt leginkább ők képviselik, avval együtt, hogy sok esetben még az Y generációval is van dolgunk. Néhány általános jelenséget szeretnék kiemelni, azzal, hogy ezeknek az általános jelenségeknek van minden esetben valamiféle pasztorális vonatkozásuk. Erről is elnézést kérek azért, hogy ez egy picit mozaikos, de ahogy említettem, hogy nem az a célom, hogy egy minden részletben kielégítő szociológiai leírást adjak, hanem az, hogy pár jelenséget ide most középre hozzak, és nézzük meg azt, hogy ez mit mond számunkra, mire hív minket. Az egyik ilyen Z-generációs általános jelenség az az, hogy ugye virtuális térben élnek, sokan fogalmaznak így. Tehát sokan már gyakorlatilag, mikor megszületnek, akkor képesek arra, hogy nagyon jó kezeljék a mobil eszközöket, és aztán én magam is látom azt azok között, a fiatalok között, akik között mozgok, hogy hát nagyon nehezen szakadnak le az internetről. Sokszor meg is lepődöm azon, hogy hát ott vagyunk egymás mellett, és akkor a kommunikáció az erőteljesen töredékessé válik, mert bár ott vagyunk egymás mellett, de nem látjuk egymást, mert a telefon az fontosabb. Tehát egy virtuális térben élnek, és hogy nagyon érdekes, hogy ezzel jár együtt, hogy bár a kapcsolataiknak a jelentős részét itt intézik, de mégis nagyon sokan számolnak be közülük arról, felmérés szerint 25%-uk, hogy nem tudnak beilleszkedni a környezetükbe. Tehát egyszerűen a kapcsolat kialakítási nehézségeik vannak, akkor, hogyha tényleg arról van szó, hogy egy valóságos helyzet, hogy ott vagyunk egymás mellett, akkor valami blokk közbeszól. Nem az Z-generációval függett össze, hanem sokkal korábbi tapasztalat, még főiskolán tanítottam, és akkor már éreztük ezt, hogy abban a generációban, mint a 2000-es évek elején, közepén 2005-10 között, hogy ez a fiatalság azért már más, mint mi voltunk. Nem jöttek, bár az ajtó nyitva volt. De akkor, hogyha odaléptem hozzá folyosón, és csak ennyit mondtam, hogy vagy, utána másfél órás beszélgetés lett belőle. Tehát ez az odalépés úgy látszik, hogy fontos ennél az Z-generációnál is. egyszerű érdeklődésről van szó sok esetben. Nagyon sok vizuális élmény, illetve inger éri őket. Középiskolai tanárként látom azt, hogy ami most itt történik, hogy kiállok egy 45 perces órára és beszélek, ez egyszerűen nem működik. Jó, tehát hogy 10 perc után elalszanak, persze ennek a veszélye most is megvan. Jó, tehát 10 perc után valaki elalszik. Nem azt mondom, hogy parádézni kell, de hogy nagyon váltani a képinformációkat, a hangi információkkal, a közös munkával, az interaktivitással, máskülönben egyszerűen elhal a történet, ami köztünk zajlik. Ezzel függ össze az is, hogy nagyobb szabadságigényük, mozgásigényük van. Ezt remélem nem fogják hallani az osztályomnak a tagjai. Tavaly évünk az osztályfőnökként krízisekkel teli volt. És hogy nagyon sokat küzdöttem velük arról, azzal kapcsolatban, hogy hát az iskolában nem arról szólnak a szabályok, hogy a diákok megszavazzák. Meg az, hogy mi történik a tanórán, hogy akkor arról tartsunk szavazást, ezt fölvetették. Mondta, hogy nem tartunk szavazást, ez nem erről szól. Nyilván itt emögött az is lehet, hogy hogyan tekintenek ők a tekintélyre, és mi az, amit egy intézményes keretről gondolnak. De az biztos, hogy ott volt mögötte, hogy ez a szabadságigény, ez a mozgásigény, ez időnként számomra is hajmeresztő volt. De hogy ez van. És hogy ezzel tudtunk aztán mit kezdeni, de az biztos, hogy a kommunikáció, hogy ami megszületik szabály, hogy ők azt belássák, érthető legyen számukra, ez nehezen megkerülhető. Következő szempont az, hogy nagyon érzékenyek a hitelességre. Én kamaszokkal foglalkozom, kamaszokkor az mindig erről híres, hogy bármi pici hiba van, akkor azt ők kiszúrják, észreveszik. Nyilván ez egy nagyon kitett lét a kamaszok előtt, ezt mindannyian tudhatjuk. De hogy ez igazából egy meghívás is számunkra, hogy hát ha tudunk dolgozni a hitelességünkön, hát akkor tegyük meg, mert ez egy nagyon erős kapcsolódási pontot fog jelenteni velük. Hogy ne csak nehézségeket említsek, ugye erről szó volt ma reggel is, hanem pozitívumot is. Az is igaz, és ezt is látom magam körül, hogy amennyiben valamelyikőjük rátalál arra, hogy mi az, ami őt nagyon megérinti, szívesen rászánja az idejét, energiáját, abban elképesztően motiváltak tudnak lenni. És azt gondolom, a hivatás pasztoráció szempontjából ez egy nagyon jó pont. Ugye az a kérdés, hogy tudjuk megtalálni a fiatallal együtt azt, hogy mi az, ami őt lángra lobbantja, mi az, ami tűzbe hozza, mi az, ami lelkésíti, annak érdekében, hogy akkor abba korábbiakhoz képest sokkal nagyobb energiákat befektessen. Beszélnek arról is, az Z-generációval kapcsolatban, hogy ez a virtuális világgal való kapcsolat a személyiségi jegyeket, személyiség vonásaikat erőteljesen befolyásolja. Címszó szerűen néhány ilyen személyiség vonást. Türelmetlenség, motiválatlanság, a fogyasztói attitűdöknek az erőssége, aztán a celebkultúra hamis értékeinek a erős hatása, nagyon izgalmas kifejezés, érzelmi inkontinencia, nem tudják tartani azt, ami föllobban belőlük, és rázódítják egymásra, felnőttekre, akár az örömöt, akár a dühöt. Utolsóként azt említeném, hogy a megküzdési stratégiájuk a sokszor abban áll, hogy nem tud mit kezdeni a frusztrációval, megosztja a virtuális térben, sokszor inkább ott, mint személyesen. Illetve még van a narcizmus. Sok minden közös ezekben, ami azt gondolom, hogy hívás mindannyiunk felé. Egyrészt az, hogy a türelmetlenség sok esetben párosul azzal, hogy nem tudnak, vagy nem akarnak, vagy nem képesek még távlatokban gondolkodni. Ugye ez a most azonnal kultúrája. Hivatás pasztoráció szempontjából nyilván ez egy bökkenő. Tehát, hogy hivatásban gondolkodunk, akkor az csak úgy megy, hogy a hosszú távon vagyunk képesek gondolkodni. Tehetünk ezzel valamit. Nyilván igen, szeretnék erre is kitérni. Másik ilyen kulcs az a kritikus gondolkodásmód. Fogyasztói attitűdök erősek. Hát azért, mert kritika nélkül fogadunk el mindent. De hogy ugyanakkor meg nagyon kritikusak tudnak lenni. Tudjuk-e jól használni ezt a kritikai érzéket annak érdekében, hogy ezt a kritikát mindafelé éljék, ami hatás éri őket. Miért ilyenek ők? Miért lógnak a neten? Sok fiatal azt mondaná erre, hát azért, mert lehet. Tehát van rá lehetőségem. És ezzel a válasszal igazából már valamit el is árul, arra, hogy sok esetben, ilyen ez most kicsikét sarkos, kicsikét sablonos, de ezt nem én mondom, hanem ezt nálamnál témában sokkal okosabban fogalmazzák meg. Hát azért lógnak a neten, mert hogy oda kerültek. Ugye valaki azért élt egy ideig Szibériában, mert oda száműzték, valaki azért, mert ott született. De hogy kérdés az, hogy ezek a fiatalok valóban ebbe a virtuális térbe születnek-e, vagy az, ami hatás éri őket, az a világ, az sodorja őket oda. Nagyon sokat beszélgetek fiatalokkal, tizenévesekkel, középiskolásokkal főleg, és azért kiderül az ott a sorok között, vagy valamikor nagyon egyértelmű, meg a szülőkkel is beszélget, hogy van egy szülő is küzd avval, amivel a gyerek, hogy nem találnak hangot, illetve azzal, hogy hát a gyerek bevonul a szobájába, és netezik, mondja a szülő. A gyerektől meg azt hallom, hogy hát jó lenne többet beszélgetni apával, anyával. Valami elcsúszik a generációk között, de hogy sok esetben az áll ennek a háttérében, hogy nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, hogy hát ha nincs, aki foglalkozzon velem, nincs, aki meghallgasson, akkor megkeresem annak a módját, hogy ez megtörténjen. Ha nem megy személyesen, hát akkor a virtuális térben. Nyilván ez a minőségi időről is szól, hogy én szülőként, nyilván én is megszólítva érzem magamat, hogy szülőként, tanárként, lelkipásztorként mennyi minőségi időt tudok szánni a fiatalokra, amely nem készteti őket arra, hogy akkor máshol keressenek megoldást. Arra, ami most őket nagyon foglalkoztatja. És nyilván ez még egyel tovább lendít minket, hogy hát a szülők ebben kulcs szereplők, akkor van-e olyan fórumunk, vagy tudunk-e olyan fórumot létrehozni plébánián, szerzetes közösségben, ahol a szülőkkel akár ezekről a nevelési kérdésekről beszélgetünk, hát ha billen valami más irányban.

0: Kedves hallgatóink, Kesszeli Sándor gondolatait folytatjuk, előadásának címe Hivatásgondozás a hétköznapokban.
1: Néhány szó a fiatalkori vallásosságról, és aztán ezeket a szálakat összép húzzuk. Ifjúság 2016 gyors jelentés, ugye aminek előtte lévő években voltak előzményei, egy nagyon reprezentatív fölmérés az ifjúság szociológiai, társadalmi, vallási helyzetéről. Ebből csak néhány adatot szeretnék kiragadni. 2010-es adatokkal összevetve láthatjuk azt, hogy míg 2010-ben a fiatalok közül kb. 10% volt, aki magát egyháziasan vallásosnak tartotta, ez 2016-ra 6%-ra csökkent, és ennek a 6%-nak a 63%-a, tehát nagyjából azt mondhatjuk, hogy a kutatásban résztvevő fiataloknak egy körülbelül összesen 4%-a az, aki elkötelezett hívő fiatal. Ez döbbenetes adat. Jó, tehát a fiatalság 4%-a az, aki római katolikusként elkötelezett. Az összfiatalságnak ma kb. 4%-a plusz 5%-a az, aki a liturgikus térben valamilyen módon elérhető, vagy heti rendszerességgel, vagy néhány heti rendszerességgel. És emellett még azt az adatot szeretném csak kiemelni ebből a egyszerű kis táblázatból, hogy ebben a 16 évben a nem, magukat nem vallásosnak tartók aránya, százalékos aránya is nagy mértékben nőtte. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy csak nem fele a mai fiataloknak abszolút nem vallásos. És akkor jogosan merül fel a kérdés, hogyha néztük az előbb ezt a teológiai hátteret, hogy Isten mindenkinek szán hivatást, akkor nekünk van-e dolgunk? És mi a dolgunk ebből a kb. 41%-kal, plusz még azokkal, akik a maguk módján vallásosak, ugye ők 43%-ot képviselnek most. Tehát a mai fiatalságnak több mint 80%-a olyan, hogy nem, vagy nem egyháziasan vallásos. Van-e nekünk dolgunk velük? Nyilván a válasz az teológiai, hogy van, de az az izgalmas kérdés, hogy micsoda. Mit tehetünk ők az ő érdekükben, és a hivatásuk megtalálásáért. A hivatás pasztorációnak igazából három szintjét különítjük el. Azt gondolom, hogy ez lesz az, amit talán itt a mondani valómnak a lényege akar lenni, innentől kezdve. A három szint szorosan összefügg egymással, és egymásra épül. Az első szint, amit így fogalmazhatunk meg, hogy maga az élet az, ami hivatás. És ez nagyon sok mindent rejt magában. Elsősorban azt, hogy amiről nyilván Jézus is beszél, amikor János evangéliumában azt mondja, hogy életük legyen és bőségben legyen. Ha nagyon lényeget akarom megragadni, akkor azt mondom, hogy a hivatás pasztorációnak az alapja az, hogy gyereket, fiatalt, felnőttek segítsek el ahhoz, hogy ő jól legyen az életében. Hogy örüljön annak, aki ő maga. Fogadja el, szeresse meg saját élettörténetét, saját adottságait és saját korlátait. Bontakoztassa ki ezeket a talentumokat. Erre épül, erre a nagyon is emberi alapra az, amit keresztény hivatásnak mondunk, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezt az alapvető emberi hivatást, hogy legyek önmagam, legyek legjobb önmagam, ezt Krisztus követve élem meg. Nyilván ez fölveti annak a lehetőségét is, hogy ezt az emberi alapot lehet nagyon sok más módon megélni. De hogy mi azt hisszük, azt tapasztaljuk, hogy ez a krisztusi út, ez erre tökéletesen megfelel. Sőt, hisszük azt, hogy ez a legjobb. Jó, tehát az élet, mint hivatás, ha ez hiányzik, vagy recseg, ropog, vagy összetört, akkor a második szint, a keresztény hivatás, ez nem nagyon fog működni. Látjuk ezt a pasztorációban, hogy amíg ezek az alapok nem jók, addig valami nem megy át, valami nem ragad meg. A harmadik szint pedig, amit legszűkebb értelemben mondunk hivatás pasztorációnak, az, hogy segítjük a fiatalt, felnőttet abban, hogy megtalálja a maga helyét életállapotában, papként, szerzetesként, családosként, vagy akár egyedülállóként, és hogy megtalálja azt a szolgálatot, amit ő tehet Krisztus titokzatos testének tagjaként másokért. A kérdés az, ennél a három szintnél maradva, hogy amikor ifjúság pasztorációt, hivatás pasztorációt végzünk, akkor mire fókuszálunk a három közül? Ha nézzük már csak ezeket a vallás szociológiai adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy hát nagyon indokolt, hogy itt az alapokra figyeljünk, az alapokkal kezdjük. Azt gondolom, hogy a klasszikus értelemben, vagy talán hagyományos ifjúság pasztoráció inkább a harmadik, időnként a második szintre is fókuszál. De hogy ez, ha erre irányítjuk egyedül a figyelmünket, akkor valami nagyon lényeges kimarad. Kicsit bővebben. Hivatás pasztorációnak ezt a három szintet alapul véve különböző céljai vannak. Kicsit kibontva ezt a három szintet, ahol ezek a célok tulajdonképpen egy folyamatnak a lépéseit is megrajzolják. Hogyan haladjunk, akár kicsi gyermekkortól kezdve a hivatás pasztorációban. Szó volt arra, hogy hivatás ez egy dinamikus valóság, életre szóló történés, és piciknél tehetünk ennek érdekében már nagyon sok mindent. Beszélnek arról, így a mai helyzettel kapcsolatban a hivatás pasztorációt illetően, hogy idézem a kifejezést, előhivatás pasztorációra is szükség van. És lényegét tekintve, amiről itt beszélnek, az nem más, itt ebben a körben, meg sokan itt közületek katekumenátus konferencián is ott vannak, hogy ez az előhivatás pasztoráció, ez nagy mértékben átfedi a szószoros értelmébe vett hitébresztést. Tehát nekem nagyon izgalmas volt ebben találkozni, hogy amiről itt ebben az előhivatás pasztorációban beszélnek, az tulajdonképpen az evangelizációnak a módszertana. Ahol nem csak az ige hirdetés áll a középpontban, az egy csúcsa az evangelizációnak, hanem ennek az alapjainak a megvetéséről is, hogy, amit az előbb említettem, hogy segítünk abban, hogy szeresd meg magadat, fogadd el magadat, örülj annak, aki vagy. Az élettörténeted, ha sok sebet is ejtett rajtad, akkor is a tied, nagyon sok minden benne a szerethető. Jó, tehát, hogy egy folyamatról van szó, aminek az alapjai ilyen evangelizációs, vagy előhivatás pasztorációs célok, és az összes többi erre épül. Megint csak címszavakban. Ismerd meg önmagadat, fogadd el, szeresd meg saját életutadat, és azt, aki vagy. Hiszük azt, beszéltük itt a teológia alapozásnál, hogy Istennek mindenkivel van egy terve, egy rejtett terve, ami fölfedezésre vár. Ebben segítsük a fiatalt. Aztán szó volt arról is, hogy ez a kritikus gondolkodásmód a megkerülhetetlen. Miért mondjak igent a keresztény életformára, az evangéliumra, hogyha annyi más lehetőség is kínálkozik számomra? Hát gondolkodjunk, nézzünk a dolgok mélyére. Erről is röviden még fogok beszélni. Hivatás, felismerés anélkül, hogy ne nyitnánk föl a fiatalnak a szemét arra, hogy Isten a te életedben is működik, ez így nem megy. Jó, tehát itt arról van szó, hogy megtanuljuk megállni, figyelni, érteni, olvasni a saját életének az eseményeiből. Mi az, ami megszólítja őt ebből, mi az, ami Isten megszólítása a mindennapi élet eseményein keresztül. Második, harmadik szint pedig nélkülözhetetlen, szintben nélkülözhetetlen az, hogy belenőjünk ebbe a krisztusi tanítványságba, és hogy kipróbáljuk magunkat valamilyen szolgálatban. Most néhány gyakorlati vonatkozás. Ezek voltak a célok, egy folyamatot próbáltunk nagy vonalakban megrajzolni, és mit tehetünk konkrétan azért, hogy a fiatalok az első szintben otthonosan mozogjanak, hivatásoknak ezt az első szintjét jól megéljék, hogy aztán megalapozottan tudjanak a második meg a harmadik szintre lépni. Néhány szót az első szintről. Kerestem egy olyan képet, ami az alapásásról szól. Úgy tudom, hogy tegnapi nap folyamán is volt erről szó, talán egy más megfogalmazásban, egy olyan alapigazságról, amit így fogalmazok most meg, hogy akkor tudok szabadon, nyitottan és örömmel körülnézni és meglátni mások szükségleteit és segíteni másoknak, ha magammal rendben vagyok. Ha az én szükségleteim pozitív választ kapnak. Nyilván nevelőként ez fontos, hogy így ezt megéljem, hogy rendben legyek magammal. Ha rendben vagyok magam, akkor tudok kinyílni mások felé, észrevenni azt, hogy te figyelj már, mi van veled? És akkor tudunk beszélgetni. Ha magam körül forgok, akkor ez nehéz. De nyilván ez a fiatalnál is így van, legyen rendben magával, akkor tud kinyílni, és meglátni azt, hogy mi is az a szolgálat, ami az övé, ami megszólítja, amiben hosszú távon el tudja képzelni magát. És néhány lélektani szempontot szeretnék mondani, aminek nyilván pedagógiai vonatkozása is van. Ahhoz, hogy az életemet hivatásként képzeljem el, vagy éljem meg, az szükséges az, hogy hosszú távon tudja gondolkodni. Ugye előkerült az, hogy az égenerációnak egy komoly probléma az, hogy a pillanatnak él, türelmetlen, nem tud várni. Mit tehetünk azért, hogy ebből kibillenjenek, pontosabban jó útra találjanak? Van, aki így fogalmaz, hogy ez néhány alapszükségletnek a kielégítésén keresztül történhet. Az egyik ilyen alapszükséglet az, hogy a gyerek fiatal biztonságban és védettségben érezze magát. Ne féljen az élettől. Ha nem fél az élettől, mert azt tapasztalja, hogy az, ami körülveszi őt, az jó, akkor fog tudni bízni a jövőben, és abban is, hogy ez a jövő jót hoz számára. Szülőként, pedagógusként megszólítva érzem magam, hogy hogyan kommunikálok a saját gyerekeimmel, meg a rám bízott fiatalokkal. Mennyire tudok a bizalom tekintetével nézni rá? Figyelj, lehet, hogy hülyeséget csináltál, nem baj, túllépünk rajta, jó, hogy itt vagy. Ja, szavak jók, fontosak, de hogy rajtam keresztül mi megy át ebbe a fiatalba. Nagy mértékben függ attól, hogy én milyen mentális állapotban vagyok. Talán itt Szalizé Szent Ferenc ünnepével kapcsolatban is elgondolkodtam azon, hogy az ő jelszava az a Da mihi animas et cetera tolle, tehát adj nekem lelkeket és minden mást vegyél el. Ez tulajdonképpen egy időgazdálkodási kérdés is, meg egy értékrendszer kérdése is, hogy mit tartok én fontosnak. Minden mást vegyél el. Mostanában, bár így azt gondolom, hogy tanárként is dolgozik, ő mindig ezt éli meg, hogy nagyon sűrűek a napok, de valószínűleg nem csak a tanárok vannak ezzel így közülünk. Nagyon sok mindent szeretnék én is csinálni egyebet. De ugyanakkor azt látom, hogy ezeknek a gyerekeknek szükségük van az időmre, az energiámra, a figyelmemre, és hogyha hazamegyek, akkor ugyanúgy van a kémiaházi feladat, meg a fizika, meg az összes többi, meg hogy apa masszíroz meg a hátamat, meg beszélgessünk. És akkor megszólítva érzem magam, hogy akkor igyekszek félretenni minden mást. Tehát, hogy érezze azt, hogy ez a légkör, amiben a felnőttek részeltetnek engem, az jó, és az a bizalommal van tele. Megtapasztalja azt, hogy ő belül szép. Ez másképp nem megy, csak hogyha mi jelzéseket adunk neki, arra, hogy mi minden szépséget látunk benne. Ez a visszajelzés kultúrájáról szól, hogy tudok-e én visszajelezni. Nem csak a nehézséget, a kritikát, hanem az értéket is.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Keszeli Sándor, a Szegedi Piarista Gimnázium prefektusa, biológia és hittantanára, pasztorális bizottságának vezetője, a Keresztény Életközösség nemzeti közösségének elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja, 4 gyermekes édesapa, a hivatás pasztorációról osztotta meg gondolatait. Előadását az Országos Teológiai és Lelkipásztori Napokon rögzítettük 2019-ben Egerben. A műsor folytatását egy hét múlva ugyanebben az időben hallgathatják meg. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastélyszigeten, megismerhető lesz az éjszakai állatkert Miskolcon, újabb különleges attrakcióval gazdagodott Szép Halom, átadták a meseutat. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Közel 500 000 euróból egy az Interreg Magyarország-Szlovákia program támogatásával megvalósuló akcióterv részeként turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastélyszigeten, közölte a Borsod-Zemplén vármegyei önkormányzat az MTZ-el juttatott közleményében. Az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élményalapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása. A Make GMR Great Again elnevezésű akcióterv infrastruktúrális fejlesztéseit az úgynevezett Hashtag Gemer 2 projekt keretében valósítják meg, aminek három fejlesztése

0: Kutatásával foglalkozott egy budapesti telephelyen, ahol június közepén egy hatósági intézkedés során az egyik konténerben 20 000 darab elektromos cigarettát és 5 000 doboz füstszűrős cigarettát találtak. A termékek jövedéki adó és áfa vonzata 111 millió forint. A vádlottak cselekménye bizonyítottság esetén költségvetési csalás minősített esetének megállapítására alkalmas, amelynek büntetési tétele 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés. A szankció súlyossága okán a bíróság álláspontja szerint a két férfi esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, és tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a tanúk befolyásolásával vagy tárgyi bizonyítási eszközök eltüntetésével veszélyeztetnék a bizonyítást, áll a közleményben. A bíróság egy hónapra elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását, a végzéssel szemben ők és védőik fellebbeztek. Végül az időjárásról. Holnap döntően derült lesz az ég, bár néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása még nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12 és 17 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 23-án kedden.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Több mint 540 előadás és 127 ezer néző, valamint számos sikeres produkció tette színessé a Móricz Zsigmond Színház 2025-26-os évadát. 16. alkalommal rendezik meg a Szepesi György Bárzenész Fesztivált Egerben. Ízek varázsa és kézműves csodák várták a látogatókat hétvégén

0: Gyöngyösi Orci kertben. Ezek mai adásunk főbb témái.
1: Kora esti hírmondó.
0: Több mint 540 előadás, 127 ezer néző és számos sikeres produkció tette színessé a Móri Zsigmond Színház 2025-2026-os évadát, melynek záró ünnepségét a napokban tartották. A Nyíregyházi Teátrum országos viszonylatban is kiemelkedő eredményeket mutathat fel. Minden előadás teltházzal ment. Kirják Róbert, a színház igazgatója szerint az idei esztendő kihívásai ellenére is egy kiváló évadot tudhatnak maguk mögött.
2: Ha az egész évadot nézem, szinte minden előadásra mondhatom, hogy kiemelkedő volt, mert az össznézettségünk a 102%-ot elérte nagy színpadon a saját előadásainknál. De ha azt nézzük, hogy 547 előadás és 127 ezer néző egy évad alatt, szerintem ezeket a számokat se kell sokáig magyarázni. Külön-külön is, ha nézzük az előadásokat, csupa pozitív visszajelzés jött hozzánk, úgyhogy magasra tettük a lécet, bízunk benne, hogy a következő évadban ezt fogjuk tartani.
0: A színház egyik legnagyobb elismerését, a Móricz díjat, ezúttal Horváth Margit kaphatta meg, aki már 25 éve tagja a társulatnak. A színművész úgy fogalmazott, nagyon hálás az itt töltött elmúlt évtizedekért.
3: Maximálisan ők a családom. Ők azok, akik úgy ismernek, amilyen vagyok. Tehát minden rossz tulajdonságommal együtt is el is fogadnak. Tehát, hogy ez tényleg egy olyan közönség. Tehát 25 év, az nagyon sok idő. Nagyon. Ahogy elkezdtem, tulajdonképpen azért itt váltam prózai színésznővé is, ha mondhatom így. Tehát, hogy itt azért, igen, család, ez a legjobb szó rá.
0: A teátrum kulturális szempontból kiemelt szerepet tölt be a város életében. Dr. Kovács Ferenc polgármester a rendezvényen hangsúlyozta, a színház fontos találkozási pontot jelent mindenki számára.
4: A kultúra az önmagában az azonosságtudatunk szerves része, egy összekötő elem itt Nyíregyházán is. Na, ezen belül a színház meg évtizedek óta egy központi helyet foglal el. Azért is mondhatom ezt, mert jövőre 45. jubileumi évadja lesz az önálló társulatnak, és hát azért is, mert az eredmények, a számok is ezt igazolják. Nőtt a bérletesek száma, nagyon sok teltházas előadás volt, lesz is nyáron is, és ami külön jó, hogy a fiatalok közt is, hát sikeres a színház, jönnek, sok bérletes van, meg azon kívül is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen kulturális helyszín és egy találkozási pont is nekünk nyíregyházaiaknak.
0: A 16. alkalommal rendezik meg a Szepesi György Bárzenész Fesztivált Egerben július 6-a és 8-a között. A tervezett programokról Gonda László szervezőt, zongorista előadó művészt hallják.
5: Július 6-a és 8-a között találkozunk a közönségünkkel, várjuk sok szeretettel. Széchenyi utca 16 előtt a Krakerház, szabadtére lesz, első esetén bent az épületben, és utána keddi napon szintén, szerdán viszont a Kisdobótéren fogunk találkozni. Viszont még néhány olyan dolog, hogy mindig voltak kiegészítő programjaink is, például volt fotókiállításunk, ültettünk fát Szepesi Gyuri bácsi emlékére. Szepesi György volt zeneiskolai igazgató, volt mesterem, folyamatosan emlékszünk rá, és még egy dolog, hogy édesapám tavaly elhunyt, és ő is egy kiváló gitáros volt, Heves megyében jegyzett vendéglátós volt, tehát most már egy picikét az ő halála után összefonódnak ez a lelkület, Gyuri bácsi ráemlékezés, édesapám ráemlékezés. Ez egy különleges volt már tavaly is, és azt gondolom, hogy az ő emlékét folyamatosan a városnak őrizni kell, olyan meghatározó egyéniség volt nem csak a városban, hanem az egész Heves megyében, hogy ő biztos, hogy örökre fönn fog maradni, és ezért például fát ültettünk, emléktáblát helyeztünk el, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy egy könyv is jelent meg az ő életéről, a Fregoli sapka címen, és lesz a rendezvény nyitónapján, július 6-án lesz egy koszorúzás is, ahol Gyuri bácsi lakott, ott egy emléktáblát helyeztünk el a Szálloda utcában, és 17 órakor azt majd megkoszorúzzuk.
0: Zene. Ízek, varázsa és kézműves csodák voltak hétvégén a Gyöngyösi Orci kertben. Második alkalommal szervezte meg a rendezvényt a Mátra Kapuja Egyesület, ahol közel 40 kitelepülő árus és alkotó mutatta be termékeit, nem csak a környékről. Voltak, akik Balassagyarmatról, vagy éppen Erdélyből érkeztek. A rendezvény részleteiről Búsárpád Zsoltot, az Egyesület elnökét hallják.
6: Tavaly indítottuk útjára az Ízek és kézműves csodák kampányát, így fogalmazok. Ennek keretében 12 helyi alkotót terveztünk bemutatni a social médiába, a mátrakapuja.hu-n kisebb-nagyobb interjú keretében. Olyan helyi alkotókat, mint például Molnári Baját szerintem nagyon sokan ismerik, Gyöngyösön korongozik, de kevésbé mutatja be a tevékenységét ezeken a felületeken. És amikor ezzel így elindultunk, és így bemutattuk, közzétettük, akkor rögtön jött az ötlet, de hogy jó lenne, hogyha személyesen is lehetne ezekkel az alkotókkal találkozni. És így tavaly augusztus elején megszerveztük a Mátra Múzeumban a Ízek kézműves csodák vásárát, ahol jelen voltak a helyi alkotók. És azt vettük észre, hogy nem csak 12 alkotót mutattunk be, hanem már a tavaly közel 20 kitelepülőnk volt, és lényegében innen indult az egész. Nagyon pozitív volt a fogadtatás az alkotók részéről is, de maga a városlakók részéről is. Tehát még mind a mai napig, és most például egy kis kulisszatitok, a mátrakapuja.hu-n kiírtuk, hogy egyébként eper termesztéssel sem foglalkozunk, méhészeti tevékenységgel sem, de szörpöket sem gyártunk, mert hogy mindenki elkezdte rajtunk keresni a terméket vagy az alkotót, most már az alkotók elérhetőségét is publikussá tettük az oldalon, úgyhogy valóban ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt, de maga a vásár után is mi rögtön eldöntöttük a tavaly, hogy ebből szeretnénk hagyományt teremteni, és idén is meg fogjuk szervezni, ami meg is valósult végül is. A helyszín az ugyanaz volt, időpontban különbözött, ugye a múzeumok éjszakájával egybekötve a két rendezvény egymással párhuzamosan, de mégis szorosan kapcsolódva szerveztük meg. A közel 20 kitelepülőhöz most azt mondom, hogy közel 40 kitelepülőnk volt az idén. Különböző helyszínről érkeztek, ugye a Balassagyarmatot, vagy akár Csíkszeredából itt volt egy csoki készítő hölgy. Valóban azt látom, hogy országhatáron túlról, megyehatáron túlról is érkeztek, Nógrád megyéből, 60-ból, Boldogról, és ezt így jó volt látni. Más volt, annyiban volt másabb idén, nem csak az, hogy koordinálni kellett a több kitelepülőt, hanem sokkal színesebb volt, én azt gondolom, mind a kézműves alkotók részéről a felhozatal, ékszerek, bögrék, táskák, kézműves termékek, de mind a gasztronómiai élmények is, tehát most lehetett csilit kóstolni, fűrtojásból készült különböző kuriózumokkal voltak kint kitelepülők, szörpök, teafüvek, tehát én azt gondolom borok, tehát hogy valóban szélesedett a paletta ilyen értelemben.
0: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Tenyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jamarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szemináriumból az elmúlt hétvégén az Egri Bazilikában. A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott, az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe ez, Isten iránti hálával van tele a szívünk, hogy adott nekünk egy papot és két diakónust. Tenyekések köszöntötte a családtagokat is, akik eljöttek Lengyelországból és Budapestről. Az evangéliumot követően a Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szeminárium előjárói szólították a szentelendőket, és tanúsították, hogy méltóak a szolgálatra. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is, az érsek megköszönte az érseki papnevelő intézet és a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium, valamint a hittudományi főiskola rektorának és előjáróinak, a spirituális atyáknak, a tanároknak, valamint a szentelendők hivatásában szerepet játszó minden papnak és Krisztus hívőnek jó példáját, imádságát és áldozatát. A szentelendők annak jeléül, hogy kizárólag Istennek akarnak élni és meghalnak a világnak, arcra borultak az oltár előtt. Tenyák Csaba érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta át a Krisztustól kapott szerpapi és áldozópapi hatalmat és küldetést. Az egyházmegye papjai pedig kézrátétellel fogadták be az új áldozópapot az egyházmegye papi közösségébe. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. A szertartást élőben közvetítette rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján, ahol így visszanézhető. Lezárultak az Egri Andrássy György Katolikus Középiskola külső felújítási munkálatai, A tanév utolsó napján rövid ünnepség keretében adtak hálát az intézmény pedagógusai és diákjai a megszépült épületért. Rozmán Évát, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium igazgatóját hallják.
8: 1921-ben az akkori egri érsek, Szmrecsányi Lajos érsek alapította a mi iskolánkat. 31 diákkal és 5 tanárral a liceum épületében kaptak 2 tantermet, és ott kezdték meg a tanítást. Az egyik a osztályterem volt, a másik pedig a tanári. Az ott folyó szakmai munka, kimagasló szakmai munka országos elismerést hozott ennek a képzésnek nagyon gyorsan. Ennek következtében nőtt a diákok létszáma évről évre, hamar kinőtték a liceumban kapott termeket.
7: A jelenlegi iskola 1927-ben készült el az Angol Kisasszonyok Lánynevelő Intézetének bővítésével. 100 év után az egri főegyházmegye támogatásával sor került az épület egységes külső megújulására, a homlokzat, valamint a tetőszerkezet felújítására. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke.
9: A legfontosabb egy iskolának a lelke az, hogy Krisztus jelen van-e. Krisztust nem tudjuk külső eszközökkel bevinni, hanem a szívünkben, a lelkünkben, a hitünkben jelenítjük meg. Én tudom és tapasztalom is, most már 4 éve itt folyamatosan, hogy Krisztus jelen van ebben az iskolában, az oktatók, a nevelők, a dolgozóknak a hitében, értékrendjében, példájában, és nem utolsó sorban, kedves diákok, a ti őszinte istenkeresésetekben és lelkiismeretes tanulásotokban, munkátokban.
7: Beszéde végén Lóczi Tamás az iskola tárgyi és szellemi értékeinek megbecsülésére hívta a tantestületet és a diákokat, majd megáldotta az épületet. Az egri főegyházmegye támogatásával került sor tehát az 1927-ben épült iskola homlokzatának, valamint tetőszerkezetének felújítására. Háladó ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek és az egri főegyházmegye papjai Kladiva Imre pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából az Eger Lajosvárosi Szent Lajos Király templomban tegnap. A szentmise kezdetén Kósede plébános hálát adott a teremtőnek az ünnepeltért, valamint köszöntötte a gyémántmisés jubiláns 102 éves édesanyját, aki szintén részt vett a szertartáson. Ezután az Eger Lajosvárosi plébánia egyházközségének tagjai, fiatalok és idősek egyaránt köszöntötték az ünnepeltet. Majd Csizmadia István, az egri bazilika plébánosa tolmácsolta 14. Leó pápa apostoli áldását, ezt követően a jubiláns megáldotta a gyémántmisés kelyhetés paténát. A szentbeszédet Kovács József Krisztián Jásza alsó szentgyörgyi plébános mondta, akinek pappá szentelése után Imre atya principálisa volt, káplánként Jásza Pátin 4 évig szolgálhatott mellette. A jubileumi szentbeszéd felidézte Klavida Imre atya életútját, aki 1942-ben Besenyőtelken született, mélyen vallásos családban. Gyermekkorát a család kitelepítésének nehézségei is meghatározták. Tanulmányait a Szentendrei Ferences Gimnáziumban és az Egri Hittudományi Főiskolán végezte, majd 1966. június 19-én szentelték pappá. Káplánként több településen szolgált, majd plébánosként Abátszalókon, Jásza Alsó-Szentgyörgyön és Jásza Pátiban végzett áldozatos lelkipásztori munkát. Emellett esperesi feladatokat is ellátott, számos káplán papi hivatásának kibontakozását segítette, és jelentős szerepet vállalt templomok, egyházi épületek felújításában. A szónok a gyémán szimbolikájával párhuzamba állítva a papi hivatás megtörhetetlenségét, tisztaságát és hűségét emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a pap legfontosabb feladata embernek lenni az emberek számára, Krisztus hiteles tanújaként szolgálni, valamint imádságban hordozni az egyház és a jövő papi hivatásainak ügyét. A hiteles papi élet nem önmegvalósítás, hanem önátadás, amelynek középpontjában mindig Krisztus áll, mondta. A szentbeszéd külön kitért a papi hivatás felelősségére és hitelességére. Elhangzott, hogy a papok életére az emberek mindig figyelnek, ha a hibák gyakran nagyobb nyilvánosságot kapnak, mint a csendes áldozatos szolgálat. Éppen ezért a lelkipásztornak szavaiban és tetteiben egyaránt Krisztust kell képviselnie, hiszen szolgálata nem önmegvalósítás, hanem küldetés. Kovács József kiemelte, 60 évvel ezelőtt Krisztus Imre atyát is kiválasztotta és meghívta a papi szolgálatra, és ő igent mondott erre. Imre atya azóta számos közösségben, családban és élethelyzetben vált Krisztus küldöttévé, legyen szó a szentségek kiszolgáltatásáról, hitoktatásról, vagy a mindennapi emberi kapcsolatok ápolásáról. A jelenlévők nevében úgy fogalmazott, sokak számára ő volt az az ember, akit Krisztus küldött közéjük, hogy szolgálatával, példájával és jelenlétével kísérje őket életük útján. A jubileum alkalmat adott arra is, hogy a jelenlévők imádságban hordozzák a papokat, szerzeteseket és a jövő hivatásait. A szónok hangsúlyozta, Krisztus egyháza mindenkorban új munkatársakat hív szolgálatába, ezért a papi hivatásokért mondott ima a jövő építését is jelenti. Különösen megható pillanat volt, hogy az ünnepségen jelen lehetett Imre atya 102 éves édesanyja is, aki 60 évvel fia pappá szentelése után ismét részesülhetett papi áldásában. A szónok ezt a találkozást Isten különleges kegyelmének nevezte. A szentbeszéd végén egy tanulságos történet hangzott el arról, hogy minden embernek azzá kell válnia, amire Isten meghívta. Ahogyan az árvácska virág nem akar más lenni, mint aminek teremtették, úgy Imre atya is hűséges maradt papi hivatása az egész életében. A közösség hálával mondott köszönetet Imre atyának 6 évtizedes szolgálatáért, hűségért és példamutató életéért, kérve Istent, hogy továbbra is tartsa meg őt erőben, egészségben és szeretetben. Kladiva Imre atya meghatottan mondott köszönetet a szeretet és az elismerés számos megnyilvánulásáért. Kiemelte, hogy mindenek előtt Istennek ad hálát a papi hivatásért és a mögötte álló 60 év kegyelmeiért. Az ünnep végén gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlévőket, majd szeretett vendégséggel zárult a program. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, június 25-én, csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebészen-Kúti Nemzeti Kegyhelyen. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kós Ede egri cigánypasztorációs referens atya tanítását és elmélkedését hallgathatják meg a jelenlévők 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei szentírási mottoja az kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délután 00:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozáson is részt vehetnek. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a részvevő zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorát tekinthetik meg. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Mió Barad a horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a ciszterci templomban majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
1: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Nagy Dominik távozik a Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapatától. Az Újpest FC idegenben 5-2-re legyőzte a Nyíregyházát a férfi futsal NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén, így az újpestiek szerezték meg a bajnoki címet. Sárváron a Magyar Fürdőszövetség közgyűlésén mutatkozott be a kazincbarcikai vízi komplexum. Két padel és két padból pályával gazdagodott a Debreceni Egyetem. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Nagy Dominik távozik a Nyíregyháza Spartacustól. A labdarúgó szerződése nyáron lejár, melyet nem hosszabbítanak meg a felek. A tízszeres magyar válogatott játékos 2023-ban érkezett a Sparihoz, és meghatározó tagja volt az NB2-ben bajnoki címet szerző együttesnek. Sok emlékezetes gólt szerzett, volt, hogy a középkezdés után félpályáról talált be, és összesen 76 mérkőzésen lépett pályára nyíregyházi mezben, melyeken 15 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott. A másodosztályban 11 találatával és 10 gólpasszával oroszlán részt vállalt a feljutásból. Az Újpest FC idegenben 5-2-re legyőzte a Nyíregyházát a férfi futsal NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén, ezzel 3-1-re nyert az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, és megszerezte a bajnoki címet. Lovas Norbertet, a nyírségiek vezetőedzőjét hallják.
2: Mindig a meccs hatása alatt vagyok, és nem szeretnék most így értékelni, inkább csak nagy köszönetet szeretnék mondani a játékosaimnak. Igazi hősök voltak. Hosszú volt a szezon. Nagyon nagy gratula nekik, mert rengeteg olyan dolog volt, amit kívülállók nem tudnak. De igenis megcsináltuk ezt az ezüstöt, és nagyon gratulálok nekik. Az előbb kihagytam a legfontosabbat, a közönséget. Nagyon köszönjük nekik, mert hatalmas élmény volt, és nagyon sok feszültség van bennem. Persze a jövőt azt tervezzük, csináljuk, jövőre megnyerjük, ennyit tudok mondani.
1: Most pedig Németh Pétert, az Újpest vezetőedzőjét hallják.
3: Nagyon sokat dolgoztunk érte, és hogy összeállt a taktikai rész is, fizikális rész is, illetve elkezdtünk hinni benne, és ez a mai napon is megmutatkozott.
1: Sárváron a Magyar Fürdőszövetség közgyűlésén mutatkozott be a kazincbarcikai vízi komplexum. A rangos szakmai szervezethez Kazincbarcika is csatlakozott, az erről szóló nyilatkozatot Szitka Péter polgármester írta alá a kétnapos eseményen. A rendezvényen az ágazatban dolgozó szolgáltatók közti tapasztalatcserére is lehetőség nyílt. Kántás Zoltánt, a Magyar Fürdőszövetség elnökét hallják.
4: Azért is bír különös jelentőséggel a mai időkben egyébként ennek a szövetségnek a munkája, mert az elmúlt 30-35 évben létrehozott, és az elmúlt évekig egyébként hatályban lévő jogszabályok teljesen átalakultak. Gyakorlatilag a nulláról egy teljesen új jogszabályi környezet alakult ki a létesítéshez is, és a működéshez is, és különösen egy új tag számára, akinek ráadásul egy vadonatúj létesítménye van, azt gondolom szakmailag mindenképpen tudunk olyan iránymutatásokat, illetve szakmai támogatást nyújtani, ami a biztonságos létesítmény üzemeltetés mellett egy olyan létesítmény gazdálkodáshoz a kapcsolódó kérdéskörben is tud támogatást adni, ami egyébként az üzemeltetők számára az egyik legnagyobb kihívást jelenti.
1: A szakmai szervezet évtizedek óta nyújt érdekképviseletet tagjai számára. Lehetőséget biztosít arra is, hogy a tagok az ágazat működésével, a fürdők üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseiket megvitassák és tapasztalatot cseréljenek. Az elnök hozzátette, az elmúlt időszakban számos esetben tudott érdekérvényesítő szerepével fellépni a szövetség, amikor akár egyes tagoknak tudtak szakmai segítséget nyújtani, vagy általában véve a közösség érdekeit tudták képviselni a döntéshozó szerveknél. A testületi ülés előadásokkal kezdődött, szó esett a hazai fürdők digitális megújulási lehetőségeiről, a turisztikai szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi feltételekről és tervezési megoldásokról is. A rendezvényen a vízi komplexum szakmai vezetői is részt vettek. Halász Bélát, a Kazincbarcikai vízi komplexum műszaki divízió vezetőjét hallják.
5: Nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk a Fürdőszövetség konferenciáján, hiszen ez konferencia is, nem csak közgyűlés. Hát itt a tagfelvétel mellett szakmai tapasztalatcserére is van lehetőség, különösen fontos ez, hogy a jogszabályoknak való megfelelés mellett a műszaki működésünk is meg legyen támogatva, és nálunk nagyobb, vagy belünk azonos méretű fürdők tapasztalatait is be tudjuk építeni a hétköznapi munkánkban. Különös tekintettel igaz ez mondjuk a vízminőségre, vagy akár a takarítás és a tisztítás technológiai lépéseire.
1: A program tisztújítással és az új belépők felvételével folytatódott. Kazincbarcika önkormányzata már korábban jelezte belépési szándékát a szervezetbe. Beke Tibort, a Vízi Komplexum igazgatóját hallják.
0: Magyar Fürdőszövetség az a fürdőket és úszodákat üzemeltető szakemberek szakmai szövetsége, és mint ilyen minden a szakmához tartozó jogszabállyal, szabályozással tisztában van, tehát gyakorlatilag azért fontos, hogy belépjünk ebbe a szövetségbe, hogy minden olyan információval, amivel ez a szakma kell, hogy rendelkezzen, ezt a barcikai szakemberek is megkapják. Másodszorban pedig nagyon fontos, hogy készülünk egy strandfejlesztésre. Ez a strandfejlesztés nagyon sok olyan szakmai kérdést vet föl, amiben az itt kialakuló kapcsolatrendszerrel, szakmai kapcsolatokkal nagyon sok segítséget tudunk kapni a szövetségtől.
1: A közgyűlésen a szakmai szervezet új belépőjeként Kazincbarcika is bemutatkozott. A várost és a vízi komplexumot bemutató prezentációjában Szitka Péter polgármester ismertette, hogyan vált Kazincbarcika iparvárosból élményvárossá. Mint fogalmazott, a sport Kazincbarcikán közös nyelv, közösséget épít, városképet formál és jövőt rajzol. Ennek a gondolkodásnak lett az egyik legfontosabb eredménye a vízi komplexum megvalósítása is. A létesítmény új városi minőséget jelent. Sport, egészség, közösség és pihenés egy helyen. Egyszerre szolgálja a versenysportot, az utánpótlást, a családokat és a rekreációt. A város jelenleg egy olyan stratégia fejlesztésen dolgozik, amely minőségben, élményben és szemléletben is méltó folytatása lehet a vízi komplexumnak. Szitka Péter polgármestert hallják.
6: Volt egy nagyon elavult úszodánk, és mertünk egy nagyot álmodni, és azt mondtuk, hogy egy vízi komplexumot építünk, ami egy olyan attrakciója lesz a városnak, amelyet el tudunk akár ide is hozni önök elé. Aminek a különlegessége az, hogy a Bükk lába és maga a város találkozásánál van ez a gyönyörű komplexum, aminek gyakorlatilag most két üteme készen van, és ott a mellette lévő zöld felületen majd egy strandfejlesztés is az éven a tervezése elindul, és remélem azt, hogy majd az elkövetkezendő alkalommal magának ennek a strandfejlesztésnek és a megvalósulásának az eredményére is be tudunk számolni.
1: Két paddal és két padból pályával gazdagodott a Debreceni Egyetem. Bács Zoltán kancellárt hallják.
7: A végső döntés az néhány évvel, 3-4 évvel ezelőtt született meg, és aztán a elhelyezés megtalálása, a tervezés, a közbeszerzés, a kivitelezés folyamata egészen idáig tartott, de most nagyon örülünk neki, hogy ez a két pádelpálya meg kiegészülve a helyet is figyelembe véve két padból pályával, ami szintén ritkaság, Magyarországon is, de Debrecenben nincs is másik ilyen pálya. Nem elsősorban a versenysport miatt hoztuk létre ezt az infrastruktúrát sem, hanem azért, hogy az egyetemi polgárság, és ha van idő, van kapacitás a város polgársága, és tudja ezt használni. Azt hiszem, hogy nagyon szép minőségben és szép környezetben jöttek létre ezek a pályák, elsősorban ahogy mondtam, az egyetemi polgárok számára. Teniszcsarnok portáján lesz hozzá ütő, labda, de megfelelő cipő is kell, ugyanolyan cipő, mintha a teniszcsarnokba mennénk, fehér talpú, nem koszoló cipő, és aztán bevezető lesznek azok a használati és pályarendszabályok, amely alapján a továbbiakban lehet ezeket használni, feltehetően este 10 óráig, ahogy a teniszcsarnok is működik.
1: A paddle és a padból pályákat a sportszakos hallgatók mellett az egyetemi testnevelés keretében is használják majd a diákok, emellett az intézmény munkavállalói, valamint a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogram számára is rendelkezésre állnak. A Böszörményi úti kampuszon a teniszközpont mögött megépített pályák fennmaradó szabad kapacitására a nyártól működő új online pályaregisztrációs rendszeren keresztül lesz mód foglalásra. Addig is a megszokott módon a Sporttudományi Koordinációs Intézeten keresztül tudnak időpontot egyeztetni a pályahasználatára az érdeklődők. A tenisz és a fallabda, azaz a squash elemeit ötvöző paddelt általában négyen játsszák egy üvegfalakkal és kerítéssel körülvett pályán, ahol a falak is a játékrész részei. A speciális lyukacsos ütővel játszott és a teniszhez hasonló pontozású sportág népszerűségének egyik titka, hogy rendkívül könnyen tanulható. A pádból a lábteniszhez hasonló, a futball, a squash, a röplabda és a tenisz ötvözete igazi látványsport. 21. századi sportélmény. A Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója Balog László szerint a pádból pályák is nagyon nagy népszerűségnek örvendenek majd, hiszen a felnőttek mellett a DEAC regionális tehetségközpont programjának körülbelül 650 utánpótlás korú focistája edzései mellett biztosan nagy megelégedettséggel használja majd azokat. Balog Lászlót hallják.
8: Bármiféle előképzettséggel vagy előképzettség nélkül gyakorlatilag minden életkorban még kisebb mozgásszervi problémákkal is rendkívül sokan tudják használni a pádel, tehát nagyon nagy volt az igény, és hát ez szült azt, hogy végül ez a fejlesztés ez megvalósult. Mivel az egyetemnek nagyon összetett a sportökoszisztémája, ezért egy ilyen létesítmény használata is összetett. Megvannak a prioritások, vagy a sorrend, a szabad kapacitást illetően. Ugye hát azért most van 990 sportszakos hallgató a Debrecen Egyetemen, testnevelő, gyógytestnevelő tanár, rekreáció, illetve most sportszervező szakos hallgatók, akinek a képzésük része az ütősport, így a pádel is, tehát ők biztos, hogy használják. Aztán fél évente van 5500 hallgató, akinek egyetemi testnevelést tartunk és szervezünk. Pádel meg fog jelenni a következő fél évtől a választható egyetemi testnevelés kurzusok között. Biztos, hogy nagyon nagy igény lesz rá. De itt épült két darab pádból pálya is, ami a lábtenisznek, a squashnak, a pádelnek és a röplabdának a keveréke. Szerintem ez is nagyon-nagyon népszerű lesz. Nagyon sok gyermek utánpótláskorú focista van, felnőtt is nyilván, de hát van kb. 650 gyermek a DEASZ regionális tehetségközpont programjában. Tehát ők, akik többnyire itt edzenek, őknek biztos, hogy nagy élménnyel és nagy szeretettel, reméljük, nagy megelégedésre fogják használni ezt a pádból pályát is.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddéjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Zalai térségben összesen 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, között